0: Az alpesi üdülőhelyek sífelvonóinak a madarak az őket elfben elriasztó ábrák dacára is nekirepülnek. Közelükben 15%-a gyérebb a nyírfajd állomány, vagyis a szerencsétlenül járók 70%-a nyírfajd. Marjorie Lienard és Simon Potier francia biológusok kimutatták, a nyírfajdok gyengén észlelik a kontrasztokat. Noha több szint felismernek, sőt az ibolyantúli tartományban is látnak, a pirosat kevéssé érzékelik, pedig a nyírfajd szeme fölött is jellegzetes élénk piros foltok díszlenek. Ám amit a fajtások látnak, az a foltok által visszavert ibolyantúli fény. A síliftekeket célra vezető inkább erősen kontrasztos színpárokkal, például lilasárgával vagy fekete-fehérrel jelölni az eddigi piros helyett, írja a HVG.
1: A Föld szélfuttahomok dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok.
0: Augusztus elején a Dunában láthatóvá váltak a hajdani óbudai gázgyár területéről odafolyt mérgező, rákkeltő, sárgászölden habzó, szúros szagú anyagok. A gyár 7 évtizedes működése alatt 200 000 tonna talajt szennyezett el a cianiddal, arzénnal átitatott gázmassza. A fővárosi gázműveket 1995-ben, majd 2015-ben kötelezték ennek eltávolítására, megsemmisítésére. Idővel az E.ON, később az MVM lett tulajdonos. Ők zeolit párnákkal itatnák fel a szivárgást, vitatják, hogy a teljes feladatot megörökölték volna, bár tervek készülnek, közbeszerzése is sor kerül valamikor. Az ügyet régóta követő Greenpeace a kármentesítés eredeti, végleges módját szorgalmazza, a jelen pár milliárdos félmegoldás elfogadhatatlan, összegzi a Telex.
2: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

Tilos Rádió FM 90.3. Kezdődik a Karánkelők műsor. Jó reggelt, jó zenehallgatást!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Alig maradt víz az Izsák közeléből lévő Kolontó medrében. Vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetvédelmi bemutató helyre Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A Kolontó és más vizes élőhelyek mocsarak kiszáradását a homokhátságon a klímaváltozás a csapadék mennyiségnek drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex.
2: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
3: A Vízi Ökológiai Intézet kutatói évek óta tanulmányozzák a kerti tavakat, és azt, miként tehetők állatbaráttá. Nos, legyen legalább az egyik partjuk lankás, vagy segítsék kövek és növények az állatok biztonságos vízbe és kijutását. A minél változatosabb vízi és parti növényzet sok lény számára nyújt táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. Az őshonos élővilágot támogatjuk, ha nem használunk algaölőszert, és kevés halat telepítünk, márha egyáltalán. Előbbi főleg a kétértőek, utóbbi a vízi gerinctelenek és a kétértő lárvák jelenlétét veti vissza. Nem árt, ha a kert átjárható, hogyha a kerítésen, talajszinten kis átjárók teszik elérhetővé a tavat, az apróbb állatok, például sümök számára is, osztotta meg a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.
4: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok a pultból, velünk van Bali.
5: Szevasztok, jó reggelt kívánok.
4: Még kicsit kialvatlan arccal néz Berlinből.
5: Köszönöm szépen, hogy ezt megosztod a stúdió képet nem látó hallgatókkal is. Péter, nagyon kedves tőled.
4: Legalábbis én abba kicsit grumpynak tűnsz még.
5: Elértem abba az életkorba, ahol három potméter húzogatásával kb. 10 évet tudok a kinézetemen változtatni.
4: Ezek három mivel?
5: Három potméter húzogatásával, tehát hogy itt három tényezőt, hogyha módosítok, akkor...
4: És az akkor mi?
5: Jelent. Hát az egyik a hajmosás, a másik a borotválkozás, a harmadik pedig a szemüveg. Tehát, hogy szemüvegben, ősszakállal és rendetlen hajjal annyi nap nézek ki, mint amennyi vagyok, vagy akár még egy kicsit többnek is. De azt megfigyeltem, hogy amikor simára borotválom a pofázmányomat, kontaktlencsét hordok, és esetleg megmosom a hajamat, akkor azt szokták mondani az emberek, hogy te semmit se változtál. Hát ez egy pár óráig tartható fenn ez az állapot. Ez most nem így van, tehát a hallgatók ezt nem látják, de a borotválkozás nem sikerül.
4: Borotválkozás az csodákat tud művelni, igen, a életkor szempontból.
5: Különösen akkor, hogyha az embernek ilyen mákos a szakálla, illetve nem mákos, hanem fehér. Tehát, hogy ezt most más szemmel értem abban a fázisban, hogy ezt fehérnek lehet
4: ősznek.
5: Írni. Ősznek, itt van az ősz, itt van újra. Szóval, hogy igen, tehát, hogy kb. 2 hete pakolom a berlini lakásunkat és életünket, próbálom felszámolni, és kicsit egy ilyen nem tudom, nem szerettem ezt a szót, de most már kezdem elfogadni, hogy ez a sorsom, tehát a szoporroller hajtása közben, amikor azt hiszed, hogy mész, és akkor kiderül, hogy egy ilyen dágványba vagy beleszorulva, és egyrészt nem haladsz, tehát olyan, mint hogyha mézben próbálnám ezt a rollert hajtani, és időként még az útról lehajló ágak is pofán vágnak, tehát egy kicsit így érzem magam, a szegény embert az ág is húzza, állapot kezd bekövetkezni.
4: Akkor egyelőre nem a hazatérés eufóriája az, ami dominál?
5: Hát azt hiszem, hogy ezt nem. Tehát egyfelől természetesen örülök, hogy Budapest lesz az otthonom újra, legalább részben, de hogy ez most még nem itt tartok. Tehát a lakásban elintézendő dolgok is, a pakolás is, na mindegy, szóval hagyjuk is.
4: És milyen érzés ott hagyni Berlint? Valahogy úgy tekintesz már rá, mint második otthonra? Vagy nem, érzelmileg nem annyira kötöttél ehhez a városhoz?
5: De tegnap olvastam, hogy ezzel kapcsolatos érdekes nyilatkozatát a külügyminiszter asszonynak, aki azt nyilatkozta, hogy hát egyrészt ugye annak, hogy nagyköveteket cserélnek, leváltanak, annak sok oka van, de hogy például úgy tűnik, hogy a Szijjártó-féle minisztérium szakított azzal a nemzetközi diplomáciában teljesen bevett elvvel, hogy 4-5 évnél egy diplomatát sem hagynak tovább a külföldi posztján, tehát általában az úgy szokott lenni, hogy 4 év külszolgálat után legalább 1 évet Budapesten kell tölteni, mert hogy ha ennél hosszabb idő van, akkor hát azért az ország érdekei iránt való elköteleződés az óhatatlanul megkérdőjeleződhet, és hát vannak nagykövetek, akik 9-10 évig, meg vannak Fidesz diplomaták, akik 9-10 évig szolgáltak a helyükön, és hát akkor ugye felmerül, hogy tényleg ők még mennyiben számítanak olyan diplomatának, amik kizárólag az anyaország érdekeit képviselik. Nálam is ez a 9-10 év, tehát én 9,5 éve élek Berlinbe, közel 10 éve tart ez a kaland. Abszolút jó reggelt, Sári!
4: Jó reggelt!
5: Sári egyelőre nem nekünk suttog, azt hiszem.
4: Még nem egyelőre hallott. Nem, most már nem hall minket.
5: De most már nekünk suttogsz.
6: Sziasztok!
5: Szóval, hogy igen, tehát 9-10 éve tart az a berlini kalandunk, és ez a második otthon, tehát én abszolút otthon érzem magam ebben a városban. És nagyon furcsa érzés elhagyni, ezt megmondom őszintén, tehát hogy különösen azért, mert ezt nem csinálok ebből titkot, hogy a mi hazaköltözésünknek azért bőven nem csak az Orbán rendszer vége az oka, hanem egy ilyen klasszikus, ilyen szendvics generációs döntés, amikor nem feltétlenül azért csinálsz valamit, mert neked az jó, hanem mondjuk azért, mert azt gondolod, hogy ez a gyerekeidnek meg a szüleidnek is jobb lesz. Tehát, hogy én ezt nem akarok úgy csinálni, mint arról lenne szó, hogy április 13-án egy ilyen eufórikus pillanatban úgy döntöttünk, hogy Magyarországra költözünk, tehát hogy ez sok oka van ennek. Az egyik egyébként kétségtelenül az, hogy azt gondolom, hogy Magyarország Orbán Viktor bukásával és a NER bukásával egy más pályára kerülhet most, és ennek nagyon örülök, és várakozással tekintek elébe. Bár, ha jól értem, akkor azért még itt sok dolog nem tiszta még, hogy pontosan mi hogy lesz. Na mindegy, szóval, hogy egyik szemem sír, a másik nevet, hogy válaszoljak a kérdésedre, Péter.
4: Viszont baj, nem láttalak a vagyon visszaszerzési hivatal jelentkezői között, vagy pályázói között.
6: De nem tudjuk az összes pályázót, tehát ott volt a Balázs, csak el lett utasítva.
5: Hát persze, ez most legkönnyebb lenne azt mondani, hogy nem pályáztam, és azért nem kerültem be, de hát a helyzet az, hogy bár valóban kacérkodtam ezzel a gondolattal, nálunk ez a családi béke fenntartása érdekében úgy gondoltam, hogy akkor ez lehet, hogy mégsem az én pályám. Én pusztán már csak kíváncsiságból is gondoltam, hogy beadom a jelentkezésemet, hogy megnézzem, hogy működik ez. Tehát, hogy...
4: És aztán megválasztanak, és akkor há, csak vicceltem.
5: De hát az egyik jelölt az ezt csinálta, nem? Tehát, hogy konkrétan a három közül, akit az Alkotmányügyi Bizottság kiválasztott, az Amerikában élő korrupciókutató Jancsics Dávid bekerült ugyan az első háromba, de rövid úton közölte, hogy ő visszavonja a jelentkezését. Szerintem...
4: Tényleg, azt nem láttam. Szerintem. Egykori punk.
5: És még mai is, mert ugye a leukémia együttes, ha jól tudom, akkor nem szűnt meg, csak átalakult kémia.
4: De ugye a leukémiában játszott, azt nem raktam össze.
5: A leukémia basszusgitárosáról van szó, és tavaly azt hiszem volt egy leukémia koncert kémia néven, tehát nem szűnt meg a zenekar. Na mindegy, szóval szerintem ő egy ilyen magyarországi korrupció helyzetét kutató, szociológus kutatóként ezt egy kísérletnek szánta, hogy megnézze, hogy egyáltalán kívülről be lehet-e kerülni ebbe, hogy mennyire van ez lejátszva, és aztán talán a számára is komoly meglepetést okozhatott az, hogy az első háromba bekerült. Egyébként szerintem...
6: De nem azt mondta, hogy valamilyen munkát akar végezni, csak nem vezetőként? De én csak egy címet láttam.
5: Én azt hiszem, hogy ő azt mondta, hogy erre a pozícióra egy nála erőszakosabb pitbull jellegű ember kell. Erőszakos az lehet, hogy nem hangzott el, hogy egy igazi pitbull kell, aki ügyészi, nyomozói vénával beleáll, stb. Stb. De hát szerintem ez tökre beleillik egy magyarországi korrupciót kutató, különösen a korrupció intézményi hátterét kutató embernek az akadémiai érdeklődésébe és munkásságába, hogyha van egy ilyen nyitás, akkor megnézi, hogy ebbe egyáltalán odaengednek-e külső szereplőket. Szóval nem tudom, hogy nálam mi volt, csak találgatok. Én nagyon hosszú beszélgetések voltak erről nálunk itthon, de a vége az lett, hogy nem. Tehát, hogy ez nem ment át a családi béke erősségét őrző bizottság egyik tagján. Úgyhogy ez, de szerintem nem az az érdekes, hogy ki nem pályázott, hanem az, hogy ki igen. És hát szerintem itt legalább egy ember biztos van ezek közül, a jelöltek közül, aki nyilvánosságra került a neve, akiről azt lehet gondolni, hogy ezt a dolgot ezt a lehető legmagasabb szinten próbálná vinni. Ligeti Miklósra gondolok, aki szerintem a TI, vagyis pontosabban a Transparency magyarországi jogi igazgatójaként az elmúlt 10 évben hát kérlehetetlenül vitte ezt a témát. Szerintem az ő integritása, meg elköteleződöttsége, meg szándéka arra, hogy ebből egy komoly intézmény legyen, az nem megkérdőjelezhető, illetve lehet, hogy meg lehet kérdőjelezni, de én biztos nem tenném. Megmondom őszintén, hogy a harmadik és a negyedik jelöltet nem ismerem. Az nekem...
4: Igen, megdöbbentett, hogy nem Sárvári Nikolasz nevét említetted, a jeles korrupciókutató, és nem tudom, viccelek persze, mert soha nem hallottuk még a nevét.
5: Hát
4: ilyen kiberbiztonsági témákban állítólag iratkozott már.
5: Az nem azt jelenti, hogy ő nem lehet egy jó menedzser, meg hogy nem tud esetleg egy struktúrát létrehozni, de ez kicsit szerintem ilyen furi. Ugye ez titkos szavazás lesz ebben a témában.
4: Azért a szép gesztus, hogy a Helsinkit és a TASZ-t is bevették a kiválasztási folyamatba. Ez hát már azért az új idők új dala. Tessék? A K-monitort.
5: Meg a K-monitort.
4: Meg a Magyarok Világszövetségét. Tehát ezt ne hagyjuk ki, ugye, hogy a oltástagadó világszövetség is ott van.
5: De őket először nem bevették, aztán megint bevették. Tehát szerintem lehet, hogy azt hitték, hogy csak viccből mondja a Mi Hazánk, hogy
4: tényleg szóljanak. Ennyire szánalmas, hogy ilyen szervezetet tudnak csak kiállítani. Mindegy. Jó, hát mondjuk maga a párt is olyan, amilyen.
6: De akkor most két jelölt van, hogyha Jancsics visszalépett?
5: Nem, szerintem három jelölt van az elnöki pozícióra, ez a bizonyos Sárvári Nikolasz, aki...
4: De ez a Tisza jelölte.
5: Hát szerintem róla senki se hallott, aki korrupcióval...
4: De várjál, valójában nem a Tisza jelölte külön?
5: Hát ez próbálom mondani, igen, tehát hogy itt van az Alkotmányügyi Bizottság, és szerintem ezek az emberek, beleértve Jancsics Dávidot is, meg Ligeti Miklóst is, szerintem azért kerülhettek a top háromba, mert én megnéztem ezt a kiválasztási folyamatot, és szerintem ez úgy nézett ki, hogy volt az önéletrajz, meg az, hogy ki mit csinált eddig, azért lehetett bizonyos pontokat kapni, és volt egy teljesen anonim koncepció, amit le kellett rakni. Ez egyébként ilyen típusú pályáztatási folyamatoknál teljesen megszokott és normális, hogy te beadod a nevedet, azért kapsz bizonyos pontszámot, és leadsz egy koncepciót, amit viszont anonimizálnak, és akik azt a szakmai koncepciót bírálják el, és azért a pontokat osztogatják, azok nem tudják, hogy ez kitől jön. És úgy szerintem ezek az emberek olyan koncepciót raktak le az asztalra, és szerintem így került bele az Unger Anna nevű, az Unger Anna harmadikként a jelöltek közé, hogy nagyon jó minőségű anyagot raktak le az asztalra, és akkor ezekből a pontszámokból adódott össze az, hogy akkor ki a top 3 jelölt, de amit mondasz, Petya, az is igaz, hogy a kiválasztási folyamat úgy néz ki, hogy a Tisza frakció is, mint legnagyobb parlamenti frakció, ajánlhat egy jelöltet, és őt is meghallgatják a bizottságba. Hát tekintettel arra, hogy a Tisza frakció eddig elég fegyelmezetten szavazgatta végig az elmúlt időszakot, és a szavazás titkos, azért szerintem a sorok között olvasva nagyjából ki lehet találni, hogy mi lesz ennek a szavazásnak az eredménye. Én azt hiszem, ha csak nem történik valami olyan.
4: Arra gondolsz, hogy a Ligeti lesz a jelölt az elnöki tisztre?
5: Hát én sajnos nem erre gondoltam, hanem pont fordítva.
6: Hogy ez a Nikolász.
4: Igen.
5: Én arra gondoltam, hogyha a frakció azt mondta, hogy bár többségünk van az Alkotmányjogi Bizottságban, mint minden bizottságban, mégse gondoljuk azt, hogy az Alkotmányügyi Bizottság lenne kizárólag illetékes ebbe a dologba, hanem mi belövünk egy nevet, és ezt a frakció egyhangúan támogatja, akkor azért könnyen elképzelhető, hogy...
4: Végső soron az országgyűlés.
5: Ez egy parlament...
4: Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság jelöli ki, vagy javasolja a jelöltet, és akkor azt szavazza meg az országgyűlés. De hogy egyébként azért szerintem nem teljesen biztos az, hogy ez a sárvári megválasztását jelenti. Tehát, hogy a Tisza, miután már a TASZ-t meg a nem tudom mit bevette ebbe a folyamatba, és hogyha nem ő lesz a jelölt, akit a legtöbben jelölnek, akkor szerintem azért az fura lenne, hogyha nem a szakembereknek a jelöltjét szavazná meg a Tisza.
5: De ezt most még nem tudjuk. Tehát, hogy
4: ezt nem.
5: Bizottsági meghallgatás.
6: Várjátok, most mi a következő? Van egy pont, amit kaptak.
5: Ezt a három jelöltet, és ugye fontos, hogy mi csak az elnökről beszéltünk eddig, igen, de vannak még alelnöki pozíciók is, hogy ezt a három jelöltet most a mai naptól kezdve a Parlament Alkotmányügyi és Igazságügyi Bizottsága meghallgatja, és aztán a meghallgatások alapján ajánl egy, kettő vagy három jelöltet a parlament elé, és végül a tényleges választás azt az országgyűlés tagjai titkos szavazással fogalmatosítják, tehát hogy lássuk meg, hogy mi lesz ebből.
6: És az mikor lesz?
5: Szerintem ez a héten történik.
4: Most még meghallgatások vannak, ha jól tudom.
5: Mai nappal kezdődő meghallgatások vannak, és akkor utána lehet, hogy konkrétan már pénteken szavaznak.
6: Ez nyilvános meghallgatás, vagy nem?
5: Ez nagyon jó kérdés, Sári. Szerintem a meghallgatás az nem, zárt ülés. Azt hiszem, hogy úgy olvastam, hogy zárt ülés, de ha valaki tudja, hogy nyílt-e vagy zárt, akkor telefonáljon be. Szerintem a meghallgatások zártak.
6: 2:15:37:73.
5: Nagyon jó. Na szóval ez mindenképpen izgalmas szerintem.
4: Azt mondja, hogy a mai ülés az már nyílt, és az országgyűlés honlapján élőben is közvetítik.
5: Szuper.
6: Wow.
5: Tehát akkor az volt zárt, amikor a jelöltek közül kiválasztották a top 3-at. Abból több kettő lett, és akkor...
6: De miért nem hallottam erről a negyedikről? Erről
5: nem olvastad el az ezzel kapcsolatos cikkeket?
6: Szerintem elolvastam.
5: Hogy miért nem hallottad az ő nevét?
6: Nem, mert én annyit láttam, hogy három, és ez a három ember.
5: Mert az utolsó pillanatban. Az utolsó pillanatban élt a törvényben biztosított jogával a Tisza frakció, hogy ők is ajánlottak egy jelöltet. Ezért,
6: hogy túl hamar olvastam.
5: Ezért gondolom, ezért vannak ezzel kapcsolatban harmad gondolataim.
4: Nekem azért így rossz érzéseim lennének, hogyha ezt a Sárvári Nikolászt választanák meg, mert az kicsit olyan lenne, hogy ezt is kézivezérelni akarja a kormány, ezt a hivatalt. Jó reggelt!
7: Sziasztok, egy öreget. Csak azért telefonálok, hogy elhangozban a eddig el nem hangzott jelöltnek a neve, még Unger Anna.
5: Igen, bocsánat. Hát én mondtam, Unger Anna.
6: Mondtam, hogy Anna Rózsa előtt.
5: Valóban a három nevet azt csak így hoztuk össze, hogy
6: én azt mondtam, hogy Unger Anna. Szimpatikus, én a Partizánban láttam egyszer, és nagyon jókat mondtam.
4: Igen, habár ő nem kimondottan a korrupció és a NER, nem tudom, kleptokráciára szakosodott politológus.
6: Egyetemi politológus,
4: politológus.
6: Tehát egy egyetemi oktató, ugye?
5: Hát az Orbán rendszer politikai mivel létét, tehát kutatta.
4: És most valószínűleg egy verset is meghallgathatunk róla.
8: Sőt, rögtön hármat. Hol lakik a heaven? Természetesen fehér avon. Nők katonatörténetei. Ehhez sajnos zsidónak vagy ukránnak. Igen?
5: Na te vagy, mondjad.
8: Nők katonatörténetei. Ehhez sajnos zsidónak vagy ukránnak kell születni. És végül nélkülem kérdőjel. Az új magyar himnusz szerint mi egy vérből valók vagyunk, mi pedig az emberiség tagjai egy fényből valók vagyunk.
4: Hello.
5: Köszönjük
4: a reggeli írát. Így most már sokkal jobban érthető ez a folyamat.
5: Abszolút. Szóval mondom, izgalmas szerintem. Én azt mindenképpen rendkívül pozitívnak tartom, hogy Ligeti Miklós ide be tudott kerülni, ahogy Jancsics Dávidot is, és semmi gondom nincs Unger Anna Rózával sem. De azt gondolom, hogy erre a pozícióra valaki olyan kéne, aki ezzel a témával régóta foglalkozik.
4: Egyetértek, jó reggel!
9: Na, hogy Unger Annáról, hogyha még szeretnétek így többet megtudni, van egy YouTube csatorna, ahol a párjával szoktak így közéleti dolgokat megvitatni, ezt rezervátumnak hívják, a párja is egyetemi oktató-kutató. Ajánlom figyelmetekbe.
5: Nem, valószínűleg nem járunk nagyon távol az igazságtól, hogyha azt gondoljuk, hogy te azt gondolod, hogy ő egy jó jelölt lenne.
9: Egyébként nekem szimpatikus, de tehát a Ligeti Miklós is nagyon meggyőző egyébként.
4: Oké.
5: Hát és mire tippelsz, hogy ki lesz?
9: Hát szerintem a Miklós lesz.
5: Akkor legyen úgy.
4: Hello.
5: Szóval, ja.
6: Ő jogász egyébként?
5: Igen, Sos. Abszolút. A Transparency jogi igazgató.
4: Régi motoros, hogy úgy mondhatjuk.
6: Azt tudom, hogy ki így névről, de...
5: Legalább 10 éve a Transparency International-nél dolgozik, mint jogi igazgató szerintem, és én azok az anyagok, amiket a TI-tól láttam, illetve a TI magyar részlegétől láttam és olvastam, azok nagyon komoly és megalapozott álláspontok és vélemények voltak, és ez az információ van arról is, amikor a Transparency valamilyen bírói fórum előtt állt szemben az Orbán kormány valamelyik intézményével. Tehát szerintem ott a szakmai felkészültséghez nem nagyon férhet hozzá kétség. Ami szerintem egy kérdés, de ez nem egyik, tehát egyik jelölttel kapcsolatban sem fogalmazom ezt, meg csak jelzem, hogy itt azért ugye a hírek szerint egy 200 fős hivatalt kell létrehozni és felállítani a semmiből, és az egy kicsit más skill szerintem, mint amik eddig hát úgy megvillantak a jelöltekkel kapcsolatban, de hát szerintem az a tény, hogy ilyen emberekről beszélünk a top 3 befutó kapcsán ennél a pozíciónál, az mindenképpen pozitív.
4: Igen, azt mondhatjuk, hogy a magyar jogvédő bubble-ön belül a Ligeti egy komoly és fajsúlyos név, ugye Balázs?
5: Szerintem igen, de most, hogy a Jancsics Dávid kiesett, én szerintem az se túlzás kijelenteni, hogy a 3 számításba jöhető jelölt közül az antikorrupciós munkához, ahhoz, hogy itt mi történt az elmúlt 16 évben, az állami lopásnak a csúcslejáratásával, ezzel azért messze a legtöbbet Ligeti Miklós foglalkozott, tehát messze neki van a legnagyobb tapasztalata, networkje, szakmai felkészültsége. Az egy más kérdés, hogy ha azt nézzük, hogy hogyan kell egy hivatalt felépíteni, akkor azt ki tudná a legjobban csinálni, ezt nem tudom megmondani őszintén szólva.
4: Igen, a menedzseri készségei azok talán nem, de itt talán a szakmai vezetés az fontosabb egy ilyen pozícióban, már hogy menedzserekkel körülveheti magát, de ő neki a zsebébe van az, vagy a fejébe van az, hogy mit kell csinálni, ami nagyon fontos. Tök jó lenne, ha például a drogpolitika terén is lenne egy olyan ember, aki ezt így tudná így ilyen szinten képviselni, mert jelenleg még ezt nem látjuk.
5: Ilyen ember van, szerintem, aki ezt tudná ilyen szinten képviselni.
4: Csak éppen
5: Péter, nem. Csak nem feltétlenül kap erre felkérést, vagy lehetőséget.
4: Vannak ilyen emberek, igen, de nem kapnak felkérést.
5: Ilyen emberek, igen.
4: Na mindegy, ez csak egy ilyen maliciózus kiszólás volt. Egyébként meg szerintem rakjunk be egy zenét, aztán utána folytassuk.
5: Én előre szeretnék elnézést kérni mindenkitől, de én a mai műsort azt csak 7-től 8-ig tudom vállalni, egész egyszerűen abban a fázisban ért a költözésem, reggel 5-kor riadok fel arra, hogy úristen, ha a pincébe be van törve az ablak, és nem cseréltettem ki, nem csináltattam meg, és ez csak egy az előttem tornyosuló feladatok közül.
6: Mikor történik a konkrét ez a költözés?
5: Hát a családom többi tagjai már Budapesten szívják a frissült levegőt.
4: Sült hússzagát.
5: Sült hússzagát, igen. Én vasárnap est délután tudom ezt a lakást, amiben az elmúlt években laktunk átadni. Rettegve várok Hausverwaltungot, ami a nem tudom, házkezelőség is, hogy ők mit fognak látni. Ebből a dologban tényleg nem akarok erről végig beszélni, de olyan vagyok, mint egy ilyen rossz rádió, ha megnyomják ezt a gombot, akkor megy. Szóval ez a...
6: előjött az összes németekkel kapcsolatos ősi szorongásod.
5: Hát nem tudom, hogy ez némete, vagy nem tudom, hogy az van, hogy laksz egy ilyen lakásban, és tönkre mennek dolgok, akkor azt mielőtt bérlakást elhagysz, akkor azt illik azért rendbe hozni. Meg hát itt komoly pénzek is múlnak ezért.
6: Igen, ezen. Gondolom.
5: Az egyik mosdókagylunk például a kísérletező kedvű kisfiam. Hát... tevékenységének köszönhetően el volt törve, ezt kicseréltem tegnap, el kellett menjek, autóm az nincs jelenleg, el kellett mennem az áruházba, messze volt. Szóval, tehát mondom, itt tartok, hogy a taxin defektet, tehát taxi defektet kapott, amikor oda haladtunk. Tehát, hogy
4: hát akkor foglaljuk össze, a hivatal vezetését se vállalod, a műsorból is korán elmész, nem szép dolog ez, Bali.
6: És nagyon... még a WC-t kagylót is eltört.
4: Igen.
5: De nem a WC-kagyló, hanem a mosdókagyló, és egyébként tényleg tehát amikor tudod, nem sokáig volt dugulás abban a szifonban, mindegy, szóval szétszedem, és a következő tárgyakat szedtem ki a szifonból, levágott fogkefe fej, oké, lehet, hogy az csak eltört és beleesett, bár nem nagyon hiszem őszintén, szóval nekem úgy tűnik, hogy valaki feszegette a fogkefének a fejét, na ilyen, akkor a kis műanyag kanál, és három szikszalaggal összekötődött fogfiszkáló, tehát hogy ez a...
4: Szabotásra a gyarakszom, lehet, hogy az oroszok.
5: Mi történhet, gondolhatta a velünk élő kiskorú gyermek, hogyha ezeket a tárgyakat beledugom abba a lukba?
4: Hát valami vudú szertartás
5: volt. Ez volt a folyamat ábra. Na jó.
4: Ez itt a hajnali asadás, zene után jövünk vissza.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Én Petya vagyok a pultból, és egyelőre Sárit látom itt az éterben. Balé lehet, hogy kiesett közben. Mindenesetre, szia Sári!
1: Szia Petya! Jó reggelt mindenkinek!
0: Képzeld, tegnap hosszú-hosszú évek után először a Kossuth Rádióra kapcsoltam.
1: Na, ez velem is pont ez történt.
0: Veled is pont ez történt?
1: Jó, van is egy konkurenciánk, mert lehet, hogy most már mindenki
0: a Kossuth
1: Rádió reggeli műsorát fogja hallgatni a Tilos Rádió helyett.
0: Lehet.
1: De ne tegyétek.
0: A felkelő, vagy mi is a címe? Felkelő, valami ilyesmi. A címe az új közéleti reggeli beszélgetős műsornak, Benyó Rita, akit eddig az ugye egyik. A... Mondjad?
1: Szerintem ma nem Benyó Rita van, hanem két naponta.
0: Ja, az egyik. Aha. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Bocsánat, hogy zavarok így az elején már. Hallottam, hogy hazajön a műsorvezető, és hogy arról tudna mondani pár dolgot, hogy miért döntött így, hogy Berlinből hazaköltözik, ráadásul az egész családdal. Mit mondtak neki a gyerekei, hogy ezt támogatták, vagy nem? Nyilván nem erőszak, gondolom. De hogy pár szót erről lehet majd hallani. Köszi szépen. Sziasztok!
0: Köszi, hello! Hello. Bali, hallasz minket, Bali?
3: Igen, igen, kidobott a Jitsi, de most itt vagyok.
0: Letolmácsolom neked, amit a telefonáló kérdezett, hogy miért költözöl haza Berlinből, erre kíváncsi, és hogy a gyerekeid ehhez mit szólnak, hogy te haza költözöl.
3: Na, nagyon kedves, hogy így érdeklődik. Hát igazából a gyerekeim, azt hiszem, szerintem elmondtam ezt a műsorban, de hogy nagyjából arról van szó, hogy a négy gyermekemből hárommal éltünk itt Berlinben, mert a negyedik már felnőtt, és ő nem követett minket ide az északi mocsarakba, már akkor is felnőtt volt, amikor idejöttünk. A sorrendben második ő leérettségizett, idén májusban, és most nem tervez itt Berlinben tovább tanulni, tehát ő nem kötődik ide, hogyha tovább fog tanulni, és Berlin lesz a választás, akkor majd ide visszajön. A legkisebb igazából az elmúlt 5 évben olyan nagyon szoros barátságot a porosz iskola rendszerrel nem kötött. Tehát az a helyzet, hogy 5 éve hallgatjuk, hogy ő mivel rossz, és miben kéne javulnia, azt valahogy még eddig sose hallottuk, hogy miben jó. A leggyönyörűbben rajzoló gyerekebről van szó, aki még soha nem kapott 3-asnál jobb jegyet rajzból. Berlin U11-es párbajtőr bajnokáról van szó, aki az iskolában képes volt a tanárok megbecsülését egy 3-assal kivívni sportból, de ez csak két extrém példa, szóval egyszerűen tényleg az van, hogy ez a porosz általános iskolai oktatás, ez addig jó, amíg a gyerek átlagos, vagy minden képessége kiváló, és abban a pillanatban, hogy egy kicsit más, akkor ezt a rendszer nagyon nehezen tudja kezelni. Nekünk ez a 9,5 év, ez nem volt elég ahhoz, hogy alternatív iskolába tudjuk a gyerekünket berakni, tehát a körzeti Montessori iskola várólistájára se sikerült fölkerülnünk az elmúlt 5 évben egyszer se, magániskolába nem akartuk adni, tehát egyszerűen ez nem, tehát ő neki az a perspektíva, hogy Magyarországon egy ilyen kisebb alapítványi iskolában, ahol a tandíj az olyan, hogy számunkra még megfizethető, ott egy ilyen gyerek élményközpontú és a gyerek igényeinek jobban megfelelő oktatást tudjuk neki biztosítani, ez konkrétan számára is vonzó, és ő még csak 11 éves, tehát őt nem kötik így annyira ide a barátok, egy legjobb barátja van, akit sajnál, de hogy ezt annyira utált ezekbe az iskolákba járni, mert nem egyet próbáltunk, hanem kettőt, hogy neki az a perspektíva, hogy talán Magyarországon lehet, hogy van olyan iskola, ahova esetleg szerethet majd bejárni, az egy vonzó perspektíva. És a harmadik gyerek, aki pedig egy 16 éves élsportoló, ő pedig azt hiszem, hogy a világon az egyetlen olyan sportot sikerült kiválasztania, és az elmúlt 6 évben űznie, amiben Németország nem úgy nem jobb, vagy nem, hanem hogy konkrétan nem is összemérhető Magyarországgal, tehát ő egy vízilabdázó, aki bekerült a német válogatottba, és többszörös német bajnok, de hát az a helyzet, hogy német világbajnok vízilabdázó az nincsen, akinek pedig van élsportoló múltja, meg élsportoló gyereke, az tudja, hogy ezt a heti 12-13 edzést csak úgy lehet bírni, hogyha az embernek nagy álmai vannak. Tehát ő konkrétan volt az oka annak, hogy Magyarországra Magyarország felé kezdtünk el gondolkodni, bőven a választások előtt, tehát ő mondta azt először, hogy neki ahhoz, hogy ő olimpiai érmek legyenek, lógjanak egyszer a nyakába, ez neki Magyarországra kell jönnie. Ez nem azt jelenti, hogy ő mindenképpen olimpiai bajnok lesz Magyarországon, de hogy az esély erre sokkal inkább megvan adva, mint Németországban. Tehát a vízilabda egy ilyen hülye sport, két dolog jellemzi, egy csomó más dolog is jellemzi persze, de hogy a mi szempontunkból két dolog fontos. Az egyik az, hogy van hét ország, ahonnan a vízilabdának az elitje kikerül, és mindenki más az csak kullog utánuk. Tehát, hogy ez a volt délszlávok, tehát Horvátország, Szerbia, Montenegro, ezen kívül ez a mediterrán térség országai, tehát olasz, spanyol, görög, és hetedikként Magyarország, ugye Magyarország az egyetlen ezek közül, akinek se tengere, se olyan nagy lakó, tehát hogy viszont komoly
1: sok fürdője és úszómedencéje van.
3: Viszont sok medencéje van, és vízesportokban erős, és a mai napig a legeredményesebb az olimpiai éremtáblázaton vízilabda tekintetében, tehát egyáltalán nem biztos, hogy következő 20 éve Magyarország olimpiát fog nyerni vízilabdába, de az egészen biztos, hogy Németország nem fog. És tehát hogy ez nem tudod úgy a kamaszkorod minden péntekjét és minden hétvégéjét és minden hajnalodat feláldozni, hogy nem valami nagyot szeretnél álmodni. Tehát szerintem olyan ember, olyan 16 éves, aki úgy tolja ezt a heti 12 edzést és rakja oda magát minden edzésen nem 100, hanem 120%-osan, hogy nem szeretne a világ legjobb lenni, az nem nagyon van. Tehát, hogy és ő ezt ezzel szembesült.
1: Ez összefügg azzal a lehetőséggel, vagy adottsággal, hogy ő tudja magáról, hogy magyar, mert most egy átlag német gyerek, az lehet, hogy elfogadja azt, hogy...
3: Ez egész biztos, Sári, igen. Tehát, hogyha görög lenne, görög engem Kostasznak hívnának, és őt pedig... Tehát, ha görögök lennénk, akkor ez Görögországgal kapcsolatban merült volna fel. Egyszerűen az van, hogy ő ebben a vízilabda nemzetközi körforgásban benne van, ismer magyar vízilabdázókat, és azt a tanácsot kapta több embertől is, olyanoktól is egyébként, akik ezt az utat már bejárták, hogy ahhoz, hogy ő látható legyen a magyar vízilabda számára, 16 és 18 éves kora között Magyarországra kell jönnie játszani, és ez most bekövetkezett. És először azt mondta, hogy akkor egy fél évre jönne ide játszani az iskolába.
1: Ilyenkor egy csapathoz jön, és akkor igen. Kerülhet majd be a válogatottba.
3: Hát a válogatott az nagyon messze van számára a magyar, mert ugye az, hogy német válogatott volt, tehát Magyarországon azért ezt szeretné egy pár másik gyerek is elérni.
1: Igen,
3: tehát, ugye,
1: milyen csapatba fog játszani, ha az nem titok?
3: Hát figyelj, én az ő személyes adatait nem adnám ki, tehát hogy már ez is kicsit lehet, hogy túlzás, de hogy így, igen, tehát csatlakozott egy magyar csapathoz, bemutatkozott próbajátékon, részt vett a nyári alapozó edzőtáborban, és az alapján azt mondták neki, hogy gyere, te itt tetszik, amit látunk veled kapcsolatban. A másik, amit a vízilabdával kapcsolatban akartam mondani, hogy ez egy ilyen rakkolós, melós sport, tehát hogy igazából vízilabdában nem azok lesznek a világbajnokok, akik a legnagyobbak, akik a leggyorsabban úsznak, vagy akik a legügyesebbek a labdával, hanem azok, akik a leginkább odarakják magukat az edzésen, és akik ezt nem 100, hanem 120%-osan tolják. Persze ügyesnek kell lenni, tehát hogy ez mindez megvan az én fiamnál, de hogy ő nem a két méteres magasságával, és nem egy tulajdonságával tűnik ki a többiek közül, hanem azzal, hogy ő ezt rettenetesen szeretné, és iszonyatosan kevésen edz. Ez elolvasta Benedek Tibornak a könyvét, amiben konkrétan szerepelnek ezek a mondatok, hogy soha nem a Benedek volt a leggyorsabb, soha nem ő volt a legjobb dobó, soha nem ő volt a legjobb, de ő akarta ezt a legjobban, és ezt ő magáévá tette. most már szerintem legalább 4 évvel ezelőtt, és az elmúlt 6-7 éve vízlabdázik, de az elmúlt 4 éve olyan keményen edz, hogy ezt nem tudod szülőként nem támogatni, az a helyzet. Tehát itt erre azt lehetett volna mondani, hogy akkor ő jöjjön ide, és éljen itt egyedül, és fejezze be itt az iskolát egyedül, de hát ezt mi nem akartuk. Tehát, hogy itt az ő érdekeinek a figyelembevétele volt az első szempont. A kicsinek mondom, ez a suli nem volt jó, és az a tény, hogy a legnagyobb pedig, aki nagyon ide kötődik.
1: Ő is megy veletek?
3: Hát a legnagyobb 19 éves, és ő most egy ilyen Németországban, legalábbis ebben a szociokulturális közegben, ahol mi élünk, a gyerekeknek szerintem a túlnyomó többsége nem tanul tovább rögtön a gimnázium után. Ennek egyébként az is az oka, hogy nagyon sokan 17 évesen megszerzik az érettségit, mert ugye korán kezdik. Ő egyébként 19 éves, mert ő Magyarországon évvesztes volt, de hogy tehát ez a gap year, ez nagyon általános itt, a gyerekek
1: ilyenkor utaznak. Tehát akkor így költi a gap year-t?
3: Nem, ő egy Olaszországban kezdi, és aztán pedig utazgatni szeretne, tehát hogy ő most egy ilyen egész más pályán van, most egy nemzetközi modellkarrierbe próbál kezdeni, és a milánói divathét várja őt Milánóban, tehát oda indul. Úgyhogy a Zoolanderből megismert a férfi modellek kegyetlen, ám de érdekes élete vár rá, ő lesz szeretni. Úgyhogy ő elvileg nem budapesti bázissal vág ennek a következő évnek neki, hanem egyébként egy nagy részt online teljesíthető egyetemre is beiratkozott itt azért, hogy azért valami köze azért legyen a tanuláshoz, de hogy ez valójában azért arról szól, hogy megnézni, hogy mit szeretne. Általában ilyenkor német gyerekek külföldre mennek. Tehát, hogy dolgoznak kicsit, utaznak, jönnek ide, ott mennek oda. Szerintem az a koncepció, hogy ne 17-18 évesen döntsd el, hogy mi lesz, mi lesz az a foglalkozás, amivel kapcsolatban tanulni fogsz a következő 3-5 évben.
1: Tulajdonképpen még előbb kell eldönteni, mert 11-ben már ugye fakultációk révén már úgy nagyjából ki kell találni, hogy milyen irány. Nem kell feltétlenül én gyerekem, aki szintén 5-osztályos gimnáziumért és évvesztes, tehát ő most az 18 és még csak 11-es, ő például nem tudja, hogy mit akar csinálni, de mondjuk a fakultáció, tehát az már, hogy miből érettségizik, meg úgy valami irányultság az van, csak hogy azok belül ezt nem tudja.
3: Ugye ez ez egy ilyen hülye koncepció szerintem, hogy amíg a homloklebenyed még be se épült teljesen, vagy még nem fejlődött ki teljesen, tehát a logikus döntés hozatalért nagyrészt felelős agyi területed, az ugye 21-21 éves korod előtt az nincs kész, és hogy ez előtt, az időszak előtt több évvel te döntsd el, hogy mivel szeretnél foglalkozni, ez szerintem nem egy jó koncepció, tehát önmagában az, hogy itt mindenki az egyetem előtt kihagy 1-2 évet, az szerintem tök jó, és az igazából segíti azt, hogy olyan valami olyat válaszol, amivel tényleg akar foglalkozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy valaki tudja, hogy mit szeretne csinálni, nekem is voltak olyan ismerőseim, sőt a fiai barátai között is látok olyat, aki több éve tudja, hogy ő már pedig jogász szeretne lenni, és boldogan...
1: Hát igen, de Ericsson, az, vagy Ericsson révén, nem is Ericsson, hanem Ericsson életszakaszé révén, azt tudjuk, hogy van egy olyan, ugye a kamaszkor, ez az identitáskeresés időszaka, és hogy akkor vannak olyan lehetőségek, például az úgynevezett korai zárás, mert nem Ericssonhoz kötődik, most elfelejtettem, hogy kihez, amiben azt jelenti, hogy nem történik meg az a, nem futja végig azt a kört a gyerek, hogy megnézi, hogy tehát ugye először...
3: Try and error. Igen.
1: Először azonosul a szüleivel, de aztán ugye fel kell lázadni, és hogy ne a szülei vágyait teljesítse be, hanem a saját, és akkor ennek ilyen teljesen extrém része is, hogy így nagyon távol megy a szülei értékrendjétől, és akkor utána talál egy ilyen valamit, ami azért abban benne van már ő, de nyilván megjelennek akkor újból a szülői értékek. És ugye a korai zárás az mondjuk most pont csak a jogászra jutott, azt hiszem abszolút nem tudom a történetét, de ugye ott olyan orvos példát mondtak, hogy orvos szülők gyereke, aki világéletében orvos akart lenni, de hogy igazából nem gondolkozott soha. És nekem amúgy egy csomó ilyen páciensem van, akik elmentek a jogra, a közgázra, az orvosira, nem tudom mi, mert hogy ezek az egyetemek, ahova el kell menni, ez volt a szülői elvárás, és akkor utána meg rájöttek, hogy igazából...
3: És ott állnak 40 évesen, egy olyan kitanult
1: szakmával, és pszichológusok akarnak lenni.
3: Beleraktak 15 évet, és nyálcsorgatva néznek téged, akinek az a munkát, hogy emberekkel beszélgetsz. Hát figyelj, tudok kapcsolódni ehhez.
0: Én sok ilyen embert ismerek, akik így a... tudom én, mérnöki, vagy multi céges, vagy bármi karrier egy pontján így rájönnek, hogy ők mégse ezt, hanem inkább valami olyat akarnak csinálni, ami segítő, vagy aktivizmus, vagy valami spirituális, vagy tudom én, aminek ugye a for-profit szférában egyébként nem sok hasznát látnak.
1: Igen, vagy asztalos, mint Varga Judit, a politikai karrierjét eldobva.
3: Vagy autógyár kormányzati
0: feltaláló, mint Rogán.
3: Szijjártó, vagy Rogán, aki végre most aztán leülhet, és tényleg egy fehér papírral és egy ceruzával elkezdhet a következő nagy találmányán gondolkodni.
0: Vagy Cecilia, aki újságíró lett, és milyen jól megtámogatták a lapját.
3: De az mi egyébként, ezt értitek? Hogy ez ilyen nagyon durva pénzmosodának tűnik az ő.
1: Nagyon, de. Én még véletlenül se került elém soha ez a weblap.
3: De hogy ugye én azt gondoltam eddig, hogy ott az az üzleti modell, hogy őt állami, az előző férjének a kapcsolatai révén állami cégek hirdetnek az ő lapjában, és akkor ez a... De, hogy itt nem, de most azt hiszem, hogy az talán az átlátszó, vagy nem tudom, kicsoda kikérte az ő. És hogy így kiderül, hogy ezek csak töredékei ennek a rettenetes bevételnek, tehát hogy itt ez a pár százmillió forint, amit elhirdetgettek állami cégek ebben a, hát a méltán eléd nem kerülő és ismeretlennek tűnő bulvár labban, TVZ, vagy nem tudom is, mi lehet TVZ, True World News, vagy nem tudom.
1: Twilight Zone.
3: True World Zombies. Twilight Zone. Igen, valószínűleg Twilight Zone. Tényleg, beöntöd a közpénzt, vagy a azért is egy ködből. Nagyon jó a Twilight Zone Network. Na szóval, hogy ez akkor ez

0: 100 millió forintot kipergettek ilyen mindenféle álcivil szervezeteknek, aminek a vezetői azok hát konkrétan fideszes képviselők. És ez csak a jéghegy csúcsa, ugye?
1: Doppergész, vagy a surprise, vagy...
0: Igen. Nem, hát lesz a vagyon visszaveszerzési hivatalnak dolgai, most így azért esnek ki a csontvázak a szekrényből. Eddig még ugye nem nagyon történtek olyan óriási nagy... Vagy ne, szerintem a közvélemény még nem látja annyira, hogy most itt már mennének a... Vagy menne az elszámolás a háttérben.
1: Én szerintem ez nem teljesen van igazad, mert például az, hogy... Az autópálya koncesszió, amit konkrétan visszakérnek Szi Lászlótól, Mészárostól, azt szerintem az például egy viszonylag nagy lépés. Most az ilyen kicsi dolgokat, hogy a Balázsinak a cégével szerződést pont a közmédia, itt tudom én, tehát azért ott is lehet fogni sok pénzt, de hogy így konkrétan kizártak Mészáros cégeket közbeszerzésekből, és hát ami szerintem az egyik legfelháborítóbb, undorító dolog volt a választások előtti időszakban, ez alatt mondjuk az elmúlt két évet, vagy más évet értem, ez a Bosnyák téri, ez a Bayer konstruktnak ez a teljesen értelmetlen, botrányos körülmények között épült, az önkormányzatot átcseszve épült irodaház komplexuma, amit, ha jól értem, akkor most az állam azt mondja, hogy adjátok vissza a lóvét, és mi ezt nem kérjük, és konkrétan ebből lesz egy óriási per szerintem. Tehát, hogy, és én azt hiszem, hogy nem kizárt, hogy mondjuk a Tiborstól és a Garancsitól vásárolt másik 14. kerületi irodaház komplexus is erre a sorsra fog jutni. Tehát, hogy azért ezek történnek, csak nehéz ilyen bomba, beton biztosnak tűnő jogi konstrukciókkal szembe menni, de szerintem itt ez lesz. Én szeretném azt hinni.
0: Igen,
2: annak ellenére, hogy naponta jönnek a boldogan jaktozó és milliómos, illetve háborút kreáló fiával és milliómos vejével boldogan beszélgető Orbánról a fotók.
1: Hát figyelj, fel van szabadulva, de szerintem azért, hogyha az út a börtönbe program felgyorsul, akkor azért lehet, hogy lesz majd ott fejvakarás.
0: Igen, hát ez pont az, hogy oké, elindultak dolgok, de az emberek szerintem inkább arra várnak, amikor majd Mészáros Lőrinc megy a bíróságra, meg Orbán Viktor először tanúként, aztán vádlottként, és kattannak a bilincsek. Azért itt még nem tartunk.
1: Ez még itt nem tartunk, ez nem most lesz.
0: És ha ez nem lesz, akkor biztos, hogy csalódás lesz, szóval, hogy azért nem lesz egyszerű azért a feladata, vagyom visszaszer, vagy az igazából ugye neki
2: mikor
0: nem politikai.
2: Mikor lesz szerinted, Balázs? Vagy szerintetek?
1: Mi? Mikor lesz?
2: 4 éven belül lesz.
0: Bilincskattanás?
1: Hát szerintem... Tehát itt két dolog van, az egyik a másikból következik, tehát az, hogy a Tisza földindulásszerű győzelmében az embereknek az a várakozása, hogy ez így nem mehet tovább, legyen valami más, hogy az nagyon nagy részben ebből az intézményesült korrupcióból és lopásból indult ki szerintem. Tehát ez egy nagyon nagy társadalmi elvárás, hogy azok, akik ezt lehetővé tették, azok bűnhődjenek meg ezért, és a másik pedig az, hogy azért Magyarországon 4 évente választások vannak, tehát szerintem a Tisza pártnak az egy elemi érdeke, hogy ezek az eljárások, ezek a következő egy-két évben hát látható módon beinduljanak, és legyen következmény, mert hogyha ez nem így lesz, akkor az elégedetlenség. Szerintem az nem lesz elég, hogy ez nem a Fidesz, és akkor legalább nem az van. De nem akarom degradálni azoknak az intézményeknek a munkáját, akik már az elmúlt időszakban, és hát azért az amit tehát mondjuk a Vitézi féle közlekedési minisztériumban ilyen koncepció szinten, meg mondjuk az EU-s források megszerzésével kapcsolatban, tehát azt azért lehet gondolni, hogy ez a sok 1000 milliárd forint, ami bejön, abból értelmesebb dolgokra lesz értelmesebb módon költve, és hogy mondjuk nem néhány ember fog gazdagodni, hanem mondjuk tényleg elővárosi közlekedés újulhat, meg vasútvonalak, stb. Tehát szerintem ez látható lesz, és eznek lesz eredménye, de ez nem fogja

0: helyettesíteni, vagy teljes mértékben felettetni azt, hogyha ezek az eljárások nem indulnak meg. Szerintem ez egy 1-2 éven belül ennek látható eredménye kell, hogy legyen. Mondom ezt úgy, mint aki nem pályázott ennek a hivatalnak a vezetésére, tehát a klasszikus más farkával, meg nem farkával verném a család, de hogy szerintem kicsit azért nehezített ez a pálya, mert a vagyon visszaszerzési hivatalnak a neve az nem biztos, hogy nagyon jó. Tehát itt az az elvárás ezzel kapcsolatban, hogy ténylegesen a lóvét szerezzék vissza, és szerintem sokkal reálisabb az az elvárás, hogy azokat, akik állami hivatalos pozícióban ültek és döntöttek ezekről a kérdésekről, őket megfelelő büntető eljárásokkal targetolni. Tehát szerintem az, hogy mondjuk a Mátrai erőműnél mi történt, és hogy azok az emberek, akik ezt állami vezetőként jóvá hagyták, azokat a rettenetesen tisztességtelen és konkrét bűncselekményeket is megvalósító szerződéseket, az állami oldalról szerintem nem nagyon nehéz tetten érni. Tehát hogy ezek az, hogy ténylegesen hogy szerzed vissza a Mészáros csoport, most ezt ilyen tágban értem, amely az EU tényleg az ország legnagyobb munkáltatójává nőtte ki magát, tehát itt azért 60 ezer emberről beszélünk, aki ennél a cégcsoportnál dolgozik, az több százezer családnak a megélhetése, tehát szerintem ez nem úgy van, hogy te zárolod egyszer csak ezeknek a cégeknek a vagyonát, hogyha így kihúzod a dugót, akkor abból nagyon nagy baj is lehet sok ember számára. Tehát szerintem pont az a része nehéz ennek a melónak, ami a vagyon visszaszerzésről szól, az, hogy ez utána menni ezeknek a történéseknek büntetőjogi szempontból, és olyan helyzetet teremteni, hogy ez máskor ne fordulhasson elő, soha többet, és meg megértetni azt, hogy itt mi történt. Ezek azért szerintem alacsonyabban csüngő gyümölcsök, hogy egy ilyen borzalmas fordítással éljek. Úgyhogy maga a lóvé visszaszerzés az azért nem azt mondom, hogy lehetetlen. Ebben a műsorban is beszéltünk erről arról a tanulmányról, amiben egy alkotmányjogász és egy ügyvéd olyan jogi fogalmakat próbált bevezetni, amik lehetővé tennék azt, hogy a pénzeknek is utána lehessen menni, de szerintem ez a nehezebb része. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, csak ez több időt és nagyon nagy gondolkodást igényel a büntető.
1: Két nyomozót is hallottam, ugye jelentkezett ez a Molnár Csaba nevű ex-nyomozó,
0: igen.
1: Meg még régebben volt a Partizánban egy másik nyomozóval, nem emlékszem, hogy ő valami adó nyomozó,
0: igen.
1: Interjú. És akkor ők azt mondták, hogy ezek azért a pénzmozgások, úgyhogy ha vannak nemzetközi együttműködések, akkor azért azok lekövethetőek. Tehát, hogy jó, hát persze nyilván, tehát, hogy biztos el lehet tüntetni valamennyire pénzeket, de hogy azért, hogy hogyan mozgott a pénz az egyik tulajdonostól a másikig, vagy az egyik számlatulajdonostól a másikig, akár cégeket belevéve, akár nemzetközi szinteken, tranzakciókba, azt, hogyha együtt dolgoznak ilyen nemzetközi nyomozó csapatok, akkor ez meg lehet.
0: Igen, csak amire én próbáltam utána, ez most konkrétan a Mátrai erőművet, megnézett. Uh-huh. Tehát ott az történt, hogy ugye megvették az erőművet x milliárd forintért, amihez egyébként egy állami banktól kaptak hitelt. Utána a következő évben kiszedtek az erőmű rekultivációs céltartalékából több pénzt, mint amennyire megvették az erőművet. Majd utána a következő évben, miután ezt kiürítették, visszaadták, újra eladták az államnak, azt hiszem majdnem dupláron a nem működő, illetve hát a felújításra szoruló erőművet. Most, hogyha ha az a pénz, ami ebből bejött, hogyha azt Mészáros Lőrinc osztalékként kivette, és abból épített magának egy kacsalában forgó ízléstelen palotát, akkor annak könnyű utána menni, vagy könnyebb. De itt szerintem nem ez történik, hanem az történik, hogy a cégcsoporton belül egyéb vállalkozásaiba forgatva mondjuk megpályáz egy közbeszerzés, és ott elkezd dolgozni. Tehát hogy ez szerintem ez az, amit
1: hát
0: próbáltam
1: igen,
0: utalni,
1: hát,
0: hogy amikor...
1: Az a nehéz, ami már el lett költve, azt nem lehet.
0: Hát, de nem is csak azt, hogy mert nem mindegy, hogy mire lett elköltve. Tehát, hogy szerintem ez nem kihagyható sajnos ebből az egyenletből az, hogy a Mészáros Lőrinc és a hozzá kapcsolódó vállalkozások jelenleg a legnagyobb magyar munkáltatót jelentik. Szerintem több ember dolgozik náluk, mint a MÁV-nál. Ugye abban nőttünk fel, hogy a MÁV volt a ország legnagyobb munkáltatója, de szerintem ez a kettő összevérhető. Tehát ilyen több tízezer emberről beszélünk, és hogy
1: Na jó, de hogy
0: ez a
1: azért
0: nehéz.
1: hát persze ez abszolút nehéz, igen, de hogy azért, hogy mondjam, egy mészáros csoport, az mészáros nélkül is tud tovább működni
0: Ja,
1: egyébként.
0: abszolút. Csak szerintem az emberek elvárása, de ez csak tippelem, mert nem tudom, hogy mi jár a szavazók fejébe ezzel kapcsolatban, az nem feltétlenül az, hogy ezt a végtelen mennyiségű lóvét, ezt teljes mértékben szerezzük vissza. Ez szerintem sokkal inkább az, hogy akik ezt választott képviselőként, meg tisztségviselőként, meg kormánytagként, meg miniszterelnökként, meg miniszterként ezt lehetővé tették, azok bűnhődjenek meg ezért. Tehát szerintem tehát az emberek azt akarják, hogy csattanjon a bilincs ezeknek az alakoknak a kezén, meg azt, hogy ez soha többet ne forduljon elő. Szerintem azt mindenki, aki már...
1: Szerinted bánnák, hogyha mellesleg el lenne véve a
0: Dehogy is
1: Mészáros
0: bánnák.
1: Lőrinc pénze?
0: Ne, dehogy is bánnák, csak azt mondom, hogy
1: 85%-a, vagy tudom, amennyi
0: nem.
1: most van neki?
0: Dehogy is bánnák, hogyha abból a pénzből is visszaszerez. Nagyon örülnének neki, csak szerintem az elvárásokat lehet úgy is teljesíteni, hogy a büntető jogra koncentrálsz, és egy ponton azt mondod, hogy hát sajnos ezeknek a pénzeknek a visszaszerzése az hosszabb időt vesz igénybe, meg bonyolultabb, meg nem is feltétlenül fog sikerülni. Ugye itt olyan elképesztő összegről van szó, ezer milliárdokról, hogyha abból ha csak pár százaléka visszajön, már az is milliárd. Tehát ez lehet ezt úgy csinálni, hogy legyen elégedettség, ha a felelősök börtönbe mennek.
1: Igen, persze.
0: Azt nem lehet, hogy a pénz se jön vissza, és mindenki megúszza.
1: Igen.
2: Igen.
0: Péter.
2: Zárjam le ezt a vitát valami okos konklúzióval.
0: Péter, kérjük, nyilvánulj meg, és mondjál valamit.
2: Igazából ez a témához már annyira nem, de a reggel, amit vagy most itt pont ennek a blokknak az elején, amiről elkezdtünk beszélni, az a Kossuth Rádió volt, amiben már sokkal érezhetőbbek a változások. Nem tudom, hogy Bali hozzád eljutott-e, hogy újraindult a hírműsorokkal, meg a közéleti műsorokkal a Kossuth Rádió. És tegnap
0: Hát
2: reggel
0: sőt.
2: volt az első adás, és nekem az egy ilyen tök szerintem 16 évben biztos olyan kapcsoltam rá a Kossuth Rádióra. Így most volt az első alkalom, és kimondottan egy ilyen nagyon fura érzés volt, hogy a Királyi Rádiót hallgatja az ember, és nem úgy hallgatott, hogy úristen, milyen újabb baromság lesz, vagy valami propaganda, vagy nem tudom, hanem érdeklődve hallgatsz egy közéleti műsort a Kossuth Rádióban. Azért ezt így jegyezzük fel a kis naptárunkba, ezt a jeles napot.
0: Föl fogom jegyezni. Mielőtt elbúcsúzok, még azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy te azt mondtad, hogy 16 éve nem kapcsoltál Kossuth Rádióra. Én nekem fél évvel ezelőtt, a választások előtt volt egy ilyen szürreális élményem, hogy mentem az autóba, és bocsánat, elnézést minden akkor az úton lévő közlekedőtől, tehát nem álltam félre, és miközben a rádiót nyomogattam, és valami rossz gombot nyomhattam meg, és az FM-ről átváltott a középhullámra, tehát amikor nem az FM, hanem az M, ugye az, amin a Kossuth Rádió mindig is 540 MHz-en fogható volt.
2: Igen, még egy szokollal is.
0: És készítettek el, hogy elkezdett ott keresni a kocsimnak a rádiója, egyszer csak megállt 540, 539 MHz-nél, és Szijjártó Péter recsegve ropogva megszólalt az autómban a Hindenburg Dámon itt Berlin Stéglitz kerületében. Én majdnem lefejeltem a kormányt, hogy ugye ez tehát a közép hullámnak van egy ilyen tulajdonsága, hogy a sokkal messzebbre el tud terjedni, mint a rövid hullám. Vagy nem tudom, lehet, hogy nem rosszul mondom, hogy melyik a rövid. A lényeg az, hogy a retro rádiót biztos, hogy nem tudom Berlinbe befogni, amit otthon adnak, de a Kossuth rádiót befogtam, és döbbenten hallottam, hogy Szijjártó Péter nyilatkozgatott. Szóval, hogy akkor de majd most akkor újra.
1: Én azon gondolkoztam, mert én több ízbe is hallgattam tegnap Kossuth Rádiót, így reggel még telefonról, a Media Clickről, meghallgattam egy-két ilyen benyúrítás, meg ukrajnai riport volt éppen aktuálisan, meg ilyesmi, és akkor utána az autóban, gondoltam, hogy tegnap ráadásul hosszabban autóztam, és akkor gondoltam, hogy jó, hát Kossuth Rádiót hallgatom, meg izé. Na, és utána ugye lementek ezek a politikai, vagy ezek a megújuló műsorok, és akkor napközben igazából tudtommal hasonló műsorok mennek, mint eddig, vagy szóval, hogy ezen nincs minden fejetetére állítva. Azt nem tudom, hogy a szerkesztők azok valószínűleg mások, meg a műsorvezetőknek egy része, azt nem tudom pontosan. De hogy ilyen, mit tudom én...
0: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben?
1: Nem, mert hogy ez tényleg ilyen, elég ilyen klasszikus közszolgálati, tehát például az egyik műsor, amit hallgattam, az a ürgékről szólt, hogy a Tihany közelében nagyon sok ürge van, akiket vagy fotósok, vagy gyerekek elkezdtek etetni, és ilyen nagyon meg vannak szelídülve, és ilyen nagyon aranyosan ott így van egy ilyen ürge kolónia. Ez volt az egyik téma. A másik az meg valamilyen, ami este hallgattam, az meg valamilyen...
0: Esti ürgék.
1: Nem, az valami nő, aki valami divat tervező is volt, de nagyon kreatív, és mit tudom én, tehát valamilyen 20. század elején.
0: Szemben a kreativitástal egyáltalán nem megáldott divat tervezőkkel, akik csak sírnak otthon, és azt mondják, hogy bár csak kreatív lennék, akkor nem ezt a hülye szakmát kellett volna.
1: Na, mindegy, szóval egy valami, mit tudom én, ki, és akkor utána meg a Petőfi Irodalmi Múzeum egy kiállításáról volt szó. És azon gondolkoztam, hogy
0: ki? Nem, ki a célcsoport?
1: Nem, azt úgy el tudom képzelni, hogy ilyen mindenféle, hát most nyilván 24 órát ki kell tölteni, ez nem csak hírek, hanem kultúra, meg sport, meg tudom, ilyen történelem, meg akármi. Nem, hanem, hogy nem hallgattam a Kossuth Rádiót, és nem tudom, hogy ez a része, tehát nyilván a politikai része az nagyon megváltozott, de hogy ez a része az lehet, hogy valamennyire hasonló volt, vagy hát hogy mondjam, akkor is 24 órát ki kellett tölteni, és akkor sem, tehát a hírek nyilván mindig akkor úszítóak voltak, meg a reggeli műsor, meg az Orbán interjú, meg stb. De gondolom napközben, amikor ez a kulturális, meg ilyen-olyan érdekesek vannak, hát ezeket lehet, hogy tök hasonló stílusban.
0: Hát csak lehet, hogy nem, csak nem a rákcsáló ürgékről volt szó, hanem a kis turul fiókáknak a...
1: Még egyet hallgattam, egy interjú volt, azzal a csávóval, aki múlt héten megmentett egy fuldokló gyereket az autópályán, egyébként mentő foglalkozásra néz a fickó, olyan szimpatikus volt, és akkor ilyen, így megkérdezték, hogy akkor ön egy angyal? Ilyen kérdések voltak. És mondta, hogy nem angyal vagyok, csak hát úgy éreztem, hogy segítenem kell, és akkor elmondta, hogy mentette meg a gyerek életét.
0: Mi a család neve? Ördög Péter.
1: Szóval, hogy olyan színes volt, de hát nyilván a politikai meg a hír része az teljesen fejetetére állt. De hogy sajnálom, ezt akartam mondani, hogy sajnálom, hogy nem hallgattam egy évvel, vagy fél évvel ezelőtt Kossuth Rádiót, mert akkor most fullba össze tudnám hasonlítani, hogy mit és mennyit változott.
2: Hát akkor könnyes búcsút.
0: Ezt a jó hangulatú beszélgetést ezt részemről eddig tudtam folytatni, mert várnak a feladatok. Elnézést kérek tőletek is, és a hallgatóktól is. További jó műsort.
1: Szia Balázs.
2: Zene után jövünk vissza Sárival a hajnali hasadásban.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora, a Sárival vagyunk itt ketten a műsorban. És Bali most elment már a műsorból, de jövő héten majd reméljük már élőben fog stúdióból Budapestről bejelentkezni.
1: Mert igen, azt akartam kérdezni, hogy be fog-e járni a Balázs a stúdióba, de akkor...
0: Muszáj lesz neki.
1: Kényszerítetted rá?
0: Igen, rá lesz kényszerítve. Mindenesetre jó lesz, igen, hogy azért nem csak online fogunk kapcsolódni, hanem lesz így konkrét stúdió élet is, reméljük.
1: Igen, én is megpróbálok majd.
0: Na, amit... egy másik téma, amit szerettem volna behozni, nem tudom, hogy mennyire követted a Facebook Meta körüli botrányoknak az alakulását az utóbbi időben. Mindenféle pert indítottak a Zuckerberg cége ellen, azzal a felkiáltással, ugye, hogy nem kommunikálták transzparensen a veszélyeit a közösségi médiának, ami függőséget okoz, és a fiatalkorúakra mindenféle veszélyt rejteget. És ilyen elég komoly kártérítési pereket akasztottak a Meta nyakába, ami hát akár azt is eredményezheti, hogy át kell alakítaniuk a közösségi médiát, komoly ilyen filter, vagy ilyen szűrő legyen az a fiatalkorúakra, különösen a 13 éven aluliakra, meg hogy mindenféle egyéb ilyen biztonsági intézkedést vezessenek be. Mit gondolsz erről?
1: Hát én egyetértek, alapvetően gondolom az Instagramról van inkább szó, mert a Facebookot szerintem nem olyan nagyon használják a fiatalok, amennyire tudom, amennyire látom.
0: Hát igen, csak ugyanaz a cég, igen.
1: Igen, hát egy idő óta igen, megvette az Instagramot, úgyhogy nyilván ugye ott van a TikTok, ami ugye arra, azt nem tudom, miért nem, azt kínai...
0: Lehet, hogy Kínában nem működik annyira a jogállam?
1: Hát nem, de hogy igen, hogy kínai céget nem tud beperelni a... nem tudnak ebbe perelni Európából, vagy Amerikából, ezt nem tudom. Ezt most csak arra céloztam, hogy a probléma nem fog megszűnni. Sajnos.
0: Igen, itt olyan
1: nehéz helyzet. Igen.
0: Olyan dolgok vannak, hogy például az ilyen addiktívnak tartott funkciók eltávolítása, mint a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás, az eltűnő tartalmak, sztorik megszüntetése, filterek vagy az aktivitást ösztönző algoritmusok eltörlése. Én azért azt gondolom, abban a formában, ahogy most működik, vagy most működnek a legtöbb ilyen közösségi média, az nem jól működik, és inkább antiszociális média, mint szociális média, de hogy szerintem egyébként amikről itt van szó, hát pártolható, de szerintem nem elég mély változás. Tehát, hogy ami itt azért mégiscsak a lényege a dolognak az, hogy ilyen adattenyész teheneknek tekinti, gyakorlatilag fejős teheneknek tekinti a közösségi média a felhasználót, tehát ugye alapvetően az algoritmusok arra mennek rá, hogy te mit akarsz, milyen szükségleteid vásárol, mit tudnak rácsózni gyakorlatilag, és ugye a nagy cégeknek eladják ezeket az adatokat, meg a hirdetési felületeket, és hogy ezért cserébe ugye ingyenes az egész. De hogy szerintem mondjuk érdemes lenne megfontolni azt, hogy előfizetős legyen, viszont akkor ne legyenek ilyen átláthatatlan algoritmusos adatfejű rendszerek, hanem tök transzparens legyen az, hogy neked mi lehet a faladon, és hogy alapvetően tehát hogy sokkal nagyobb kontrollod legyen a fölött, hogy te neked ott ne húzzanak bele ilyen mindenféle lúpokba.
1: Igen, de hát ennek több része van, mert igen, az ő oldalokról ugye az a cél, hogy minél több időt tölts ott, hogy utána ezt ők pénzét tehessék valamilyen módon. Van egy telefon.
0: Igen, jó reggel.
2: Sziasztok, Gergi vagyok, utolsó kolma. Szóval, hogy tegnap Fetó is behozta a hétérítőben ezt a dolgot, hogy szerinte volt olyan, amikor a, nem tudom, a Newsfeednek egy ilyen közösségi média alkalmazásban még volt vége. Tehát, hogy nem lehetett tovább tekerni a végtelenségig, és hogy szerintetek ez ilyen lesz-e még, vagy milyen egyéb dolgok lehetnek, amik így segíthetik azt, hogy a, nem tudom, emberek ne függjenek rá ennyire a dolgokra, mint ezekre a közösségi média alkalmazásokra, vagy ilyesmi.
0: Hát ugye erről szólnak a
2: cikk. Hallgatlak titeket. Köszönöm, sziasztok!
1: Meg ugye az is van szerintem, vagy legalábbis én úgy emlékszem, hogy mint egy a kaszinókban is ugye az a működési mechanizmus, hogy ritkán, de kiszámíthatatlanul van nyeresség, és egy kicsit ugye ugyanez történik a scrollozásnál, hogy ugye nagyon sok hülye tartalom van, meg semleges, meg érdektelen, de hogy újra meg újra, és ugye nyilván ez a végtelenséggel is összefog, újra meg újra bejön egy pont, hogy ez érdekel, és akkor ugye azt az élményt, hát az agy is úgy reagál rá, az idegrendszer, hogy mégiscsak van egy jutalom.
0: Igen, és akkor az a lényeg, hogy az minél biztos, több időt elcsesszél.
1: Igen. Ez az egyik része, és akkor nyilván ez ugye profit maximalizálás az ő oldalukról, tehát hogy erre biztos, hogy szerintem ez jó, hogyha erre valami fajta korlátozást bevezetnek, mert nekik ugye a kapitalizmus elmélete szerint ők nem fognak önkorlátozni, tehát akkor ezt kívülről kell bevinni ezt a korlátozást. A másik viszont, ami nyilván összefügg ezzel, mert hogy az eltöltött idővel, de hogy szerintem ez nem is biztos, hogy csak az idővel összefüggő dolog, hogy nagyon behozza ezt az összehasonlítást a másik élete meg a te életed között, és erre egy felnőtt, azt még valószínűleg jó esetben, még felnőttként is meg lehet élni, hogy ez rossz érzést tud okozni, mondjuk amikor te ülsz a munkahelyedben, vagy egy nehéz élethelyzetben vagy, és nézed a többiek nyaralós, boldog, nem tudom, képeit, hogy ez egy tud fájdalmas lenni, de még
0: tiltsuk be a boldog nyaralós talán képeket.
1: Köszönjük?
0: Tiltsuk be a boldog nyaralós képeket.
1: Ez egy bonyolultabb kérdés, de hogy a gyerekek szerintem nagyon-nagyon kitettek ennek, mert hogy, hogy még alakulóban van az identitás.
0: A testkép.
1: Milyen van, milyen nincs, testkép akár, vagy bármilyen más tulajdonság szempontjából. És így a kép, és ugye akkor ezek amúgy is ott vannak fantáziákban, ahogy milyen vagyok, elég jó vagyok-e, de hogy itt viszont így non-stop eléd van tolva, és akkor nyilván ezt a vers, valaki ez erre ilyen versengőn reagál, hogy akkor ő is felrak, veszel a versenybe, van, aki ilyen elkerülően, de hogy szerintem ezzel is, és ez erre, én nem értek hozzá, hogy technikailag ez hogy lehetne megoldani, de szerintem ez is nagyon-nagyon káros, tehát nem a kifejezetten a függőség, meg az idő, meg az, hogy hogyan használ ki minket a social media, ez nem csak ez a téma, hanem egyáltalán, hogy ez a ennek való kitettség, ami persze nyilván régen az MTV előtt ülve is éreztem, mondjuk akár én azt, hogy úgy akarok kinézni, mint a tudom én melyik top modell, és basszus soha nem fogok, tehát hogy nyilván ezt a frusztrációt azért át lehetett élni más módon is, de hát most azért ez sokkal jobban így le vannak öntve ezzel a gyerekek, meg ilyen megállíthatatlanul azáltal, hogy a kezükben van. Szóval, hogy én még ezen gondolkoztam, hogy...
0: Hát igen, ez is összefügg a kettő egymással. Tehát, hogy van összerakva a közösségi média, és hogy ezek a hatások, amiről beszélsz, az miért sokkal erősebb, mint mondjuk egy tévé esetében, ami passzív. Itt azért ugye van egy interaktív vagy része is ennek a dolognak, igen, hogy a lájkok, és hogy akkor visszajelzések, és
1: ezek így... egy közülük, ja, közül meg.
0: Egyébként, amit a betelefonálok kérdezett, hát igen, pont erről van szó, hogy ez a végtelen görgetés, ezt akarják most többek között tiltani, és hogy ha jól tudom, akkor Új-Mexikóban volt egy ezzel kapcsolatos per, ahol egyébként a bíróság az arra hivatkozva nem tette meg ezt végül, tehát hogy nem tiltotta ezt a végtelen görgetést funkciót, mert hogy a többi közösségi média felületen viszont ez van, és hogy emiatt aztán a Meta cég hátrányba kerülne a piaci versenyben a többi céggel, szemben. És hát, hogy igazából ez azt mutatja, hogy ezt az egész szabályozást úgy lehetne jól, hogyha ezt pedzegetted is, Sári, az elején, hogyha többi hasonló média, vagy szociális média cég is vállalná ezeket a változásokat, a TikToktól kezdve, a YouTube-on keresztül mindegyik. Mert hogy egyébként meg az tényleg nem lenne fair, hogyha csak egy vagy kettő ilyen. Tehát akkor ez tényleg egy ilyen általános szabályozás kéne. Én ilyen elvetemült radikálisként az én fejemben az is megfordul, hogy miért nem közművesítjük úgymond mondjuk a közösségi médiát, ugyanúgy, mint ahogy a víz vagy az áramszolgáltatás.
1: Legyen olyan, mint a Kossuth Rádió, nem? Ürgékről, a művészeti alkotásokról.
0: Én valahol azt gondolom, hogy ez valahol egy közműv rendszerszerű dolog, az, hogy közösségi médiát működtetni. Ez ugyanúgy, ahogy mondjuk vannak bizonyos ilyen közműszolgáltatások, ott se feltétlenül tartom jó ötletnek, ha azokat privatizálják. De mindegy, én mondjuk ezt el tudom fogadni, hogyha valaki ezzel nem ért egyet, de én, mint ilyen
1: szocdem
0: gondolkodású ember, ezt
1: hanem
0: így.
1: Akkor ez inkább olyan legyen, mint egy ilyen művelődési ház, amiben mész,
0: kb.
1: Urakozol.
0: De hogy egyébként nyilván ez nem, én azt gondolom, hogy ez nem lesz, mert hogy ennek azért a támogatottsága az nem túl nagy, de az mondjuk arról lehetne beszélni, hogy mondjuk az ilyen nagy cégeket feldarabolni, és akkor mondjuk az Insta, meg a Facebook különválasztása, stb. Hogy az, hogy mondjuk nagyobb beleszólása legyen a felhasználónak hogy hogyan rangsorolja, prioritizálja a közösségi média által elétárt tartalmakat.
1: Most egy pillanatra el kell mennem, mert a macska valamit nagyon furcsa dolgot levert.
0: Igen. Vagy akár az, hogy az ilyen megfigyelési reklámozást felszámolják, tehát hogy az ilyen viselkedési profilokon alapuló hirdetések, és akkor mondjuk helyettelen egy ilyen előfizetéses rendszer, meg hogy úgy általában az adatkezelés fölött lenne valamiféle független és demokratikus ellenőrzés ezekben a nagy rendszerekben, az nem lenne rossz.
1: Egyébként te szoktad tapasztalni?
0: Ja, és még egy dolgot mondani kell, ami ugye főleg a tartalom szolgáltatói oldalról, nekem is ugye van egy elég nagy Facebook oldalam, de ami nagyon előjön az, hogy mennyire áttekinthetetlen és követhetetlen és elszámoltathatatlan az ilyen közösségi szabályok betartása és az egyes oldalak letiltása, korlátozása. Tehát, hogy amikor egy átlag fogyasztó próbál valamilyen jogorvoslatot vagy panaszt tenni vagy ezekben az ügyekben, így tényleg így annyira átláthatatlan és kiszámíthatatlan, hogy mikor tiltanak le, hogy te, hogyha ezért valamilyen panaszt teszel, így tényleg így nagyon nehéz egy emberrel beszélni, tehát nincs ügyfélszolgálat. Uh-huh. Például ezt szerintem is elő kéne írni, hogy legyen egy mesterséges intelligenciás, hanem konkrét emberekkel legyen egy ügyfélszolgálat, amit föl lehet hívni, ahol van egy ügyszámod, és akkor van egy esetmenedzser, vagy valami, aki ezt így végigköveti, és segít neked, mint ahogy egyébként nagyon sok nagy cégnek van hasonló ügyfélszolgálata.
1: Igen, ez teljesen jogos, és nekem most legutóbb a politikussal álmodtam csoportomba, közölték, hogy erőszakos tartalom miatt lejjebb sorolták ezt az álmot.
0: Uha! Vigyázz az álmaidra, Sári! Azt álmodtad, hogy megölnéd a, nem tudom.
1: Nem, az volt az álmom egyébként, hogy az új kormánynak kijött egy olyan új törvénye, hogy bármilyen szabálytalanságot észlel a város, vagy ország bármelyik pontján, azonnal lelőhetnek valakit.
0: Húha.
1: Elég para volt, mint álom, és ezt az álmot, politikusan álmodtam csoportban, úgy ítélték meg, hogy ez olyan erőszakos tartalom.
0: Aha, lehet, hogy feljelentettek.
1: Aztán szerintem így helyrehozták, mert utána
0: Tényleg ezek az agyatlan algoritmusok néha, és abszolút nem értik a finom kis különbségeket, tehát hogy olyan kulcsszavakra rámennek, kontextus azt nagyon kevéssé, és akkor van egy-két ilyen, hát szerint valószínűleg túlterhelt emberi munkatárs, akik így gondolom, hogy eléjük kerül minden nap nagyon sok ügy, igen, amiket így felülvizsgálnak, és akkor mindegyikre van mondjuk 3 másodperc, és akkor így ránéz, aztán pök, eldönti, hogy mi van. Yeah. És ha ez rosszul dönt, akkor én nekem volt egy ilyen élményem, amikor nem ismerte fel az iróniát, még az emberi alkalmazott sem, hogy uh-huh. egy teljesen egyértelmű szatirikus posztról azt mondta, hogy az rasszista, ami a rasszizmust gúnyolta ki. Uh-huh. És azóta például én a szatíra műfajával hát nagyon elővigyázatosan élek, és ez például ez tök rossz, hogy van egy ilyen chilling effektje ennek, hogy az embernek nagyon oda kell figyelni, hogy fogalmaz meg, és ez így korlátozza a véleménynyilvánításnak a szabadságát is. Másrésztről viszont meg azt látom, hogy ilyen tök nyíltan konteós, rasszista, nem tudom, mindenféle anyagok, azok meg így valahogy nem akadnak fenn a szűrőn. Ha úgy jól fogalmazzák meg őket, akkor így tök jól mérgezhetik a közvéleményt. Jéger összeesküvés és társait, tudod. Azt nem tudom, mennyire követett például a Jéger összeesküvést. Tudod, hogy a jégkármentesítőgépek okozzák a aszályt. Tehát, hogy ez egy tudatosan előítézett aszály, ami most van, és ez a jégkármentesítő automatákkal, és most például a Facebookon is pörgött, nagy karriert futott be az a kép, amin az látszik, hogy a radarképen Magyarország az egyedüli olyan terület, ahol nincs eső. Ez persze egy kiderült, hogy egy manipulált hazug radarkép, és hogy minden esetre ez is hat, és csomó ember, megnézed a komment szekciókat, így megvarul a győződve, hogy itt Magyarország ellen egy tudatos nemzetközi összeesküvés van.
1: Persze, mert sokkal egyszerűbbek a konteók, mint a komplex jelenségek, ami több tényezőből áll össze. Úgyhogy szerintem ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam, olyan embereknél, akik nem szeretnek olyan komplex gondolkodni, ez egy ilyen valami, amire így lehet ráfogni a dolgokat, és egy bites magyarázatot ad.
0: Igen, az egyik kedvenc Sherlock Holmes idézetem az, hogy minden komplex problémára van egy egyszerű magyarázat, ami többnyire rossz.
1: De én még visszatérve a ilyen nagymamásra még egy dolgot behoznék itt a social media és az emberi társadalom hanyatlása összefüggéseiben, hogy van egy ilyen ott ahol régen a bölcsészkar volt, most már tehát a piarista közben, tudod, emlékszel, ott volt régen az ELTE bölcsészkar, most meg egy ilyen pap képző, vagy nem tudom, ugye visszavette az egyház, ott ki van rakva egy ilyen hold, tehát ott van egy ilyen árkád, és akkor ott ki van rakva egy ilyen, nem tudom, milyen anyagból egy ilyen hold, nem tudom, tehát ott a tetejére úgy fel van rakva. Tehát ez egy semmi különös, ez egy ilyen jó, ilyen nagy méretű, meg nem tudom, látványos, de hogy igazából szóval se nem szép, se nem érdekes így különösebben önmagában. Nyilván maga a házak, nem tudom, belvárosban azok szépek, meg látványosak. Tehát ez egy tipikusan olyan dolog, ami önmagában teljesen érdektelen, viszont jó fényképet lehet róla csinálni, hogy úgy néz ki, mintha egy teli hold lenne, és akkor elé, mögé, nem tudom, beállnak az emberek, és akkor ez a fotón jól tud kinézni. És nekem ez egy ilyen tök nagy ilyen döbbenet, hogy ugye nekem ott lakik az apukám, és elég gyakran átmegyek ezen az úton, szerintem rengeteg ilyen holdos fotón szerepelek így a háttérbe, így bele fotóbomborok, és hogy így turisták tömkelegei ezt fotózzák, és hogy ez nem egy műalkotás, vagy hát lehet, hogy műalkotás, de hogy így nem igazán néz ki annak, tehát ebben semmi mondani való nincs, hanem ez olyan, mint amikor a kávézóból megcsinálják a rózsás hátteret, hogy akkor ott fotózkodják, tehát körülbelül ugyanez a ez a szintű dolog, tehát egy ilyen díszítő elem a városban. És hogy szóval, hogy nekem ezt tökre mutatja valahogy így a kultúra, vagy nem tudom, így devalválódását, hogy így az emberek azért, mert jól néz ki a fotón, azért azt hiszik, hogy ez így valami, és ezt így érdemes lefotózni, de hogy a mögött így, így csak ennyi van, hogy ez jól fog kinézni a fotón, vagy a social médián. És hogy, hát mindegy, szóval, hogy ez olyan, nekem az olyan szomorú, miközben ott tele van ilyen szép házakkal, amiket egyébként lehetne. Jó, persze a párizsi udvart is, amióta hotellé, meg terem alakítottak, nyilván azt is fotózzák, de hogy a szép, nem tudom, 19. század végi, vagy 20. század elejé házak, azok nincsenek annyira értékelve, de ez a fellőtt old, ez meg igen, és na, ez, ez volt a mondani valóm igazából, hogy, hogy szerintem ez ilyen nagyon ilyen, ilyen Disneyland és ízléstelenség irányába tudja vinni a, az emberek látásmódját is.
0: Más visszatérve akkor a közösségi médiára, te mint kamasz gyerek, szülő, mit, mit gondolt, te mondjuk betiltanád a fiatalkorúak számára?
1: Hát... Igen, szóval valószínűleg igen, bár ugye ez a betiltás, ez tőlem, mint a szülői karakter.
0: Hát, hogy nem, nem lehetne profilt alkotni anélkül, hogy...
1: Igen, de tudod, ezért ezt, ezt meg, meg lehet hekkelni, hogyha más térbe, tehát ezt jobban kéne akkor ellenőrizni, hogy nem tudom, akkor tényleg legyen valaki, aki ellenőrzi, mert igazából ez csak mi térbe, tehát, hogy... tehát van valami életkorbeli korlátozás, de hogy
0: akkor hát igen, nyilván akkor egy valamilyen identifikálós eljárásra lenne szükség, amivel nem tudom, személyigazolvány vagy hasonló alapján tudná csak regisztrálni a profilját valaki. Máshogy nem nagyon látom, hogy hogy lehetne az életkorhatárt betartani.
1: Hát igen, igen, ez nem tudom mennyire reális, hogy ezt így, így végig lehetne vinni, de akár igen, mert végül is, hogy mondjam, tehát, hogy a dohányboltba is, meg a, az alkoholvásárlásnál is kérhetnek személyt, tehát akkor miért ne kérhetnének a online térbe is. Igen, én is azt gondolom, hogy...
0: Hogy káros?
1: Hát, hogy, hát ami, amit elmondtam, hogy, hogy, hogy, hogy olyan mértékben törékenyé teszi az embert a ezekre a hatásokra, amit felnőttként valószínűleg így vannak rá eszközeit, hogy feldolgozz, de hogy gyerekként meg, meg nagyon kitett vagy a, ezeknek az összehasonlításoknak, ezeknek a leértékelődéseknek, nagyon fájó tud lenni valószínűleg a, ez a, nem tudom, az az irítség, meg ez a frusztráció, meg ez az önmagad leértékelése, és beindítja azt sokaknál azt a mechanizmust, hogy akkor olyanná kell válni, és hogy akkor ez így nagyon fel tud pörögni valószínűleg kamaszként, amikor, amikor keresed a, amúgy is így a helyed a világban. És akkor még egyébként, ja, tehát még így hozzá tenném kicsit ezeket az ilyen, ilyen plasztikai beavatkozások dolgát. Én ugye ezzel szembesültem, hogy ezekre a mai fiatalok abszolút nem úgy tekintenek, mint mi, hogy ez egy ilyen nagy dolog, meg egy ilyen éles határ, meg egy ilyen, tudod, azt azért úgy jól kétszer is meggondolja, vagy háromszor az ember. Tehát ez nem olyan, mint elmenni fodrászhoz, és kitalálni egy akármilyen hajszínt, vagy elmenni és kisminkelni magadat ilyenre, vagy olyanra, vagy kitalálni egy új stílust, hanem hogy ez egy ilyen végleges dologként gondolsz rá, de, de hogy azt láttam, hogy a fiataloknak így ez is bekerült már így a perspektívájába, hogy, hogy most nyilván nem feltétlenül a legextrémebb beavatkozásokra gondolok, mert nyilván most egy, tudom, egy plasztikai mellnagyobbítás, az, azt azért talán egy értelmesebb fiatal már az így felfogja, hogy, hogy azért ez fájdalmas, meg kórházba kell menni, meg mit tudom én, de mondjuk azért vannak kisebb beavatkozások, amit ilyen nem tudom, szájfeltöltés, botoxolás, meg ilyesmi. Szóval szerintem még ez is egy ilyen tök nagy nehézség, hogy, hogy ezt abszolút nem csak az idősebb korosztály akarja, hanem nagyon is érinti a fiatalokat. Tehát, hogy, hogy akkor ők így akarnak még szebbé válni.
0: Úgy akarnak kinézni, mint a hollywoodi színésznők 50 felett? Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Szevasztok, reggelt, buszos vagyok. Kérdésem lenne egy, hogy vajon mit gondoljunk arról az emberről, aki egy adott dolog használatához az érettségét egy hazugsággal akarja bizonyítani?
1: Hát arról, mondjuk egy gyerek esetében szerintem
2: igen,
1: ez ilyen...
2: Igen.
1: Hát szerintem ez semmi. Tehát, hogy azért ugye, ahogy a Balázs is jelezte, a homloklebeny még nincs teljesen megérve. Tehát, hogy szerintem a gyerekek azért nem olyan mértékben felelősek a pillanatnyi vágyaikért, meg döntéseikért. És hogyha mindenki az osztályban ezt csinálja... Tehát...
0: Mit gondoljuk arról a gyerekről, aki belenyúl a konnektorba? Hát...
2: Tehát magyarul éretlen. Igen. Én azt gondolom, hogy ezzel ezt bizonyítja, hogy valójában éretlen annak az adott dolognak használatára, akkor most...
0: Jó, hát felnőttek is azért szerintem simán csinálnak kamu profilokat, meg tudom én szóval.
2: Én nem szeretnék most különbséget tenni ennek az attitűdnek, tehát az van itt is ismerető, meg ott is, tehát nem ez a lényeg, hanem az, hogy az éretlenséget azt akkor meg egy tiltással, tehát ezt szerintem nem lehet helyre rakni, hanem... Ezt aki ugye hozzájuttatja őket, kijuttatja, hogy nyilván a szülő, ezt neki kellene figyelni. De hát figyel a szülő most a gyerekre? Hát ennyiben se figyel, hogy ezt nem tudja megítélni. Hogy,
1: igen, de nem is hogy, lehet, hát nincs együtt. Hát
2: nem. Várjál, ezt kimerhetjük, jelentet, hogy nem is lehet. Tehát egy szülő, aki együtt él a gyerekével, azt soha nem fogja tudni megítélni, hogy az adott vívmány használatához elég érett vagy sem.
0: Hát szerintem azért egy kamasz gyerek, én nekem még nincs kamasz gyerekem, de egy kamasz gyereknél ez nem ilyen egyszerű azért, hogyha már mindenki a suliba használja, nem tudom, van mobiltelefonja, és a többi, és csak a te gyereked, akkor ez azt már, tehát így már olyan kortárs nyomások vannak, aminek ellenállni nagyon nehéz.
2: Hát aki ennek ellen tud állni, én azt gondolom, hogy ő fog nyerni. Tehát aki, mert ugye ő közelebb fog tudni elülni ahhoz az ideális állapothoz, amikor elég érett lesz ahhoz, hogy akkor vegye majd a kezébe.
0: Vagy pedig a gyerekre megkerüli, és nem lesz vele őszinte. És inkább hát, kiskapukon fogja igen, csinálni, amit
2: igen,
0: csinál,
2: hogyha... Erről beszélgettünk itt hétvégén barátaimmal, hogy például hol van az a fajta, hol veszett az a fajta tisztelet, ami a gyereket ne ösztönözné. Vagy hogy mondjam, tehát kicsit zavarosan vagyok, bocs, tehát hogy a gyerekben kéne legyen egyfajta olyan tisztelet, hogy elfogadja, hogy majd akkor veszem a kezembe, amikor így a szüleimmel, hogy úgy mondjam, nem az, hogy megbeszélve, tehát nem erről szó, de nyilván beszélgetnek róla. Tehát lenne egy olyan kapcsolat, amikor úgy érzem, hogy valóban oda tehetem neki, oda adják nekem, és akkor ezt csinálom, nem pedig a saját kis hazugságomnak és a tömegnyomásának engedve fogok valamibe, vagy abba beleugrani, amiről lövésem nincs, hogy mit történhetok velem.
1: Korábban említettem, és ugye az a kamaszkornak az is a feladata, hogy megkérdőjelezd a szülő által mondott dolgokat, tehát akár ez is lehet a rész, hogy hiába mondja el a szülőt, lehet, hogy valahol mélyen beléd van épülve, de lehet, hogy pont meg akarod kérdőjelezni, és pont nem azt fogod csinálni, amit a szülő javasol. Tehát, hogy, és igen, ilyen értelemben meg a maga a jelenkor, meg a jelenkor nevelési stílusa is teljesen eltérő mondjuk a mi korosztályunk nevel kedési stílusától, hogy sokkal egyenrangúbbak, ami alapvetően azt gondolom, hogy nem rossz, sokkal egyenrangúbbak a viszonyok, sokkal inkább lehet véleménye a gyereknek is, sokkal kevésbé a klasszikus, tehát hogy önmagában nem az okozza a tiszteletet.
2: Igen, lehet véleménye, csak én azt hiszem észre, hogy nagyon nehéz szembesíteni őket azzal a véleménnyel, akkor, hogyha a realitásokkal, a tényekkel akarod ezeket ütköztetni, mert olyan ideákat kergetnek, és hála ennek a telefonnak, amelyek meg hát virtuálisak. Tehát ezeket így tehát nem életképesek, és akkor jelentő kezdve azt mondom, hogy most én is a fiamba belebotlok olyanba, hogy azt mondja, hogy Erlé, mápa, nem akarok beszélni. De fiam, akkor ez így szerinted, hát további diskurzusa nincs, tehát itt tartunk, hogy nincs diskurzus, akkor itt hol jutunk? Tehát a generációk nem beszélnek akkor egymásról.
0: Itt van a kutya elásva. Köszönjük.
2: Oké, sziasztok.
0: Hello. Ebben igaz,
1: van,
0: hogy
1: az
0: őszinte és hiteles és jó kommunikáció az nagyon fontos gyerek szülők között, csak hát pont ez az, hogyha ilyen tiltásokkal élünk, amik nincs, amik a gyerek számára nem érthetőek, meg értelmezhetőek, meg nem tudom, akkor inkább ezt alássuk, nem? Egyébként a drog téma is kicsit hasonló, ugye egy szülői dilemma, hogy hogyan beszélj a tudatmódosítószerekről a gyerekeiddel, és hogy ott is az van, hogy ki kell jelölni a határokat, de hogyha ezek a határok a gyerek számára nem életszerűek, akkor a gyerek meg fogja kerülni őket. És hát ezek az autoriter nevelésnek a korlátai, és persze nem az jelenti, hogy át kell esni a ló másik oldalára, laissez-faire, vagy nem tudom, hanem hogy így valahol meg kell találni az egyensúlyt, ez a művészet, ami nem könnyű.
1: Igen.
0: Baromira nem könnyű. Nekem még igen, a kis totyogó gyereknél se, a kamasznál meg valószínűleg még nehezebb.
1: Valószínűleg nagyon nagy segítség lenne valóban ez, hogyha mondjuk maga a social media formája, vagy úgy változna, hogy ez megtámogatná mondjuk ezeket a hát persze ilyet nem lehet mondani, hogy helyes értékek, de mondjuk valamennyire...
0: Helyes értékek, haza, Isten, család.
1: Valamennyire, tehát mondjuk nem a profit maximalizálás. És
0: csak
1: a
0: hazafias dalok.
1: Könnyen fogyasztható.
0: Hazafias dalok lennének csak felajánlva a, hogy hívják, meg ilyen lányok, vigyázzatok.
1: Egyébként múltkor mutatott a lányom egy ilyen fideszes influencert, aki valami fiatal csaj, tehát ilyen korabeli, vagy mit tudom, lehet, hogy egy-két évvel idősebb csajszé, aki így a fiatalok nyelvén elmagyarázza, hogy miért nagyon hülye Magyar Péter, és ilyen TikTok videókban valamilyen Janka, nem tudom, hogy hívják.
0: És ilyen menő Z-generációs szöveggel?
1: Igen, olyan próbál lenni, igen. De erről ők röhögnek rajta.
0: Haló?
3: Szevasztok, most direkt nem versben, hogy az Isten az a család mekkora egy kirekesztés. A család azt jelenti, hogy mindenki le van szarva, a szomszédok, a külföldiek, a munkatársak, csak a családomat szeretem. A hazánál a bunkó tót, bunkó olá, bunkó cigány, bunkó zsidó, az Istennél meg a bunkó muszlim, meg a bunkó buddhista, úgyhogy erről ennyi. Sziasztok!
1: Ez pontos volt nagyjából.
0: Igen. Szóval akkor...
1: Nem, ez tetszik, amit korábban mondtál, hogy ilyen szocialista műfáz legyen a internet. ez nekem nagyon bejön, hogy ilyen izélt, tényleg ilyen legyen így adagolva, hogy most ezt nem viccből mondanom, hanem tényleg, hogy hogyan, nem tudom, hogyan szórakoztat, hogyan oktat, kicsit így tényleg ez, hogy amit hosszabb magyaráztam, ezt a hülye holdat, de hogy tényleg az, hogy legyen, hogy tudja már megkülönböztetni az ember, hogy mi az, ami művészet, vagy mi az, ami nem. Tehát, hogy azért így tényleg, tehát, hogy ezt szerintem tök jó lenne, mert nagyon, nagyon sokszor látom, hogy így megyek az utcán, és hogy ott a Ferenciek terén is jönnek a turisták, és hogy biztos egyébként tök helyesek, meg mit tudom, ilyen a fiatalok, de nagyon sokszor azt látom, hogy ilyen kicsit kiürű tekintetük van, miközben egyébként amúgy ilyen...
0: Ezek a mai fiatalok.
1: Na ezt mondom, hogy tök nagymomásról hangzom, de hogy amúgy hozzátenném, hogy az érzelmi intelligencia, meg az ilyen pszichológiai izére, ők tök jól ki vannak képződve, és például az, hogy hogyan tartsák határaikat, meg hogyan ne akarjanak így túl megfelelni, meg hogyan ismerjék fel, hogyha rosszul bánnak velük, vagy a bántalmazást, ebbe milliószor okosabbak, mint a mi korosztályunk, csak hogy valahogy ez a, hát hogy így kicsit ez a kultúra devalválódása, hogy oké, ez tök jó, hogy ezeket érzik, ezeket az intuitív dolgokat, de hogy azért kell, hogy legyen egy tudás is így a világ működéséről, meg a irodalomról, művészetekről, és hogy ezek meg szerintem nagyon, ezekben azért nem túl erősek. Biztos vannak különbségek, de hogy én ezt látom egy kicsit, hogy nagyon nagy hangsúly van a külsőre, a szépségre, a márkákra, a nem tudom mire, és erre a kulturáltságra meg kicsit kevésbé. És kulturáltság az inkább az a műveltségre gondolok.
0: Igen, a múltkor olvastam egy ilyen cikket, hogy a Z-generáció számára mi viccesek vagyunk, a mi generációnk, hogyha ilyen túl fiatalosan próbálunk öltözni. És kigúnyolnak.
1: De lehet, hogy tényleg.
0: Tessék, lehet, hogy tényleg nevetségesek vagyunk.
1: Tényleg nevetségesek vagyunk.
0: Igen, hát ezt így majd ők is rájönnek, hogy azért ezt így nehéz az embernek így felfogni, hogy akkor most a belső ideje meg a külső kinézete között nem mindig van teljes összhang. Igen. Aminek ő érzi magát, vagy nem tudom.
1: Hát én biztos nem tudom olyan tökéletesen kisminkelni magam, mint némelyik 20 éves.
0: Igen.
1: Úgyhogy ilyen szempontból behozhatatlan előnyük van.
0: Egyébként ez most ilyen, még általában ez mindig is divat volt a médiában, de ezek, tudod, ezek a generációs különbségek, egyszer volt is nálunk egy generációkutató, emlékszel? Uh-huh. Beszélgettünk erről.
1: Nem voltam ott, igen.
0: Ekkor nem. De hogy tényleg ez egy ilyen visszatérő, nem tudom, toposz a médiában, hogy az E-generáció ilyen vagy olyan, és szembeállítják az előző generációkkal. Én mindig azt gondolom, hogy ezek mindig így el vannak túlozva, ezek az ilyen éles kontrasztok és szembeállítások. Jó reggelt!
4: Sziasztok, én a Vejni vagyok. Sok minden triggered, de most végül emiatt a hogy öltöznek az idősek. De hogy öltöznek a fiatok, meg 12 éves, 13 a legnagyobb gyerekem. És tudod, mi Svédországban élünk, de hát Stockholm belvárosában az ő osztálytársaik ilyen 12-3-4 éves fiúk, de igen 11-2-től úgy öltöznek, mint a saját nagypapájuk. Szürke pulcsiba, nem tudom, azok az elemek, amik tényleg egy nagyon nagypapásak. És én kérdezem, nekem lányaim vannak, hogy fia, nem röhögitek ki a fiúkat, vagy szóval ez menő, nektek ez bejön, hogy olyan pulcsikat vesznek föl, amit tényleg a nagyfaterok hordanak, és azt mondják, hogy ez azért, mert mindenki gazdagnak szeretne látni, hogy ő old money, hogy úgy tűnjön. És emiatt a 12-3 éves fiúk öltöznek nagypapáson. És mind. És ezeket a ruhákat az meg a szüleik veszik meg, nekik egyébként nem kevés pénzért.
1: Ja, ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy nagy papás, de közben meg nem tudom, ilyen márkás.
4: De nem, szóval ez nem ilyen kínai piaci nagy papás, hanem igen, ez egy márkás, ilyen 40-50 euró.
0: Hosszú szárú frottírzokni a szandállal, az még nem?
4: Hát, van pont egy ilyen sárban az egyik lányom osztályában, és rajta kb. A fiúk mind röhögnek, de ő jó fej, és fele lehet beszélgetni a lányok szerint. De ő ilyen furcsán öltözködik, mert kb. Szerintem 11-12 éves képest normálisan öltözködik. Tehát, hogy így leszalja, hogy mi van rajta nagyjából.
1: De egyébként ezt nekem is szokta mondani a lányom, hogy túl színes. Néha ilyen túlszínen, mert ez tényleg van, hogy ilyen egyszínű, nagyon egyszínűen öltözködnek most, tehát ez a színes ilyen hippis, vagy nem tudom, művészi,

0: mondtál, hogy sok mindenből fölkészültetek. Hát, ebben szerintem igazad van, vagy ezt én is érzem, de közben akkora a mellény, de hát biztos nekünk is ennyi időskorunkban akkora volt a mellény, nem tudom. Ha érted, mire gondolok. Tehát, hogy kurva nagy a pofájuk egyszerűen a semmire. Így szülő generációként ezt látom mégis.
1: Igen, igen.
0: Na, érte, további jó szórakoztat. Nektek hallgatok tovább. Köszönöm.
2: Nem a zsámla kicsi, hanem a pofátok nagy. Melyik elvtárs mondta ezt? Valamelyik, nem tudom, Cinege vagy valamelyik elvtárs. Igen, szóval egy, mondjuk ez mindig vicces, amikor az idősebb generáció eljut addig ezek a mai fiatalok morgásig.
1: Igen, de próbálok nem, vagy nem tudom, próbálok, tehát én szerettem a fiatalokat, úgyhogy mondjam, tehát, hogy én nekem mondom, hogy emiatt meg is dicsérem őket, hogy nekem ez tökre bejön, hogy pont ezért, mert hogy nincs annyira ez a tekintélytisztelet, vagy hogy a nevelés az sokkal kevésbé tekintélytisztelő, sokkal egyenrangúbb nevelési stílust javasolnak mondjuk a pszichológusok, vagy nem tudom, emiatt ez a megfelelés sincs bennük olyan erősen, és ezért sokkal jobban meg tudják kérdőjelezni, sokkal jobban látják így a saját határaikat, és ez pozitív.
2: Jó reggelt!
1: Ja, jó reggelt!
3: Sziasztok, én a Csabi vagyok, és én azon gondolkoztam, de már régebben, csak most így fölmerült bennem újra ez a gondolat a holddal, meg az öltözködéssel kapcsolatban, hogy de nem az van, hogy régebben is az volt a tömegkultúra, az mindig az egyszerűbb volt, a konyvaregényből mindig többet olvastak az emberek volumenében, mint a magasabb kultúrából, és az öltözködésben is az egyszerűbb, a flashibb, a látványosabb, az mindig egy szélesebb néprétekhez szólt, és az igazán elegáns, és az igazán ízléses és minőségi dolgokat mindig a felső, vékonyabb réteghez szóltak, és azok értették, és azok preferálták, vagy azok értékelték. Szóval ez mindig is így volt, csak hogy visszatekintve úgy gondoljuk, hogy nem tudom, hogy régen minden jobb volt, meg régen minden szebb volt, és hogy mi is, nem tudom, jobban értékeltük a magas kultúrát, de valójában meg nem ez van, hanem hogy a populáris dolgok azok mindig a könnyebben értelmezhető, könnyebben érthető dolgok, és hogy ebben nincs változás igazából, csak most ez a hold az, ami régen volt a, nem tudom én, a pöttyös könyvek, vagy a...
1: Pöttyös könyvek azok értékek. Akkor a Tiffany füzetek.
3: Tiffany füzetek, tehát hogy nem az Odüsszeuszból, vagy az Odüsszeiát olvasták többen, hanem a
2: jó, hát mondjuk az Odüsszeiát szerintem nem olvasták a mi időnkben se.
1: Odüsszeiát most olvassák, de ez csak a film miatt van.
3: Jó, de most nem konkrét példák.
1: Igen.
3: Arról, hogy...
1: Hát szerintem ez részben lehet igaz, részben meg az, hogy a...
2: Halk ide légy a rádiódat, mert behallatszik.
3: Jaj, bocs, már egy kis kap.
1: Részben meg azért vannak erre statisztikák, hogy egyre kevesebben olvasnak, meg hogy a szövegértési készségek azok roblanak, úgy tudom. És itt vagy, Petya?
2: Én itt vagyok. Meg a hallgatók is.
1: Jó. Itt olyan csend lett, hogy azt hittem egyedül maradtam. És... Szóval, hogy azért vannak
2: a műsorkészítő magányossága.
1: Igen. Beszélek az éterbe, és nincs ott senki a másik oldalon. Na, szóval, hogy igen, hogy erre vannak statisztikák, másrészt meg... nem tudom, mit akartam mondani még.
2: Itt van a telefonáló, jó reggel.
4: Marosán György mondta.
2: A zsámé és pofást?

0: Igen, akit ugye úgy is becéltek, hogy Buci Gyuri, mert eredetileg Pék volt, és azért...
1: Sokat tudott a zsemlékről, meg a pofákról.
0: Hát igen, főleg az utóbbiakról, mert egész életében az is abból ért, hogy pofázott, de hát ezt a politikusoknál már ugye megszoktuk.
1: Köszönjük a pontosítást.
0: A fiatalok pedig nem igaz, mert 90-es években is iszonyatosan színesen öltöztek.
1: És akkor is talán volt a pofájuk, nem?
0: És a 70-es években is. A mai fiatalok pedig borzalmasak, semmi tisztelet nincs bennük az idősek iránt.
1: Hát igen.
0: Olvasható volt egy mezopotámiai tekercsben 5000 évvel ezelőtt. További jó adást kívánok.
1: Köszönjük.
2: Én azért öltözöm szívesebben, én a 90-es években voltam fiatal, pont ez a lényeg. De szóval, hogy igen, ja igen, a másik meg, hogy ami, mert szerintem könnyű így rálegyinteni, és azt mondani, hogy mindig ez volt, és mindig azt hiszik, és persze biztos az igaz, hogy nehéz feldolgozni az újdonságokat, de hát ugye van szintén millió kutatás arról, hogy hogyan befolyásolja az agyműködést, meg módosítja az idegrendszert ezek a technológiai újítások, ami az ilyen szempontból teljesen más, mint az, hogy rádió lett, és előtte meg csak újság volt, tehát hogy az valószínűleg azért nem vitt véghez ilyen
3: módosulásokat.
2: Hello!
1: Jó reggelt!
3: Hello, sziasztok! Szakállas ember vagyok. Azért csörögtem csak, mert aki az előbb telefonált, ez a Svédországban élek hallgató, és szerintem fogalomzavarva volt nagyon ezzel a old money-ban öltözködnek a fiatalok, vagyis hát ezek a 12 évesek, mert az nem nagypapás, hanem az elegáns. Tehát a nagypapás az inkább a hipsterekre vonatkozik szerintem, akik a kinyúlt pulóver és a nagyon bőszárú nadrág, nem? Szóval, hogy szerintem az nem nagypapás az old money. Tehát nem minden nagypapa ugye golfklub tag, és tehát hogy az old money-ba az van.
2: Be lehet, hogy Svédországban, igen.
3: Ja, értem, hát ez igen. Jó, oké, megfogtál. Oké, és akkor csak ennyi voltam. Köszi, jó a műsor.
1: Köszi. A bő nadrágok azok visszajöttek. Én annyit értek a divathoz, mint mondjuk egy növény kb., de hogy az talán, mint hogyha ezek a bőszabású nadrágok, nem? Azok így visszatértek.
2: Igen, de egyébként az nagyon vicces, hogy így megváltozik az embernek a percepciója, hogy mondjuk a focista frizurát, azt amikor fiatal voltam, akkor kinevettem, mert hát az nem az értelmiségiek viselték. És most viszont az alter hipsterek, fiatalok, abszolút focista frizurával járnak.
1: Ja, igen, jó kis bajusszal.
2: Igen, és hogy most meg máshogy látom őket, tehát most nem azt gondolom róluk, hogy ők a...
1: Hát, én ugyanazt gondolom róluk, de...
2: Nem, én őket trendi alter fiataloknak látom, mint ahogy valószínűleg...
1: Egy 80-as sem is azt gondolták magukról szerintem a focista frizurások, hogy ők menők, akkor az menő volt.
2: Igen, de hogy nem értelmiségi módon volt menő, hanem menő, szóval ilyen focista.
1: De van, ami változatlan, hogy számomra nem menő. De egyébként teljesen elfogadom meg, nekem nincsen semmi bajom ezzel, csak én nem tartom, tehát hogy én nem annyira tetszik, vagy nem tudom. De hát ezek ízlések és pofonok, ahogy mondjuk. Viszont lejárt a műsoridőnk, Sári, úgyhogy el kell búcsúznunk a hallgatóktól. Úgyhogy ez volt a hajnali hasadás Petyával és Sárival. Jövő héten leszünk újra, ha bár Sári nem lesz, ha jól tudom, de majd utána héten meg ő is lesz.
2: Hét múlva leszek.
1: Jó.
2: Köszönjük a ránk figyelést.
1: Sziasztok!
4: A Tilos Rádió hírei következnek.

0: Az alpesi üdülőhelyek sífelvonóinak a madarak az őket elvben elriasztó ábrák dacára is neki repülnek. Közelükben 15%-a gyérebb a nyírfajd állomány, vagyis a szerencsétlenül járók 70%-a nyírfajd. Marjorie Lienard és Simon Potier francia biológusok kimutatták, a nyírfajdok gyengén észlelik a kontrasztokat. Noha több szint felismernek, sőt az ibajántúli tartományban is látnak, a pirosat kevéssé érzékelik, pedig a nyírfajd szeme fölött is jellegzetes élénk piros foltok díszlenek. Ám amit a fajtások látnak, az a foltok által visszavert ibolyántúli fény. A sílifteket célra vezető inkább erősen kontrasztos színpárokkal, például lilasárgával vagy fekete-fehérrel jelölni az eddigi piros helyet, írja a HVG.
1: A Föld szélfuttatók dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, a magyar narancsírét hallottátok.
0: Augusztus elején a Dunában láthatóvá váltak a hajdani óbudai gázgyár területéről odafújt mérgező, rákkeltő, sárgászölden habzó, szúros szagú anyagok. A gyár 7 évtizedes működése alatt 200 000 tonna talajt szennyezett el a cianiddal, arzénnal átitatott gázmassza. A fővárosi gázműveket 1995-ben, majd 2015-ben kötelezték ennek eltávolítására, megsemmisítésére. Idővel az E.ON, később az MVM lett tulajdonos. Ők zeolit párnákkal itatnák fel a szivárgást, vitatják, hogy a teljes feladatot megörökölték volna. Bár tervek készülnek, közbeszerzése is sor kerül valamikor. Az ügyet régóta követő Greenpeace a kármentesítés eredeti, végleges módját szorgalmazza. A jelen pár milliárdos fél megoldás elfogadhatatlan, összegzi a Telex.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Bakcsi Árpádon, ott ugye hallhattátok, ez itt a helyettes reggeli Bakcsi Árpáddal és Csíki Sándorral. Stúdióban vendégeink.
1: Mehet, megkaptuk, hogy mehet.
0: Igen, a stúdióban is akadnak vendégeink, mi minden alkalommal így két hetente kedden, és persze van telefonszámunk is, amit Árpád tud, én nem.
1: 215-37-73.
0: Jó.
1: A wifi jelszót is mondjam?
0: Nem, azt ne, de egyébként ez itt tök jó, majd ha van valami a gondolatotok, ami pozitív, előremutató, nem fikázza a műsort, azt nagy örömmel, nem egyébként szoktak, nem, bennünket nem szoktak, nem nagyon zik. Néha van egy-egy betelefonálás, ami látszik, hogy előtte az asszony, a barátnője, vagy a mit tudom, akármi felbosszantotta, és akkor most megtalál bennünket, de egyébként nekünk nagyon kedves, értelmes, okos, hallgatóságunk van szerintem. Így van Árpád?
1: Abszolút. Sőt, na, nálunk kedvesebbek, okosabbak, és mi volt a harmadik jelződ? Értelmesebbek.
0: Hát ezt nem tudjuk.
1: De tudjuk.
0: Ezt, igen, mindeset akkor mi ennek az értelem jegyében mutasd be kedves vendégeinket.
1: Fú, hogy is volt? Hogy is volt? Hát először is kezdjük Erikával.
2: Rita.
1: Majdnem eltaláltam. Kedves sztorim, életem legjobb barátja, őt Andreának hívják, és amikor 18 éves voltam, akkor elmentem egy ilyen német nyelvtanfolyamra, és úgy döntöttem, hogy a német nyelvtanfolyamon, jól hangzik a telefonod, a német nyelvtanfolyamon, hogy sikerült mindenkinek megtanulni a nevét.
0: Kivéve
1: az övét, valószínűleg senkit nem tudtam meg. És
0: ahogy elmentünk,
1: nem Andreának, mondtam az előbb, de nem baj. És ahogy kiléptünk az óra után, úgy gondoltam, hogy lazán elköszönök tőle, és valami, hát hasonló, de más nevet mondtam, és fú, nagyon-nagyon-nagyon mérges lett. Nagyon-nagyon mérges lett rám, de azóta jó barátok vagyunk, és ez több mint 40 éve. Nem hallod a fülest?
3: Én nem hallom.
1: Akkor most mozgass meg valamit.
0: Ott tekergessé egyrészt, másrészt meg húzzad föl.
3: Nem hallom mindig. Na mindegy.
1: Én nem tudok mit fölhúzni, hát ő föl van húzva.
0: Jó, mindegy, ezek technikai részletek.
1: Na, aki nem hall semmit a műsorból, ő pedig Tóth Pali.
3: Sziasztok.
1: Cimboránk, mondhatjuk, nem?
3: Mondhatjuk, persze.
1: Már volt itt a műsorban egy perzsa
3: iráni lánya.
1: Főzőkurzus oldal mesdjéjén.
0: Így van, és de hát akkor ugye igazából hát érthető okokból nem nagyon jutott szóhoz.
1: És van egy harmadik, lány is velünk. Aval kezdődik, és bigére végződik. Jól mondtam?
2: Nagy Rita, így is.
0: Ez Abigailre gondolt egyébként.
1: Abigail.
0: Abigail. Mert most már annyira...
1: Mindenki alszik még rajtam kívül. Nem, én csak a neveket nem tudom bejegyezni.
0: Igen.
1: Abigail.
0: Igen, így van.
3: Yes, chef. Ez így van.
1: Na, ugye azért vagytok itt, mert hogy... Ugye egyrészt, hogy beszélünk arról, hogy a belváros az, hogy hát gasztronómiailag lealázódott.
3: Mondhatunk egy ilyet? Azért azt nem mondanám, hogy lealázódott igazából. Ott, ahol mi dolgozunk, ott van egy ilyen elég rossz szájíz, vagy elég rossz koncepció a fejekben, hogy nagyon sok ilyen turista csapda van, és olyan étterem, ami arra megy rá szerintem, hogy jönnek a külföldiek, egyszer esznek valamit, ebédelnek, vacsoráznak, tovább mennek, soha többet nem jönnek oda.
1: No, de tőled meg lehetne jó, de most ilyen gulyás, lángos, ez megy.
0: Tehát, bocsánat, csak egy fél mondat, tehát a hallgatóink kedvéért, tehát a belvárosról beszélünk, a nagyon belvárosról beszélünk, arról a nagyon belvárosról, amit egyre több kritikai hang ér mostanában.
3: Nem véletlen.
1: Így. Na, erről mondtam, hogy ugye ez... Most ez nem egy jó közeg szerintünk, akik szeretünk jókat enni.
0: Igen, és nem az építészetet éri a kritika, nyilván ez is kiderült, már csak a műsor jellegéből fakadóan, hanem azt a leginkább a lángossal és a gulyással reprezentálható választékot, amit egyik oldalról értünk, szerintem
1: persze.
0: Értjük, mert hát most én elmegyek, mit tudom én, Nápolyba, tudja, hogy akarok enni egy pizzát.
3: Hát igen, én ezt úgy lehetem.
1: De lehetne jó is. Nem?
3: Ezt úgy látom, hogy egyébként gazdasági szempontból lehet, hogy jobban megéri lángost és gulyást árulni, mivel kevesebb személyzet kell hozzá, a bekerülési költség, az LLB szint sokkal pozitívabb, mint egy olyan éttermet képviselni és csinálni, ami értékteremtő, és mi erre szeretnénk rácáfolni, hogy a belvárosban is lehet előremutató, értékteremtő, és
0: nyereséges.
3: És gazdaságilag is rentábilis éttermet csinálni.
0: Hát persze, mert azért itt aki mindenféle küldetéseket kér számon az éttermeken, meg a szakácsokon, meg, hát az valahol el van tévedve majd. Mert
3: de egyébként én azt a filozófiát vallom, hogyha elmegy egy séf, vagy leszerződik egy étterembe, akkor azt azért szerződtetik oda jobb esetben, vagy a legtöbb esetben, mert az egy gazdaságilag meg kell, hogy álljon az
0: hát
3: a
0: persze, mert termeli majd a lóvét.
3: Igen, tehát hát hogy ennyi. Attól függetlenül, hogy nekem mondjuk mi van a kezembe, meg hogy a piac mit szeretne, ezt a kettőt, ezt nagyon óvatosan és szépen össze kell fésülni, és úgy kell összerakni, azt gondolom, egy konyhát, hogy ez a kettő metszet ezt találkozzon, és értéket is teremtsünk, edukáljunk is, viszont hozzuk a számokat is.
2: Nem mindegy, hogy az ember pénzből csinál ételt, vagy ételből csinál pénzt.
3: Na, ez így van.
0: Ez gyönyörű.
2: És ez fontos szem előtt tartani, hogy nekünk arra kell törekedni,
3: van egy csomó séf, aki megkapnak mindenféle díjat, aminek mi is örülünk, hogyha meg fogjuk kapni, de igazából egy ilyen őszinte dolgot szeretnénk csinálni, és azt gondolom, hogy szükség van egy ilyen második gasztroforradalomra, hogy tök jó volt az első, amin én is felnőttem, de most azt gondolom, hogy ennek van itt az ideje, nincs ideje a fine diningnak, meg a csipeszezgetésnek. Mi egy olyan éttermet csinálunk, amilyet szeretnénk, és...
0: Te azért úgy robbantál be, tehát aki a Molnár C, vagy aki ismert téged,
3: igen?
0: Tóth, nem Molnár, mert Molnár C az azért volt festő, de szereted a művészetet
3: így
0: is. Úgyhogy ebből a szempontból az elszólás ez nem volt. Tehát, hogy te úgy robbantál be azért a hazai gasztronómiai szénába, hogy te azért csipeszezgettél azért nagyon rendesen, ahogy igen, kell. Nem, ez bocsánat, ebben semmi negatív,
3: de van. Azt gondolom, hogy most, hogyha művészetről beszélünk, hogy minden művésznek megvannak a korszakai, és most egy más korszakomat élem.
0: Igen, az jó.
3: Sőt, a csipeszt azt akkor engedem a konyhán, hogyha kézzel ki tudják rakni, csipesz nélkül, és a csipesz a legutolsó dolga, amit engedek a konyhámon. Kézzel kell, van egy ilyen szloganünk a konyhán, megfogod, rárakod, egy kicsit csúnyában mondjuk a konyhán, és oda kell rakni, meg kell csinálni, és egy nagyon őszinte konyhát szeretnénk csinálni, ami találkozik a vendégízléssel, és kérdezték, hogy mi az egyetlen dolog, amit én nem raknék fel az étteremnek a étlapjára, az a hamburger. De amikor megnéztük a számokat, és azt láttam, hogy a hamburgerből adunk el a legtöbbet, akkor azt mondtam, hogy biztos, hogy nem fogjuk levenni, és úgy fogjuk elnevezni a következő étlapon a burgert, hogy smash burger, zárójelbe egybe, csak azért, mert kell. Ez egy ilyen kis gag.
0: Igen. De egyébként most persze ezekről egész hosszan és egész mérehatóan lehet vitatkozni, hogy akkor mennyire kell engedni a közízlésnek, vagy a vendégek ízlésének, mennyire nem kell. Ez az edukáció, ez méretetlenül baromi jól hangzik, de hát őszintén egyébként annyira nem nagyon hiszek benne. Ha valami jót készítesz, az vagy elterjed, vagy nem terjed el, vagy megszeretik, vagy nem szeretik. Meg egyébként arra visszatérve, mint mondta, hogy a gasztroforradalom, itt az Árpival sokszor mondjuk, én ebből a szempontból olyan mérhetetlenül maoista vagyok, amennyire csak kell. Tehát én a permanens forradalomba hiszek, és éppen a múltkor hallottam valami politológustól is egyébként, hogy hát egy olyan fél év múlva az emberek már nem emlékeznek semmire. A szakmában is úgy látszik, hogy eltelik néhány év, és jön egy új generáció, és kezdhetik előről a risotto készítést, ugyanúgy, mint ezelőtt, mint te 20 évvel.
3: Ezt azért nem így látom, mert nagyon sokat tanultunk egyébként most, hogy az előbb említetted az előző iskolából, a régiekből, és egyébként én mindig tiszteletteljesen viszonyulok az elődökhöz, akiktől rengeteget tanultam, és inspirálódtam, és olvastam az összes könyvet, az összes cikket, viszont azt gondolom, hogy annak a korszaknak most vége van, és most egy ilyen teljesen őszinte dolgot kell csinálni, és olyan dolgot, ami megállja a helyét a mai világban.
0: Tehát azért tudjuk, tehát nyilván készítesz gulyáslevest, van gulyáslevesetek.
3: Hát,
0: nem, tiszta soha. Van ez, de van mellette, mit, van rándutusotok is egyébként.
3: Van, na. Nem is akármilyen.
0: Nem, tehát ezek úgy tök rendben, de ez most ne úgy képzeljük el, ahogy ilyen fogunk egy kupac, mint a régi klasszikus, tudod, ez a hú, jó sok, jó, mennyit adtak, és valójában kapta egy csomó rizst, meg hasábburgonyát a tetején valamivel, ami egy vastag pad. Nem, Árpi?
1: De.
0: Itt vagy?
1: Nem, nézem, hogy látok egy gombot, ami világít, és nem szokott.
2: Alapvetően most is még azért kell mennyiséget adni, főleg a magyar vendégeknek, és nagyon keresik is. És amikor oda sétálnak az étteremhez bele, és néznek a tányérokba, hogy mekkorák az adagok, hogy néznek ki, is sétálnak, és az alapján is választanak.
0: Hát ott azért a környéketeken baromi sokan sétálnak, tehát az ott a fő sétaútvonal, hát, nem?
3: De most egyébként, bocsánat, egy ember miért megy el étterembe, hogy jól lakjon, adjon egy jót, és közben én meg azért vagyok séf, ez a nagy harcomat vívom a nagymama konyhája ellen, hogy meg azért vagyok séf, hogy abba az egy találkozásban még mondjuk kiválaszt egy vagy két ételt, és találkozik az én filozófiámmal, gondolkozásommal, azzal egy picit tudjam edukálni, viszont mindig olyan ételeket készítek. Biztos megvan az az élmény, amikor elmész egy ilyen fine dining étterembe, kifizet 100 000 forintot, és gondolkozol rajta, hogy ez most jó vagy nem jó, de meggyőzöd magad, hogy azért jó, mert kifizettél érte 100 000 forintot, viszont én úgy lövöm be az ételeimet, hogy felmérem, hogy mi a közízlés, mi az, ami átmegy, ami könnyen érthető, viszont belerakom saját magamat is, és azt gondolom, hogy én szerintem egy jó séfnek az a feladata, hogy ezt a ilyen mérleghintát, ezt így balanszba tartja, hogy a vendégek igényét is kiszolgálja, és belerakja a saját lelkét is.
1: Ezt gondolom azért nem egy egyemberes feladat, de ehhez kell egy üzletvezető is, ugye?
2: De
1: Palit könnyű egy irányítani? Ez egy ilyen költői kérdés.
2: Nem, mi nem irányítjuk egymást, mi együtt dolgozunk. Az a történetünk, hogy mi korábban már együtt dolgoztunk egy másik étteremben, úgyhogy engem konkrétan Pali megkért, hogy jöjjek ide, és csináljunk együtt itt éttermet közösen, úgyhogy ez az alapja a mi együttműködésünknek. Úgyhogy gyakorlatilag könnyű vele így együtt dolgozni, mert...
3: 8 éve de nyúlik vissza ez a kapcsolat.
2: Aha. Egy idősek vagyunk, egy...
1: Pali öregebbnek látszik.
3: Köszönöm szépen. És amúgy még azt tegyük
1: ennyit
3: hozzá.
1: Ennyit a konyhai munkáról, mindenkit megvisel.
3: Azt még azt tegyük hozzá, hogy kell egy tulajdonosi háttér is, aki hisz ebbe az egészbe, és akar egy értékteremtő dolgot csinálni, és minden szempontból mögöttünk van, hogy ezt meg tudjuk valósítani.
1: Az hogy születik meg egy tulajdonosi kör akkor ezek szerint fejében, hogy eddig van egy olasz nevű étterem, nem is tudom, azok olaszos ételek voltak, vagy ott nem is volt semmi kapcsolat.
2: Is, de nem kifejezetten volt, hogy kiforrott a koncepció.
1: És akkor hívnak egy fiatal magyar séfet, és fél év alatt kitaláljátok ti ketten, hogy akkor váltsunk?
2: Elhatároztak gyakorlatilag, igen, hogy szeretnénk letenni a névjegyüket a gasztronómiában, és akkor ezek után...
0: Tehát ambíciót teremtődtek, már túl vannak azon, hogy...
2: A tulajdonosokban
0: először. Igen, tehát nem a pénz volt van az első, hanem most már azért legalább ugyanott van az is, hogy hát azért szeretnénk, hogyha tudnák, hogy kik vagyunk mi úgy Isten igazából.
2: Remélhetőleg, vagy mi arra törekszünk, hogy ez kézikézbe járjon. De hogy igen, aztán megtalálták Palit, Pali elkezdte, és aztán, amikor már egy adott ponton a konyha már stabil volt, akkor gyakorlatilag felhívott egy hétfő délután, hogy Rita, nekünk éttermet kell együtt csinálnunk, megtaláltam a helyet, és mi most itt meg fogjuk csinálni, gyerünk előre, én már megcsináltam a konyhát, most te rakd össze a pályát. És hát szerintem ilyen 3,5 percig gondolkoztam, és mondtam neki, hogy Palikám...
3: Senki nem tud nemet mondani.
2: Palikám, mondom, csináljunk meg, gyerünk előre. És aztán meg egy jó rebrandinggel is következett, és...
1: Na szépen menedzseltétek, bocsánat, azt ugye, láttuk a közösségi médiában, ott azért ez jó, szépen volt felépítve.
3: Ritát azt azért is hívtam fel, mert ugyanilyen szenvedéllyel dolgozik kint a pályán, mint én a konyhán, és tudtam, hogy ebből rossz dolog nem sülhet ki, úgyhogy meglátszik, mi lesz a vége.
0: Miközben ugye beszéltetek, látok is figyeltem, mert nem követtem azt a hibát, hogy annyira jövök a saját gondolataimmal foglalva, hogy aztán tök mindegy, mit mondtak. De azon agyaltam, hogy ugye mostanában, mint ez, és ez inkább ilyen, azt mondom, inkább elméletebb, vagy filozófikusabb hangvétel, hogy ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez a pénzkeresés, meg a minőség, meg itt, tehát mindenféle ellentmondások feszülnek, és vagy elmegyek a nagyon felfelé, vagy pedig ott próbálok apró pénzt keresni, hát olyan minőséggel, ami éppen sikerül. De ez közben eszembe jutott, hogy ott volt az Escoffé, igaz? A király volt, és tele voltak az éttermei, és olyan ételeket készített, amit nyugodtan berakhatsz a gulyás meg a izé mellé is.
3: Hát akkor beszéljünk a Gundelről mondjuk.
0: Tehát, igen.
3: Tehát a Gundel az olyan éttermet csinált, még fénykorában, hogy úgy volt összerakva, hogy délben mindenki számára elérhető volt a menü, és be tudtak menni akár a munkásemberek is megfizetni az ebédet, este pedig exkluzív vacsorákat csinálták.
1: Ki tudtak menni?
3: Felmérte a piacot, és a piachoz igazodva csinált egy olyan éttermet, ami azóta is legenda. Igen. Akkor miért ne csináljuk ugyanezt, vagy miért azt másoljuk, hogy olyan díjakat kapnak meg éttermek, séfek, amik mögött lehet, hogy nincsen normális piaci teljesítmény, vagy egy olyan apparátussal dolgoznak 15 főre egy estére, amivel én sosem tudok, fenntarthatatlan. Mi egy olyan éttermet szeretnénk csinálni, ami egy az, amilyet mi szeretnénk, akinek tetszik, az jöjjön el és kóstolja meg. Senkit nem akarunk megfelelni, és egy olyan éttermet szeretnénk, ami ahova bárki eljön, eszik egy jót, jól érzi magát, rendesen ki van szó, a vendéglátáshoz visszatérünk az alapokhoz.
0: És egyiket, amit az fine diningot emlékezted, valahogy azért azt elfogadtuk, úgy gondolatilag, mert ugye elmondták nekünk, hogy ha van mondjuk egy ilyen 10 fogásból, vagy 12 fogásból álló degustációs menü, mondtam valamit, hogyha az ilyen mindenféle falatokat hozzátesszük, akkor meg akár 20 is, hogy azt elfogadhatták, hogy hát azért nem kell, hogy mindegyik tetszen neked, meg nem kell, hogy mindegyikre azt mondod, ú, de jó volt. De hát mi nem?
1: Én hallottam teljesen
0: normális az, hogyha egyik másik nem tetszik.
1: Én értem, hallottam inkább azt, hogy hogyan képüljön föl, hogy legyen egy íve.
3: Egyébként, egyébként, hogy a top éttermek az a fine dining, meg a másik véglet ez a piros kockás terítős éttermek, amivel tele van a belváros, ahol lángos és gulyás tárulnak. Tehát, hogy nem kell a végletekbe.
1: A piros kockát nem bántjuk egyébként, mert szeretjük, csak
0: amit
1: rátesznek, azzal
3: megvan a helye. Csak hogy azért itt azért középen, tehát a centrumban itt azért van egy olyan dolog, hogy itt azért ezt ki lehetne aknázni, és mi nem akarunk top étterem lenni, nem akarunk gulyást és lángost árulni, hanem szeretnénk egy tisztességes jó éttermet csinálni. Én vagyok ugye a séf, az én gondolati, filozófiai attitűdömmel, és ez egy ilyen teljesen őszinte dolog, én azt gondolom.
0: Lehet jól csinálni, egyébként nálatok azért ez ilyen, tehát nálatok azért a külföldiek jelentős százalékban képvisel, de ez adottság, hiszen ha odébb lennétek 5 utcával, vagy 10-zel, akkor már ez valószínűleg kicsit módosulna. Tehát ez most így hasamra ütök, 70%, 80?
2: 95. Most néztük meg 90-et.
0: Nem, mondom, hát ha, de akkor ezek szerint optimizmusom az. De és akkor mi lesz a... Jó, a belföldi vendégek azok nem oda járnak, azért nem a belvár, azok még oda.
2: Még, azért nem, mert nem volt jó a szájíze eddig annak a környéknek a magyarok tekintetében. Viszont mi most ezen dolgozunk, ezért is vagyunk itt, ezért is dolgozunk minden nap.
0: Egyedül vagy már érzékelhető, hogy a többiek is agyalnak ezen a többi étterem, mert nincs összefogás, vagy valami?
3: Én látom azt, hogy egy picit ilyen előre mutatóak vagyunk.
0: Mert ez csak összefogás, most az, hogy ti ott tényleg erőből
3: próbáltok. Én azért érzékelek jeleket, hogy más is váltott ebbe az irányba.
2: Persze, ez nem egy one-man show, szóval dolgozunk ezen mi is, meg a mi generációnk szerintem sokkal jobban összefog. Mi nem rivalizálunk, mi támogatjuk egymást. Szóval, hogyha látunk valakinél valami jót, akkor én képes vagyok rájönni éjszaka egy értelemvezetőre, hogy ez mennyire jó.
1: Mert te jó szívű vagy azért.
0: Figyelj, de a Liszt Ferenc tér volt ilyen, meg még most egy időben nagyon sokat jártam oda, most már nagyon ritkán, de ott ők megcsináltak a saját kis, nem tudom, talán egyesületet, a fene tudja mit, azok a vendéglősök. Tehát mert ugye érezték, egy helyen vagyunk, egy lokáció, tehát ilyesmi, ha nem is szervezeti keretek közé zárt együttműködés, de valami ilyesmit próbáltam rá kérdezni.
3: Szerintem itt annyi vendég itt a desztinációból kifolyólag, hogy erre nincsen szükség, hogy egymást erősítsük, mert folyamatosan ennek a vendégek. Inkább én azt gondolom, hogy arra van szükség,
0: hogy... Térről beszélek, a belföldivel, hogy abban télen is tele lesz?
3: Tele lesz.
0: Hát végülis, hát akkor meg...
3: Szerintem erre nincsen szükség, inkább én azt gondolom, hogy egy ilyen iránymutatásra van szükség, vagy megpróbálni kiemelkedni a tömegből, és csinálni valami olyat, amit eddig ott még senki nem mert, vagy nem akar.
0: Akkor a ti pechetek a szerencsétek? Most
3: nem, ez nem,
0: most idézok.
3: Értem, amit mondasz.
0: Mert ugye, szóval ez azért az emberi természet nagyjából olyan, mint a kémia is, hogy azért a legkisebb ellenállás irányába működünk, tehát hogyha hát ugye akarnak lángost, hát tegyenek lángost, gulyást, tegyenek gulyást, amúgy megjönnek télen, nyáron, ha máshol nem ezen a pár száz négyzetméteren itt mindig lesz vendég.
3: Hát szerintem az olyan, hogyha valaki megmutatja, hogy ezt lehet másképpen is csinálni, akkor zárkózik fel hozzá mindenki, és az legyen verseny, csináljon valaki jobbat, és nézzük egymástak az ételeit.
0: Hát én turista vagyok, eljövök ide, én beülök ott maximum egy helyre, azt vagy szerencsém van, vagy nincs.
1: Tényleg, ha te turista vagy, hogy ülsz be egy helyre?
2: Hát mi alapján? Foglalás nélkül, besétálsz.
1: De mi alapján?
2: Hogy néz Review ki?
3: Alapján.
1: Igen?
2: Megnézed
1: a Google Maps-en?
2: Én abszolút. Egyébként megmondom őszintén, én a külföldre megyek, TikTok videókat nézek. És én a hangulatokat nézek, és megnézem, review. Hogy... Meg review és TikTok. És én azt nézem, hogy mi az étel, mi a séf, mi a koncert.
1: Jó, tehát ezért nagy papa vagyok.
0: Ami egyébként ugye egy korábbi műfaj volt, hogy felmész a Google-ra, és akkor rákeresse, hogy a 10 legjobb étterem, na az ott azért nagyon könnyű mellé nyúlni, mert hát ezek a listák, tudod, te is...
1: Ott könnyű, de nem,
0: mindenki gyárt listákat, érted, a fogalmatlanoktól addig kezdve mindenki, igaz, hogy és akkor ott mellé lehet nyúlni, tehát lehet, hogy...
1: És ha sétálsz, sétálsz a belvárosban, akkor látod, hogy tele van a hely.
2: Sétálok?
1: Nem, kíváncsi
2: vagyok. Szerintem pszichológia. Hol vannak sokan? Ahol megnézed, hogy félig van turista. Az étterem, megnézed, hogy mi van a tányéron, hogy igényes külsőre, ránézel a tányéra, ennyi, paf.
0: Ja, egyébként igen, mondjuk azért van nektek teraszotok, mindegy, itt a környéken gyakorlatilag mindenkinek van terasza, sétál.
1: És a terasznál mindenkinek van egy kislány, aki egy mappával a kezében odalép hozzád, hogy gyere be.
0: De hogyha már itt tartunk, kérdezzük meg hallgatóinkat, Árpi mondja a telefonszámot.
1: Még mindig 215-37-73.
0: De azért lehet a dolognak nagyjából egy ilyen típusú. Na,
1: látod?
0: Hát ez a dolog.
1: Már csörög is.
0: A kérdésünk, ki hogyan választ éttermet külföldön?
1: Ezzel sosincs gondom, hogy elmondjam a számod, de hogy mit kell megnyomni gombot azzal, igen. Haló?
0: Szia.
4: Halló? Sziasztok.
1: Eltaláltam a gombot.
4: Sziasztok, ez vagyok. Elnézést, hogy így közbeszólok. Én külföldön általában úgy szoktam étterembe menni, hogy a helyieket nézem, hogy hova jelent.
1: Hát jó, de hogyan látod a tömegen, hogy melyik a helyi?
4: Ha délben megyek, akkor mindig az ebédidőben menő emberkéket nézem, hogy hova mennek. És lehet látni azt, tehát, hogy egy ilyen, mondjuk Velencében, és pont kifogtam egy nagyon jó kis éttermet, egy jó, nem Náncsi néni volt, vagy nem ilyen kis házi, de nagyon jó kis konyhát, jó hangulatú konyhát csinált, nagyon jó hangulatú éttermet. Tehát ugye ez olyan, hogy általában akik, tehát hogy úgy valami, amit az előbb is mondhatok, hogy így megnézitek azt, hogy milyen tömeg van, milyen emberek ülnek bent, hogy étkeznek, tehát hogy úgy arról választotok. Én általában úgy, hogy megnézem azt, hogy milyen helyi emberek, akiknek úgy feltételezem, hogy szeretnek jókat tenni. Aha. És akkor úgy megyek. Bocsánat, hogy ez...
1: Nem, ez volt a kérdés.
0: Köszönjük, hogy jönnél.
1: Köszönjük.
4: Köszönjük.
0: Tehát nézni kell a
1: legjobb. Ezzel az a baj, hogy ez csak ott működik, ahol mondjuk van egy utca, ahol sok étterem van. és akkor megnézett, hogy hova mennek a helyek, de a az, hogy melyik a titkos, értettük a humort, melyik a négy utcával arrébb eldugott helyen a titkos, oda nem jutsz el ezzel a technikával sajnos, és mondjuk például Barcelonában van egy csomó ilyen, de ott például a spanyoloknál a tapaszbárokban egyszerűen csak azt kell nézni, hogy hol koszos a padló, hol van nagyon dobával ledobott cuccokkal.
0: Van még egy módszer egyébként, ami ugyanúgy, tehát most akár ilyen kiegészítő módszerként felvehetjük, amikor az ember bír akár a Facebookon, Instagramon erre arra, hogy itt is itt vagyok, ajánljatok. És nekkem ezek így beszoktak jönni.
1: Ja, hogy a cimboráit ismerik az ízlésedet.
0: És akkor az is megszólal, az nagyon sok esetben az is megszólal, aki egyébként soha semmit nem kommentel, nem reagál semmire, de ezt úgy érzi, hogy neki ott járt, volt egy baromi jó élménye. Tehát
2: ez a legjobb, a személyes ajánlás, amikor el tudod mondani, hogy úristen, ott olyan élményeim voltak, ott olyanokat ettem, ott olyan kedvesek a felszolgálók, ott na azt az ételt kóstold meg, biztos, na azt a bort.
3: Biztos az is meg, hogy találkozol valakivel, és így először megvan az első benyomás, és
1: valami történt. Picit behajtam az ajtót, jó?
0: Igen,
3: hogy megvan az első benyomás, és érzed a rezgéseit annak az embernek, hogy ez egy ilyen jókedélyű ember, vagy depressziós, tehát hogy eltűnnek a rezgések, és én azt gondolom, hogy egy étteremben is, akik dolgoznak, és akik ott vannak nap, mint nap, én azt gondolom, hogy...
1: Mi van, rezegtek?
0: Tehát, hogy ennek is... Nem, megzavartad, ja, Balit. Na, fejtsed ki, gondolataidat.
2: Segítek ezt.
1: Becsuktam az ajtót, csak annyi történt.
2: Minden energia, minden rezgés, és ez alapján építettük fel magunkat, és a csapatot is, szinte leszek. Szóval, hogy amikor csapatot építettünk, akkor is azt néztük, hogy ki hogy fúzionál kivel. Szóval nem csak az a fontos, hogy jó szakember legyen.
0: A jó fúziónak van, nincs párja.
1: Hú, de szeretjük azt.
2: Szóval, hogy ismeritek azt, amikor jó munkahelyetek van alapvetően, de toxikus a környezet, és egyébként vannak olyan munkatársaitok, akik megnehezítik. Na most konkrétan személyiségtesztet iratottam a srácokkal, ki kivel, hogy passzol, ki domináns, ki kevésbé.
0: Ilyen tudományosan ment a dolog?
2: Abszolút.
1: És kerestek még food runnert? Most néztem egy hirdetést.
2: Igen, runnert is keresünk egyébként, meg egy jó felszolgálót mindig keresünk. Mert
0: nem nagyon van belőlük.
3: Hát a szakácsokról meg ne is beszéljünk.
2: Hát jó, azért a
1: COVID, de itt vagyunk mi.
2: COVID erre rásegített, de képzeljétek el, egy csomó olyan szakember van, akit meg átképzünk. Szóval, hogy
0: de, sok... miről mire?
1: De mit, kútfúrót?
2: Nem, alapvetően másik szakmából érkezett, akár Palinak tök jó szakácsai vannak, akik előtte hát, mondjuk azt esélyedettel, mert ez a te büszkeséged.
3: Én 10 éve vezetek konyhákat, és 20 éve vagyok egyébként konyhán.
1: Fiatalkorod ellenére.
3: Fiatalkorom ellenére 10 éve vezetek konyhákat, és ezt nagyon hamar felmértem, hogy nincsen szakács az országban, normális szakács, és elkezdtem kiképezni embereket. Van olyan, a Tedritával is ugye 8 éve dolgozok együtt, van egy kislány, aki 8 éve követ mindenhova. Az egyik sushi-fennel 5 éve dolgozok, őt is én neveltem ki, és a csapatomnak a ilyen 70-80%-a az én nevelésem, és én ezt tudatosan csináltam, mert tudtam azt, hogy tök jó, hogy nekem csomó minden van a kezemben, de egy csapatra van szükségem, és a legutolsó ilyen nagy váltásomnál azt mondták a srácok, hogy séf követünk a pokolba is, tehát, hogy azért lojálisak hozzám, nekem régebben az volt a filozófiám, hogy nem is öltöztem együtt a szakácsaimmal, stb., és kőkemény rend volt a konyhán Szegeden, bementem, mindenkinek gyomorideg volt
1: ez a Tisza virág étterem Szegeden,
3: igen, ugye? Igen, Alabárdos, és olvastam Napóleonról, hogy arra volt a legbüszkébb, hogy az emberei örömmel teljesítik a parancsait, és ilyen vezetés módszertant váltottam, és az a küldetésem, vagy a célom, hogy ne a srácok fölött legyek, hanem mögöttük, és toljam őket magam előtt, és amit lehet, hozzak ki belőlük, és szeretnék egy olyan konyhát csinálni, ami egy alkotóműhely, és minél több jó szakember és séf kerüljön ki a kezem közül, és annyit kértem tőlük, hogy a legelső cikkükbe, amit fognak róluk írni, akkor egy sorba említsenek meg, hogy nálam kezdték a szakmát, ez a fizetségem.
0: Ez egy szép gondolat, nagyon szép.
1: Hogy ez nekem nem jutott eszembe, amikor még tanulóim voltak? Basszus!
0: Hát, nekem eszembe jutott, amikor egy által is ismert egyiket, és elég hamar mindenkit, én már a MS mestert is tanítottam. Na mindegy, az a dolog, hogy én nekem mindegy, tehát történjen így.
3: Hát ezt majd meglátjuk.
1: Igen, ez így történik. Nem?
2: Ez egy folyamat, szóval, hogy ez az egész étteremre jellemző, és hála Istennek el tudjuk mondani, hogyha mi elkezdjük, és dolgozunk, és egy filozófia mentén haladunk, akkor így beállnak mellénk, és ez az csodálatos érzés.
1: Ezt fel is vesszük. Halló, halló!
0: Halló, szia!
5: Halló!
1: Szia!
5: Szia! Szerintem egy séfnek nem filozófiája van, hanem elképzelései a munkájával kapcsolatosan. Úgyhogy én ezt egy picit kábításnak gondolom.
3: Az a maga véleménye.
5: Hát, persze, nyilvánvaló, de művészetnek se tartom, meg filozófiának se tartom. Ez egy kicsit...
0: Értjük, amit mondasz, teljesen miért is ne? Lehet ilyen vélemény?
5: Jó, hát egy kicsit negle, vagy mint az összes többi séf, meg szakács, aki itt ebben a műsorban szerepel.
3: Köszönöm szépen!
5: Oké, csak
0: így tovább. Oké, na hát, nem vagyunk egyformák.
3: De ezen egyébként semmi baj nincsen, tehát, hogy...
1: Szerintem művészi szóhasználat akár lehet az, nem?
3: De hát, úgy az én számom biztos, hogy nem
1: nem egy tudományos, egyébként... nem egy tudományos munka az élet, hanem egy művészet. És ott meg használjuk a szavakat szabadon.
3: A szakácszakma az egyébként elég tudományos, tehát hogyha valaki tudatosan akar főzni, akkor ismerni kell az ételeknek a mikrobiológiáját,
1: hogy a
3: kémiáját, fizikáját, hogy lehet, hogy valaki csak azt látja, hogy dobálok össze-vissza, de mindegyik tudatos.
0: Igen, meg azért hogyha visszamegyünk, most már tényleg művészetfilozófia, tehát azért vannak olyan nézetek, mi szerint egyébként minden mesteremberből lehet művész, hogyha kellően, és hogyha visszagondolunk egyébként a művészekre, mint székre, akkor azért itt ezek biztos, hogy egy hosszabb, tartalmasabb beszélgetést lehetne erről folytatni, nem ilyen egyértelmű.
1: Halló!
0: Ahogy elhangzott.
6: Halló, jó reggelt kívánok, az Ábri vagyok. A külföldön étterem kereséshez szeretnék csak annyit hozzászólni, hogy mi tavaly Görögországban voltunk, és egy ilyen helyi és srácnak a kis videója segített nagyon sokat. Nagyon, nagyon sok olyan eldugott kis éttermet találtunk, ami kiváló volt nekünk. De ilyek is voltak.
1: Ez is TikTok?
6: Nem, ez YouTube-on volt. Aha. Konkrétan. De nagyon jó körbejárta a dolgokat, és olyan mondta, hogy kinek ajánlja meg, hogy ott mit lehet megtalálni, és tényleg semmi nem volt kiírva, tehát ilyen ez a piros, kockás, abroszos, ilyen kis vendéglőszerű, de olyan kiszolgálást kaptunk meg olyan ételekkel, hogy elájultunk. És ugyanez volt egy halas helyen, ahol meg csak tengeri cuccokat, meg halakat csináltak. Ott is a legjobb minőséget kaptuk, én úgy gondolom.
1: Na, hát ezt örömmel halljuk.
6: Mi így találtuk meg. A másik dolog meg, amit szeretnék kérdezni tőletek, hogy kifejtenétek ezt bővebben, hogy a vendéglátóiparban a felszolgálóknak a hiánya az mennyire érezhető? Mert
0: nagyon.
1: Óriási a hiány.
6: Hát óriási. Én ahol járok, én felszolgáló szakon végeztem 99-ben, szóval van egy kis rálátásom, hogy mit kéne csinálni, és most az utóbbi időben, ahova járok, munkámból kifolyólag, nem nagyon találkozom én csálingerekkel.
0: Hát az a helyzet, hogy egyrészt ja, az oktatás körül, az egy csomó ilyen megszűnt egyiket a felszolgáló oktatása, jól tudom.
6: Tényleg? Nincsen már
1: hát
6: ez?
1: Hát azért van, szerintem.
0: Hát most van, mert tudunk, tehát vendégünk is volt, aki ezzel foglalkozik, de azért azt hiszem, hogy azzal is probléma van, egy csomó pálya elhagyók, szakácsoknál is.
3: Hát erről sokat tudnék mesélni.
0: Így van. Az idényben, de most én nem vagyok ebben a legnagyobb spiller, aki tudja, hogy mi van a felszolgálat körül, de azt látom, hogy ugye szezonban, amikor plusz embereket kell felvenni, nyilván találkozol egy csomó valaki, aki mögött semmiféle, aztán vagy elég okos, értelmes, ügyes, és akkor valószínűleg fölénő annak, aki esetleg végzett, de motiválatlan, vagy nem, itt a
2: szívesen válaszolok.
0: Válaszolj!
2: Nagyon nehéz jó embert találni, de tudjátok miért? Mert az emberek ki vannak ábrándulva, azért, mert ahhoz, hogy az ember jó felszolgáló tudjon lenni, ahhoz kell egy jó munkahely. Szóval, hogy nagyon sok, és ezt magyarországi mentalitásban látom, én nem itt szocializálódtam, hanem külföldön dolgoztam először, azért jellemző a magyar munkaadókra, hogy kihasználják az embereket. És hogy legyél úgy jó, meg lelkiismeretes, meg szakmailag fejlődő, hogyha egyébként meg szeretnénk, hogy 200 plusz órákat dolgozzál. Szóval, hogy először kell nekünk teremtenünk egy olyan közeget, amiben az ember jól tud lenni, meg tényleg megbecsülik a munkáját. És ahol nem azt érzik, hogy az utolsót is kinyomják belőle. Szóval hol vannak a jó felszolgálók? A jó felszolgálók azok megtalálják maguknak azt az egy-egy helyet, ahol megbecsülik őket, és nem váltanak. És aki megváltott, az pedig azért váltott, mert kiábrándult. És nekünk erre kell törekednünk, hogy olyan munkahelyeket kell teremteni, ahol szívesen jönnek az emberek, és azt mondják, hogy igenis, én ezt tanultam 5-10-15 év gyakorlatom van, és szeretnék végre egy olyan helyet, ahol el tudok negyed évente menni egy kicsit pihenni, ahol esetlegesen normálisan bejelentenek, már bocs, de hogy ez is nagyon jellemző, és probléma, ahol tényleg számít az, hogy nekem van szabadidőm, és higgyétek el, hogy számít. Tehát, hogy sokkal inkább... Én ezt csinálom a srácaimmal, negyed évente kötelező egyhetes szabi. El kell menni, gyerekek, legyetek otthon, fessetek, legyetek a családotokkal, menjetek ki a weekend házba, csináltok bármit, ami nem az, ami ez. Mert az ember rápörög, és nem veszi észre, és bedarálja a mókuskerék, és szerintem ez a vezetőnek a felelőssége, hogy jól tartsa az embereit. És akkor lesznek jól felszolgálói. Egyébként meg... emberek lesznek, akik kiviszik az ételt.
0: Hát most nagyjából nagyon sok helyen sajnos ez van, és mellette megkeseredett emberek, hiszen a...
6: Abszolút, abszolút. Hát például alig-alig látok embert, aki használ felszolgáló kendőt, hát nem hiszem el. Meg ott állok, és azt nézem, hogy azon gondolkodik, hogy tudna három tányért összefogni, de ezért csak kettővel indul el, mert nem tud hármat. Tehát, hogy ezek olyan alap dolgok most tényleg, hogy... És ezek ilyen menő éttermekben fordulnak elő. Tehát, hogy itt azért van a munkáltatónak is egy követelménye szerintem, aminek minimum meg kéne felelni.
3: Hát igazából nem feltétlen van követelmény, tehát, hogy én...
2: Hát nem mindenhol.
3: Dolgoztam olyan helyen, hogy mondtam, fúj, de kellnek jó emberek, és utána mondtam, hogy nincsnek jó emberek, mondom, jó, legyen két keze, meg tudja leírni helyesen a nevét, aztán a végén már azzal is megelégettem volna, hogy csak két keze legyen.
6: Ú, de kemény, hogy ezt mondod.
3: De ezt nem viccből mondom, hanem ezt halálosan komolyan.
6: Meg vagyok lepődve.
3: Ezek után nem lehet követelményeket támasztani, hanem fel kell mérni azt, hogy ki az, aki akarja, és teljesen mindegy, hogy milyen szakképesítése van, mert én meg fogom tanítani mindenre, csak tegnap például volt egy szerviz, az egyik új szakácsom, ott elsírta magát mellettem, és így mondtam, hogy semmi baj nincsen, megeltettem a szervizt, megvigasztaltam, és mondtam neki, hogy azért szólok erőteljesebben, mert nem jó, amit csinálsz, én azért tudom egyébként nagyon jól, mert én már 100-szor elrontottam, és mert ezért van a kezemben, ez az egyik. A másik az, hogy az én konyhámon nem az számít, hogy ki mit tud, hanem hogy ki mennyire akarja, és csak ez számít, mert bármit ki tudok hozni abból, aki akarja, viszont abból, akinek nagyon sok konyhámon, számít, hogy ki mit tud, ki mennyire akarja, és csak számít, mert bármit ki tudok hozni abból, aki akarja, viszont abból, akinek nagyon sok van a fejében, de nem akarja, az nem biztos.
2: Tudtuk is magunk között mondani, hogy alapvetően olyan embereket veszünk fel,
1: akik... Jézusom, milyen hangok jönnek itt!
2: akik motiváltak, mert az alapokat, meg utána pluszokat mi meg tudjuk tanítani. Viszont az, hogy ki milyen ember, azt mindenki otthonról hozza. És ez sokkal fontosabb, hogy ki milyen ember.
6: Nagyon köszönöm, hogy felvilágosítottatok. Akkor ezek szerint a a tapasztalatlanságommal, de a végzettségemmel és egy kis alázattal, meg elhivatottsággal még vissza tudnék térni a szakmába.
0: Király lehetnél, király, egy főpincér. De a főpincér az akkora rang volt, tehát azért a...
3: Régen, persze.
6: Én nagyon büszkén lennék főpincér egyébként, hogyha úgy hozná az élet. El tudnám viselni.
0: Hát egyáltalán.
6: Méltósággal.
1: Köszönjük, hogy hívtam minket.
0: Neked is, neked is. Egyiket ez a fő, ugye ez úgy kiveszed, de szerintem a szervezetből veszed ki a főpincér.
2: Máshogy hívják, szupervájzornak.
1: Igen, van ilyen, hogy
0: főpincér. Pedig hát azért másabb.
1: Floor manager, az igen. Is egy főpincér.
3: Jó, annak meg volt a respektje a főpincérnek egyébként.
0: Persze.
1: Jó, de ez másik világ volt.
3: Maradjunk annyi, hogy én már a régi világból jövök, attól függetlenül, hogy 34 éves vagyok, de én a régi világba szocializálódtam, tehát hogy...
2: Igen, abba, de
1: akkor
2: tudjátok...
1: téged még vágtak tarkón.
3: Nekem a kezemet nyomták a roslaprohoz, amikor egyszer nem kapcsoltam ki, miközben minden este nekem kellett kitakarítani a konyhát, és egyszer nem kapcsoltam ki a roslapot, és oda hívtak, és oda nyomták a kezemet, szóval, hogy...
2: Igen,
3: azóta, de eszembe se jutott egyébként, hogy szóljak érte, hanem azóta mindig megnézem, hogy ki van-e kapcsolva a roslap.
2: Velem azt csináltak éjszaka, befejeztük az esti szervizt, és reggel is volt, és folyami hajón kezdtem, és mondták, hogy jó, akkor most a fugát lehet kitakarítani fogkefével, és akkor, hogyha készen vagyok, akkor, és eltakarítottam mindent, akkor, mit tudom, kettőre végeztem, akkor mondták, hogy akkor ötre lehet jönni reggeliztetni.
3: Várj, még erre majd mondok olyan.
2: És nem kérdeztem semmit, hanem jöttem ötre reggeliztetni. Viszont, amit nagyon fontos elmondani, mi már nem ezt az iskolát visszük, a mentálhigiénét nagyon fontosnak tartjuk.
3: Hát, amúgy én szeretném, de nem lehet sajnos.
2: Nem, én nem szeretném, és szerintem nincs is
0: nincs
2: rendben.
0: Nincs verés, akkor verés az teljesen?
3: Nem, már semmi verés
2: sajnos. Nincs ilyen. Sőt, én ezt annyira komolyan gondolom, hogy beiratkoztam a Pázmányra mentálhigiéné szakra. És össze fogom kötni a gasztronómiát.
0: Még a végén szalatóriumra átnevezik az éttermet, nem?
2: Nem.
3: Amikor tanuló voltam, és bementem, és mondták, hogy ma csésnapok lesznek, az azt jelentette, hogy csövek, csempék, csapok, csillárok, csótányok, egész nap sikálás. Azok voltak a csésnapok, akkor tudtuk, hogy egész nap sika van. És egyébként én se ezt az iskolát képviselem, hanem jobban hiszek abba, hogy meg kell ismerni mindenki, mindenki egyéni...
2: Individuál meg kell ökölni.
3: Igen, bocsánat, nem jutott.
1: Egyéniségét, ez teljesen jó.
2: Igen.
3: Meg kell ismerni a motivációit, az, hogy mi van nála otthon, és abból kihozni a legtöbbet.
0: De ez a világ, a generációk változása, az elcsesztük, vagy mi alapján, mert azért elég jól elműködött a világ. Most, hogy nem akarom minősíteni, jól vagy rosszul, de az elég jól elműködött a világ anélkül, hogy mentálhigiéniás képzéssel bíró és oklevéllel bíró főnökök lennének a környéken.
3: Jó, hogyha most az az a kérdés, hogy eszünk-e, vagy nem eszünk, tehát, hogy mondjuk egy háború után vagyunk, és az alapvető szükségleteink nincsenek meg, ilyen úri dolgokkal, meg ilyen pénzplac dolgokkal nem foglalkozunk, viszont most egy ilyen jóléti dologban vagyunk, és van idő ezzel foglalkozni.
1: De nem sokáig.
2: Ez a Maslow piramis alja volt, de mi most nem ott tartunk, és szerintem felelősségünk van ebben. Persze, nézzük már meg a nagyszüleinket, hogy hány alkoholista volt, nézzük már meg az ő fölöttük lévő generációt. Nem az a cél, ők is elműködtek, őket valóban nem kérdezte meg senki, hogy vannak, de milyen jó lett volna nekik is, ha megkérdezik, és akkor most ne is menjünk bele, hogy utána most egy transzgenerációs témákban mi mit viszünk tovább, de hogy ha mi már tehetünk valamit, hogy valami jobb legyen, miért ne tegyük meg.
0: Tehát, hogy... ezzel nem vitatkozom. Ezzel a mondattal ez azt hiszem, hogy...
2: És tudjuk mindig, hogy azokat a mondatokat, hogy a fejétől bűzlik a hal, tehát nekünk ebben óriás felelősségünk van. Tehát, hogy mi a mindennapjainkra hatással vagyunk az embereknek. Tehát, hogy ők innen keresik a pénzt, ide mennek haza, több időt töltenek velünk, mint a családjukkal.
0: És ők ezt, hogy oké, ezt én ez egyet is értek. Jó? Kicsit talán rózsaszínebb, mint amit én az életem során megtapasztaltam, hogy megvalósíthatod, de abszolút, tényleg maximális tiszteletem. Az emberek mindezzel hogy fogadják?
2: Nem feltétlen kell mindig azt gondolom, hogy ők bennünk ez teljesen tudatosuljon. Elég, hogyha érzik, vagy elég, hogyha jól vannak. Nekem az elég. Nem mindenki tudja ezt befogadni, úgyhogy én ezt most azért csinálom, hogy te jól legyél, és te majd minden nap motivált legyél. Ezt nem mondom már nekik, csak
0: hát
2: csinálom.
0: Az elég idegesítő lenne.
2: Csak egyszerűen csinálom, hogy jobban érezzék magukat, de nem feltétlenül azon fel mindig ezt tudati szintre, hogy mi miért működik. Hogyan fogadják? Meg vannak lepődve. Meg vannak lepődve, és az idegrendszerük megnyugszik, hogy biztonságban vannak. És tudjátok, mi történik? Hiába...
0: Ez ettől a teljesítményük kiegyensúlyozottabb, javul?
2: Persze. Kiegyensúlyozottabb. Megáll az előző munkahelyemen, ahol voltam, mielőtt Pál ide hívott, 2 évig teljesen megállt a fluktuáció, és senki nem mondott fel. Tehát, hogy nincsen annál drágább munkavállaló, mint mikor újakat kell felvenni.
3: Maradjunk annyira, hogy betölteni. Én is 2-3 éve majdnem fix csapattal működök.
2: És úgy, hogy amint felálltam, nem volt kérdés, és néhány ember úgy jött utána, hogy nem tudták, hogy az új helyen mennyi pénzt fognak keresni.
3: És még mondok erre valamit, hogy pont tegnap mondtam az egyik szakácsomnak, hogy nekem sokkal fontosabb a csapatom, mint hogy tökéletesen menjen ki egy étel, és hogyha választanom kell, tehát, hogy én azt gondolom magamról, hogyha minden úgy menne a konyhán, ahogy szeretném, akkor egyedül leszek a konyhán, és mindenki fel fog mondani, ebben biztos vagyok. És úgy vagyok vele, hogyha választani kell a között, hogy 70%-osan megy ki az étel, vagy a csapatomat szétrombolom, és lecseszem őket, és piszkálom azért, mert sok esetben ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog, akkor mindig azt fogom választani, hogy 70%-osan menjen ki az étel, mert a vendég az még lehet, hogy azt mondja, hogy úristen, életemben nem ettem ilyen jót, de a csapatomat nem fogom szétrombolni.
2: A Palinak 70%. Tehát ebből a vendég azt érzi, hogy ez 110.
0: Ezt
2: hozzá szeretném tenni.
0: Igen, hogy... mert ez mielőtt még azért, valaki félreértene.
1: Igen, tehát 100 vendégből körülbelül egy. Nekem ez a matematikai képet, amit felejtettem, amelyik ért hozzá.
3: És az egy vendég azt mondja, hogy ez a kacsa...
0: Az is jó, az is sok.
1: Úgy igazán.
3: Ez a kacsa, ez nem médium, akkor visszaküld, és azt mondjuk, hogy igen, elrontottuk, csinálunk még egyet. Meghalt valaki? Nem. De a csapatom ott van mögöttem, és nekem fontos az, hogy megtartsam őket.
2: Jó, azt hozzáteném, hogy erre nekünk is meg kellett érni. Tehát, hogy mi se így kezdtük. Tehát a Palival, amikor...
1: Palinak ilyenkor leg... kellett adni egy felest, hogy megnyugodjon.
3: Nem kellett.
1: Túlkesülse a húst.
2: Nem. Hanem azért mi is olyanok voltunk,
3: hogy... Azért törtek a tányérok régebben a konyhában.
2: Az előzőleg, amikor együtt dolgoztunk, akkor azért Pali is egy fém kanállal ütötte a szervizmenetét a tálalópulton, és így tak, és így vittük a tányérokat, de nekünk is el kellett jutnunk oda, hogy itt emberek vannak.

0: Nem, egyébként ebben van némi igazság, hogy ahhoz össze kéne tudni hasonlítani, másnap is el kéne jönni, méri centivel, hogy te most nem akkora volt, meg mit nem. Miközben egyébként más az élmény, hozzáteszem az apró. Nem,
1: ebben csak az a gubanc, hogyha valaki bejön a fotók alapján, és akkor azt mondja, hogy fú, hát én nem ilyet kaptam.
2: Ja, ez most ez, nem úgy érts, hogy ez nem ugyanúgy néz ki, hanem hogy a specli 3 cent is, vagy 4.
3: Egyébként szerintem ezt csak én látom, ezeket a dolgokat, senki más.
0: Nem, egyébként erre szoktam példaként elmesélni azt, amit tényleg azt mondom, hogy így stimmelt is, hogy egyszer forgattunk egy reklámfilmet, én voltam a Fusztáris benne, minden, én gyúrtam, dagasztottam, én kezem van benne a filme, és akkor végén csináltam egy nagyon szép pizzát, úgy, ahogy kell. Oda jött a tulaj, és azt mondta, hát mi nem csinálunk ilyen szépet. És ő állt, tehát a hitelesség miatt mondom meg, hogy ne legyen a fotón sokkal szebb, tehát és azt mondta, hát nem, szép, nem, mi nem csinálunk ilyet, és akkor ő ott bűvészkedett egy pizzát, és akkor na, azt mondja, mi ilyet csinálunk, és akkor az került bele a reklámfilmbe. Úgyhogy hát ebben a szempontból fontos. Igaz, hogy ne legyen az, hogy a fotón érten csili-vili minden, egy fél ló ott van vizében sütve, és akkor a végén
3: ezt teljesen felvállaljuk, legalábbis én a konyhámon, hogy nem lesz soha semmi tökéletes, a tökéletességre törekszünk minden nap, de egy pici konyhából csinálunk 130 fős éttermet és ültetést, és nem akarunk a tökéletességre törekedni, vagy arra akarunk törekedni, viszont tudjuk azt, hogy nem lesz tökéletes, biztos, hogy lesznek benne hibák, viszont a vendégeknek a 95%-a, hogyha eljön hozzánk a visszajelzésekből és a review-kból
2: nem érzékelni ezt.
3: Nem fogják érzékelni.
2: Igen.
3: Akarunk egy őszinte jó konyhát, nem akarunk megfelelni senkinek, semmilyen kalauznak, semmilyen gájnak, hogyha kapunk valamit, azt én nagyon szépen megköszönöm, és nagyon jól fog esni, de kinőtt, én már kinőttem ezt a megfeszülve Michelin, meg Dining Guide, meg stb. Nagyon örülünk, hogyha kapunk tök jó, de ezt egy idő után szerintem ki kell nőni. Én a Szegeden, ahol dolgoztam, annyira rámentem erre a Michelinre, hogy a foglalási listát mindenkit kikerestem a Facebookon, hogy ki jön hozzánk, hogy ki a teszter, nem viccelek. Tehát, hogy annyira ráfeszültem el a dologra, hogy szerintem senki más az ország, vagy nem is tudom, de ezt már így elengedtük. Tehát, hogy...
1: Hát ezt jól tetted.
2: Ez egy picit finomítanék, nagyon ez számít nekünk, de nem ez alapján visszük az éttermet. Szóval, hogy én alapvetően Michelin standardek szerint tanítom a srácokat például a pályán. Minden héten, kedden, szerdán olyan tanításunk van 9-től 11-ig, ahol ezeket tanuljuk. Sőt, korábban csináltam akadémiát is, hogy közvetlen az iskolából hoztam a srácokat, és tanítottam be őket. 2 évig tanultunk, és utána fel tudtam őket venni a pályára. És akkor úgy tanulták már meg a vendéglátást, a felszolgálást, ahogy azt mi vártuk el, például az is tök jó volt, de alapvetően az a cél, hogy, és nagyon is szeretnénk azt.
3: Számítani számít, viszont ez egy olyan megfelelési kényszert ad a séfekre, és egy olyan terhet,
2: inkább ezt
3: amiben össze lehet roppanni, és jobb ezt a dolgot lazában kezelni, mint hogy komolyan venni olyan embereknek a véleményét,
2: feszülni. Tehát ezt értsétek most úgy,
3: de átkül szerintem érti.
1: Én értem, most azon gondolkodom, hogy nálatok kendőben viszik ki az ételt, a szervizkendő van a
2: nem
1: csuklójának.
2: A szervizkendő a lényeg, de alapvetően de igen,
1: azok is ezzel gondolkodom.
2: Használnak hangerlit, de ez technikai dolog, azért, mert forró a tányér, és hogy azzal összefogják. Nem azon múlik a szerviz minőség, hogy használnak, vagy hogy kesztyű, vagy hasonlók. Alapvetően ez a lényeg nekünk is, hogy megtanultuk azt, hogy ne szorongjunk rá.
3: A vendéglátás arról szól, hogy bejön a vendég, és lássuk vendégül. Vissza az alapokhoz.
2: Én vezettem Isten csillagos étteremet, elvittem odáig, hogy szorongtam, és terapeutához kellett járnom. És én még a jobbik eset vagyok, aki elment egy terapeutához valaki.
3: Én meg eljutottam
2: vagy oda, fogyaszt valami más.
3: Másfél.
2: Nagyon sokan.
3: Másfélig nem kellettem ki az ágyból. Szóval erre rá lehet menni, erre a dologra, jobb ezt egy picit lazában kezelni, és...
1: Mert nem tudtad a Facebook foglalásból, ki kicsoda.
3: Vissza kell térni
1: az Mr. Smith az kicsoda.
3: A vendéglátás az arról szól, az éttermi vendéglátás, eljön egy vendég, jól érzi magát, eszik egy tök jót, lehet

0: Van benne hiba, nem hal meg senki benne, és...
1: Igen. Tehát, hogy ez fontos látni, hogy azért jutottunk el ide, most már 15 éve csináljuk, mert hogy mi tényleg kitoltuk, elvittük magunkat a falig. Tehát, hogy tényleg belefogytunk, beleszorongtunk, terápia, ez az amaz, és ennek nincs értelme.
0: Na jó, most elég negatív.
1: Bocs, de hogy, hát ezt el kell mondani.
2: Melyik csillagos volt, amelyiket vezetted?
1: Koszteszt.
2: Itt Magyarországon, ezek szerint?
1: Igen, igen. És őszinte leszek, és ezért döntöttük el egy adott ponton Palival, amikor pont mind a ketten nagyjából hasonló élethelyzetben voltunk, amikor Pali felhívott, hogy adjunk már jót, legyünk már mi is boldogok, főzzünk már úgy, hogy mi is jól érezzük magunkat, és el szoktam mondani ezt a három ember boldogságát. Legyen boldog a vendég, mert jót adunk neki, legyünk boldogok mi is, meg kiszolgáljuk, és meg tök jó munkahelyünk, és tegyük boldoggá a tulajdonost is, hogy keresünk vele pénzt.
0: Ezt a metszetet keressük.
1: Tudom, hogy nehéz, tudom, hogy nem lesz mindig mindenki boldog, de hogy törekedjünk rá, hogy ebből a hármasból legalább kettő mindig, és akkor ez forogjon, hogy éppen ki boldog. És ennyi. És
2: de a tulaj mindig.
1: Hát, próbáljuk meg, de nyilván vannak olyan helyzetek, hogy nem,
0: hát ez
1: nem mindig.
0: Ez fontos, mert minket azért szerződtetek le egyébként. Tehát, hogy
1: igen, nekünk ez a munkahelyünk, szóval hogyha keresünk pénzt, és jól működik az étterem, akkor nekünk van egy stabil munkahelyünk, ezt ne felejtsük el.
2: Hát igen, ezt kéne elmagyarázni mindenkinek, aki igen, ebben a szakmában dolgozik, hogy a saját magadat ne vágja a fát.
1: Igen, hát jó lenne. Minden esetre bízunk benne, hogy ezzel a szemlélettel némi neműleg tudunk valami lenyomatot hagyni ebben a szakmában is. Ha csak a mikroközösségünkben is, de tudunk valami változást elérni.
3: Hát ez szerintem jó, az Árpádnak a favágós hasonlata is nagyon jó végszó volt, de ez meg aztán végképp, amit most elmondta, mert ugye azért műsoridőnk végére értünk. Igaz, Árpád?
2: Abszolút. A közösségi médiában meglájkoltam minden közben született képet.
3: Úgyhogy hálás köszönet, hogy eljöttetek, elmondtátok.
0: Köszönjük a meghívást.
1: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk.
2: Mi köszönjük, hogy Abigail köztünk van.
3: Ez volt a helyettes reggeli Bakcsi Árpád.
2: Sanyi milyen kis enervált lett. Miért? Mi van, Sanyikám? Aki nem más, mint Csiki Sándor, MS mestere.
3: Így van, két hét múlva újra jövünk, mert hogy jövünk. Hallgassátok a Tilos Rádiót, köszönjük a telefonálást, köszönjük a véleményeket, köszönjük.
2: Most találtam egy olyan zenét.
3: Köszönjük Lords a vendégeket.
2: Lunch, Lords of Lunch, hogy az a szám címe, hogy Abigail.
1: De imádom.
2: Tényleg? Én nem ismertem, de majd most. Most már csak az meg kell találni a megfelelő
3: kopit.
2: Igen. És szól. Sziasztok, jövünk két hét.
3: Ez nem szól.

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, így csiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Míg hazai természetes élőhelyeiken az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent az űrgék száma, a Liszt Ferenc repülőtér gondozott gyep területein becslések szerint akár 10 000-en is élhetnek. Sokuk végzi reptéri járművek kereke alatt. Népes kolóniájuk ragadozó madarakat csábít a területre, és ez komoly repülésbiztonsági kockázatot hordoz. Ezért a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület szakmai felügyeletével a Citellus Life program keretében több éves áttelepítés indult. Az ürgéket a kesznyéteni tájvédelmi körzetbe költöztetik. Itt különleges kamerával önkéntes ürgeőrök figyelik éjjel-nappal, nem fenyegetik-e a jövevényeket ragadozók, nincs-e szükségük kiegészítő etetésre, itatásra, ismerteti a sokszínű vidék. Egy holland vállalkozás buborékgátja a folyók és csatornák műanyag szemetének akár 86%-át is képes megfogni, mielőtt az a tengerbe kerülne. Egy légszivattyúhoz csatlakozó lyuggatott csövet fektetnek a mederbe, ferdén a víz folyás irányára. A berendezés felfelé áramló buborékfüggönyt hoz létre, amely mind a felszíni, mind a mélyebben úszó hulladékot a partnál kialakított gyűjtőhöz sodorja. A Great Bubble Barrier cég szerint termékük nem zavarja sem a halakat, sem a hajóforgalmat. Jelenleg Amsterdamban, Katwijkben, Harlingenben és a portugáliai Vila do Condénál üzemeltetnek gátat. Terjeszkednének Európában, az USA-ban, kiváltképp pedig Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a legszennyezettebb folyók vannak, közli a Euronews. A halász Giacomo de Mola a szicíliai Mazzara del Vallo közelében óriási, fura sziklát pillantott meg a tengerfenéken. Föntről legalábbis annak vélte. Szabadtüdős búvárúszó lévén lemerült, hogy szemügyre vegye. Hajó roncs tárult elé, melyet angolnák, csattogó halak és egyéb tengeri lények garmadája vett körül. Bejelentése nyomán megérkeztek a hivatásosok, a rendőrség örökségvédelmi részlegének különleges búvárai. Megállapították, hogy a 46 méter mélyen nyugvó roncs 21 méter hosszú és 6 méter széles. Az ókori római hajó, amely mintegy 2000 éves süllyedt el, több száz bort, olívaolajat vagy gabonát tároló amforát szállított. Bővebb vizsgálatokra és állagmegóvó intézkedésekre majd eztán kerül sor, írja a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

Ladies and gentlemen,

Halló! Na, jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez itt a Csonka Magyarország, a Tilos Rádió komplex, brutális, ezoterikus wellness fitness magazinja. Egyelőre egyedül. De megfogyva bár, de törve nem. Mindenki úton, vagy az interneteken keresztül a csatlakozás útján, vagy a BKV útján halad errefelé. Igen. Lehet, hogy most van a kapuban? DJ minek a kapuban? Jó, akkor még egy icipici türelmet, aki itt van, az már gondolom marad erre az egy másodpercet is, megvár, amíg felér DJ minek a kapuból, és aztán akkor kezdjük, addigra lehet, hogy Lőrinc is tud csatlakozni. Szevasztok addig.

0: Jó, megvan. Szervusztok.
1: Na.
0: In the middle of the dark. Eyes shuttered. Című számot halljuk, ha jól hallom. Igen, jó reggelt kívánok, kedves Stílus Rádió hallgatók, egy jó kis minek mixet hallottatok. Igen, amikor így, sajnos nekem most munkajelleggel kellett késnem speciál véletlenül, úgyhogy elnézést kérek szépen. Itt van velem viszont Csákányos. Megérkezett velje, csak még jobban beszéljél.
2: Még ennél is jobb lesz.
0: Még így. Ennél is jobb lesz, így van. Úgyhogy egy jó kis minek mix ment addig is. És valamikor majd megpróbáljuk behívni esetleg Lőrincet is. Hát, ha majd jelez vissza nekünk. A múlt heti adást azt egyedül nyomtam végig, úgyhogy éppen meséltem kedves kollégának, Csákányosnak, hogy aztán hazamehettem, megmértem a mázom is, 39,5 volt, úgyhogy remélem mások nem kapták el ezt. Igen. A
2: nagyon felelős magatartással még Covid-tesztet is csináltál.
0: Igen, igen, megnéztem magamat Covid-tesztel is akkor, és ez negatív lett, úgyhogy ez a fene tudja mi volt, úgyhogy ilyenkor a következő fázis a ide gyűlevés csordaként beáramló külföldi fiatalok, meg nem annyira fiatalokat vádolja az ember. Ennek van egy ilyen neve is, ez a szigetszindróma, ugyanis.
2: Yeah, de hát nem
0: idegen
2: is volt,
0: népek. Nem nekem kell, hogy elmenjek, egyrészt voltam. Másrészt nyilván nem ott kaptam meg, hiszen az hetekkel korábban volt. Hanem olyantól kezdve a nálunk nem endémikus vírusok kezdenek el ugye keringeni a magyar légkörben. Meg hát ugye tudod, igen, nem szabad közeli kontaktusba kerülni egyetlen egy honfitársunkkal sem, mindegyik gyanús. Az a biztos, igen, így van. De egyébként ez tényleg teljesen logikus, hogy más országban más felső légúti jellegű olyan panaszokat okozó különböző mikroorganizmusok terjednek, és ezekből csőstől jön ide, hogyha különösen, ha nagyobb csapatokba érkeztek.
2: Hát de figyelj,
0: ide,
2: ez tudod, is tényleg a Covid óta ezek már nyilvánvalók, akkor olyan jó kis szimulációk voltak, mert ahogy látszódott is, hogy a világ nagy globális közlekedési központjai voltak a gócpontok, vagy szóval, hogy azért onnan...
0: Meg a milánói, nem tudom, divat hét, hát vagy a, mi is
2: de
0: volt.
2: De ezt
0: még.
2: Mondom, igen. Tehát a nagy jövés-menés. Az abból lesz a baj.
0: Nagyon érdekes, de látnivalóan, tehát, hogy van a honfitársnak egy nagyon határozott szerete, tudjuk, ilyen nevezzük őket politikai influencereknek, közöttük is vannak ilyenek, akik nagyon fontos számukra utólag is, hogy igazolják, hogy akkoriban meglátásaik helyesek voltak, ezek a következőkön alapulnak. Ez egy szándékosan elszabadított vírus volt, csak azért, hogy hisztériát okozzanak, és hogy mindenfajta ilyen korlátozás káros volt, és egyben a jogainkban vágó, mert ebből az alkalomból különböző kormányzatok alkalmaztak, függetlenül attól, hogy ezek melyik irányzatához tartoznak a politikai palettának, és most is hosszasan tudósítgatnak arról, hogy hogyan hallgatja meg a amerikai bíróságügyészség valamelyikén. Igazából nekem csak annyi jutott át az inger küszöbömön, hogy valaki korábban letagadta volna, hogy tudott volna arról, hogy holmi wuhani laborokat finanszíroztak többek között amerikai adófizetői pénzből is. Egyébként ez így volt, hogy, tehát, hogy voltak ilyen kutatólaborok, finanszírozták őket. Ebből egyébként valahogy azt a következtetést is levonják, hogy korábban több amerikai kormányszerv is erre a sok mindennel alá nem támasztott következtetése jutott, hogy ez onnan a wuhani laborból szabadult ki a vírus, amit ott valahogy így összekalapáltak a nem tudom, különböző emlős hordozókban talált egyéb alkatrészekből, és aztán, hogy ezt egyébként, hogy hogy meg mi is, hogy ezeknek pontosan milyen további ilyen összeesküvés elméleti jelleggel miért adható érdeme volt, és hogy milyen távlati célt akartok elérni különböző gonosz aktorok egymással szövetkezve, és vajon ezt neked elérték-e, vagy sem, erről még én nem tudok beszámolni egész pontosan, de hogyha valakik ilyen kiterjedtebb összeesküvés elméleti oldalakat látogatnak, ott erre bőven akadt ér egészen biztosan. Nem akarom ezeket lebecsülni kétségtelen, tehát hogy nyilván biztosan sok igazság van ezekben tényleg, tehát hogy nyilván gyík emberek irányítják a világot a háttérből, tehát így valahogy én is így gondolom valójában, akiknek pusztán csak eszközeik ezek a szabadkőműves, hadd nem mondjam, hogy milyen városok között fennálló tengely mentén mozgó. Elég csak a Makótól Jeruzsálem, tudod ezt a... igen.
2: Valahogy mindig, a bonyolultabb mindig egyszerűbbnek tűnik, valahogy azt nagyon nehezen dolgozza fel, vagy sok nagy rész embertársainak képtelen azt az egyszerű magyarázatot elfogadni, hogy hát a véletlen.
0: Hát figyelsz.
2: Hát így alakult. Szóval tudod, mert van egy, tehát ez kicsit az, mint amikor a vészgaladár volt, a kétdimenziós világ, és ott nem tudják felfogni a gömböt, mint olyat. Mert hogy ez is, tehát hogy
0: mi mondjam, a társadalom, a
2: igen, ezt mondom, kérdez, hogy a társadalom komplexitás, az egy magasabb fog, tehát hogy azt így nehéz elfogadni, hogy itt van egy ilyen komplex dolog, amit nem mindig látjuk át így innen alulról nézve, hogy a működik, vagy milyen tényezők akadnak össze, amik kiadnak egy adott végeredményt.
0: Szóval, a rosszabb verzió az, hogy viszont a fordítottja is igaz, tehát hogyha elkezdesz tudatosan tervezgetni, tehát olyan társadalommérnökként kihasználva annak lehetőségét is sokszor, hogy ugye titokban összeesküvő emberekkel is különböző terveket próbálsz meg így megvalósítani, melyeket előtte gondosan kidolgoztak, hogy ezek közül soha semmelyik nem szokott rendesen működni. Valami lesz a végén, ilyeneket elmondott az észcsere kapcsán egyébként számos jeles német filozófus is már így a 18-19. Században. Igen, a némelyiket ezek közül Georg Friedrich Wilhelm Hegelnek tulajdonítanak. De hogy, tehát hogy sajnos valószínűleg tényleg az van, hogy valóban számos aktor van, és ezeknek az akarata próbál úgy egymásnak veselkedni a világban. Vannak ezek között jelentősebbek, kevésbé jelentősek, de ami végül lett, azt így ebben a konkrét formában senki se akarta, mert azért olyan nincsen, hogy valakiknek az akarata, és akkor erre jönnek a kontályosok, és csippengetnek a szemüket, de hogy nem, mert te is csak egy kis csavar vagy a gépezetben, pont azt mondod, amit ők hallani szeretnének, pont ezt akarják sugallani. Ó, ez csak ilyen véletlen dolgok vannak, és nem szándékolt mellékkövetkezményeknek a láncolatját látjuk egymás után. Dehogy is ennek mind megvan a helye így annak a tervébe, és akkor utána ebből egy ilyen hierarchiát lehet kialakítani, ahol egy egyre nagyobb bábmesterek báboznak a kisebb bábokkal, és csak abban van vita, hogy most így hogyan helyezkednek el a különböző így nevesített, de ott egészen fent már nem is tudom, hogy kik vannak, tehát hogy jó.
2: Hát van-e valaki, akinek a kezére nincs rákötve ez a marionett
0: igen.
2: szalag?
0: Igen, igen, igen, igen.
2: Van-e? Van-e egy végső bábos?
0: Egy vallásos ember erre azt mondja természetesen, hát hogyne? Hát az Úristen, könyörköm, tényleg, tehát is az ő tervei. De egyébként megjegyzem, hogy ezzel kapcsolatos teológiai viták, tehát hogy itten valóban előre elrendeltség van-e, vagy egyáltalán, hogy mi a helye egy ilyen alapvetően mondjuk egy isteni akarat által kialakított virágban, amelyben működnek az ő vallási, társadalmi és természeti törvényei. Mi a szerepe a szabad akaratnak? Ami magyarul annyit is jelent, ha van szabad akarat, akkor nagyon sok véletlenszerű aspektus lép elő. Tehát, hogyha nem pusztán az van, hogy minden kis csavarnak megvan a maga funkciója, és akkor azt látja, hogy megvan az ütvtörténeti szerepe, fogalmazzunk így. De hogyha mégsem, akkor viszont nagyon sok véletlenen keresztül fog majd érvényesülni. De egyébként azt lehet is mondani, hogy hát alapvetően persze ilyenek a természetben is vannak rengeteg kaotikus mozgások, nem lineáris folyamatok, de aztán a végén, ami beáll úgy egyensúlyként, ez nagyjából az lesz, amire úgy tudunk számolni. Tehát, hogy ezzel is szokták kivédeni az ilyen érveket, tehát, hogy a fenébe tudnak megállapításokat tenni, hogy fog kinézni majd a légkör 20 év múlva, amikor hát ez egy kaotikus folyamat, és akkor szokott lenni a kifogás, hogy hó, persze, hogy de ez természetesen, ez egy kaotikus folyamat, nem lineáris egyenletekkel lehet leírni, de azért sok mindent el tudunk mondani róla,

0: ért tudományos konszenzusra támaszkodva valójában nem is tudósok, hanem ezek már politikai aktorok, akik igazából értelmezik a modelleket, és azokat adaptálni próbálják rögtön társadalmi és gazdasági programokra, hogy ezek szabják meg, hogy most miből mennyit fogyasszunk, főleg mondjuk például benzin alapú autóból. Így van, jó? A fokok csak a pálinkánál számítanak, írta be kisember. Ó, igen, valóban, de ott meg egyébként nagyon... majd egyszer beszélünk az esi és nem esi mértékegységeknek a szerepe az ilyen sajátos, mondjuk így, hogy gazdasági ágakban, mint például a pálinka, vagy mit tudom én, akár mint a vízkeménység, tehát hogy azért vannak olyan érdekes dolgok, persze. A német keménységi fok. Nem a pH, az a, tudod,
1: az a savasság
0: lúgosság, a név van, ez a német keménységi fog, persze, aztán meg vannak ilyenek, tudod, így a vitaminoknál a hatóanyag tartalmaz, megint egy más, tudod, vannak ilyen egészen sajátos dolgok. Na, szóval visszatérve a dologra, ahol ez folyton előjön, hogy ez most már az, vagy enélkül is értelmezhető ez a dolog, amely történik a világban, minden egyes katasztrófa kapcsán előjön. És azért jön elő, mert fájdalom, de ahogy bővül a tudásunk ezekről, úgy lesz nyilvánvaló, hogy ezek egyelőre nem egyedi dolgok. Tehát, hogy beszélj nyugodtan nepáli, tibeti, erről a megnevezni is nehezen tudom egyébként, mert valójában ez egy ilyen törmelékkel teljes iszapár volt. Tehát, hogy az ugye meghonosodott ez a flash flood dolog, ez, bocsánat, ez az, amikor kijönt a színvapatok. Ez nem az. Tehát, szerintjük el. Ez
1: nem nevezhető földcsuszamlásnak?
0: Valószínűleg egyébként megint az a grondvere nagyon sok esetben, hogy vannak olyan geológiai folyamatok, amiknek nem marad élő tanúja. Ilyen volt például a látótávolságon belül senki se élt túl bizonyos katasztrofális vulkánkitöréseket. Ennek ilyen a természete, hogy azt mondják, hogy például aki, ne adj Isten, ott egyébként nem volt lakott terület, de mondjuk hajón tartózkodott bizonyos határon belül, amikor felrobbant, meg nem is egyszer, nem egymást, hanem négy hatalmas robbanást produkált a Krakatoa 1883-ban, az meghalt. Ez, hogy ennyire a hanghullámok tudnak ölni, igen, tudnak ölni, ezek tudod, tehát, hogy ezek léglökés hullámokként működnek ebben az esetben, egyszerűen tudod, hogy az történik ilyenkor, mint hogyha túl közel tartozkodsz valami robbanáshoz. És nem abba halsz bele, hogy most leszakította a fejedet, a kezedet, mert ott meg fognak találni éppen, mondjuk esetleg lerobbant rólad a ruha, hanem hogy kicsit átrendezi benned a belső szerveket. Egy ilyen, tehát hogy egy nagyon durva nyomásváltozás történik a környezetedben, nem erre van a mi szervezetünk kialakítva, tehát hogy ekkorákat kibírjon, nem hatásban meghal az ember. Itt is az lehetett, hogy most egyébként vannak eszközeink, amikkel túl tudunk nyúlni, csak némelyik ilyen képalkotó eszköz nem lát át a felhőkön.
1: De várj, de hogy itt, na, nem az volt a kérdés, hogy valami gletszer leszakadt,
0: de igen.
1: Földrengés.
0: Vagy a gletszer magába szakadt le, tehát és akkor vagy az alatta levő szikla, és akkor kettő összekapcsolódva. A rekonstrukciók sosem érnek a végére. Az az igazság, hogy az egésznek van egy párhuzamos, ez 1770-ben történt, ez a Jungai hasonló szikla és gletszer. Mert ott valószínűleg szikla omlott le, ami már előtte instabil volt, és rázuhant egy gletszerre, és onnantól kezdve elkezdi felszedni magával ezt a gyakorlatilag a jeget, ami ott van, és annak is azt a részét, ezt a film részét, ami nincsen rendesen. Utána ez minden összekeveredik, esett az eső sokat a környéken, sarat, nedves talajt, növényzetet, kiszorít helyéből, folyókat, azt viszi magával. Tehát egy ilyen, mint a népmességbe tudott, tehát, hogy visz mindenkit magával. Így van, pontosan. És mindegyik egyedi. Tehát, hogy kicsit más az összetétel, az egyikben több a szikra, a másikban több a folyékony, de mindegyik ilyen genanyagként a vizet használja. A Junge is egy olyan volt, hogy egy olyan települést

0: választotta, és máig nem lehet tudni, hogy hányan haltak meg, ami korábbi ilyen omlásoknak a... arra. Nem, de magára tud a lerakódásra épült fel. Az az igazság, hogy nyugodtan lehet azt mondani, hogy, hogy ha melegszik a klíma, mondjuk főleg azon a környéken, ahol ez történik, abban nyilván meg lehet keresni az okát, hogy akkor mi volt a, ennek a hátterében, miért melegszik. De az az igazság, hogy ez korábban is előfordult, és nem is feltétlenül mindig melegedő időszakokban. Tehát az, hogy egyáltalán az ilyen események, amik előfordultak az előtt is, hogy a, az embernek tulajdonított globális felmelegedésnek tulajdoníthatnánk mindent is, az akkor ezt nyilvánvaló, hogy ezeket most statisztikailag összevetjük.
1: Hát jó, utólag, egyébként bizonyos szempontból mindegy is.
0: Tehát mindegy, most,
1: tehát, hogy, hogy, hogy, tehát, hogy mondjam, maga a folyamat, a, az éghajlatváltozás, az, tehát az független, tehát az van, tehát most tök mindegy, hogy ez most attól lett, vagy nem attól lett, de hogy közben meg azért lehet egy ilyen hatása is, nem, hogy hogy azért ott történnek ilyenek, ahol egyébként is történnének ilyenek.
0: Így van, pontosan. Na most az a helyzet, hogy ilyen helyek a következőket nem lehet csinálni. És ezeket persze mind elkövetik a kínaiak, mert ők mindig nagy okosok voltak. Nem építgettünk oda, meg a nepáliak is. Nem építgettünk ide vízi erőműveket. El fogja vinni a tényleg a következő. Most is az összeset elvitte az ott dolgozó munkásokkal együtt.
1: Ja,
0: mi értelme volt ennek, könyörgöm tényleg, tehát, hogy a láttad azt a kínaiak építették kik más, és mondom, tehát, hogy alapvetően nátivalon Albert Speer tervei alapján valószínűleg, tehát, hogy megérkezett Tibetbe, és érezt úgy, hogy ez most itt bacsandau. Most keresztbe raktak fel egy ilyen gyakorlatilag gátként funkcionáló, de persze nem túl jól összekött gát valami. Ez csak arra jó, hogy amellett fölcsap az egész. Csak jegyzem, egyébként ezek ilyen szűk szurdukok, tehát végig lehet nézni, hogy hogy ment le, hogy nagyon sok helyen 500 méter magasra felcsapott. Nem ilyen magas volt az ár, de a felcsapás az lehet ekkora. Valószínűleg 250 méternél nem volt nagyobb. Egyébként is biztató, hogy egy 250 méter magas, gyakorlatilag a TGV szerint sebességével rohanó, ilyen rendkívül sűrű ár, amiben ez jön szemben. Nyilván, hogy nem maradt semmi belőle. Érted? Hát, hogy,
1: hogy a... És egyébként ez a mediatizált világunk, tehát rögtön bejöttek a felvételek, azért az, a, azért az döbbenet, szóval, hogy így hú, nem tudom, gondolom mindenkiben ez volt, hogy így látod, hogy ott rohannak a kis hangyák, és így fú, figyelj.
0: És akkor voltak a hülyék, akik beírták, hogy ő azt már látja, hogy az AI, mert hogy ott a drót, ez teljesen hülye, szemet előállítani AI-jal. Hogyan tud
1: erről lehet egyébként.
0: Nem, ilyet nem, ami ennyire, tehát ez, mutassák meg. Most már egyébként az az igazság, hogy az ilyenekből folyton tanul az emberiség, mert nem vagyok benne biztos, hogy a kínai és a nepáli katasztrófa félelem fog belőle tanulni. Hollywood rendszeresen is sokat. Ahogy így szaporodnak ezek a tehát hogy hogy néz ki egy ilyen, figyelj, a legközelebbi ilyen, ilyen sárlavinás katasztrófa filmben már nagyon precízen meg fogják csinálni.
1: Hát egyébként valószínűleg a speciális effekt iparág használ föl nagyon sok ilyen, ilyen folyadék áramlási modellt ezekben a különböző, nem tudom, a füst és az áradás, nem tudom, mi szimulálására. De nekem azt tűnt fel, hát persze lehet, hogy csak a rosszabb minőségű kamera, de hogy azért ezek nem olyan szép színesek, mint a filmekben. Ilyen barna, ilyen...
0: Azért, mert ebből nehéz színeket csinálni. Úgyhogy... Szóval,
1: de hogy tényleg az, az semmi.
0: Az a lényeg, hogy egyébként hogy elkezdik egymást hibáztatni, hogy ki honnan történt a dolog. A jelenlegi jelenleg szerint valószínűleg, hogy kiindulási pontja nem Kína volt, hanem Nepál. Tehát egy Nepál területén levő hegynek az északi oldala szakadt le. Ez most nem az állam felelőssége. Mit csinált volna a nepáli állam? Egy 7432 méter magas csúcs, érted, akkora hegyel, amikor az egyik oldala valószínűleg így gletcserestől lecsúszik.
1: Hát most csak azt vetjük össze, hogy tehát az Alpok, ami azért be van építve, és a turizmus által eléggé erősen használt, és rengeteg erőforrás ember figyeli folyamatosan, hát azért ott is történnek halálesetek és lavinák, úgyhogy tényleg annak szinte minden négyzetméterét figyelik folyamatosan. Főleg, tehát, na, szóval, hogy és akkor ehhez képest így a Himaláján. Tehát szerintem teljesen írás, szerintem ezt senki nem is gondolja, hogy ez ott bárkinek is a felelőssége lett volna, vagy én azt sem tudom, hogy milyen jelzőrendszerek lehetnek, amik egyébként eléggé hamar tájékoztatnak.
0: Az ilyeneket nem lehet jelezni. Ez olyan elnézést, egy valamit lehet csinálni, de van jelzés, és ez a Jungainál előfordult. A Jungainál előtte amerikaiak oda mentek, a 60-as évek közepén, és leírták azt, hogy az ott instabil. Előtte volt egy kisebb omlás, akkor csak meghalt 4000 ember. Most akkor jöjjön a... Ez egy durvább dolog. És...
1: nem, hogy amikor szakadni. Elindul. Tehát, hogy ez milyen, olyan sebességgel semmi. Ment, hogy ott lehetett, hiába...
0: Ezt se lehet csinálni.
1: Megszólal a riadó, hát hova, tehát semmi. Maximum, ha van helikoptered, tehát lehet azzal...
0: De lehetett csinálni, mert hogy azért annyi van, hogyha ha időben indultok felfelé.
1: Ja, aha. Ja, ezt mondom, a helikoptere is
0: de
1: a felfelé.
0: De azért az is mindegy, hogy mennyire messze vagy tőle. Kedves telefonáló, szervusz. Haló? Halló, halló!
2: Nem hallatok?
0: Most hallunk, kérlek.
2: Sziasztok! A tegnapi Dewalter műsort hallgattátok esetleg?
1: Nem.
0: Mert? Igen.
2: Hát volt szó erről a nepáli, kínai erről, és hát felmerült azért az a kérdés is, hogy Kínának a tevékenysége ott a Himalájában, amiről ugye relatíva azért ennek a léptékéről és a ezt a különböző, hát hogy is mondjam, művek közül, amiket ő ott épít, robbant, előkészít, ugye keveset tudunk. És az, hogy egyébként...
0: Figyelsz, ez így
1: nem jó
0: csipogtatsz.
1: Az arcaddal nyomod a billentyűzetet.
0: Nem jó, bocs, ezt levettem, elnézést. Én nem akarom megvédeni a kínaiakat, de egy, nem az ő oldalukon szakadt le, kettő. Figyelsz, mindent nem tudnak ők se. Mondom, én se dicsérném őket, mert hogy ilyen helyeken inkább ne csináljunk semmit. Ez a mánia, hogy építgessünk gátokat mindenhová, mert az annyira tök jó, és akkor ott ezekben a hegyekben pont jó, annyi
1: szerintem pont
0: lesz
1: vele
0: a gáz,
1: mondani,
0: mint a nem gáz.
1: Hogy itt az elbizakodottság. Tehát azért annyi betont használnak, tehát hogy olyan mennyiség épületet, infrastruktúrát építettek a kínaiak az elmúlt évtizedben, hogy van bennük egy ilyen elbizakodottság, hogy ezt oda is építjük.
0: Albert Speer-i léptékű valamiből, amit odaraktak határemesnek, nem maradt semmi. Ja. Ezek ilyen energiájú dolgok. Sajnálatos módon sokak vannak, akik csak akkor tudják ezt így kellőképpen átérezni és átéreztetni, hogyha azt mondják, hogy már minden, amit történt, az azért van, mert olyan hihetetlen erőket, energiákat mozgósítunk, amivel tényleg így a természet és akkor magunk ellen fordul. Tényleg az a helyzet, hogy az úgynevezett természet olyan energiákat tud mozgósítani, aminek nekünk nem állnak rendelkezésünkre. Úgy geológiai, mint meteorológiai tekintetben. Egyelőre sehol se vagyunk. Mi nem csináltunk még semmilyen Dyson-szférát, ami nekünk van, az eléggé csekéke. Ja. Be tudnánk szennyezni a teljes felületet, hogyha elrobbantgatnánk ezeket a nukleáris fegyvereket, ja, meg még hosszá. Tehát, hogy erre vagyunk képesek, ez semmi. Tehát, hogy amikor elmondják neked, hogy hány cárbombának megfelelő energiák szabadulnak fel például egy-egy ilyen esetben, akár geológiai katasztrófáról van szó, akár meteorológiairól. Majd egyre meglát hogy még egyébként hol fogunk és mit fogunk tartani. Kedves telefonáló, szervusz!
3: Szávasztok, jó reggelt, Flaki vagyok.
0: Szervusz, Flaki.
3: Csak ennyit akartam mondani, hogy nem kell messzire menni ilyen katasztrófa ügyileg. Tavaly vagy mikor volt Ausztriában, amikor olyan felhőszakadás volt, hogy ott a fél helyoldalakat mosott el az esőzés utáni árhullám. Mindenhol sárlavina, és nem is volt földrengés, meg semmi, és még gecsebb szakadás sem volt, csak simán csak az
0: most sem volt földrengés, fordítva történt a dolog, leszakadt
3: tudom,
0: a...
3: Én,
0: Igen.
3: Leszakadta, megmérték 5,2-t, mérnek, elgyúlt a völgy, földgyűlt mögött a
0: víz. Nem kellett eldugítani a völgyet, ez nagyon érdekes, de az ilyen esetekben egyszerűen annyi történik, hogyha 1 kilométer magasról leszakad ennyi jég, akkor hogy a kinetikus energia azonnal átalakul, bocsánat, hőenergiává, presszió miatt, az olvad meg.
3: Apró kavics, törmelék, murénának,
0: ez a maga a törmelék, amikor leszakad a félhegy oldal. Tudod, ez a slab. Tehát, hogy...
3: mint egy gyorsan, ami előtte volt, az még csak gyűjtötte magába az energiát, vitte magába mindent, hidat.
0: Persze, követ, de mondom, a... jó, oké, okay, mit akartál mondani? Jó van, Franki?
3: Az Ausztriát akartam mondani, hogy a sárlavinák azok azért nem kell messzire menni, csak ennyit akartam hozzátenni.
1: Oké.
0: Okay. Köszönjük szépen, igen, ez teljesen igaz is, de ott is lesz probléma azzal, hogy mindent. Legátoltak.
3: Itt az előbb, nem tudom, előbb nézegettem a telefonomon, hogy tegnap éjszaka például meglepetésszerűen volt a vihar, ami nálunk is átvadult hirtelen, hogy 20-30 centis hó esett most Salzburg környékén, úgyhogy nem nem mondja a finomság.
0: Figyelsz, az majd megolvad, és akkor kicsit majd megárad a Duna, az jó lesz nekünk, így van. Nálunk pedigként most mondom mindenkinek, hogy még 10 napig úgyis kánikula lesz.
3: Hát köszönjük szépen,
0: megrepítettem. Örüljenek a gyerekek, hogy ilyen jó melegbe járhatnak iskolába.
3: Igen, mindig itt szokott lenni, hogy augusztus 20-án elromlik az idő, szeptember 1-ig rossz idő, megvigyük az iskolába, és akkor megint visszajön a 36-hoz, és gábulhatunk az iskolaterembe. Na, szevasztok!
0: Szia! Igen, mert ezt mondom, hogy itt valahogy a fele elment a... Csak meg kell piszkálni.
1: Kontaktos a fülhallgató?
0: Kontaktos a fülesem, igen. Úgyhogy majd valamit kell vele csinálni, mert ilyen próbálkozom vele.
1: Na, nagyon idegesít, adjál be zenét, és
0: akkor... Erre, fiúz, semmi gond, egyre legalább a felét hallom, ez is nagyon jó már. Feltettem eszes a kérdés, hogy a felmelegés lehet az oka Gretchen megmozdulásának. Erről beszélünk egészen eddig, hogy az ilyeneket nem fogjuk tudni pontosan. Meg legyetlen, jön a 2. számú kérdés, hogy ha felmelegedés van, akkor az érted, annak most melyik faktorát emeljük ki az adott régióba. Mert hogy bocsánat, tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez nagyon-nagyon más ritmus szerint érvényesül különböző régiókban. És azt is figyelembe kell venni, így van, ha van emberi tevékenység a közelben, ennek lehetnek humán eredetű szeizmikus aspektusa is. A tározók és egyébek építgetésének a környékre gyakorolt szeizmikus hatása közismert. Magyarul az ilyen esetekben ott is kialakulhatnak földrengések, ahol például korábban nem volt. Ám de ez az a jelenlegi eset, nem ezt támasztja alá, nem külső rezgés váltotta ki. És azt sem lehet mondani, hogy ott fent olvadozott volna, erről én nem tudok. Arról volt szó, hogy instabillá vált. Hogy ráadásul ez valószínűleg egy ciklikus folyamat a környezetben, mert ilyen omlások nyomaiból épült fel a teljes környezet. Most érted, ez pontosan arról van szó néha, mint amit szoktak ilyenkor emlegetni, hogy jött a hőség, és sokan meghaltak, akik amúgy már krónikus betegek, idős emberek voltak. Tehát ilyenkor csak azt lehet mondani, hogyha van ilyen harvesting effekt, és geológia is lehet erről beszélni, előbbre hoztuk 1 évvel a dolgot, ami úgyis megtörtént volna. Talán. Egyébként örömmel látom, hogy már bocsánat, hogy korábban elkezdtek már kapásban mondani, hogy már pedig nálunk ennyien és ennyien haltak meg a hőség miatt. Ezek nagyon-nagyon előre szaladt hipotézisek. Bocsánat, az ilyen statisztikai összehasonlításokra azért én kicsit többet várnék például. Több évet összehasonlítani. Most hirtelen azt mondani, hogy mondjuk egy adott hőhullám idején ennyi és ennyi áldozatot szedett. Hát leszámítva azokat, akit az utcán szedtek össze, mert hőgutát kapott. A többi azért ezt a nagyon vékony égen táncolunk ilyenkor.
1: Hát oké, okay, csak közben meg ez egy ilyen új dolog, erre annyira nem vagyunk felkészülve, most csak az ellátórendszert nézzük, tehát az, hogy télen mit kell csinálni, hogy mire kell odafigyelni, az már valamennyire megszoktuk, de az, hogy ezzel nyáron is szükség van, és nyáron is vannak ugyanolyan. Nyilván ez a, amit mindig mondasz, ez a harvesting effekt, hogy van meg, de hogy az is van, hogy ez persze nem egyenlően érinti a társadalom minden rétegét. És ugye nyilván azokat érinti, akik amúgy is rosszabb körülmények között élnek, vagy rosszabb állapotban vannak.
0: Az viszont tényleg egy naív észrevett embertársaink részéről, hogy ahogy kinézett a világ, amikor nem tudom, és akkor mondanak-e 20-30-40 évre ezelőtt, az a normalitás.
1: Jó, hát persze.
0: Mindig úgy nézett ki, és most pedig ehhez képest a szétesést látjuk. Pont az ilyen hegyi környezetekben, ahol jég és szikla találkozik. Ezt te ismered a legjobban, Cserkenyős.
1: Persze,
0: ez
1: de az
0: soha semmi állandóság nem volt.
1: Az felejted el, hogy nem, hogy itt mindig arról van, szerintem a természet szempontjából, hanem a mi szempontunkból.
0: Persze, így van. A katasztrófák azzal kapcsolatosak, hogy olyan helyekre hatolunk be, ahol egyébként korábban valószínűleg ritkábban laktak emberek.
1: Ja,
0: felhatolnak olyan helyekre, legyen azok egyébként magas hegységek, vulkanikus régiók, tengerpartok, amelyek kockázatosak, mert mondjuk cunami veszély van.
1: És lehet tudni, hogy itt ebben a konkrét esetben itt volt-e már hasonló, vagy mikor volt
0: voltak,
1: ebben a völgyben?
0: Igen,
1: de hogy itt most van. A lépték az nem tudom, 100 év, vagy 1000 év?
0: Na, ez nagyon jó kérdés. Szerintem ez az, amit így szépen geológiailag meg kéne vizsgálni. És ez az, amiben nem feltétlenül, hát itt így jön egyébként, tehát, hogy itt vannak különböző diktatúrák, de Nepál is egy, mint a demokrácia, mint nem olyan amik nem arról híresek, hogy az állampolgáraikat geológiai és egyéb kockázatokról tájékoztatnák. És tényleg egyébként ez a visszatérő fordulat a katasztrófa filmekben, az olyan séma, tudod, ez a kapitalista realizmus újabb példája, felhívjat, hogy van, tudod, van a whistleblower, meg vannak ezek, akik felhívják a figyelmet, a tudós, akire nem hallgatnak. Sajnálatos módon ezekkel van tere a föld, a geológia története. Tényleg oda ment, megírta a lap, beperelték őket, és utána fegfenyegették a fajusiakat, ez visszatérő helyzet a Vazon tragédiánál, ami ugye 63-ban volt Észak-Olaszországban, ott a hegyoldal belecsúszott a víztározóba, és a víz átcsapott a nagyon jó stabilan megépített, tudod, ezek ilyen ívelt gátak. Azért ilyen íveltek, hogy az erőhatás aztán a sziklafalon hosszan szép. Meg is van, tényleg, ott a gát, nincs mögötte semmi, illetve hát a Piave folyó, ugye. De erről múlt héten volt szó, egy csomót beszéltem róla. Egyébként messzies innen előbb kezdtem el beszélni, de mindegy, meg 26-án volt ez a szerencsétlenség. Az pedig hát számoljuk vissza. Igen, annyi volt, amennyi. Ja, szerda volt az.
1: Igen.
0: Szerdán volt az. Úgyhogy egy nappal később 25-ön voltam bent. Úgyhogy így van. Szóval ilyen esetekben mindig az zajlik, hogy megnézzük, hogy történtek-e ilyenek, és persze, hogy történtek. Az a szerencsétlen kisváros, meg a kisebb települések, amik ott, ahonnan 2000 ember elpusztult 1963. októberében, sorra rendre olyan lerakódásokra épült rá, amik korábbi. Ugyanez leomlott, kialakult valami. De ekkora nem volt korábban, ahhoz például tipikusan ember kellett. És az ember nem ahhoz kell, és bocsánat, én mindig ez zavar, hogy igen, ott van az ember felelőssége, csak ne ilyen proxikkal érjünk, hogy azért van, mert te beültél az autóba, és akkor jött a gát, sokkal közelebbi dolgok vannak itt. Felhúzták a gátat, olyan erről nem kellett volna. Sokkal direktebb hatások ezek. Tehát, hogy, és ilyenekbe lehet megtalálni, ha valahol van a felelősség. Tehát, hogy vannak, akiket idegesít a minek ment odaizmus és a minek lakottizmus. Pedig sajnálatos módon nagyon sokszor nem tudok jobbat kitalálni. Nem menjetek oda, emberek, ezek életveszélyes szituációk. Ott vagy, benne van egy ekkora, mögötted a Himalája, ekkora, érted, lelógó jégnyelvekkel. És
1: mire számítottál?
0: Mire gondoltál tényleg, hogy az örökké meg fogjátok úszni, nem fogjátok. Sajnálatos módon, és akkor utána jön majd a következő, a kínaiak ebben nagyon erősek, hogy majd ők kitalálják, hogy utána azt hogyan lehet itt mindent stabilizálni. Mivel tényleg a temusragasztóval? Komolyan, tehát Isten áldja meg. Nem, erre nem alkalmas. Nem, amikor ez a tudományos szocializmusnak ez a, meg a vulgár materializmusnak ez a maoista ága el neki a természetet átalakítani, az egészen megdöbbentő eredményeket hoz.
1: Ez most volt...
0: És ennek vannak nyilván erőzményei a kínai történelemben.
1: Nem, nem tudom, most így az utó, a kutatások meg az áldozatok kapcsán láttál felvételeket, de hogy ott az erdő lett a tömegsír, tehát olyan, tehát nyilván a kis településnek a na, ott elők hallottakat, mindegy, tehát az megtelt azonnal, tehát hogy sehol nem tudják tárolni a hullákat, és az ottani erdőből lett a tömegsír, és ilyen tényleg az azonosításban sehol se, tehát azt képzeld el, hogy így úgy néz ki a dolog, hogy sírok, és rudak, rárakva egy kis tábla, rajta egy 162.
0: Ennyi, vagy, igen. És tudom. Egyébként és nagyon így gyors.
1: Ezek így egymás után ledöfködve, és így ennyi.
0: Ez egy iszonyú teher mindig, amikor hirtelen kegyetlen sokan halnak meg, és nem tudnak vele mit csinálni. Ráadásul ez, hát úgy is zajlik, hogy az ilyen árak azok elmennek egészen, tudod, odáig. Ez az értől az óceánig tart. Tudod, mert találják meg Észak-Indiában a halottakat, lesznek lejjebb is.
1: Igen?
0: Ódáig sodorta el. Amikor a Yungay katasztrófa történt, ez a Huascarán-nak az Andok-Perui felének a legmagasabb csúcsa, ott szakadt le. A teljes hegy, tényleg egy ilyen gigantikus mennyiségű szikla, rá a gletszerre, azt összetarta, vitte magával, és először ilyen durvább törmelékár van, aztán persze, hogy megy tovább, eleve a mozgástól hőszabadul föl, tehát egyre folyékonyabb a dolog. Ezután átalakult egy ilyen árhullámá, ilyen saras árhullámá, ami elvitte a halottakat a csendes óceáni, hiszen ott volt a vége a dolognak. Ott volt a vége a dolognak.
1: Hát, tényleg ilyen döbbenet.
0: Így vagyok vele, kedves VST. Sajnálatos módon ezeknek a dolgoknak vannak kockázatai. És ezek a kockázatok nem egyformák a különböző természeti katasztrófák kapcsán. Van, ahol ezek sokkal nagyobbak. És állandó települést ilyen helyeken kialakítani veszélyes. Sajnálatos módon. Mást nem tudsz csinálni. Vagy máshova települsz, vagy számolsz azzal, hogy rendszeresen tömeghalál lesz. Ezt nem tudok mit mondani erre. Igen, így vagyok vele. Úgy vagyok vele, hogy Nápoly lakói közül legalább 2 millió települt felelőtlen módon olyan helyre, ami alatt viszonylag friss piroklasztáraknak a nyomai vannak. Hogy egyszer elkezd működni valamelyik a kettő nagyobb rendszer között, és mondjuk a Campi Flegrei ebből az esélyesebb, nem is a Vesuv ráadásul, ami egy kiterjedt kaldera, érted? Ott az is megvan, hogy vannak-e jó menekülési útvonalak. Ott tényleg ilyen egyszerű feladat, én ezt ki is másoltam nektek, tényleg ennyivel megy a mesztelen csiga, közeledik a lapulevél felé, és jön ennyivel a vihar, vajon odaér-e idővel, és ilyeneket kell innen, és ennél ha rafináltabb esetekben is, tehát összetettebb esetekben is kalkulálni, hogy akkor innen el tudnak-e érni oda. De most, ha lelaksz egy völgybe, ami egy ilyen szurdok völgy, hova a fenébe, tudod, gyorsan? Tehát, hogy milyen a riasztási rendszer lehet, hogy időben el tudsz menekülni. És amikor, bocsánat, 8 milliárdon vagyunk, akkor lassan már ez nem ilyen, hogy hát akkor lakjanak máshol. Hol? Hol? A kitettség annak a legfőbb oka az, hogy valószínűleg nem az a lényeg, hogy most, amit itt szoktak mondani, hogy a föld eltartó képességét túllépte, vagy nem lépte túl a 8 milliárd ember, hanem a biztonságos letelepülésnek a korlátait átléptük-e réges-régen. Szerintem ebből a...
1: Hát oké, de azért valahogy nekem úgy tűnik, hogy...
0: Nagyon most, régen.
1: Most azért gondolkodom már egy pár perce, hogy azért a japánok igen. meg a földrengés, hogy ott azért valahogy csak... Tehát, hogy van az a technológia, amivel ki lehet kísérletezni.
0: Különböző fajta katasztrófák vannak, amiket különböző módon lehet reagálni. Sajnálatos módon Japánban pont volt arra eset, hogy olyan mértékű, tehát olyan energiákat felszabadító, olyan logaritmikus skálán, tehát magnitúdos skálán olyan magas értékű földrengések voltak, ami a Mercallit, viszont a hevességet, tehát az erőszakosságot mérő skálán is mondjuk ilyen 9-es, ez már nagyon durva. ez a Tohoku rengésről beszélek például pont, hogy ha, hogy persze, igen, nem dől így össze a ház, amiben laksz. Tehát, hogy megmarad a statikája, hanem hogy elkezdenek így dominószerűen viselkedni. A híres Niigata rengésnél tapasztalták azt, hogy ilyen rengésnél a talaj maga is elkezd a földrengés hullámok hatására cseppfolyós állapotúként viselkedni. Igen. Ez részben azért is van, mert tényleg van benne nedvesség, és akkor egyszerűen ezek a házak kidőlnek. Ilyen... az se kellemes. Tudod, az nem védesz, hogyha bebújtál az asztal alá. De mindegy, tehát hogy az éneket, hogyha lassan történik a dőlés, és megfogja egy másikát, nagyobb esélye lehet túlélni, mint hogyha rátszakad a saját plafonod, és aztán ugye a nyomástól szépen lassan megfulladsz. Így van. A római parton lakod. Na, itt van, te is látod, hogy a mi Dunán kapcsán is vannak különböző kockázatok. Azt, hogy a Margit híd összeomlik, annak alacsony a kockázata. Az, hogy felrobban egy világháború kapcsán, hát azt tudom mondani, hogy geológiai léptékenek viszonylag magas a kockázata. Magyarország továbbra is az egymással ütköző hatalmaknak a
1: de mondjuk, hogy csak így Budapesten
0: fekszik, tehát így, igen, de ezt te is érted, hogy ez nem ilyen de jellegű.
1: Tényleg, tehát csak Budapesten mondjuk a Blaha és a Duna között mászkáz, azért persze. Ugye ott vannak az épületeken a jelzések, hogy a nagy árvíz,
0: igen,
1: meddig ért a Duna.
0: VST is hogy... azt hozta föl példaként, ja, hogy a, ja. Hogy a mit pröcsögnek azok, akik a római parton oda települtek. De hát az öntés part, területe.
1: Azt mondom, hogy itt az ötödik kerület, a nyolcadik kerület, szóval, hogy egyébként.
0: Megvan a Rókus templomnál, ott van mellett, hogy a Rókus kórház, hogy meddig ja, ért az ja, ár. Igen, tehát, hogyha valaki mondom, látja, és az már ott van a Blahánál.
1: Igen, igen, ezt mondom, hogy azért mondom a Blahát, mert hogy ott aha. Is a nyakamig ér, vagy nem tudom, igen. Meddig.
0: Az az igazság, hogy a gletszereknek ez az természetes ingadozása, aminek azt mondja, hogy ez most nem természetes, hiszen most melegítjük a légkört, és előtte meg nem melegítettük, akkor is ez volt, hogy egyszer leolvadt az egész, nem az egész, sohasem az egész, sok leolvadt közülük, aztán utána ezek nőni kezdtek. Ilyen klímaingadozások fájdalom, főleg az északi félteket tekintetében elég jók voltak.
1: Hát oké, de azért az, hogy sokkal gyorsabban, tehát ez pont az Alpok gletszerénél mutatták ki, hogy ez itt sokkal gyorsabb az olvadás, mint ahogy azt eredetileg számolták.
0: Az persze, ahhoz képest, hogy ők hogy számolták, az lehetséges, hogy ez egy igen. Gyorsabb folyamat. Meg,
1: ez, egyébként ez egy nagyon érdekes.
0: Senki sem mondhatja ezt kétségbe, ez egy felmelegedési folyamat, csak azt mondanám, hogy, hogy hogyan működött ez történetileg, azért érdemes visszamenni
1: lehet, a paleoklimatikai is, igen, ezt már az elején is
0: adatok, hogy ez hogyan történt. Meg ezek az Alpokban a hírettek voltak ezek a katasztrófák, hogy elkezdett olvadni. Ugyanis ének voltak a klíma optimum periódusok, amikor az történt, hogy a korábbi nagyon durva jegesedés véget ért, és akkor felmelegedés jött. És már a 19. század második felében is voltak ilyenek, és tudod, ezzel azzal jár, hogy akkor ott az elkezd olvadni. Elkezd olvadni, és egyszer csak elszakítja. És akkor de nem, ott vannak a települések, amelyek szerencsétlenek oda települ. És akkor azok kapnak meg egy ilyen áradatot. Ilyenek
1: ja, hát például
0: a középkorban, vagy hát a klasszikus középkorban ugyanúgy voltak ilyenek, mint a
1: ja, most mint az jutott eszembe, várj, ez nem is olyan annyira hegyi, csak a mindegy. Trento, a tridenti zsinat, mindegy. Az is egy ilyen dél-tiroli település.
0: Igen, így van, így van.
1: Alaknak,
0: így van, így van, ott volt a tridenti zsivat. Ja, pontosan. Az. Istenem. Ja. Na, egy egész kis zenei blokkot játszom, jó? Egyetlen egy számot, és akkor visszatérünk gyorsan. Jó? Úgyhogy ez meg lesz a... Igen. Jó? Két zenét, ezt legalább egyet felrakunk. A Röhmberg zenéből a mai műsorban. Nem volt hiány. Hadd jöjjön. Kis... Na, milyen tök random felmarkol típusú. Tök. Tok, de hát ezt mindjárt, igen. Jó,
1: ez egy igazi CD lesz most.
0: Ez egy igazi CD lesz, és egy White Stripes jön, jó? De Denial Twist című műremeket fogjuk bejátszani, így van. A mindent tagadók szórakoztatására, és nem csak az ő szórakoztatására, természetesen, persze, minden van bekötve, milyen jó, hogy kitaláltam, hogy ez itt van. Jó, jövünk vissza egy kis White Stripes után, rövidke szám jön, az ő számaik nem voltak hosszúak. And if you think that our dance was all in the hips, oh well.

0: different song.
1: Vissza is tértünk, ez volt egy rövid kis zenécske, amit közbeiktattam. Igen, valóban. Mindenfajta ilyen potenciális veszélynél nyilván értékelni kell azt, hogy milyen a kitettség egy részről, másrészt persze azt is figyelembe kell venni, hogy az adott veszélynek mik a potenciális kockázatai. Mert ebben azért elég nagy különbségek vannak. Meg Csákány is utalgatott erre, hogy amikor nagyon rövid idő telik el a között, hogy maga a veszély kibontakozik, és a között, hogy egyáltalán valamit reagálni lehet rá, ott sajnálatos módon tényleg az merül fel, hogyha nem lehet riasztani kellő időben, és egy ennyire instabil szituációban vagyunk jelenleg, ott tényleg felmerül az, hogy embereket odébb telepítgetni. Hogy ez korábbi katasztrófáknál is előfordult, hogy talán ne oda települjenek rá megint. És az a helyzet, hogy néha ilyen esetekben rövid az emberiség memóriája. Gondolk arra, hogy például, amikor Pompeit és több kisebb települést, kisvárost még elpusztított a Nápolynak, a Vezúvnak, ez a időszámításunk szerint 79-es úgynevezett Pliniuszi kitörése, valójában ez egy ultra Pliniuszi kitörés volt megdöbbentő módon. Ezeket aszerint csoportosítják, hogy mekkora szerepe van a kitörésben ennek a még a kürtőben történő úgynevezett gáztalanodásnak. Mert hogyha ez így zajlik le, akkor egy ilyen gázzal, meg némi vízgőzzel terített ilyen finom piroklasztanyag robban ki a vulkánból, ami hogyha ilyen nagy gomba felhőt is képez, tudod, ez látom, hogy szokták mondani, na, ez a Pliniuszi, ultra Pliniuszi kitörés, ezek gravitációsan úgy is összeomlanak. Mert egy részük egyébként úgy is oldalirányba fog elindulni, különböző omlások eredményeképpen, és akkor kialakulnak ezek az izzó piroklasztárak, amiben nagyon sokan szoktak meghalni. Mert ebben a vulkáni katasztrófák áldozatai azok ennek. Aha. Ennek köszönhetik végzetüket, meg a cunaminak esetleg, amit még a robbanás kivált.
2: Földrajz óráról, hogy attól függ, hogy milyen kő,
1: mennyi a szilícium tartalma, persze,
2: igen, így van. Az áradatnak.
1: Mekkora szilícium tartalma, pontosan ez van, és vannak ilyenek, amik így viszonylag könnyen folynak, abban az volt az, ami viszonylag gyorsan folyik, igen. Tehát az izlandi,
2: meg
1: a havai vulkánok, azok inkább ilyen bazalt típusok, de az igazság, hogy a vulkánok egy jelentős része képes mind a kettőre, és sokszor egy időben is. Az Etnánél nagyon szép viszonylag híg, bazaltos lávárok indulnak el, ugyanakkor én biztozatos robbanásokat is tud produkálni hamu felhővel, miért lezárják állandóan a katániai repteret. Tehát, hogy, és Izlandon is volt ilyen, tudod, tehát, hogy amikor izzó vulkáni anyag mondjuk jéggel érintkezik, csodálatos, és akkor egy ilyen hatalmas jégtűz parádé alakul ki. Freatomagmatikus kitörésnek hívják ezeket, és a kakastari alakú felhővel szokták élemezni, hogy ez nagyon nagy mennyiségű hamut tud felszabadítani, és emiatt volt például az Eyjafjallajökull, amit biztos nem így ejtenek az izlandiak, kitört akkor, utána egy csomó ideig volt légtér korlátozás. Ennek köszönhetően is. Izlandnak egyébként több ilyen tömeghalállal járó hínséget is köszönhet az európai lakosság. Például, amikor a kinyílt az úgynevezett lakihasadék, ez 1780-as években volt, és az nem robbanásos volt. Ott tényleg egyébként ilyen kiöntéses vulkáni működés zajlott, csak irtozatos mennyiségű fluortartalmú cucc szabadult fel, és ez megmérgezte az állatokat például. Tehát, hogy túl sok fluor tettek, ennek állatpusztulást tett a vége, és a láncakció végén pedig egyébként sokan meghaltak. Van, aki szerint ennek köze is volt az ebből fakadó humanitárius katasztrófának, agrokatasztrófának is, mondjuk abban, hogy 1789-re Franciaországból összeomlott az addigi hatalmi struktúra. Ugye ezt szoktuk mi francia forradalomnak nevezni, illetve annak a nyitányának, mert hát ugye valószínűleg a teljes öldöklést ennek szokták nevezni mindenki nagy örömére. Ja, pont a vulkánoknál legalább valami előjelekkel lehet számolni. Tehát, hogy a legtöbbnél az van, hogy ott már elkezdett működni, igen, az volt az legöregebb öregek, sem emlékeztek rá, hogy ez valamit csinált volna, most meg elkezd, van tremor, ki lehet mérni, hogy ezek nem szeizmikus eredetű, hanem magmatikus eredetű rengések, azaz a magma mozog lent, gázkibocsátás van, tehát mérhető dolgok. De például pont az ilyenek, hogy némely esetben az ilyen instabilitás is szemmel látható. Tehát, hogy akkor felmerül az irtózatos felelőtlenség, hogy látod, hogy így csúszik bele a hegy szépen abba a víztározóba. Miért hát nem lehetett szólni?
2: Ilyenkor kéne megtolni kis pénzzel a geológusokat, biztos óriási örömmel térképeznék föl az eddiginél sokkal nagyobb részletességgel az egész Himaláján ezeket a gleccsereket.
1: A Himalája az nem ilyen volt, az például azt tényleg nem lehetett mondani, hogy ez melyik fogott? Tehát, hogy...
2: Hát azt én mondom, mert oda kell menni. Biztos, hogy vannak szenzorok, persze. És vannak olyan tudósok, akik nagy örömmel szennek rá a következő 10-20 évüket erre.
1: Így van, felmennek, és akkor ott
2: Ez biztos.
1: Serpáik társaságában.
2: Szkeptikus vagyok, tehát nem annyira látom, vagy nem szokott ez megtörténni ilyenkor.
1: Na most az ilyen biztos, hogy lesz, de nem tudjuk, hogy mikor, meg hol fog pont leszakadni, pont ilyenek a lavinakatasztrófák. Ami ellen úgy szoktak védekezni.
2: Lerobbantják direktbe előre.
1: Igen, meg egyébként úgy kell kialakítani a településeket is, hogy valami védelmet nyújtson.
2: Na, de tehát, pont ezt mondom, hogy tehát, amit az Alpokot tudod, hogy azt valamennyire egy kicsit ebből a szempontból így látom.
1: Az
2: de
1: is vettem fel neked.
2: Tehát ahol ilyen van, ott tényleg folyamatosan figyelik, és azért ez a síjelés miatt, tudom, hogy azért akik ilyen helyeken síjelnek, szóval hogy azért iszonyatosan sokat tudunk már arról, hogy működnek a lavinák. Elég pontosan meg lehet nézni, vagy meg lehet állapítani egy adott, nem tudom, x méter vastagságú hórétegről, hogy az mennyire biztos, mikor alakul ki, hogy csúszik el, tehát azt viszonylag pontosan tudják, hogy mikor kell lerobbantani, meg mennyit, meg hogy. És akkor ez a védekezés, ahol van alatt a település, meg nem is a település, hanem sípálya, tehát hogy ezek miatt mondom, hogy ez de hogy nyilván ez kivételes ebből a szempontból, mert még a Sziklás hegység se ilyen, se Alaszka, se tehát, hogy
1: egyik más. Himalájában szoktam nagyon sokan meghalni lavinákba, tehát mászók konkrétan, mert hát ott aztán mi honnan lehet.
2: Ebből a szempontból Európa, ez kivételes.
1: Igen, talán még a Colorado-ba csinálták, mert ott ez az
2: ebben a lefedettségben,
1: igen, és sűrűségben. Igen, ez a kulcs az egyik, hogy nagyon sűrűn kéne szondákat elhelyezni. Tudod, amit mindent mérnek, tehát kisebb elmozdulást is. És ezt gondolj bele, hogy a Himalájának az iszonyú tömege, amihez csatlakozik a teljes ilyen tibeti magas föld, hogy ezeket is ugyanígy kéne valahogy végigszondázni. És a kínaiaknak erre mondja, megvannak az eszközeik, de egyelőre a társadalmat figyelik meg velük sajnálatos módon.
2: Pedig, hát azok, egyébként, sajnos nem fognak minket megkérdezni, pedig vannak jó ötletek, mert egyébként meg tudod, tehát nem kell az egészet lefedni ilyen figyelőrendszerekkel, csak mondjuk azokat, amik sűrűbben lakott települések fölé magasodnak például első körben, lehetne azokat.
1: Igazából az van, hogy a hatások azok olyan hosszú távon érvényesülnek.
2: Itt mekkora volt a távolság?
1: Azért az nem volt kicsi, tehát ezek hogy nagyon hosszú folyamok voltak.
2: Tehát hogy 50 kilométer legalább ment az ár, vagy igen. 100-at, vagy nem tudom, vagy mekkora rádiuszban az eredeti omláshoz képest,
1: igen,
2: 50-100 kilométer.
1: Így van, tehát hogy a léptéket megnéz egy ilyen térképen, akkor legalább ekkorát érintett. És ez mindig az a probléma az ilyen esetekben, hogy lement már néhány ár az utóbbi pár évtizedben, és az ugye elment előttünk. Tudod? És akkor erre nem gondolt senki, hogy itt ez fel fog csapni. Ez volt a Jungájnál is, hogy ott mindig elment mellette. Egyszer nem ment el mellette.
2: Hát ez ilyen.
1: Ez Ugyanez volt a legkülönböző fajta forró, hideg, nedves, inkább gázalapú forró áraknál megvan ez a turbulens tulajdonság, hogy nem mindig ugyanazt az ösvényt választják. Tehát, hogy így pusztult el például 1902-ben a Montpellier kitörlése miatt Saint-Pierre városa Martinikon. Addig mindig ment le, ott volt egy ilyen folyó, és ezek a piroklasztárak, ezek kialakultak és lerohantak ott, akkor is mindig meghalt egy pár ezer ember. Ezek nem arra mentek rá. Még mentek a városra, és megölték mind a 30 ezeret, aki ott lakott. És tehát, hogy még ezek sem működnek feltétlenül, hogy megvannak a tapasztalataink, és minden ott megy le. Nem, ezek néha így mennek rá, és akkor meg vagyunk lőve. A legtöbb ilyen. És tudod, ezek mind, mondom, kaotikus folyamat, bármelyre mehetnek, erre is mehetnek, akkor hello, tudom, hogy azt még egyébként fel lehet vetni, persze, hogy Magyarországon mi van az, amire így rá lehet készülni, tehát, hogy a milyen kockázatok vannak, de azok és te is mondtad, hogy itt azért voltak árvizek valaha, tehát, hogy voltak nagy vizek, és készültek is ezekre. Hát most meg lehet nézni, hogy hogy néz ki a Pesti Dunapart. Ugye? Olyan magasan van, amilyen magasan van az a Mellvéd, ahol még sosem járt a víz. Csak ott engedik be, ahol egyébként ott mögötte megint csak megvan a Mellvéd, de ott vannak ilyen szerelvény. Ott megy át a villamos peló, és akkor oda befolyik, amikor a 3-as fokozatú árvízvédelmi riasztás van, és a régen volt ilyen, ugye tudjuk, egy pont két éve, tehát hogy ezek továbbra sem ritka események, csak ezt felhívnám a figyelmet, hogy így valószínűleg ilyen nagyon pici vizek, meg váratlan nagy vizek fogják váltogatni egymást. Az előbből lesz több, de az nem jelenti azt, hogy nem gond, amikor nagy víz van, tehát főleg azoknak, akik ott élnek, ahol nem kéne lakniuk. Mert ez egyébként a folyók átterének a visszaengedése a folyójavára, azért ez a víz megtartásnak az egyik ilyen alapvető programja kell, hogy legyen. Ez egészen biztos is. Még a város közelében is így kell, hogy legyen. Mert tudom, de egyébként ebben a társaság nem így gondolják ezt, hanem hogy az egy nagyon jó kis helyek, ahol lehet építkezni, és akkor tegyünk eléjük még nagyobb gátakat. És akkor megcsókoltatom a világot, hogy védje meg az én tulajdonomat. Hát így szoktak hozzáállni embertársaink alapvetően, hogy általában az én vagyoni biztonságom az a köz érdeke, és a köznek erre költenie kell. Elvégre én is adófizető polgár vagyok, szokták még hozzátenni a dolgot, úgyhogy ennek aztán fontos része lesz. Hát annyit el tudok mondani, most így ránézek így egy ilyen előjelzés, hogy nem mostanában fogja veszélyeztetni a...
2: Az árvíz?
1: Azt nem, sosem a magyarországiról az lehet az, tehát hogy ez csak annyit mondok egyébként, hogy ilyen flash flood kialakulása se nagyon várható Budapest régiójába, de meg lehet nézni. Most megnéztem egyébként a vízügynek ezt a előrejelzését, és annyira egyenletesen mutatja, ugyanazt a kis víz fog maradni tovább, és 33 centim van, és ezt teljes értékben hozni fogja a következő napokban is. Úgyhogy ez, hát erre is mondhatnám, hogy nem most kell. Még korai még a menekülés, úgyhogy még utána még be lehet mindenfélét is dobni. Az egyébként kiderült természetesen a legutóbbi adás óta, hogy az a projekt az sikerült, amit Paksnál megvalósítottak, tehát hogy jelenleg is megbízhatóan termeli a magyar energia ellátása az energiát, a villamos energiát. Nem feltétlenül mindig akkor, amikor nekünk arra a legnagyobb szükségünk lenne, de oda se neki, hát most mit szarozzunk vele. Örüljünk neki, hogy Paks például most már teljes hatékonysággal üzemel. Azt amúgy láttam, hogy kiírták már is az új pályázatokat a... most be fognak kapcsolni egy csomó potenciálisan hasznosítható szélenergia kapacitást, és ki is írták rá, hogy ezek ó, csak környéke, meg valahol Komárom-Esztergom, hát, Fehér igen, megyek ezért környéke.
2: Ez pár év, tehát azt hiszem, hogy itt is 2030-ra épülnek igen, meg valamennyi igen. belőle, nem tudom.
1: Persze.
2: Tehát ezek nem, jövőre még nem lesz jelentősen több szél.
1: Én azt látom, hogy vannak ilyen iparági panaszok már is, tehát hogy egyrészt, hogy nem tudják a különböző korlátozások miatt, közel van ez, közel van az, közel hát, van az.
2: Pont kerül sűrűséget
1: telehányni.
2: Persze, hogy itt vannak ezek a pletykák, amik, hát nem is tudom, másfél évtizedre kerengenek, hogy Orbán Viktor nem szereti a szélerőműveket, mert csúnya szerinte, és akkor ezért nem volt. Ezért volt az a szabályozás, hogy szerintem településtől legalább 12 kilométerre kell lennie, mert 12 kilométeren belül nem lehet, és akkor ezt elég nehéz, nagyon kevés ilyen hely van az országban.
1: Persze, meg nem lehet
2: de
1: a
2: hogy
1: másik.
2: Ezeket meg fogják változtatni, tehát hogy itt lesznek módosítások.
1: Bizonyos dolgokat nem fognak például, bocsánat, de alapvetően madárvédelmi területként funkcionáló ilyen természetvédelmi területek mellé nem lehet közvetlenül oda rakni hát a kereket, jó, már pedig jelmos. Pont Ócsát hirdették, meg az Ócsa a leghíresebb Pestől délre talán.
2: Itt valamiért itt Nyugat-Magyarország valami, ami jó, ott vannak eleve, és nekem úgy lémlik, hogy valahol itt az Alföldön akarnak még, de most mindegy, nem tudom.
1: Hát végül Sócsa is az Alföld, azért igen. Tudod. Hát
2: jó,
1: mert
2: oké, most
1: már
2: tényleg csak felszínűen olvastam.
1: Nem, ami benne vannak, azok amik problematikusak számokra az, hogyha vannak ilyen települési megújuló energetikai társulások, akkor azokat kötelezően be kell engedni. Tehát, hogy tulajdonrészt kell nekik adni. Hozzájárulás, ami egyszeri, illetve rendszeres hozzájárulás településeknek, meg egyébként a villamos energiarendszernek is. Tehát, hogy nem mindig, nem teljes mértékben annyira kedvező lett ez a kiírás, mint ahogy az iparágba beruházni szándékozók arra számítottak, úgyhogy erre még lehet majd rakni. Jelenleg azt tudom mondani, hogy 8218 megawattot termel az ország, és kérlek szépen ebből 2155, azaz több mint az egynegyede a háztetőkön és a cégeknél termelődik különböző napelemes rendszerekből. Tehát, hogy ez azért ez eléggé drámai, ami különörvendetes, csak a kevésbé örvendetes az, hogy amikor ebből több van, mint amit el tudunk fogyasztani, akkor ezt mindenképpen importáljuk. Ez az áramot, amit termeltek, azt fájdalom, de azt fel kell használni valahogy. Ezért jelenleg is a többet állít elő az ország, mint a nettó szükséglet. Exportálunk most 1742 megawattot, nem túlságosan magas áron. Aztán utána majd venni fogunk nyilván, mert továbbra is kánikula van. Majd ugye, amikor vége a munkának, és még mielőtt mindenki benyomná az esti filmet, akkor aztán pedig vesszük csőstől az áramot, mert hirtelen nem fognak termelni ezek az úgy professzionális, céges alapú, úgy, mint a háztetőkön termelő napenergia alapú egységek. Igen, erről lehet azt mondani, hogy mivel viszonylag ritka a Dunkelflaute, úgy hívják azt hiszem ezt a németeknél, tehát amikor volt nyomva. Most elnézést, volt egy ilyen rövid szünet, és 2.15.37-et várma lehet minket hívni, hogyha eddig valaki megpróbálta, nem sikerült. De műszaki hiba volt, amit elállítottam.
2: Szép.
1: Fantasztikus, te okoztad a tüzet, így most is, de tényleg. Ha már itt tartunk, hogy hogyha a széllel is termelünk, akkor talán ezek az ingadozások valamire kisimíthatók, de csak akkor lehet majd végig kisimítani őket, hogyha meg lesznek az energia, a villamos energia konzerválásra alkalmas egységeink, amik például nagy kapacitású akkumulátorok, tehát olyan tárolóegység, amiken ezt el tudjuk tárolni, vagy kapacitorok. Kedves telefonáló, szevasz!
0: Sziasztok! Közel egy órája próbálok betelefonálni.
1: És nem sikerült? Jaj, ne haragudj!
0: Úgy tűnik. nem a beton iránti fétis, vagy a gátépítési hübris építették Kínával azokat a gátakat.
1: Energiaigény, igen.
0: Nem, még csak az sem, hanem kontrollálni akarják a vízforrásokat, és például Tájföldet így fogják elkényszeríteni arra, hogy a malakaszorost elkerülő csatornák megépíthessék. Úgy tűnik, hogy a tárgyalások erről, mert 14 gátat építettek föléjük, ezzel bármikor tudják befolyásolni a víz áramlását, és már persze panaszkodtak a halászoktól kezdve a mezőgazdasági üzemeken át mindenki, hogy nincs annyi vízhozam, mint korábban volt, hiszen föl kell tölteni azt a 14 tározót.
1: Igen, de ez addig van, amíg feltöltik a tározót, utána azért ez egy túlcsordulásos elven alapulnak, tehát persze, utána majd meg lesz. De ezt most Tajvant hogyan érinti pontosan?
0: Nem, hát, nem Tajvant, Tajföldet mondtam. Tajföldön,
1: Tajföld, oké.
0: Csatornával átvágni a
1: Tajföld, ez reális.
0: Igen, és ezzel kikerülnék a nyugati ellenőrzés alatt álló malakaszorost, ami nekik azért lényeges, mert ugye be vannak szorítva a saját kis beltengerükbe, aminek a határait persze próbálják kitolni a Spratly-szigetekkel, meg egyebekkel, de a kereskedelmüket eléggé beszorítják ezek a...
1: Jó, értem, tehát hogy ezekkel próbálják meg, de egyébként nem csak...
0: Az egész geopolitikai tervezés erről szól, a botok, az indiaiakkal való botharcok a Himalájában, mert ezzel ugyanúgy Indiát is sakban tudják tartani a vízforrásokkal, és így tovább.
1: Hát ez az egyik elemem. Jó, oké, köszönöm. Köszi szépen. Szia. Ezt elhiszem, hogy a vízzel szeretnek játszani. Az összes bővízű dél-ázsiai folyó sajátos módon az eredete az jelenleg Kínához tartozó területekre esik, és nem csak egyszerűen onnan erednek, hanem hogy talán a leghosszabb szakaszaik is ott találhatók. Aztán egy ilyen nagyon bővízű, viszonylag rövid szakasz, az utána leszakad, és akkor hoppá feltűnik ott, mint például a Mekong. De hát, ami aztán utána átszeli Dél-Kelet-Ázsiát, de hát ugyanez a helyzet nagyjából a többi nagyjából kínai területen eredő folyóval. Az Indus is ilyen, ha jut eszembe, persze, jelentős részben. De az, hogy kínaiak még kivel mit és hogyan akarnak feltolni, ez megint egy nagyon érdekes szempont. Csak jelezném, hogy amivel most így őket meggyanúsítottuk a műsorban, hogy a kedves telefonálni is erre célozgatott, ennek az egyszerű formájával szokták az osztrákokat illetni nap mint nap, tehát hogy azért nincs víz a Dunában, mert lenne, csak ott tartják a vizet az osztrákok maguknak. Nem az osztrákok. Az osztrákok, tudod, azok nem adnak belőle. Persze egyébként a szlovákok is természetesen magától értetően őket is meg lehet ezzel vádolni, hiszen ahol dúzasztás van, ott víz van, érted? Kár, hogyha ezt egyszer leengednék, jó, akkor leengednék.

0: Igenis, a fát használjuk fel, mint energiaforrást. Tehát ez a, bocsánat, ez a faj aprítékra alapuló energetikának a apoteózisa. A kettő, ugye, nagyon fontos a tűzifa, minél többen fűtsenek tűzifával. Ugyanakkor viszont ne nagyon támogassuk itt a tűzifa áfáját, meg semmit se, mert hogy ez regionálisan szörnyű hatásokkal bír járni, és csak a rablógazdálkodáshoz vezet, sokkal egyszerűbb, hogyha helybe oldunk meg mindent, és hogy ne is hagyjuk benne a holtfát, ez a, tudod, a biológusoknak, meg ökológusok mániája, hogy ugye, meg akik egyébként, bocsánat, tehát ilyen fenntartható erdőgazdálkodást visznek, hogy hagyjuk benne a holtfát, mert tehát, hogy abban meg tudnak telepedni organizmusok. Nem, hogy csak az a gond van vele, mert azután az jól fog égni. Úgyhogy inkább irányított tüzeket kell elindítani, és akkor aztán... Ami bizonyos régiókban ez megy nagyon régóta, tehát hogy ezt ne gondoljuk, hogy ilyenek nem voltak, voltak, mindig is voltak ilyenek, de haló, jó reggelt kívánok, igen.
1: Sziasztok!
0: Szia!
1: Nekem napelemmel kapcsolatban van egy ötletem a mi társasházunkra, de nem tudtam senkivel megbeszélni, és elmondhatom-e?
0: A társaságra mindig, bármikor, bármit mondhatsz. Igen.
2: Megkapcsolatom, mint egy közgyűlésre.
0: Fontos, abszolút, így van.
1: No, szóval nekem az volt az ötletem, hogy van az négy lépcsőházas társasház, aminek lapos teteje van.
0: Ez egy matek hogy... példaként kezdődik. Köszönöm, mondjuk tovább. Igen.
1: És hogy ha napelemeket telepítenénk a társasház tetejére, és ezeket a napelemeket ezeket szigetként üzemeltetnénk, tehát nem kötnénk be az országos hálózatba.
0: Nem is kell, igen.
1: Viszont a lépcsőházakat hűtenénk, fűtenénk vele.
0: Igen.
2: Kell tároló kapacitást is rakni hozzá, szerintem.
1: Mert?
2: Hát, hogy valóban hát, eltárolni az energiát.
1: De mi nem tárolnánk el, ami keletkezik, azt elhűtjük, elfűtjük.
0: Értem, jó, ezt is lehet csinálni, igen, végül is.
1: És hogy szerintetek ez élő dolog, vagy szóval, hogy ez csak...
0: Csinálnak-e ilyet emberek jelenleg? Én attól tartok, hogy vannak ilyen energetikai megoldású házak, vagy akár társasházak is, ahol ez így zajlik. Tehát,
2: ja, abszolút.
0: Ez vizet melegítenek, nekem... amikor éppen termelnek vele, igen, klimatizálnak. Hát ez valamennyire tárolás is, mert hogyha lehűdöd az árt lépcsőházat, azért a tartja ideget. Felmelegítetted a vizet, az egy jó ideig meleg maradt. Tehát, hogy ez egyfajta energiakonzerváció, hogy ne, természetesen. Igen. Azt nem tudom megmondani neked, hogy jelenleg milyen, ami ez a nagyon fontos, tud összeülnek egy társasházban. Lakógyűlés, úgy hívják. Igen. Na, és akkor erre milyen pályázatot lehet kiírni, és mekkora önerővel című dolog. Igen. Igen. És akkor
1: hát,
0: én
1: azt gondoltam, hogy olyan pályázatot kell keresni, ami napelem telepítésről szól, vagy majd fog szólni.
0: Értem, csak azt nem tudom, hogy jelenleg van-e ilyen, tehát hogy milyen jó, támogatási hát, programok vannak, amik így a... Ha ez... megígéred, hogy izoláltan termeled az áramot, és nem zabasz be a Mavirnak, aminek csak teheresz, hogy állandóan be kell fogadni a hirtelen lökegyszerűen jelentkező áramfröccsöket, máskor pedig ezek aztán elmaradnak, és akkor pedig mehetünk a holland áramtőzsdére megvenni a jó drágám.
1: Szóval tulajdonképpen akkor ez egy... lejátszható ötlet, nem?
0: Ez egy valid megoldás, ja, nem? Szerintem igen, hogy ne természetesen.
2: Nekem amúgy is ezek nagyon szimpatikusak, ezek a közösségi megoldások, szerintem amúgy ez lenne a jövő, vagy igen, szóval, igen, tehát igen. Kb. Minden háztetére kéne, és akkor közösen kéne a légkondit is meg. Na mindegy, de ja, persze csak gyakorlati részéről tényleg fogalmam sincs, ez hogyan lehet, milyen pályázatokból, meg hogy
1: jó,
2: van.
1: Jó,
2: de...
1: hát az ezután fog következni. Meg még egy pozitívumát gondolom én, hogy a felső szinten lakóknak, ugye, akik most nyáron egyszerűen megsülnek, mert ugye a
2: plusz
1: melegít. Igen, az plusz árnyékolás, és akkor
2: hát, ott
1: is egy-két fokkal.
0: Már mi lenne a plusz árnyékolás? A napelem maga. Mint visszaverő elem. Igen, érdemes ezzel is számolni. Hát figyelsz, persze, így van, nem direktbe nyilván a tetőt éri a napsugárzás is alatta, nem melegít. Igen, ennek van szintén ilyen hatása. Igen.
1: A válasz az igen. Köszönöm a pozitív visszajelzéseket, majd beszámolok róla, ha lesz belőle valami.
0: Köszönöm szépen. Köszi, szia. Itt közben voltak reakciók, hogy a pirishegységi víztározó, hát pirismarót

0: Gondoltak egy ilyenre, én is emlékszem rá, hogy akkor akartak egy ilyet, illetve az IPOL mentén akartak ilyeneket kialakítani szlovákokkal közösen. De az az igazság, hogy ezek a, tudod, az ócsárammal felszivattyúzzuk a vizet tározóba, és este, amikor áramigény van, akkor leengedjük, és ugye a turbinákra ráeresztjük a vizet. Ez ott működik igazán, ahol ezt jobban ki lehet alakítani gravitációs alapon, mint nálunk. És erre azt mondja, hogy nálunk is vannak ilyenek, csak hát ez, ennek meg tudod, megint az vannak a tájképi környezetvédelmi terhei. Kedves telefonáló, igen.
1: Sziasztok, Norbi vagyok. Csak az előző betelefonálónak az ötletére szeretnék reagálni.
0: Igen.
1: Hogy tök jó, én is imádom ezeket a közösségi dolgokat, de mielőtt nekiugrik, én a helyében azért átgondolnám, hogy azért mégis kik laknak ott. Mert ha bérlők, egy nagy része bérlő, akkor biztos, hogy nem fogja tudni átnyomni, mert a tulajdonos nem fog érdekelni.
2: Jó, hát most az akadályokkal kedvetlenítsük el elsőre.
1: Na, világos, de hát, ja, de hogy én szerintem, tehát én nem futnék extra kört akkor, hogyha itt túlnyomó többségben például bérlők laknak.
0: De biztos vagy benne, hogy bocsánat, hogy ilyenkor ez nem érdekli a tulajdonosokat?
1: Nem vagyok benne biztos, csak az mi is, vagy hát én is így nőttem fel, hogy lakótelepen szüleim még mindig ott laknak. Csomó ilyen kezdeményezés volt, hogy ezt csinálják, azt csinálják, azt csinálják. Értelenség, nem lehet, nem működik, nem akarja, nincs rá pénze. Ja,
0: igen, ezek azért vannak, tudod, amit gondoltam is, tehát, hogy meg pedzegette kedves előző telefonáló is, hogy milyen programok vannak, tudod, tehát, hogy ez a... Mivel segítik ebbe a házat, hogy energetikailag önellátó legyen. Ugye?
1: Sok sikert hozzá, hát ha bejön neki.
0: Aha.
1: Sziasztok.
0: Köszönjük szépen, szervusz. Én elárulom, hogy olyan házban lakom, ahol sok olyan bérlő van, akiknek a fölött a tulajdonos a 8. kerületi önkormányzat. Úgyhogy remélem őket érdekelni egy ilyen megoldás. Hogyha nem, akkor a többieket pedig biztosan ide. Na mindegy. És hogyha mondjuk nem állandó bérlő van benne, hanem majd nem jött az R&B. R&B-zik. Akkor megint csak érdeke szerintem, hogy nem túl drágán, de legyen egy ilyen kondicionálás a háznak, meg talán a lakásnak is. De ami hát főleg persze nyilván abban a fél évben működik, amikor egyáltalán van értékelhető besugárzás, mert azért tudjuk jól, hogy olyan ősztől elindul egy olyan időszak, hogy ritkán süt a nap, és majd csak márciusban térnek vissza a sűrűbben napsütést hozó órák, napok, stb. Lassacskán mi híreket fogunk mondani, úgy látom, mert eljutottunk ahhoz a pontig, hogy igaz?
2: Igen, azt tudom, hogy negyedre fog beérni, Geri. Úgyhogy akkor fog kezdődni a smoking cats.
0: Oké, negyedtől lesz akkor. Geri, akkor egy kis időnk még igazából van.
2: Lemondadunk híreket amúgy, én kerestem ennyi.
0: Abszolút, lassacskán majd ezt elő fogom szedni. Természetesen lesz árvíz pomázon, nem most lesz sajnos egyébként. Igen, tehát hogy a... Na most ez egy nagyon érdekes megokolás, hogy hogyan lehetne megcsinálni az ilyen városi klimatizálást úgy, hogy ne az legyen a megoldás, hogy ennek a terheit aztán nem is azt mondom, hogy szétporlasztod a többiek között, akinek nincs klímája, hanem hogy konkrétan koncentráltan kapják meg azon a szomszédaid, akiknek mondjuk nem telik rá, vagy úgy gondolják, hogy még mindig kibírják úgy, hogy máshogy klimatizálják a lakásukat, esetleg olyan kialakítás, hogy nehezebb lehetne benne klímát elhelyezni. Hogyne, persze, természetesen ilyenek esetekre is vannak megoldások. De úgy egyébként a közvezetési tudomány idevágó ágazatai, amelyek sokszor más társadalomtudományokból kölcsönzik modelljéket, erre sokszor azt mondják, hogy aha, persze, van az az ár, amiért meg lehet állapodni a többiekkel. Többek között, hogyha ez neked túl könnyebbséget jelent, ráadásul esetleg még bevételhez is juttat, mert hogy a klimatizált lakást könnyebben ki lehet adni Airbnb-s bérlők számára, akkor bizony a többletbevételből csorgathatnál a többieknek is, akiket viszont bónusz hivatásnak teszel ki céljaid elérése érdekében. Mert hogyha erről van szó, tehát hogyha televágják az ilyen gangos lakásoknak a gang felüli részét hőleadó egységekkel, akkor pocsika tényleg, tehát ott azért. És ennek nincs nagyon hagyománya Magyarországon, hogy valakinek a rovására klimatizálsz, anélkül, hogy az részesülne ennek az örömeiből, akkor bizony lesz némi kölcsön, bocsánat, ilyen költségmegosztási terhe is a dolognak. Igen. Én érzékelem, azt látom, hogy kialakult egy ilyen vita, hogy lehet-e kialakítani nálunk ilyen magassági tárolókat. Így van, az osztrákok tényleg megcsinálták, hogy az osztrákok pedig nem szuperzöldek, az osztrákokra sok mindent el lehet mondani, de hát mindegy, ők olyanok voltak, amilyenek, és olyanok is maradnak, amilyenek. Meg lehet ezt csinálni, természetesen mindig számba kell venni az adódó preferenciákat. Most az energiabiztonságot ekkora szorzóval vesszük számításba, és akkor a másik szorzó pedig legyen az, hogy kinek a miét bombázzák szét, meg hogy ennek milyen látképi eleme is lesz. Nagyon jó. Nem nagyon éri meg, fájdalom. Amit a másik pedig a múlt heti adásban is valamennyire próbáltam érzékeltetni, hogy kicsit lehetne, de ez már ilyen uniós szabályozás szinten lehetne, és akkor már belenyúlunk az energiapiacokba, hogy amikor mi adunk el nagyon olcsón, esetleg negatív áron áramot, amiből a környékbeliek azt csinálják, hogy felpumpálják a vizet mondjuk magasabbra, aztán este ebből áramot termelnek, és azt eladják nekünk rohadt drágán, hogy ezt valami elszámolás szinten azért, tehát hogy tudom egyébként, ráadásul azt fogja mondani, aki érte ez az egész Európát behálózó áram gridről, tehát hogy aki ebben profi, hogy sokszor nehezen lehet azt megmondani azt, hogy most milyen áramból is mit pumpáltak felfelé, de azért így, amikor így folyamatosan napról napra, és óráról órára, fél órára, fél órára, mint ott egyébként ezen a remek jó kis ábrán, amit én is szoktam nézegetni, lehet ezt követni, akkor ezt valahogy meg lehet oldani ennél jobban is. Én azt tudom mondani erre. Most már jelenleg több, mint majdnem 2100 megawattot exportálunk éppen, tehát ilyenkor szépen süt a nap, termelnek a Paks, az cuftig megy, jelenleg most termel, 1951 megy a 2000-ből, tehát hogy
2: visszakapcsolták már.
0: Mindent visszakapcsoltak, persze, ennyi volt, úgyhogy sikerült megoldani, persze, természetesen. Ezt majd esetleg európai szinten is lehetne valahogy az igazságosság felé terelni, de ezt nem most fogjuk megoldani a 5 perc alatt, és szerintem mondjuk lassan híreket, mert így is, úgy is.
2: És akkor egy programajánló is van.
0: Így van, meg lesz egy terjedelmes programajánlónk is, meg én még külön mondok majd. Jó? Igen, neked van már kéznél esetleg?
2: Van, mert nem minden, hanem is kéznél, de már egyet
0: hírkeresek. 2 óra 8 perc van, gyerekek, és kérlek szépen, hírek következnek itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában.
2: A terveknek megfelelően helyi idő szerint vasárnap reggel 7:30 körül útjára indították a NASA új generációs román űrteleszkópját. A Nancy Grace Romanről a Hubble űrtávcső egyik tervezőjéről elnevezett, mint egy 4 milliárd dollárból elkészült űrtereszkópot, a SpaceX Falcon Heavy hordozó rakétáját juttatta a világűrben, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, innen működik jelenleg a Webb űrtereszkóp is. Ha minden jól megy, ez az új űrtereszkóp olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretükben elférnének. A Romannek fontos feladatai lesznek a sötét anyag és a sötét energia vizsgálata mellett a más csillagok körül keringő exobolygókat is segített jobban megismerni. A küldetést 5 évesre tervezték, bár a NASA szerint az űrteleszkópnak elegendő üzemanyaga lehet további 5 évre is. Első ránézésre talán nem egyszerű megmondani, hogy mi is a pláne a Roman űrtávcsőben, hiszen főtükre 2,4 méter átmérőjű, ami nagyjából ugyanakkora, mint a 36 éve működő Hubble-é, és jelentősen kisebb, mint a James Webb űrteleszkóp 6,5 méteres főtükre. Persze a számok kontextus nélkül nem mindig adják át a teljes képet, bár a főtükör akkor, mint a Hubble teleszkópé, a detektorai annál nagyjából 100-szor nagyobb területet tudnak lefedni. A NASA igazgatója, a Jared Isaacman a Roman bemutatóján azt mondta, hogy a tervek szerint egy év alatt el tud majd végezni annyi munkát, mint amennyihez a Hubble-nek 2000 évre lett volna szüksége, írta a Telex.
0: Más rendszertani csoportba kéne besorolni az archaikus, rég kihalt emberelődök közé tartozó australopithecusokat és paranthropusokat, ilyen tavol a Monash University Biomedicine Discovery Institute kutatója azt javasolja, hogy közel 5 millió évnyi hominin fosszíliát soroljanak át a homo nemzetségbe. A tudós azzal érvel, hogy a fajok elkülönítésére egykor használt tulajdonságokból nagy agy, eszközhasználat, fakadó lényegi, az önálló csoportban sorozást indokolttá tevő különbségek a frissebb kutatása tükrében már nem állnak fenn, és nem is tükrözik pontosan az emberi evolúció menetét. Javaslata szerint inkább a homo nemzetséget kellene kibővíteni más csoportokkal is, hogy pontosabb és stabilabb képet kapjunk a növekvő fosszilis leletek által fel, tehát komplex evolúciós kapcsolatokról. Tavol szerint különösen az Australopithecus rendszertani csoport funkcionál aféle taxonómiai szemétkosárként, azaz egy olyan csoportként, amelyről a filogenetikai vizsgálatok ismételten kimutatták, hogy nem monofiletikus. Ami azt jelenti, hogy nem egyetlen ősből és annak összes leszármazottjából áll, ahogyan azt a modern biológia szokásos módon egy érvényes csoport meghatározására használja. A magyar narancs hírét hallottátok? Még egy nagyon rövid kis hírt még hadd ismertessek veletek. A gyakran környezetbarát választásként hirdetett növényi alapú műanyaggal bélet papírpoharak a forró italokkal érintkezve még több apró, mikro és nanoméretű műanyag szemcsét bocsátanak ki, mint hagyományos társaik, állítja a University of Queensland kutatóinak a Cell Biomaterials-ben olvasható vizsgálata. És mint a magyar narancs hírét hallottátok. Időjárás jelentésünk következik, amely kedvez azoknak, akik utószezonban szeretnének nyaralni. Folytatódik a nyár, sajnos csapadék azzal nagyon kevés az esély a következő egy hétben. Valahol nagyon az előjelzés peremére, úgy jövő csütörtökre nagy bizonytalanság mellett tudnak betervezni, beállítani a prognózisok egy érkező, immár komolyabb esetleg hőmérséklet visszaesést is produkáló csapadék hullámot, frontrendszer érkezést, de ez mondom, ez távol van, ami biztos, hogy jövő szerdáig, tehát a mai napra együtt a következő szóma 9 napban nyár lesz, meleg nyár. És például péntektől kezdődően valószínűleg egészen jövő szerdáig egy ilyen folyamatos kánikula időszak lesz, amikor nap mint nap átlépi a napi csúcshőmérséklet a 30 fokot, vagy valamikor a 35-öt is, mert elérheti, de mondom, ebben sok a bizonytalanság például. Könnyen lehet, hogyha majd jön valami jelentősebb hidegfrontrendszer, ami esetleg egy ilyen atlanti eredetű ciklonnak az elnyúlt hidegfrontjához kapcsolódik, akkor azelőtt tolni fogja maga előtt a meleget, és akkor különösen meleg lehet még. Ez különösen izgalmas figyelembe véve, hogy így egyre hosszabbak az éjszakák így a jövételeire, már 11 órát is eléri a naplemente végétől a napfelkelte kezdeteig tartó periódus, amikor hűl a levegő, sőt ennél többet is hűl, mert hát például a városi környezetben a nap kelte után még egy 45 percet biztos tovább hűl a levegő, és nagyon lassan kezd csak melegedni. Ebbe lehet egyedül bízni, hogy hiába lesznek jó melegek napközben, hogy éjszak azért ki lehet szellőztetni. Másrészt meg hát ez már ilyen őszi meleg. Mindenki vegye fel a jó kis, ha hókű konzerválásról beszélünk, akkor legjobb, hogyha mi magunk is konzerváljuk magunkba ezt a dolgot, még mielőtt megérkezne a fűtési szezon. Jó lenne, hogyha bővebb csapadékokkal is találkoznánk, de hát az éjszaka is olyan volt, hogy az országot azért keresztül kasú átszántották az ivatarcellák, és Budapest bizonyos részein is jelentős mennyiségű, akár jéggel kevert nagyszemes záporeső hullott intenzív elektromos tevékenység kíséretében. Az utóbbi az megvolt Józsefvárosban, és azért dörgött, villámlott, és ez három cseppeső hozzá is járult, amire hullott nálunk. Ennyi volt. Programajánlónk következik, amelynek fontos eleme egyrésztről, hogy társadalmi célú felhívásunk következik. Csákányos, előtted a papel.
2: Így van.
0: Tényleg.
2: Tehát elérkezett a Tilos 35. születésnapja. És ez most lesz pénteken, a Dürer kertben. Megnézhetitek a Facebookon a részletes programot. Hát semmi, a szokásos dolgok lesznek. Lesz megint bogrács, meg tombola, pesgő,
0: így torta, van. Igen.
2: Tehát minden lesz, és hát a szokásos felhozatal, mondom, lesz a kert, kisterem, cökszpon, szóval tényleg minden lesz. Most ez ingyenes, nem lesz belépő, tehát szülinapi buli, hogy szednénk belépőt. Ez most ilyen. Úgyhogy tök jó, gyertek el, ünnepeljünk együtt. Jó idő lesz, nem? Kellemes nyári meleg lesz.
0: Nagyon kellemes nyári időnk lesz, semmi ezért, tehát ugye lehet jönni nyugodtan.
2: Úgyhogy tök jó lesz.
0: Éjjel se fogtok fázni, tehát az hozzátartatik az is egy ilyen, még nincsenek ezek a hűvös. Tehát ugye ez az erről dolgoz, hogy jó idő lesz.
2: Igen,
0: nem tehát, fog elvinni a
2: tehát hajnalban, hajnalban is kellemes lesz hazabiciklizni.
0: Igen, így van.
2: Szellő fogja.
0: Természetesen józanul, hiszen abban az állapotban senki sem biciklizik, ugye, ahova ilyen hát el szoktak jutni.
2: Persze.
0: Így van, hogyha gyertek majd, nagyon sokfajta remek program lesz pénteken. Várunk titeket oda a Dürer kertbe. Másnap szombaton pedig tudom mondani, hogy Győrben a Radó szigeten Hepaj szezonszáró back-to-back special keretében többek között fellép a Minek and Minich DJ páros, azaz Zsoltival ketten fogunk többek között játszani. Softance and Richard V, Nin és UFO, Fati és Csuriz, ők lesznek még, akik fellépnek. Ugyanott ez Győrben lesz majd, kérlek szépen, már délután 4-től a Radó-szigeten, ha valaki arra jár, vagy eleve, kedves hallgatóink, Győrből várunk titeket, sok szeretettel lehet velünk találkozni. Ezen kívül még a következő programokat mondanám, ma este 9-től drogműsor, Csákány és aktív részvételével jöttök be. Igen.
2: És változatos témákkal. Hát most egyelőre még nem egyeztetünk a kollégákkal, az biztos, hogy a Trumpekiről lesz szó.
0: Trumpeki az biztos nagyon jó lesz. Így van.
2: Egyéb más, hát nem is tudom. Majd figyelj,
0: majd javaslok én is témákat nektek, hogy hogyan kerülnek elő ezek a valaki látta a Kör című horrortak, ezek a Samara típusú bekristályozott zombik, tehát akik hajnalig visítanak, mert hogy mint Samara sosem alszik, tényleg. Legalább előtte megittek a kannásbort és szétdőltek, ez elképesztő tényleg. Na mindegy. De hát a rendőrséget hiába, mindegy, nehéz dolgok ezek valóban. Egyrészt, másrészt pedig tudom mondani, hogy éjféltől kettői kristálykert, amiben ezúttal az én mixem fog elhangzani, valószínűleg személyes részvételemmel. Úgyhogy, és szerintem holnap lesz Szamárpad is, Stirlitzel, aki végül nem jött. Úgyhogy nélkül zajlott le a dolog. Nézek kifelé, hogy megérkezette esetleg kedves műsorkészítő társunk. megérkezette. Vajon nem látjuk. Jó van.
2: Hát akkor sajnos nem tudom.
0: Semmi gond, figyelsz, annyi lesz,
2: hogy és
0: legyen egy kis zene, és hogyha így ez a probléma, hogy nekem is, vagy egy kis Roxy Musicot benyomok, aztán majd szépen ezt le fogja húzni. Igen? Nézek kifelé szépen, hogy mi történjen. Elbúcsúzunk tőletek, gyerekek. Puszi nektek, így van. A Virginia Plain című Roxy Music szám fog szólni még egy picikét. Aztán és majd akkor így meglátjuk.
2: Este Tali 9-re
0: jövünk. Este Tali, puszika.
2: Te is jössz, mondtál.
0: Én megyek bizony. Jövök. Jó van. Jövök, csók.
2: Hello.
0: Csók.

0: Virginia Plain.
1: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattok a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

0: Tilos Rádió.
1: Szevasztok.
0: Elkezdődött a Smoky Heads adása, mint minden kedden dél és kettő között. Kicsit megcsúsztam, meg kicsit technikai okok is voltak. Szóval minden összejött, hallgassátok kettőig az adást. Addig is minden szépen. Szevasztok.

Tilos Rádió. Szevasztok. Itt a vége a Smokey Edz adásának. A Tilos él tovább. Hallgassátok. Mindig, mindörökké. Geri Hály a pult mögött. Jövő héten is Smokey Edz. Addig is mindenki legyen áldott. És mindenkinek szép és ragyogó szeptemberi kezdés legyen az életében. Szevasztok.

The cup you could

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes, további támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattok a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, így csiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A halász Giacomo de Mola a szicíliai Mazzara del Vallo közelében óriási furasziklát pillantott meg a tengerfenéken. Föntről legalábbis annak vélte. Szabad tüdős búvárúszó lévén lemerült, hogy szemügyre vegye. Hajóroncs tárult elé, melyet angolnák, csattogó halak és egyéb tengeri lények garmadája vett körül. Bejelentése nyomán megérkeztek a hivatásosok. A rendőrség örökségvédelmi

0: Védelmi részlegének különleges búvárai. Megállapították, hogy a 46 méter mélyen nyugvó roncs 21 méter hosszú és 6 méter széles. Az ókori római hajó, amely mintegy 2000 éves süllyedt el, több száz bort, olívaolajat vagy gabonát tároló amforát szállított. Bővebb vizsgálatokra és állagmegóvó intézkedésekre majd eztán kerül sor, írja a HVG. A hódokat egykor majdnem kipusztították Európában, ám 1960 és 2016 között védettségüknek és az ökológusoknak hála állományuk 1,2 milliósa, élőhelyük is a többszörösére növekedett. A gátépítő csatornaásó hódok kis patakokat változtatnak kiterjedt, még aszályok idején is dús és zöld vizes környezetté. A kiütő erdőtűz a kisebb ellenállás irányába terjed, a száraz növényzetet emészti fel, nem próbál átjutni a nedves területeken, melyek így biztonságos menedékül szolgálnak a tűz elől elmenekülni képtelen állatok, például békák, kisebb emlősök és halak számára. Tudatja a Euronews.
1: Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Az energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyamatban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer faj testtömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai más, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. A magyar nagy sírét hallottátok.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Én Balog Orsi vagyok, és ez itt a Bioron Sugar Daddy női LMBTQ és emberi jogi magazin műsor 53. adása. És köszöntöm velünk Skype-on keresztül Simonyi Gyulát. Szia, Gyula!
1: Sziasztok!
0: Hallasz engem?
1: Igen, igen.
0: Halló?
1: Igen,
0: itt van Gyula, szuper. Nem volt nekem itt bekapcsolva valamim. Na, úgyhogy akkor kezdem újból. Szóval, mert nem tudom, mit hallottak belőlem eddig a hallgatók, vagy csak én nem hallottam magamat. Itt az 53. adással jelentkezem a Bioron Sugar Daddy-ben, és vendégem Simonyi Gyula. Köszöntelek akkor ismét, Gyula, most már élesben.
1: Igen, igen.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, így Skype-on keresztül vagyunk most együtt. És Gyulát hadd mutassam be röviden hallgatóinknak. Ugye matematikus vagy, közgazdász, informatikus, a BOCS civilizáció tervezés alapítvány, ami mai adásunknak a fő témája lesz, ennek a kuratórium elnöke. Ezen kívül olvastam rólad, hogy hitoktató vagy, fenntarthatóság kutató és oktató. Mindent elmondtam?
1: Még
0: sokat is, azt hittem, hogy még sok minden van. És engedd meg, hogy rögtön leragadjak a bemutatásodnál, hogy a hitoktatónál, ami nekem első hallásra kicsit meglepő volt, hogy hitoktatóként valaki ezzel a, mert hát majd tudják a hallgatók is, hogy a civilizáció tervezés alapítványnak az egyik tevékenység, vagy hát az egyik olyan eszméje, amit hirdet, az az, hogy a népesség csökkentéssel lehetne a legtöbbet tenni a klímaváltozás elkerülése érdekében, és hát ugye a hithez kötődő emberektől általában nem ezt a véleményt szoktuk hallani, hogy erről a hitoktatásról tudnál valamit mondani nekünk?
1: Igen, a környezetvédelmi lexikon, amit 1993-ban adott ki először az akadémiai kiadó, azt írja a BOCS-ról, hogy 1975-ben a székesfehérvári bazilika ifjúsági hittanyán kezdtünk el globális problémákkal és többek közt környezetvédelemmel, békével, mindenféle ilyesmivel foglalkozni. Egyébként nem a népesség csökkenés a fókuszunk, hanem a fogamzásgátlás emberi joga. Mert hogyha ez mindenki számára biztosítva van, akkor az emberek majd tudják, hogy mit kezdjenek vele. Nem kell nekik mondani, hogy most nőjön a népesség, vagy csökkenjen.
0: Yeah.
1: És most ez a hitoktatás, én ugye igen, tanultam teológiát, és kaptam hitoktató diplomát is, de a közgondolkodásban az van, hogy a Vatikán ugye tiltja a fogamzásgátlást. Ez ugye egy kicsit ilyen dac reakció volt. 1968 tavaszán az ENSZ-nek volt egy világkonferenciája Teheránban, ahol kimondták, hogy a fogamzásgátlás az emberi jog. Tehát ez már 54 éve.
0: Igen.
1: Ennek ellenére az emberi jogokkal foglalkozó szervezetek se szokták ezt tudni, vagy emlegetni, mert kényes téma. És a Vatikán egyébként már sokkal korábban foglalkozott ezzel, egy Castinubi enciklikában még a két világháború közt, de aztán a második vatikáni zsinaton, ami 61-től 65-ig volt, ott ezt újra elővették, mivel hát új fejlemények voltak az 50-es években, már a tabletta megjelent, és a tablettát kifejlesztő egyik fő orvos, aki nagyon katolikus volt, direkt kitalálta ezt, hogy ne folyamatosan kelljen szedni, hanem legyen benne szünet havonta, és tűnjön úgy, mintha normál menstruáció lenne. Tudjuk, hogy az a köztes vérzés az egyáltalán nem menstruáció, de mégis így azt remélte, hogy a Vatikán jobban el fogja fogadni. No hát a vatikáni zsinaton ezt tárgyalták, és a Szűnez bíboros azt mondta, hogy ez korunk galilei esete. ez egy történelmi őrültség ennek a tiltása, és erre a hatodik Pál pápa egyszerűen törölte a zsinat napirendjéről a témát, mert nyilvánvaló volt, hogy eltörlik a tiltást, a korábbi tiltást. Azt mondta, hogy na majd ő foglalkozik vele később. Na hát össze is hívott egy szakértő bizottságot, 72 embert, és aztán ezek egy évig rágták a dolgot, és utána azt mondta 65 közülük, hogy védhetetlen a tiltás. Egyszerűen nem lehet se biblikusan, se teológiailag, se tudományosan, nem lehet alátámasztani. Akkor a pápa azt mondta, hogy a kisebbségi véleményt fogadja el. Az a hét is egyébként csak annyit mondott, hogy mi lesz az egyházi tekintéllyel, ha megváltoztatjuk a tanítást.
0: Ha igen, hát ez elég nyomós indok szokott lenni sajnos.
1: Így aztán 68 tavaszán az ENSZ emberi joggá nyilvánította, és DAC reakcióként nyáron a pápa megtiltotta egy újabb enciklikával, a Humane Vitével, aminek hát az a fő baja, hogy állatnak tekinti az embert, mert tudományosan tudjuk, hogy az embert például ezt különbözteti meg az állatoktól, hogy szexel is. Az állatok nem szexelnek, csak nemzenek, kivéve néhány nagyon fejlett állatfajta, majmok közt, vagy a delfinek, vagy ilyesmi. A püspökök szerte a világon lázadtak ez ellen, de aztán hát a túl nagy lázadókat leváltották. Így szokott ez ugye diktatúrákban működni.
0: Hát tehát, igen, aktualitása van mai napon.
1: Gyakorlatilag ez nem egy egyházi tanítás, ez a vatikáni aglegények egy magánvéleménye, azt lehet mondani. Máig se fogadta el a katolikusok 90-valány százaléka, és bőséggel használják a fogamzásgátlást. Sőt, a katolikus termékenység alacsonyabb, mint a más keresztény protestáns, meg ortodox termékenység. Mert a szegény protestásoknak nincs egy hülye pápaságuk, amelyik szurkálja őket ezzel, és ezért ők kevésbé foglalkoznak ezzel a témával, és gondatlanabbak, úgy látszik.
0: Igen, meg hát ott szerintem valahogy talán ennek a szexualitás, már én nem megmondom ösztön, hogy most ebben lehet, hogy kár belemennem, mert egyáltalán nem értek a vallásokhoz, de hogy protestánsoknak ugye cölibátus sincs, tehát én el tudom képzelni, hogy talán ott az egész hozzáállása a protestáns vallásnak a szexualitáshoz az nem ennyire terhelt, vagy ilyen tabukkal, tiltásokkal terhelt, és akkor talán emiatt is náluk.
1: Igen, a kötelező cölibátus az ugye egy ilyen szexuálpatológikus vonást visz a katolikus klérusba.
0: Hát azt igen, abszolút. És ez a rövidítés érdekel még engem, hogy ez a bocs, mert hát ugye ennek magyarul pont véletlenül, vagy nem véletlenül van egy jelentése, hogy ez szándékos, vagy ennek semmi köze a magyar nyelvhez eleve, vagy ennek az elnevezésnek, szóval ez mit akar ez a bocs?
1: A rendszerváltás előtt egy ilyen fél illegális szervezetként működtünk, és ezt a lexikon bokor ökocsoportként emlegetni. És ennek a rövidítése a BÖC.
0: Ja, igen, csak akkor az interneten ugye ékezett nélkül. Aha.
1: És egyrészt ugye ez egy barátságos bocsánatkérés. Szerte a világon, amikor előadásokat tartok, akkor mindig mondom, hogy ez egy hasznos szó, hogyha Magyarországon jártok, valakit véletlenül meglöktek az utcán, akkor csak mondjátok azt, hogy bocs.
0: Igen.
1: Ez egyébként arra utal, hogy mi egy erős békemozgalom voltunk már a rendszerváltás előtt, és mi vagyunk a magyar csoportja 95 óta az IFOR-nak, ami egy több mint 100 éves globális békehálózat, aminek már 6 vezetője kapott a 100 év alatt béke Nobel-díjat. Úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. És hát persze a bocs szónak a bocsánatkérés mellett van egy játékos panda bocs.
0: Igen.
1: Az ugye a logónk is, ami utal a környezetvédelmi munkánkra. Ez az ötödik legismertebb logó a világon, már amikor sétál, az ugye a WWF. A miénk az heverészik a fűben és játszik, mert nekünk egy kicsit ilyesmi az üzenetünk, hogy nem kell sokat dolgozni, mert azzal szétbarmoljuk a földet, éljünk, hogy is mondjam, a nem anyagi kincsekben gazdagon, kevés anyagival, kevés munkával, könnyeden, játékosan.
0: Jaj, de szép volna, Gyula, ha ez egyszer valóra válna. És hogy akkor belemenjünk most részletesebben a magába, a missziójába, Bosznak ugye már érintett, tehát, hogy ez nem csak feltétlenül a népesség csökkenés, hanem azon belül specifikusan, hogy ezt hogyan gondoljátok, ugye a fogamzásgátlásnak a mindenhová való elterjesztése, vagy hogy mindenhova eljusson, és hogy ezt hogyan tudjátok elősegíteni a gyakorlatban. Tehát, hogy ugye arra gondol az ember, hogy akkor itt kell repülőket szerezni, meg nagyon nagy mennyiségű fogamzásgátlóttal, tehát, hogy ti ilyen szinten foglalkoztok ezzel, vagy valahogy másképp.
1: Igen, sokkal mélyebbről indulunk. Magyarországnak egy hungarikuma, hogy a parlamentben van jövő nemzedékek ombudsman. Ez teljesen páratlan, bár van még néhány ország, ahol valamiféle képviselete van a jövő nemzedékeknek. És a Lányi András azt írja az egyik könyvében, hogy ezt a 80-as évek vége felé én vetettem föl, hogy az új parlamentben legyen majd ilyen. Hát 18 évig tartott, mire megvalósult, és aztán tehát Sólyom László aztán kinevezte az első ilyen jövő nemzedékek ombudsmant. Tehát a Bocsnak ez a fókusza, a jövő nemzedékekkel való szolidaritás. És ebből egyből következik a felelős nemzés, hogy jelenleg ugye az emberi teherbeesések közelfele baleset, amit a pár nem akart. Igen. Európában is 43%. Az ember nem is gondolná, elvileg itt a nők kapják az oktatást, meg elérhetők az eszközök, meg stb., de elképesztő gondatlanság van történelmileg az emberiség pszichéjében. Na és ezért aztán nálunk a jövő generációk iránti szolidaritás, a felelős nemzés ösztöne, tehát a szaporodási ösztön helyébe, vagy azt módosítva, tehát úgy érezzük, hogy tudás szinten ezt nem elég kompetenciává ösztönné kell tenni. Egyébként még tágabban, ugye Julianus baráthoz szoktam magunkat hasonlítani, aki hazajött Ázsiából, és azt mondta, hogy emberek valami iszonyat közeledik. Itthon persze senki nem foglalkozott vele, el voltak foglalva a belpolitikai harcaikkal, és aztán ugye jött is a tatárjárás, amiben elpusztult a magyar népesség fele. És úgy is szoktuk fogalmazni, hogy valamiféle agyfejlesztés a Bocsnak a missziója, mert Szent Györgyi Albert írt egy könyvet 1970-ben, az Őrült majom címmel, és ő, mint Nobel-díjas biológus, fölteszi a kérdést, hogy miért pusztítja el magát az emberiség. Ez már akkor látszott.
0: Érdekes kérdés.
1: És azt a választ adta, hogy az emberi agy körülbelül 3 millió év alatt fejlődött ki, nem arra készült, hogy globális és hosszú távú kérdéseket felfogjon, hanem közvetlen napi sikerességet volt hivatott szolgálni, és ezért az agyunk nem igazán képes felfogni, hogy mi folyik jelenleg globálisan ebben a rettentően felgyorsult és kitágult világban. Tehát mi egy kicsit agyfejlesztéssel is foglalkozunk.
0: Ezt képzések formájában, mert azt azokra rá akartam majd térni, hogy láttam a honlapotokon, hogy nagyon jó képzéseitek vannak.
1: Igen, hát elsőbben meghívásokra dolgozunk, és akkor, ha meghív valaki minket, mondjuk egy fesztiválon tartsunk előadást, vagy konferencián, vagy egyetemen, vagy iskolai foglalkozások, vagy ezer egy formája lehet ennek, táborok, akkor mindig a meghívóval megnézzük, hogy na kik is ezek, mi a célcsoport, mit tudnak, mire kíváncsiak, mire van szükségük, és így testre szabjuk, hogy hogyan foglalkozzunk velük. Ebből aztán néha, tehát például 2006-ban tartottunk Indiában tanárképzéseket, azokat szépen megcsináltuk a prezentációkat, a foglalkozásokat angolul, aztán később magyarul is. Tehát így ezeknek megvan az írásos, kifejlesztett változata, amit aztán persze sokszor használunk később. A földanya animáció, meg a jövő eljátszása, interaktív nagy csapatokban, általában ezt tornatermekben szoktuk fél száz fővel, vagy még többel.
0: Jó. Igen, ezek nagyon jók, ezeket láttam a honlapon, ezt mondom a hallgatóknak is, hogy a bocs.eu a honlapotoknak az oldalnak a neve, ugye? És akkor ezen találtam meg én is ilyen feltöltött feladatokat, meg PDF-eket olvasmányokkal.
1: Eredetileg bocs.hu volt, 1995-ben indítottuk, amikor állítólag még csak 23 ezer weboldal volt a világon, most valószínűleg 23 milliárdnál is több van. Tehát mi a legelsők közt indultunk, de aztán egy bő két évtized után azt lezártuk, és azóta archívumként érhető el, sok ezer anyag van rajta, és akkor álltunk át a bocs.eu-ra.
0: Ja, értem. És akkor ezzel kapcsolatban volt még egy kérdésem magamban, amikor mondtad ezt, hogy az emberi, tehát ha én jól értettem, akkor ezt mondtad, hogy az emberi agy az nem arra lett kifejlesztve, hogy ilyen hosszú távú problémákon meg stratégiákkal tudjon bibelődni, hanem ilyen rövid táv, tehát kivegyem vagy kenyeret, meg honnan legyen holnap, akkor nem tudom én, benzina a kocsiban, meg tehát, hogy ilyenekre vagyunk, akkor elméletileg ilyen probléma megoldó agyja rendelkezünk, és nem hosszú távú, ilyen elvont problémákkal foglalkozó agyja, ez lenne a problémának a lényege igazából?
1: Igen, tehát ma is azt mondhatni, hogy nagyon kevés zseni képes megérteni, hogy mi zajlik a világban. Ugye, és a zsenik is nagy részük specialista, azaz pici területről tud nagyon sokat. A generalisták azok, akik a specialisták eredményeiből szintézist, víziót, látást csinálnak, tehát ezek aztán már végképp nagyon kevesen vannak, és még ezek között is ugye vannak, akiknek az agyát blokkolja a pszichéjük, tehát ilyen vallási, erkölcsi felháborodások látszanak, nagyon okos emberek is, ha népesedés előkerül, akkor hát mondjuk az indulatok elborítják az agyukat. Igen. Még csak nem is vallás meg erkölcs, hanem még sokkal mélyebb a düh, a szorongás, az undor, ugye a szex az eleve egy olyan téma, amiben nagyon sok emberben rettentő dolgok kavarognak.
0: Hát igen, meg ugye prüdéria feljön ezzel, hogy akkor ez nem szégyellenek róla beszélni, ilyesmi.
1: Igen, és akkor a szorongások, a rémületek például, ahogy egyből előjön, hogy de hát ki fogja a nyugdíjunkat megtermelni. Tehát ez már a halálfélelem szintje, amikor az öregedés, az élet végével kapcsolatos szörnyű félelmek jönnek elő, és nyomják a szaporodás erőltetést, mert hát mi lesz velünk nyugdíjas korunkban, vagy a népességfogyás pánik, ami ilyen ősemberi, hogy hát ha a szomszéd horda szaporább, mint mi, akkor végünk.
0: Igen.
1: Nagyon mélyre nyúlnak ezek a problémák, amik lehetetlenné teszik, megnehezítik, hogy felismerjük az érdekeinket és a jelenlegi helyzetet.
0: Hát igen, mert pontosan most erről, amit mondtál, ez jutott eszembe, hogy hányszor van, hogy így célozgatnak rá emberek viták során, hogy jó, hát én tudom, hogy nem mindenki, nem mindenhol csökken a népesség, na de hát azért tudjuk, hogy pont ott nő, ahol nem kéne, és akkor ilyen kikacsintás, meg ilyen. És ugye gondolván Afrikára feltételezem én, meg ezekre a fejlődő országokra, és akkor ilyenkor én mindig, vagy én részemről én soha nem értem, hogy most miért nem teljesen mindegy, hogy az emberiség az, tehát hogy melyik fajból lesz több, meg nem tudom, én ezeket így nem tudom értelmezni, de látom, hogy valóban neked igazad van, mert nagyon sok embert az iszonyan érdekel, hogy most milyen színű emberből lesz több, akkor mi belőlünk legyen több, meg
1: ezért, úgyhogy... Itt hajlamosak az európaiak elfelejteni, hogy Európa népesség robbant először, még úgy az elmúlt fél évezred során, aztán 10 millió szám zúdult ki a világba, és leigázott, kirabolt, kiirtott mindenféle népeket és kultúrákat, és akkor azon aggódnak, hogy jaj, hát csökken a fehér embereknek az aránya. Hát ez olyan, mint amikor jön egy nagy dagály, ami borzasztó, egy cunami, aztán utána szépen egy kicsit vissza megy, tehát egyébként is a szegény-gazdag dolog is benne van ebben, hogy például a zöldek, hát hogy idézőjelben zöldek, gyakran támadnak minket azzal, hogy a szegényeket hibáztatjuk, mert népesednek, pedig valójában ez a gazdagoknak az önzése, hogy a szegény ne népesedjen, hogy mi többet fogyaszthassunk. Itt szoktam mondani azt, hogy teljesen más eredményhez vezet a szegények iránti szolidaritás, mint a gazdagok iránti düh. Igen. A fogamzásgátlás talán az egyetlen terület, ahol egy win-win, egy mindenki. Igen. A fogamzásgátlás talán az egyetlen terület, ahol egy win-win, egy mindenki nyer játszma, szegény és gazdag egyaránt nyer vele. És hogyha valaki csak egyszerűen dühös a gazdagokra, akkor azt fogja mondani, hogy akkor inkább a szegény se járjon jól, de a gazdag az ne járjon jól. Aki meg a szegényekkel szolidáris, az nyilván azt mondja, hogy hát a szegényekkel járjanak jól, hogy mellesleg a gazdagok is jól járnak, hát az se baj. Uh-huh. Az egész ilyen borzasztó, kavargó érzelmi kérdés, nehéz józanul meggyőzni az embereket.
0: Hát igen, nagyon, nagyon sok mindent felvet ez az egész problematika, igen, innentől kezdve, hogy akkor, de valójában, amit te is mondtál, hogy ez mindenkit számára jó lenne az, hogy nem ennyien élünk a Földön, és nem ennyien fogyasztjuk a forrásokat, a nyersanyag forrásokat, meg a mindenféle energiaforrásokat, és hogy ezzel nagyon felgyorsítjuk valószínűleg a végközeletét, de most erről szeretnélek még megint kérdezni, vagyis hogy most erről szeretnélek kérdezni, hogy ezért akartam én nagyon ezt a beszélgetést, mert még soha nem beszéltem szakértővel erről a témáról, és hát mint mindenkit engem is foglalkoztat ez az egész kérdés, hogy a klímaváltozás, hogy mennyi időnk van még, mennyire ketyeg az óra, stb. És erről ugye szinte naponta lehet olvasni a neten valamit, van aki megnyitom a cikket 2050-re teszi, másnap megnyitok egy cikket, az azt mondja, hogy már késő. Tehát, hogy erről neked mi a véleményed, úgymond olyan emberként, aki azért ezzel foglalkozik?
1: Igen, hát úgy rendszerváltás után egyből elővettük ezt a klímatémát, és tehát egy bő 30 éve csináljuk a klímakutatást és a klímatudatosság növelést. És azt mondhatom, hogy sok-sok évig úgy érzi az ember, hogy csak hányja a borsót a falra, és akkor egyszer csak egy szem borsó fennmaradt a falon, oda ragadt. Szóval ilyesmi történt egy néhány éve, például ez a Gréta jelenség.
0: Ja igen, hú, őt is hogy szitták szegényt.
1: Mi most nagyon boldogok vagyunk, hogy kezd végre. Most már klímaszorongás is van.
0: Igen, már van.
1: Látszólag egy negatív fogalom, de rendkívül pozitív, hogy van. mert pontosan erre van szükségünk, hogy a helyes cselekvést megtaláljuk, mert a szorongás az rávesz minket, hogy enyhítsük a szorongásunkat, és akkor, ha rátalálunk valami értelmes cselekvésre, abba beállunk, akkor mindjárt csökken a szorongásunk. Szóval ez a klíma dolog, leginkább a drawdown-t szokták emlegetni, ez egy amerikai tanulmány, 3 éve jelent meg először, azóta mindig újra átdolgozzák és frissítik a legújabb adatokkal. A drawdown az körülbelül 100 klímavédő akciót hasonlított össze. Egyébként magyarul is megjelent a HVG könyvek sorában az első változata, visszafordítható címmel. És a drawdownban az volt a forradalmi, hogy kiszámolta, hogy a fogamzásgátlás emberi jogának az érvényesítése, ez a leghatékonyabb klímavédelmi akció. Ez ugye a zöldeket is, meg mindenféle klímaszereplőt meglehetősen meglepte. Hogy mi köze ennek a klímához. És tavaly például, ugye a COP26 volt Glasgow-ban a nagy klímacsúcs, és előtte sikerült egy kb. 60 szervezet a világban, sokkal nagyobbak persze, mint általában, mint a BOCS, összefogott és egy levelet írt a COP26-nak, hogy vegyék be a klímavédő akciók közé a családtervezést. Hát ezt persze nem sikerült elérni, de most jön majd a COP27 Egyiptomban, idén ősszel, ott megint ez lesz a téma, úgyhogy előbb-utóbb sikerül majd az áttörés, mert nagyon jól mozog ez a téma.
0: Hát igen, mondjuk ez engem meglep, mert az tény, hogy nem ugyanolyan mértékben, mint a környezetszennyezés, meg több ilyen téma, tehát nem annyira sűrűn került szóba, de azért én nekem már úgy egyértelmű volt, hogy a népesség szabályozás az valahol azért összefügg a klímavédelemmel, vagy a klímakérdéssel, de akkor ezek szerint ez még nemzetközi szinten is ennyire, hogy mondjam, így akadozik még ez ennek az elfogadása, ennek a ténynek.
1: Igen, például ott van a World Watch Institute Washingtonban, ami szintén 74-ben indult, van szintén egy évvel korábban, mint a BOCS, és ők évente kiadnak egy a világhelyzete című jelentést, és néha tesznek bele népesedés dolgot is. És aztán írta az elnöke, hogy amikor a népesedés téma előkerül, akár a hírleveleikben, vagy a kisebb kiadványaikban, mérhetetlen sok dühös levél érkezik, és a támogatások és adományok hullámvölgybe indulnak.
0: Szóval, az emberek bosszút állnak.
1: Aki nyilvánosságot akar, és elismerést, és szponzorokat, és pályázati pénzeket, és adományokat, az kerülje a népesedés témát, mert ez nagyon kényes. Egyébként ugye például Magyarország 96 óta OECD tag, tehát kötelező támogatni a szegény országokat, de ezt ugye elblicceltük, mint ahogy az összes többi EU tagjelölt ország is, de aztán az EU bevasalta, és 2003-ban létrejött a külügyben a Nemzetközi Fejlesztés Főosztály. És elkezdtük mi is támogatni. Akkor a külügynek fontos volt, hogy legyenek civil partnerei, úgyhogy összekapartunk.
0: Na, hát ez helyen, nagyon helyes.
1: 10 szervezetet, amelyik szegény országokban dolgozott, és megalakítottunk egy szövetséget. Na és hát a szövetségen belül is persze mindenki óckodott a fogamzásgátlás témától, de mi meg hát nyomtuk a külügyben, és akkor mondta a államtitkár, meg aztán ugye a Göncz Kinga lett a külügyminiszter, akit jól ismertünk. Azt mondja, hogy ha elkezdünk fogamzásgátlási lehetőségekkel támogatni Afrikában, azonnal ránk sütik, hogy rasszisták vagyunk, mert ott kevesebb gyereket akarunk, itt meg többet. És akkor mondom, hát ugyanazt akarjuk Afrikában is, meg itthon is, hogy minden terhesség tervezett, vagy nem gyermek kívánt. És majd az emberek eldöntik, hogy ebből több vagy kevesebb gyerek lesz. Afrikában biztos, hogy kevesebb, mert ahol a nők beleszólhatnak, ott azonnal lezuhan a termékenység.
0: Hajaj, igen.
1: És akkor mondta Göncz Kinga, hogy hát ezt ő is tudja, meg szakmailag abszolút igazán van, tehát sajnos ez a média az azonnal kipécéz minket. És aztán később mentem abban, hogy Dánia külön alapot 2009-ben, amikor klímacsúcs volt Kopenhágában, külön alapot hoztak létre arra, hogy fogamzásgátlás támogatása Afrikában. És 2015 után azt az indoklást tűzték hozzá a dánok, hogy csökkenjen, enyhüljön az Európára nehezedő migrációs nyomás. Hát megint rohantam a külügybe, hogy csak csatlakozni kéne a dánok alapjához. Mondták, hogy a dánok ezt megtehetik, Kelet-Európai ország nem teheti meg.
0: Na igen.
1: Szóval egy ilyen nagyon kényes téma pedig egyértelműen könnyen, gyorsan mindenki javára megoldaná a klímaválságot.
0: Hát igen, és olyan rossz, hogy ezeket ennyire félreértjük valahogy tendenciózusan itthon, és ugye végtére te sem tudtál erre más magyarázatot adni, vagy hát ugye Göncz Kinga szavaira emlékezvén, hogy mert ők dánok, mi meg itt kelet-európaiak vagyunk, és néha én is azt érzem, hogy sok mindenre nincs más magyarázat, csak hogy mi kelet-európaiak vagyunk, és hogy valahogy ilyen provinciálisabb a gondolkodásmódunk, mint általában a nyugat-európaiaknak. Most tudom, hogy ezt megint nagyon sok hallgató valószínűleg nem ért vele egyet, vagy haragszik rám, de én néha azt gondolom, hogy sok dolgot emiatt nem tudunk egyszer megérteni, mert kicsit ilyen gyöpös a gondolkodásunk.
1: Például a holland külügy megkérte a magyar külügyet, hogy szervezzen egy nagy konferenciát az új EU tagországokból. Hívjunk meg mindenkit, aki a fogamzásgátlás emberi joga szegény országok támogatása témában. Hát szegény magyar külügy vértizzadt, de nem talált se politikusokat, pártokat, szervezeteket, kutatókat, senkit nem. Annyira ez a régió, ez teljesen más.
0: Hát igen, itt nálunk ezek...
1: Mindent fizettek.
0: Na ja, hát legalább azért. Igen, de hogy nálunk ezeket valahogy mindig azt teszem észre, hogy ezt a Grétát is szegényt, hogy egy időben milyen ellenségeskedés, sőt, hát lehet, hogy még most is, csak már én nem ütközök bele, de hogy egyfolytában ez a fú, hogy néz ki, meg ugye ezt a speciálisságát is így rögtön cikizték, hogy ő valami autizmussal van szenved, és akkor örökké ez a most is repülővel megy, tehát hogy nálunk mindig ez a cikizés jön ki, hogy akkor úgy rászállunk valakire, és akkor próbáljuk be ilyen lehetetlenné tenni, vagy nem tudom, ilyen bebizonyítani, hogy akkor ő is csak egy ilyen hülye a sok közül, és akkor ezen lovagoltak tényleg sokkal, hogy most akkor ő miért, akkor hogyha ő ekkora nagy klímavédő, akkor miért ő repülőre, meg miért azért, mert nem tud legyalogolni, nem tudom, ilyen Amerika és Svédország között, hogyha mondjuk éppen meghívják őt az Egyesült Államokba valamire.
1: Tehát, fényes, tehát amikor az ENSZ-be kellett mennie, akkor egy vitorlás versenyt használt ki, és felszállt az egyik vitorlásra, és két hét alatt átszelte az Atlanti-óceánt.
0: Na, hát ez menni.
1: Nem hajlandó repülőre, sőt az anyját is, aki nemzetközileg ismert operaénekesnő, minden fellépését le kell, hogy mondja, ahova a repülővel tudja csak tudni. Őket éppen nagyon vigyáznak.
0: Hát igen. Igen, de hát én pont a Gréta kapcsán gondoltam bele először abba, hogy ez egy generáció is, aki ezt így jobban érzi, bár hát mondjuk mi ebben nem tartozunk bele, és mi is érezzük, de hogy van ennek egy ilyen generációs része is ennek az egész kérdésnek, az a klímaszorongó generáció, úgymond, aki ugye ebben nő már fel, hogy ez már folyamatosan van, tehát én nekem mondjuk így egy elég felnőtt voltam már, amikor ez így bekúszott így a tudatomba, hogy van ez a probléma. És akkor is úgy teltek el évek, hogy sokan integettek rá, de én is elég sok olyan emberrel vagyok körbevéve a családban, és stb., hogy jaj, ez a mindig volt ilyen, a világtörténelem során mindig voltak jégkorszakok, meg melegkorszak, nem kell beszarni, és akkor most látom azt, hogy akkor ezek a hangok ezek kezdenek egy kicsit elcsendesülni, látván, hogy milyen nyaraink vannak, meg milyen szélsőséges időjárás ingadozások.
1: Egyébként a Grétáról van egy cikkem, mert megjelent magyarul is a könyve, és azt írja benne, hogy hát mi svédek vagyunk azok, akik úgy élünk, hogy négy föld kellene, és nem az indiaiak. Uh-huh. És akkor én meg a cikkemben azt írom, hogy sajnos ő is olyan szellemben nőtt fel, hát majd ki fogja nőni, mert ő ugye még fiatalkorú,
0: igen,
1: hogy a népesedés az tabu. Tehát rá fog jönni, hogy a saját korosztálya, a szegény világban élő, a történelem legnagyobb serdülő generációja, ezt kell segíteni, mert meg vannak fosztva a fogamzásgátlás tudásától, uh-huh, és eszközeitől, és ha ezek őket segítik, tehát a fiatalok egymással lesznek szolidárisak, az messze többet használ a klímának, ugyanis például ez a, ha mindenki úgy élne, mint a svédek azok félig terhelik csak túl a területüket. Uh-huh. Tehát ők, és India meg háromszorosan túlterheli. Tehát nagyon megtévesztő ez a látszat, hogy ja, a jómódúak azok gonoszak, a szegények azok meg jók. Nem. India annyira bajban van, hogy ha el akarnának férni a saját területükön, ami ugye azt jelenti, hogy nem pusztítják el az erdeiket, a talajaikat, a vizeiket, az élővilágukat, a mindent, ott minden pusztul. Hát mi 1977-ben kezdtünk el Indiában dolgozni, tehát 45 éve koncentrálunk Indiára is. Indiát semmi nem menti meg az összeomlástól.
0: Jaj.
1: Egyedül csak a fogamzásgátlás. Most egyébként már a Modi, az mostani elnökük, az már ezt prédikálja, hogy a jó hazafinak nem születik sok gyereke.
0: Na.
1: Ott is már kezdenek, de Pakisztánban is totál megrémültek. Pakisztáni egészségügyi miniszter azt mondta, hogy ők nem akarják korlátozni a muzulmánok szaporodását, de könyörögnek, aki gyereket akar, menjen el inkább fejlett országba, és ott szaporítsa a muzulmán kisebbséget, mert itthon már végünk van, annyira túlszaporodtunk.
0: Igen.
1: Nagyon zavaros, de azért kezdenek jobb irányba gondolkodni a szegény országokban is.
0: Hát igen, csak itt ott én úgy tudom, hogy ott mindig az a baj, hogy van egy nagyon nagy választóvonal a vallás és a kormányzati törekvések között. Tehát, hogy sokszor az van, hogy Indiában is, hogy mondjuk a kormányzati szinten már iszonyú régben van tiltva a kasztrendszer, és akkor a vallás miatt az emberek, főleg a rurális területeken, vidéki nagy területeken követik, és akkor ők már be van tiltva a gyerekházasság, és akkor pont minap láttam egy dokumentumfilmet, hogy az emberek nem hajlandók ezt elfogadni, és továbbra is, igen.
1: 38 ezer fiatalkorú lányt adnak.
0: Jost. Iszonyú.
1: Tehát az ENSZ-nek erre külön programja van a gyerekházasságok megszüntetésére, és még mindig itt tartunk. Naponta 38 ezer gyereklányt adnak el.
0: Hát és igen, és akkor ott a filmben benne volt az is, hogy akkor ott azonnal akkor a gyerekáldást is elkezdik sürgetni, és akkor igen, pont valamelyik tinédzser lány így mondta, hogy hát mi mondjuk, hogy mi még nem akarnánk, mert még nem érzem magamat, de hát nem hallgatnak ránk, és akkor mondom, úristen, tehát hogy itt eljön.
1: Kiesnek az iskolából, és az életpályájuk ketté törik. Mm. Egyébként Indiában mi 77-ben érinthetetlen kasztbeli szegény lányok tanulási lehetőségeit kezdtük el szponzorálni, mm-hmm, és akkor még ebben nem voltunk olyan okosak, de később kiderült, hogy a legjobbat tesszük, ugyanis a statisztikák azt mutatják, hogy egy kislány csak egy alsó tagozatot elvégez, írni, olvasni, számolni megtanul, már élete során csak fele annyi gyereke születik meg, mint egy írás tudatlannak. Itt miért egy picit bele tud szólni a sorsába.
0: Igen. Hát igen, ez általában összefügg, meg hát hogyha ha mondjuk van neki saját keresete is, ami azért gondolom Indiában még mindig nem annyira általános, akkor meg aztán végképp, tehát ugye a Simone de Beauvoir ezt tekinti a nők kitörési lehetőségének elsősorban, hogy amikor a nő gazdaságilag független lesz a férfitől.
1: Egyébként még a Grétára egy aprósággal visszatérve, van ez a kering így a neten is, hogy ha mindenki úgy élne, mint az amerikaiak, 5 föld kellene. Ha mindenki úgy élne, mint a magyarok, 2 föld kellene. És akkor mi erre mindig hozzá szoktuk tenni, hogy már megint egy olyan számítás, aminél a populáció az tabu, a népesedés. Ha mindenki úgy élne, ebbe, ha beleértjük azt, hogy úgy fogyasztana és úgy szaporodna, akkor egészen más eredmények jönnek ki. Ugye a magyarok 1980 óta csökken a magyar népesség. Közben sokféle kormány volt, sokféle ideológia, családpolitika, minden, de a magyar nép az szépen enyhén csökken. És hogyha az egész világ így népesedne, azaz 80 óta enyhén csökkenne, akkor kevesebb, mint 3 milliárd ember élne a Földön, és nem is lenne ökológiai válság, meg klímakatasztrófa, meg ilyesmi. Tehát a népesedés az döntő kérdés. Igen. Tehát itt a magyarok nagyon jó példát mutatnak. Erre persze mindig ránk.
0: Igen, hát ezt Orbán Viktor nem szívesen hallaná, hogy te ezt jó példának tartod.
1: Ez egyfajta népi bölcsesség, hogy ott fönn mondhatnak bármit, jönnek, mennek a különböző kormányok, meg dumák, meg családpolitikák, de a magyar nép a maga bölcs módján ezt a finom, enyhe fogyást csinálja, ami totál megéri ráadásul. Egy olyan világba érkeztünk, ahol az jár kevésbé rosszul, aki hamarabb kezdte a fogyást. Európa 15 leggazdagabb nemzetéből 13 kisebb népességű nálunk. Hát egészen nem a nagy népesség, ugye, ahogy Berzsenyi mondja, nem sokaság tesz csuda dolgokat.
0: Kicsi, de minőségi.
1: Igen, tehát én ugye egyébként ki vagyok békülve a magyar családpolitikával, mert a gyerekek minőségi neveléséhez járul hozzá. Ha most ebben összehasonlítjuk, hogy Indiában az 5 éven aluliaknak az 1/3 alultáplált, ami ugye egy szörnyű következménnyel jár, az agy nem tud jól kifejlődni fizikailag, biológiailag. Ezek úgy szoktuk mondani, hogy epsilonok lesznek a Huxleynak a szép új világa kifejezésével, azaz ott a szép új világban, a lombikban direkt lebutítják az embriókat, hogy epsilon szolgák legyenek belőlük. Ebben a világban meg az alultápláltsággal butítják le 10 milliókat, és akkor azokból ilyen lebutított szolgák lesznek. Szóval nagyon szörnyű világban élünk, és én úgy örülök, hogy Magyarországon azért, meg hát szóval, hogy itt élünk, ez sokkal jobb, csak föl kéne ismerni a saját érdekünket, hogy segíteni a szegény világ. ENSZ becslés szerint jelenleg körülbelül 270 millió termékenykorú feleség szeretne nagyon fogamzásgátlást, de nincs hozzá joga, tudása, eszköze. És ez elemi érdeke lenne a fejlett világnak, de Brüsszel sem erám erre pénzt adni. Ott is megy a 100 milliárd euró a szegény világba, és olyan 0,5 ezrelék, max. 1 ezrelék, amit erre adnak, mert tudják, hogy azonnal jön a hörgés, hogy micsoda kényes.
0: A genocidium, és stb. Hát igen, de mondjuk szerintem annak is föl kéne, ezt tudom, hogy most ez egy ilyen ez egy ilyen slide story itt az ebben az egészben, egy ilyen oldal történet, de hogy a nőknek a fogamzásgátlásáról van ugye mindig szó, és hát azért sok nő, én azért olvasok elég sok ilyen női platformot, stb. Azért sokan felvetik, hogy a férfiaknak miért nem tudnak már kitálni, tehát hogy miért mindig a nőknek kell magukat hormonnal tömni, meg tehát mindig gondolni erre, meg izé, és akkor a férfiak meg úgy legyintenek, meg úgy azt gondolják, hogy nekik ezzel olyan túl sok dolguk nincsen, meg gumit azt nem, általában azt mondják, hogy nem szeretik felhúzni, és akkor kell vele vitatkozni, stb. Szóval, hogy...
1: Mindig kérdezik, hogy akkor ti óvszert osztotok Afrikában? Hát mondom, nem osztunk óvszert, mert a világ nagy részén a nők nincsenek olyan pozícióban, hogy el tudják érni, hogy a férfi...
0: Hát ez az. Hát itt alapvető problémák vannak.
1: ...helyzetben vannak. Úgyhogy a nők azok mindig a szaporodás erőltetők elől elrejthető fogamzásgátlókat kérik. A méhenyüli eszközt, az injekciót és az implantátumot. És nem véletlenül nem azt mondtam, hogy a férfiak elől elrejthető, mert az anyós, meg a mindenki a szaporodást erőlteti.
0: Atya most. Igen. De például egy ilyen implantátum az mi, hogy az akkor berakják a testébe, és akkor az örökké fogamzásgátlást biztosít neki?
1: Igen, ez egy ilyen pici kis, olyan, mint egy egyharmad gyufa szál, és a bőr alá kell csak beültetni, és akkor az mondjuk 5 évig adagolja a hormon. Például Angliában van ilyen program, hogy 13 éves kortól lányok kérhetnek ilyet, és akkor az nagykorúvá válásukig megvédi őket a baleset teherbeeséstől, és ráadásul szülők tudta nélkül is kérhetik, mert hát ott is az Európában élő például muzulmánok a feleségnek nem engedik a fogamzásgátlást, mert azt mondják, ha az asszony nem retteg a következő teherbeeséstől, akkor félre fog lépni. Borzasztó motiváció
0: vannak
1: itt a háttérben, és például itt volt ez a cserdi polgármester, aki sajnos meghalt már, ő azt hozta, hogy mi cigány férfiak teljesen őrültek vagyunk, a 14 éves lányunktól elvárjuk, hogy már a 3. gyerekével legyen terhes, tehát ugyanígy, nekünk ilyen roma programjaink is vannak, például volt ilyen programunk, hogy 50 feletti roma nők. Uh-huh. Hát az fantasztikusan működött, amilyen elkötelezetten ők dolgoztak azon, hogy a fiatalokat megóvják azoktól a hibáktól, amiket ők elkövettek. Uh-huh. Ugye az egyik pedagógus nő volt ráadásul, hogy hát a fiam 14 éves, akkora, mint maga, vagyok, és nem félénk a lányokkal, de ahhoz félénk, hogy bemenjen a boltba és vegyen óvszert. Úgyhogy én megveszem az óvszert, bekészítem a zsebébe. Ne kövessék el ugyanazokat a hibákat, amiket mi elkövettünk. Szóval csodálatosan jól tudtunk velük dolgozni, ráadásul összehoztuk őket,

0: A klímavédelemben van egy, mondhatnám, világra szóló újításunk. Van olyan, hogy karbonsemlegesítés.
1: Igen, igen, ez jó, hogy mondod. Honlapon lehet kiszámolni, ugye, hogy kinek mennyi a...
0: Igen, ott van egy karbonlábnyom,
1: igen.
0: EU-n, és ott mindenki egy csomó fül van, hogy a hulladék, a közlekedés, az élelem, a fűtése a háznak, meg stb. Egy csomó dolgot beírkálja az ember, és akkor megkapja, hogy mennyi a karbonlábnyoma. És ott ugye egyből semlegesítheti is, ami azt jelenti, hogy támogatok egy projektet, ami meg megelőz annyi kibocsátást, amennyit én az életformámmal csinálok. Mondjuk egy napelem projektet, vagy egy szélenergia projektet, vagy mondjuk Magyarországon van ilyen projekt, hogy a közvilágítás égőit kicserélik LED-re. És akkor mi kiszámítjuk, ez már több mint 60 faluban megtörtént, és akkor mi kiszámoljuk nekik, hogy ebben mennyi kibocsátást előztek meg, az áramhasználat ugrásszerűen csökken, és akkor azt mondjuk, hogy na akkor ti most ennyi tonnát megelőztetek a tavalyi munkátokkal, ez ennyi kreditet jelent, beregisztrálhatjátok egy registrybe, egy ilyen szigorú nyilvántartásba, és árulhatjátok, hogy tessék, beszéljetek rá a cégeket, embereket, hogy karbonsemlegesítsék magukat, és akkor tőletek megveszik a krediteket. Uh-huh. Magyarul utófinanszírozzák, hogy a kredit az bizalmat jelent, meg hitelt. Tehát ti ráköltöttetek egy csomó pénzt, megcsináltátok a projektet, lezártatok egy évet, mi kiértékeltük, mint független külső szakértők, bizonyítottuk, hogy mennyi kredit tonnát előztetek meg, beregisztráltátok a krediteket, és akkor azt árulhatjátok, és az emberek úton finanszírozzák a projektet, és ezzel ellentételezik a saját kibocsátásokat.
1: Ugye az világban... Megveszik a saját lelki üdvüket, most modern formában.
0: Igen. A Világbanki adat szerint egy átlag magyar karbon lábnyoma az 7 tonna évente.
1: Az sok?
0: Hát az sokkal kevesebb, mint a nyugatiaké. Tehát, Nyugat-Európa ugye nagyon zöldnek mutatja magát, de valójában elképesztően magasabbak a adataik, vagy például még Lengyelország is, mert ott aztán abszolút a szénerőművek dominálnak. Nekik van sok szenük, aztán az éppen durván sok kibocsátás.
1: Szóval hát az igen.
0: Így a jómódú világban, az OECD világban nem áll rosszul.
1: Hát igen, csak itt az a baj, hogy ugye amikor az ember, amikor én még annak idején, amikor többet utaztam, akkor láttam, hogy itt éppen cserélték le a, már nem tudom milyen autókat, két ütemű, vagy milyen autókat cserélték le, és akkor utaztam, nem tudom, ami Bolívia, meg Peru, meg íze, és akkor ott pöfögtek ezek a fekete kipufogógázt kibocsátó ízek, mint amik az én gyerekkoromban itt voltak. Tehát olyan, mint hogyha átkerülne a planétának a túloldalára, ahol éppen akkor tartanak ott az emberek. Hogy megvegyék az első használt autójukat. Vagy...
0: Időnként ezt a fejünkhöz is vágják, hogy mit értek el azzal, hogy kevesebb szülessen a szegény világban, hát azoknak úgyis alig van lábnyomuk, olyan minimális. De hogyha megnézzük pontosan, ugye nem széndioxidról beszélünk, hanem széndioxid egyenérték, amiben minden üvegházgáz hatású gáz az egybe bele van, össze van számolva, például a metán, meg a nitrogénoxidok, meg ilyesmik, és hát bizony kiderül, hogy a szegény országokban a fejenkénti karbonlábnyom az nem nagyon alacsonyabb. A nem OECD átlag körülbelül annyi, mint a magyar.
1: Hát igen, mert többen is vannak, meg vacakabb dolgokat használnak, nem?
0: Tehát, hogy igen, itt a fejenkénti lábnyomról beszélünk.
1: Ja, igen.
0: Nem számít, úgyhogy nagyon is sokat számít, hogyha sikerül ott a baleset teherbeeséseket megelőzni.
1: Hát igen.
0: És hát ugye a bocsnak ez a nagy újítása, hogy miközben már a klímamozgalom is, meg a

0: fogamzásgát lássa, az ugye nemzetközileg úgy mondják, hogy szexuális egészség és szexuális és reproduktív egészség és jogok. Uh-huh. Ez is azért egy elég nagy mozgalom szerte a világban. Mi 2006 óta vagyunk tagjai az európai hálózatnak, meg tavaly például Svájcban alapítottunk egy új európai szövetséget erre, mert a Svájcban most lett 50 éves a Pop, az Ecopop, uh-huh. amely ezen dolgozik, hogy az ökológia és a népesedés kérdéseket egyszerre kezelje. Uh-huh. Nagyon komoly társaság. Hát mi persze picik vagyunk hozzájuk képes, de hát...
1: Nem baj, ott vagytok közöttük.
0: Abban a szövetségben, tavaly csináltunk, mi vagyunk az egyetlenek Kelet-Európából. Lehetetlenség itt ilyeneket találni. Na és ez a nagy újdonságunk, hogy egy standardet fejlesztettünk ki, amivel ezt precízen ki lehet számolni, hogy a fogamzásgátlás emberi jogáért végzett munka az mennyi kreditet, mennyi tonna kibocsátást előz meg, mennyi kreditet ér. Úgyhogy ez azért fontos, mert így végre ez a munka, tehát a fogamzásgátlás abszolút alulfinanszírozott. A szegény világban nőmozgalmak, ifjúsági mozgalmak küzdenek a balesetterbeesések ellen, de nincs pénz, erre abszolút nincs. Elmennek, a afrikai nő elsétál mondjuk fél nap alatt egy klinikára, és akkor ott azt mondják, hogy kifogytunk. Nem tudjuk adni a szokásos fogamzásgátlóját, vagy a nincs most implantátum, nincs rá pénz. Aztán fél nap újra visszamegy a falujába, ahol a szomszédasszonyt kérte meg, hogy valamit hazudjon a férjének, hogy miért nem nincs. Szóval az egész ilyen szörnyű dolgok, körülmények között zajlik, és van erre az ENSZ-nek egyébként egy kis videója, empty handed, hogy üres kézzel, ami például ezt bemutatja, nem innen vettem ezt a példát. Hogy
1: ez a YouTube-on van?
0: Egy napot gyalogolt oda-vissza, és üres kézzel ért haza, és jaj, megint retteket a következő teherbeesést.
1: Jó, Isten. Ezt a YouTube-on meg lehet, találni ezt az empty handedet?
0: Igen, uh-huh. persze, biztos a mi uh-huh. oldalunkon is.
1: Ja, igen, vagy a bocs.eu-n.
0: Igen. Anyag, én is csak a Google keresővel igazodok el a saját weboldalunkon.
1: Na, hát az igen. Az jó, mert az azt jelenti, hogy sok minden van rajta.
0: 27 év alatt, ami munkát mi ebbe már beletettünk, nagyon sok irányú.
1: Hát igen, azt láttam.
0: Úgyhogy nekünk is van ez a QFPC, Quality Family Planning Credit, amit, tehát ami munkát mi végzünk itt az évtizedek alatt ezen a téren, az jól kiértékelhető, és ez alapján mi megelőztünk valamennyi tonna kibocsátást, annyi kreditünk van, és ennek a segítségével, eladásával tudunk karbon semlegesíteni.
1: Uh-huh. Hát ez nagyon biztatóan hangzik, ez a karbon semlegesítési processz. És azt is a honlapotokon olvastam a bocs.eu-n, hogy a ökolábnyom egyenlő népesség, szorozva fogyasztás, szorozva hatékonyság. Na most én nagyon rossz voltam matekból, úgyhogy teljesen elvesztem ebben a nagyon egyszerű műveletben, hogy ezt elmondanád, hogy ez mit jelent?
0: Tehát a földre nehezedő terhünk, az függ attól, hogy hányan vagyunk, hogy fejenként mennyit fogyasztunk, és milyen technikai megoldásokat használunk. Tehát mondjuk valamennyit autózunk, akkor azt egy kis fogyasztású, vagy egy régi nagy fogyasztású szennyezővel tesszük, vagy a hűtőnk, mekkora a hűtő, és az most éppen egy modern, ami alig használ áramot, vagy egy régi, amelyik még nagyon sokat fogyaszt. Tehát ez az utolsó, ez a technika, ez, hogy ugyanazt a fogyasztást mennyi erőforrás használattal oldjuk meg. A középső tényező az a fogyasztás, és az első a népesség. Ha ezt a hármat összeszorozzuk, megkapjuk a földre nehezedő terhet. Most itt a zöldek, megint csak idézőjelben, uh-huh. én inkább csak éretlen zöldeknek szoktam mondani, azok mindig elvitatkoznak ezen, hogy nem a népesedés a probléma, hanem a fogyasztás. Ugye ez a mutatja, hogy ők a gazdagok iránt, őket a gazdagok iránti düh mozgatja, és nem a szegények iránti szolidaritás. És eleve a kérdésfeltevés rossz, hogy most a fogyasztás terheli túl a földet, vagy a népesedés. Az igazi kérdés az az, hogy tegyük fel, hogy a fogyasztás terheli túl. Akkor már ez megengedhetjük, hogy 270 millió nőt tenyészállat sorba elnyomva tartjanak?
1: Hát igen.
0: Egyszerűen, ha nem lenne ökológiai válság, nem lenne szegénység, nem lenne erőszak, nem lenne túlnépesedés, egy totál ideális világban, ott is minden nőnek alapjoga, hogy ne essen teherbe, amikor nem akar. Tehát egy teljesen más területről beszélünk, független attól, hogy most a földet mi terheli túl, az a fogamzásgátlás emberi jogát biztosítani kell minden nőnek.
1: Hát ezt nagyon jól mondod, igen.
0: Igen. És az, ez egy mellékes jó hatás, hogy még a földet is megmenti, hogyha ezt megtesszük, ezt a humanitárius és emberi jogi kötelességünket. Egyébként az agymosás harapófogóját szoktuk ilyenkor emlegetni. Az agymosás az nem azt jelenti, hogy valami mondani valót belemosnak az agyunkba, hanem egyrészt a kreativitásunkat tompítják le, megmondják, hogy hogyan kell kérdezni. Az agymosás azzal kezdődik, hogy belénk súlykolják, hogy mi a helyes kérdés. Erre mondjuk mi azt, hogy nem az a helyes kérdés, hogy a fogyasztás vagy a népesedés, hanem az, hogy bármi a válasz erre, megtehetjük-e, hogy elmulasztjuk a humanitárius és emberi jogi kötelességünket. Vagy nem az a helyes kérdés, hogy túl van-e terhelve egyáltalán a Föld, mindig nekünk jönnek ezzel, hogy ugyan már háromszor ennyi embert is elbírna a Föld, elképesztő sötétség van az agyakban, de erre lehet tudományosan válaszolni, hogy pontosan mennyit is bírna el, milyen szinten, mondjuk bangladesi szinten elbírná ezt a mennyiség, ezt a létszámot, ami most van. De hát ki akar bangladesi szinten élni? Az egész emberiség süllyedjen le egy világnyomorban. Csak az miatt, hogy még egy kicsit szaporodhassunk tovább, hát ez egy teljesen hibás. De itt is elsősorban azt mondjuk, hogy hibás a kérdés. A kérdés az, hogyha nincs is túlterhelve a Föld, és tényleg háromszor ennyi embert elbírna, ez feljogosít minket arra, hogy ne teljesítsük a humanitárius és emberi jogi kötelességünket, a fogamzásgátlást nélkülöző 100 milliókkal szemben? Hát, és a harapófogó másik oldala pedig, az agymosás harapófogója, az meg a kíváncsiságunkat tompítja le. Ugye Einstein mondta, hogy nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi. Na hát az agymosás igyekszik elérni, hogy az legyen az érzésünk, hogy mi aztán tudjuk. És így ne nézzünk utána, ne legyünk kíváncsiak. Tehát egy rossz kérdésfelvetés, és utána az, hogy az az érzés, hogy mi már tudjuk, nem kell tanulnunk többet.
1: Igen, valami panelbe ugrik rögtön az agyunkba, és akkor az úgy oké.
0: Igen. Nagyon sokat kell tanulnunk, mert a világ elképesztő gyorsan változik.
1: Hát igen. Elképesztő gyorsan változik, és arra viszont azt hiszem, hogy még nem válaszoltál, vagy most ezen gondolkodtam, hogy erre válaszoltál, és az előbb te kezdtél el megint erről beszélni, hogy akkor mik a kilátások, és hogy mit mondanak, hogy még mennyi. Na, és akkor erről megint beugrott a kezdeti kérdésem, hogy akkor még meddig lehet ezt igazából húzni most. Jó, tudom, hogy nem fogsz tudni mondani itt nekem egy olyat, hogy 2031, mit tudom én, október 15-én lesz mindennek vége, de hogy neked mik a kilátása, vagy nem meglátásaid mégis, így évtized szempontjából, vagy évtizedre lebontva legalább, hogy...
0: Hát ugye a civilizációs összeomlás már folyik. Akik szegény országokban dolgoznak, nem turistáskodnak, mert a turisták azok ilyen üvegalagútakon
1: járnak,
0: és nem itt ismerik a valóságot, hanem akik tényleg Én például 92-ben részt vettem egy ENSZ projektben Tájföldön, ahol Bangkok nyomor negyedeiben mozgalmi vezetőket oktattunk. 12-en voltunk az egész világról, ilyen képzők, én voltam egyedül Európából. És
1: nagyon izgi lehetett.
0: Én ugye ott azt mondtam, hogy hát beraktak szokásos ENSZ projekt, luxus hotel, mondtam, hogy hát hogy oktassam a mozgalmi vezető, nyomor negyedek vezetőit, hogyha nem tudom, mit jelent nyomor negyedben élni. Úgyhogy engem helyezzenek el valami családhoz.
1: Júj!
0: Hát tiltakoztak minden
1: módon. Bevállalós aztán vagy.
0: Nagyon ragaszkodtam hozzá, aláírtak velem mindent, hogy ez az én felelősségem, és akkor elhelyeztek egy olyan nyomor negyeden, ahol egy szennyvíz csatorna, ami persze nem fedett volt, csak úgy a fekália meg minden csak úgy folyt a gyárokban.
1: Jó.
0: És a fölé, mert olyan zsúfoltság van, hogy minden tenyérnyi területet kihasználnak. Cölöpökre építenek ilyen bádok, karton, fahulladék, ilyesmikből kunyhókat.
1: Jaj,
0: egy ilyenbe helyeztek el, elég bűzös volt, éjszaka próbáltam aludni, az volt az érzésem, hogy egy strandon fekszem, és tűz rám a nap, csak éppen korom sötét van, mert persze közvilágítás nincs. És akkor hát reggel azt tettem, amit ők, ott a járdaszélen leültünk, aztán egy ilyen rizses valamit.
1: Jó.
0: No hát három nap után kerültem kórházba.
1: Ez lett volna a kérdésem egyébként, hogy a kórház nélkül megúsztad.
0: Lázas lettem, és az egész testem vörös lett. És akkor mondta az orvos, hogy hát ez egy általános allergiás reakció. Hát egyszerűen a tervedetem nem bírta ezt a iszonyú sok újszerű szennyet, ami rám zúdult ott.
1: Igen.
0: És mondta, hogy hát európai ember a légkondicionált hotelből, légkondicionált taxival menjen a légkondicionált konferenciaterembe, meg étterembe, ne menjen ki az utcára, ne egyen semmit, ami nem úgy európaian csomagolt, vagy az étterembe teszik eléje.
1: Mm-hmm.
0: Na, szóval mondta, hogy ad egy injekciót, aztán hamar elmúlik, egy-két nap alatt kiheverem. Hát mondom, ne adjon nekem injekciót, hát épp azon küzdünk itt, hogy az écjárványt megfékezzük. Hát azt mondja, ez az ország legjobb kórháza, a diplomaták is ide jönnek, elmondom akkor is, ne adjon injekciót, az én szervezetem majd leküzdi valahogy. És egyébként Tájföld egy sikertörténet lett. Akkor egy átlag nőnek 7 gyereke született élete során, ma meg másfél.
1: Na,
0: és az écjárványt totál megfékezték. Tehát ez egy csodálatos történet, én büszke vagyok rá, hogy részt vehettem benne.
1: Hát igen. Gratulálok én is.
0: Az összeomlás, az nagyon jól, van egy írásom egyébként erről, a Fülöp-szigetek és Tájföld, kb. Ugyanott álltak fél évszázada, most meg ég és föld, vagy India és Kína. Elképesztő különbség, ott is fél évszázada kb. Ugyanott álltak.
1: Mm-hmm.
0: Tehát látszik, ahogy a civilizációs összeomlás javában zajlik a szegény világban, és mi is fokozatosan süllyedünk lefelé. Hát ezt inflációnak is lehet mondani, meg áremelkedések, meg tehát mindenféle módon érezzük, hogy egyre több a probléma, egyre romlik a helyzet. Ez a civilizációs süllyedés. Nem lehet azt mondani, hogy 2030 vagy 40, hanem ez egy folyamat.
1: Ez egy folyamat. Uh-huh.
0: És sajnos gyorsuló folyamat. Tehát a klíma megbolondulás az egyre gyorsul. Mindig rosszabb a helyzet, mint ahogy még a 10 vagy 20 évvel ezelőtti klímamodellek becsülték.
1: Hát igen, csak közben meg egyre gyorsul, de én közben meg úgy érzem magamat, mint egy ilyen lassan forgatott ilyen grill csirke, akik ilyen baromi lassan forgatnak a tűz fölött, tehát hogy néha így az jön ki belőlem így beszélgetésekbe, hogy akkor viszont legyen ez Apocalypse Now, mint a filmnek a címe. Igen. Tehát, hogy ezt így várni, hogy mikor lesz végünk, ez valahol ilyen szörnyűséges állapot azért, és nem véletlen, hogy klímaszorongás szó már kialakult, mert hát ez tényleg egy ilyen iszonyú szorongató érzés, és hogy az ember igazából azt érzi, hogy nem tud mit tenni valójában.
0: Pont ez a lényeg, hogy mindegy, hogy milyen gyorsan és hogyan, mennyire ér el ide hozzánk, mikorra, ugye 30 éve még én is azt mondtam, hogy szerencsére addigra én már kipusztulok. De már 20 éve nem mertem ezt mondani, mert többet tudtam, és láttam, hogy ez bizony, ha annyit élek, mint mondjuk édesapám, akkor lehet, hogy már igen rossz körülményeket is meg fogom tapasztalni. Van ugye a Luthernek egy híres mondása, ha tudnám, hogy holnap vége lesz a világnak, akkor is még elültetnék ma egy almafát. Uh-huh. Hát én meg azt szoktam mondani, hogy ha tudnám, hogy holnap vége lesz a világnak, akkor is még segítenék egy tenyészállat sorba elnyomott lánynak felszabadulni. Tehát egyszerűen csak tegyük a dolgunkat, annyival enyhítjük a dolgot. És igenis megvan az esély arra, hogy lezuhanás helyett kényszerleszállás legyen. A jólétünknek elősen rosszabb lesz a helyzetünk, mint a mai jólét, de azért lezuhanás nélkül meg lehetne úszni, hogyha észbe kap a világ. És itt a kisembernek nagyon sok lehetősége van. Egyszerűen például terjed a child free mozgalom. Ugye a child lesz, akinek nincs gyereke, sokféle okból.
1: Közéjük tartozom.
0: Child free az, akinek tudatosan nincs gyereke, nem azért, mert betegség vagy bármi egyéb okból nem lehet. Na most a childfree mozgalom elképesztő gyorsasággal terjed, és ezt én örömmel figyelem. És azt szoktam mondani, hogy a szép, hogyha valaki egyel kevesebb gyereket vállal, ez megint egy szörnyű szó, a gyerekvállalás az egy szaporodás erőltető szó. Igen. Senki nem kéri, hogy vállalják. Ellenkezőleg a gyereklelkek, ha már így elképzeljük, jajgatva kapaszkodnak a felhő szélébe, hogy ne rángassák őket idő előtt erőltetett menetben a földre.
1: Igen.
0: Ugye ez a 130 millió baleset terbeesés évente. Van egyébként egy szöveggyűjteményünk, az a címe, hogy igazán szeretne egy gyermek nálunk, és most megfoganni.
1: Jaj.
0: Ez ugye pont arra fókuszál, hogy gyereket vállalni olyat nem lehet. Lehet kutatni, hogy tényleg szeretne, jó lenne egy gyereknek itt nálunk megfoganni. És hogyha erre 200%-ig biztos igent mond a férfi meg a nő, akkor belevághatnak, és akkor se gyerekvállalásnak nevezzük, hanem gyerekvállalkozásnak. Mert, és tudjuk, hogy a frissen indított vállalkozások fele tönkre megy az első években, és ugyanez érvényes sajnos a gyerekvállalásra is, vagy a gyerekvállalkozásra, csak abból nem lehet kiszállni, ha csődbe megy ez a nagy különbség.
1: Hát
0: tehát
1: igen.
0: Ez egy nagyon nagy felelősség, és ebben nagyon sokat tehet a kisember, és nem is elsősorban azon, hogy ő neki mennyi gyereke van, ezt majd mindjárt még kifejtem, hanem hogy segítse a baleset terbeesések megelőzését, segítse a fogamzásgátlás nélkülözőket. Ugye tudjuk, hogy 1,5 millió újszülött hal meg évente, csak amiatt, mert két szülés közt még 1,5 évet se tudtak várni a szülők, mert nem volt módjuk fogamzásgátlásra, és ilyenkor a újszülött halálozás többszörös.
1: Ja.
0: Hát ez egy humanitárius kérdés, és persze még az anyai halálozásról nem is beszéltem. Tehát, ha valaki segíti a fogamzásgátlás nélkülözőket, azt szoktuk mondani, hogy ő ökoangyallá válik. Nem nehezedik a földre, hanem lebeg a föld felett.
1: Uh-huh.
0: Mert a saját ökoterhét ellentételezi azzal, hogy egész emberéletnyi ökoterheket segít megelőzni. Ugye a nem kívánt gyerekek naponta körülbelül 100 000 olyan gyerekik születik, akit a szülei nem akartak. A John Lennonnak van erről egy dala, anyám, te nem akartál engem, és ő az interjúiban is beszél erről, hogy ez egy borzalmas érzés egy gyereknek, és a pszichológiából meg tudjuk, hogy életre szóló pszichés sérüléseket szerez már csecsemőkorában. Tehát ha az ember ilyeneket megelőz, egész ember életnyi terheket, akkor ökoangyalként lebeg a föld felett, sőt, ha többet is megelőz, akkor egy emelő erő segíti a földet kiemelkedni a pusztulásból. Tehát nagyon sokat tehet a kis ember.
1: Ezt úgy, hogyha segít olyan embereket, akik tudja, hogy nem jutnak hozzá fogamzásgátláshoz hozzájutni?
0: Igen, olyan értem. Szervezeteket támogat, akik ezen dolgoznak. Uh-huh. Hát a legnagyobbak, az ENSZ népesedési program, az évente körülbelül 11-12 millió baleset terbeesést előz meg. Aztán az IPPF, a Fogamzásgátlás Világszövetség, szintén az is 10 millió fölött, és a Mary Stopes International az is 10 millió fölött, ez a három óriás, de emellett sok kisebb is van, hát a Bocs is itt van köztük, a kicsi uh-huh. között, tehát ha valaki a Bocsot támogatja, oklevelet kap arról, hogy karbonsemlegesen élt az elmúlt évben, amikor ezt a támogatást adta, mert támogatta a fogamzásgátlás nélkülözőket. Tehát remek szervezetek vannak szerte a világon, és remek hálózatok, amik ezeket csinálják, csak mindenhol a pénz hiányzik.
1: Hát igen, és nekem az ütötte meg a fülemet az előbb, amikor beszéltünk erről a mikorra várható című dologról, akkor mondtad, hogy szerinted a lezuhanást azt el lehet kerülni, és kényszer leszállássá változtatni, hogy ezt hogy képzeljem el, hogy akkor nem, tehát, hogy nem lesz körülöttünk ilyen sivatagos táj, és mindenhonnan csak a füstfelhők szállnak, ahogy ugye a filmekben látja az ember ezt a világvége dolgot, meg lesz víz is, meg ezért csak, és mi is itt maradunk, tehát hogy ez mi ez a kényszer leszállás állapot?
0: Igen, tehát hogy a dolgok sokkal enyhébben zajlanak, és tehát nem, hogy gyorsulna a klíma megbolondulás, hanem épp, hogy lassul. Uh-huh. Tudományosan a népességszám totál egyenesen összefügg azzal, hogy mi történik a talajokkal, az erdőkkel, a klímával, a fajok kipusztulásával, a vizek eltűnésével, a mérgek szóródásával. Tehát minden területen a népességszám döntő. Ezért, hogyha ebben segítünk, akkor minden környezeti problémát, ugye a David Attenborough-nak ez a mondása, hogy minden környezeti problémát enyhébbé tesz, ha sikerül fékeznünk valamelyest a népesség robbanást, mert ugye vannak, akik azt mondják, hogy ugyan már, hát már majdnem megállt. Hát 85 millióval lettünk többen az elmúlt évben, és egyáltalán nem áll meg a népesség robbanás. David Attenborough-nak egyébként van erre egy külön filmje, a Hány embert bír el a Föld 2009-ben csinálta gyönyörű egyórás BBC film, agyből megcsináltuk a magyar feliratozását. Én külön még a vezérigazgatójával a média központnak beszéltem, aki totál egyetértett, de azt mondta, hogy ezt lehetetlenség adásba tenni. Attenborough minden filmjét imádják, ez a filmje, ez közbotrány lenne, ezt nem lehet sugározni.
1: Hát én nem értem az ilyeneket így laikusként, tehát próbálja ki, rakja be a műsorba, aztán majd ha nulla ember nézi, akkor érzed egyszer, hogy egy próbát miért nem lehet ilyenekkel. Mert hogy szerintem nekik az is a felelősségük, hogy formálják a közgondolkodást, tehát hogyha ő eleve eldönti, hogy ez nem, akkor nincs kísérlet.
0: Hát több tévécsatornával is próbálkoztunk, sőt nemzetközileg is az látszott, hogy ezt nem nagyon sugározták sehol. Úgyhogy Attenborough tanult belőle, és tudja, hogy csak olyan finoman az egyéb sok szép film meg beszéd mellett olyan finoman szabad kitérni arra, hogy és a fogamzásgátlás nélkülözőket segítsük, és még akkor is kihagyják a nyilatkozataiból. Egyébként sok celeb vélekedik így, akiket jól ismerünk, de ezt a részeket, a témákat mindig kihagyják a nyilatkozataikból.
1: Kivágják. Aha.
0: Elképesztő média öncenzúra van ezen a téren.
1: Hát igen, még most a híres emberekről lévén szó, még Bill és Melinda Gatesről is akartam szót ejteni, de közben látom, hogy egy percünk van sajnos hátra, mert 27-kor be kell fejeznem ahhoz, hogy be tudják tenni még a híreket, meg el tudjon kezdődni időben a következő adás, kifejezetten szólt a technikus a műsor elején, úgyhogy azért, hogy ne az legyen, hogy nem tudunk fogunk elbúcsúzni, azért szóltam előre, meg hogy mondd el, hogyha még van valami, amit hát mindenki...
0: Ők csodásan támogatják a fogamzásgátlást, meg a Warren Buffett, a második leggazdagabb volt egy időben, de nem véletlen, hogy a Bill Gates az összeesküvés elméleteknek a fő gonosza. Egyszerűen döbbenetes, ahogy ez a például a magyar jövő nemzedékek ombudsman egyszer egy gödöllői egyetemi konferencián megemlítette a túlnépesedést, mert ő is használta a szöveggyűjteményünket. Fölállt valaki a hallgatóságban, és elkezdett üvölteni, hogy maga nem a jövő nemzedékek ombudsmanja, hanem a jövő nemzedékek gyilkosa. Sajnos a Bill Gatesnek is nagyon kell vigyázni, a Melindának csodálatos könyve van erről, magyarul is megjelent. Nagyon óvatosan kell ebben a témában.
1: Hát nagyon, igen, ezek szerint ez egy tényleg nagyon polemikus téma. Hát én nagyon szépen köszönöm, Gyula, hogy elfogadtad a meghívást, és még tudnék beszélgetni órákon keresztül szerintem, de hát most sajnos erre nem lesz módunk, lehet, hogy majd egyszer folytatjuk, hogyha benne vagy te is. És köszönöm még egyszer, hogy részt vettél az adásban.
0: Én is köszönöm a nyitottságotokat. A média csak a legjava nyitott erre a témára.
1: Jaj, na hát ez dicséretnek veszem.
0: És a bocs.eu weboldalon olvassanak nagyon sok jó anyagot, meg a Facebookon is kövessenek engem, meg az alapítványt.
1: Igen, bocs. Bocs civilizáció tervezés alapítvány, és bocs.eu a honlap.
0: Igen, és Simonyi Gyula.
1: És Simonyi Gyula.
0: A profilképemen Kuala Lumpurban, Maláziában állok az ikertornyok előtt, ahol az ENSZ népesedési világkonferenciára egyedül engem hívtak meg Magyarországról.
1: Na, hát akkor most már tudom, hogy mi ez a két torony, mert már érdekelt egyébként, hogy mi lehet az, de akkor most válaszoltál rá. Köszönöm szépen, Gyula, hogy részt vettél még egyszer, és hallgatóinktól is búcsúzom. 2 hét múlva találkozunk, legyetek akkor is velünk. Sziasztok!
2: Tilos Rádió hírei következnek.
3: Delfineket filmeztek rá Ausztráliában, akik nagy tengeri kagylókat használtak eszközként, hogy velük halakat merítsenek ki az óceánból. A tengerbiósok az indocsendes óceáni palackorú delfinek Tursiops aduncus viselkedését dokumentálták Queensland partjainál. A Magyar Narancs hírét hallottátok. A Föld szélfutta homokdűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
4: A halál Giacomo de Mola a szicíliai Mazzara del Vallo közelében óriási furasziklát pillantott meg a tengerfenéken. Föntről legalábbis annak vélte. Szabad tüdős búvárúszó lévén lemerült, hogy szemügyre vegye. Hajóroncs tárult elé, melyet angolnák, csattogóhalak és egyéb tengeri lények garmadája vett körül. Bejelentése nyomán megérkeztek a hivatásosok, a rendőrség örökségvédelmi részlegének különleges búvárai. Megállapították, hogy a 46 méter mélyen nyugvó roncs 21 méter hosszú és 6 méter széles. Az ókori római hajó, amely mintegy 2000 éves süllyedt el, több száz bort, olívaolajat vagy gabonát tároló amforát szállított. Bővebb vizsgálatokra és állagmegóvó intézkedésekre majd eztán kerül sor, írja a HVG. A hódokat egykor majdnem kipusztították Európában, ám 1960 és 2016 között védettségüknek és az ökológusoknak hála állományuk 1,2 milliósra, élőhelyük is a többszörösére növekedett. A gátépítő csatornaásó hódok kis patakokat változtatnak kiterjedt, még aszályok idején is dús és zöld vizes környezetté. A kiütő erdőtűz a kisebb ellenállás irányába terjed, A száraz növényzetet emészti fel, nem próbál átjutni a nedves területeken, melyek így biztonságos menedékül szolgálnak a tűz elől elmenekülni képtelen állatok, például békák, kisebb emlősök és halak számára. Tudatja a Euronews.
2: Ezek voltak a hírek.
5: Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, így csiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

0: Sziasztok, ez a Direkt 36 Tényfeltáró Központ podcastja, én Galavics Patrik vagyok. Hétfőn volt 100 napja, hogy beiktatták Magyar Péter kormányát, és nagyon ritka, hogy Magyarországra ekkora nemzetközi figyelem irányul, mint az áprilisi választásokkor és azoknak a környékén. Hogyan látnak minket, magyarokat, így a nagy fordulat után, a Magyar Péter féle választási győzelem után és Orbán Viktor bukása után, mit gondolnak a magyarokról, hogyan változott a rólunk kialakított kép? Erre próbálunk meg választ keresni így a mai két vendéggel, Nick Torpal, a BBC magyarországi tudósítójával, és Finta Márkkal, a Napunk szlovákiai újságírójával. Sziasztok! Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm a meghívást. És hát ez egy valóban nagyon érdekes kérdés, pont így, ahogy az adás előtt beszélgettünk is erről, én megjegyeztem, hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy a magyarok nagyon szeretik ezeket a témákat, hogy őket hogyan látják kívülről. Nick, te mondtad is, hogy ezt valóban te is tapasztaltad itt az elmúlt 40 évben, mióta itt élsz nálunk. De kezdjük ott ezt az egészet, hogy ti mit gondoltatok arról, Márk, mint Szlovákiában élő magyar, Nick, mint 40 éve itt élő brit, hogy az Orbán rendszer, az maga, az miért lehetett sikeres, miért alakulhatott ki egyáltalán Magyarországon? Volt ennek bármilyen specifikussága, ami miatt ennek Magyarországon ki kellett alakulnia, vagy kialakult?
2: Szerintem Nick erről jobban tudna beszélni, mert ő ugye felnőttként, illetve újságíróként látta azt az átmenetet, ami 1989 után Közép-Európában történt, és ezt azért mondom, mert az én tapasztalatom és megélésem, én ugye 89-ben még gyerek voltam, de az én mondjuk egy hipotézisem az, hogy ez gyakorlatilag bárhol kialakulhatott volna Közép-Európában. Egész egyszerűen azért, mert a 89-es rendszerváltás, vagy rendszerváltozás, ami ugye minden szovjet befolyás alatt álló országban egy kicsit más volt, nálunk ugye bársonyos forradalomnak hívták, itt ugye befejezetlen rendszerváltásnak, ahogy felismerült még a beszélgetésünk előtt, amikor beszélgettünk itt a stúdióban. Romániában ugye sokkal véresebb volt az egész, mindenhol meg voltak az árnyalatai, de egy dolog 1989 után minden országban azonos, és az, hogy a 89-es változásoknak minden országban voltak vesztesei. És ezek a vesztesek, ezek általában a társadalom különböző rétegeihez tartoztak, de ami nagyon fontos volt velük kapcsolatban, az az volt, hogy nagyon nehezen tudtak adaptálódni azokhoz az új körülményekhez, dolgokhoz, attitűdökhöz, amelyek minden egyes társadalomban, posztkommunista társadalomban kialakultak. És nagyon sokszor a társadalom lehető legkülönbözőbb rétegeiben alakult ki egyfajta nosztalgia a 89-es állapotok felé. Magyarországon az abszolút látványos a Kádár nosztalgiában, ugye? Szlovákiában is van egy nagyon erős huszáki, vagy ilyen csehoszlovakista nosztalgia. Szocializációs kérdések ezek, én azt gondolom, de ezekhez az attitűdökhöz valahol hozzátartozik az, hogy ezekre az időszakokra jellemző volt, hogy a lehető legegyszerűbb válaszokat akarták megkapni a mondjuk így a vezető rétegektől az emberek, és a Fidesz az 16 évig gyakorlatilag ezt próbálta nyomni Magyarországon, hogy ilyen tömegek ópiumaként, fogalmazzunk így, nagyon bonyolult kérdésekre nagyon egyszerű válaszokat adott. És ez nagyon sok politikusnál felmerült Magyarországon kívül is, nálunk is ott van Robert Fico, aki gyakorlatilag ugyanezt teszi, és ezeket a hatalomgyakorlási technikákat, meg ezeket a módszereket, ezeket ismerjük, mert ezerszer mondtuk ezt már az elmúlt 16 évben, hogy hogyan működött az Orbán rendszer, és milyen pszichológiai hatása volt, de mégis ez valahol szerintem ide vezethető vissza, hogy
0: tehát a szocialista nosztalgiához gyakorlatilag.
2: Igen, illetve a 89 után érzett csalódottság. 89 Szlovákiában az úgy zajlott, hogy egy óriási társadalmi sok volt, ott mindenki hasonlóan, ezt egyébként most Magyarországon élik meg hasonlóan, volt egy óriási felszabadultság érzés, volt egy olyan érzés, hogy na most rálépünk egy olyan pályára, amire mindig is rá akartunk lépni. És most jön egy társadalmi igazságosság, a rendszerváltás dala Csehszlovákiában a Slobilizmeszi Lászkó című dal volt, tehát szerelmet vagy szeretetet ígértünk egymásnak, és valahol ezen lovagolt a társadalom nagyon sokáig, és aztán bam, jött Mecsár, bam, jött a megerősödő nacionalizmus, jött a privatizáció, a vadprivatizáció, az óriási lopások, stb. És ez egy óriási csalódottságot okozott a társadalomban, anyám, én nem ilyen lovat akartam, és eljutottunk Ficóig, közben beléptünk ugye az Európai Unióba, és láthattuk, hogy hogyan működik belülről egy olyan szövetség, vagy azok az országok, akik aztán a szövetségeseink lettek, ugye, ahol magasabb a demokratikus kultúra, ahol van egy olyan, egy sokkal erősebb társadalmi kohézió, stb. És ez óriási csalódottság érzetet okozott, és nagyon sokan visszafordultak a régi rendszer felé, és egyszerűen igényelték. A magyarok, a szlovákok, meg a románok az én tapasztalásom szerint valahogy igénylik az erős központi vezető figuráját, ezt a központi hatalmat, illetve nagyon igénylik ezt a megváltás érzetet, hogy nekik szükség van arra, hogy jöjjön majd valaki nagy, erős, aki megmondja, hogy mi van, merről fúj a szél, és merre repül a légy, és ő majd elhozza a nagy felszabadulást. Ez a 20. század terméke, nagyon úgy érzem, és hát valahol ebbe ragadtunk bele, Magyarországon is, meg Szlovákiában is.
0: Nick, te hogyan magyaráztad egy britnek Orbán Viktor sikerét, hogyha megkérdezték, hogy what happened in Hungary and why is Mr. Orbán so popular?
1: Részben egyetértek a Markkal, de én abban talán nem értek egyet, hogy ez az egyszerű üzenet. Már a végén nagyon egyszerű volt, de korábban, mondjuk a 90-es években, főleg a 97-től, ez a Polgári Magyarország cím, szerintem az elég szofisztikált a szlogen, de több mint egy szlogen, műsor, program volt a Fidesznek a 98-as választásnál, és ez sok mindent jelentett sok magyarnak, mert volt történelmi gyökerei a 19. században, a reformkorszak, 1848-ban. És akkor hirtelen a Fidesznek volt történelme. Azelőtt az MSZP volt történelme a baloldallal, az SZDSZ-nek volt történelme, és hirtelen a Fidesznek is lett történelme, és ez egy nagyon vonzó, csábító üzenet volt, ami nagyon sok magyar ember a 98-tól majdnem a végig tudták érezni, hogy igen, ő szól nekünk. És az, mivel ez volt a kulcs az Orbán és a Fidesznek a sikerének, azért vesztették idén, mert ez teljesen vége lett. Sok embernek tudom, hogy 2006-tól kezdve lehetett érezni, talán 2002-től kezdve érezhető, hogy nem volt olyan fontos a Polgári Magyarországnak. Ez az egy hatalom eszköznek, egy győzelmi eszközhöz, de érdekesebb lett más, egyre nemzetibb, egyre jobboldalibb üzenetek, 2010-től. Volt persze mindig nagyon sok, főleg idősebb Fidesz szavazók, egész talán a mai napig, akik még mindig szavazták az Orbánéknek, mert Polgári Magyarországot, a polgári körök, ezt az egész hangulat, ez a középosztály, közép-jobboldali, nem szélsőséges, és volt egy nagyon fontos eleme a Polgári Magyarországnak ötletnek, az volt a liberalizmus. Persze nem csak a liberalizmus, de ez egy nagyon fontos csont volt az egészben. És amikor Orbán különben 2014-től, de korábban is kezdett indítani vagy mondani háborút, a liberalizmus ellen, az illiberális álomról beszélni tusványosan 2014-ben, akkor tovább nem képviselt a közepe. pedig azt, hogy még mindig nyert 2018-ban és 22-ben, az valahogy azért, mert az a nosztálgia volt, nem a kommunizmusnak, hanem egy nosztálgia volt a jobb oldalon a polgári Magyarországért, de az már, és hirtelen, pif-puf, itt van a Magyar Péter, és hirtelen ő próbál a polgári Magyarország ról beszélni. A március 15-én idén az ő beszéd, szerintem 5-6-7-szer idézett, használt ez a polgári szó, és hirtelen nagyon sok ember úgy gondolták, hogy ő jobban képvisel a polgári Magyarország, mint Orbán, és vége van az Orbán rendszernek.
0: Kicsit fel is vezettétek igazából a következő kérdést, mert arra vagyok kíváncsi, és most már tényleg így a közelmúltra szeretnék fókuszálni, hogy mit tapasztaltatok, hogy mindaz, ami Magyarországon történt, az miért volt érdekes a szlovákoknak, és miért volt érdekes a briteknek? Magára a Tisza választási győzelmére gondolok, meg akár Magyar Péternek a felemelkedésére, és arra, hogy azért mindenki megszokta itt az elmúlt 16 évben, hogyha Magyarországról van szó, és Magyarországról olvas híreket, akkor abban Orbán Viktor valahogy szóba kerül, és ráadásul általában úgy kerül szóba, hogy nagy a támogatottsága, megnyeri a választást, valami galibát okoz az Európai Unióban, és akkor ehhez képest történt viszonylag rövid idő alatt egy óriási változás. Mi volt az, ami ebben leginkább a briteket és a szlovákokat megfogta, megérdekelte?
2: Orbán európai dimenziókban akart politizálni egyre inkább, és egyre inkább nőtte ki magát. Az történt, hogy elkezdtek el Szlovákiában is felfigyelni. Elkezdtek arra a hatalomtechnikai módszertanra több figyelmet fordítani, amit Orbán csinált, ahogy tényleg magába olvasztott egy csomó mindent, csomó irányzatot, egyrészt a polgári Magyarországot, másrészt a nagyon hagyományőrző, nagyon kurultáj, nagyon szélsőjobb, nagyon radikális dolgokat, ezeket ő mind egy csomagba bele tudta tenni, és kétharmadokkal nyerte a választásokat. És megkérdezték Szlovákiában, főleg ugye a politikusok, hogy ez miért működött így, hogy ez miért működik így. És elkezdték itt utánozni. Nem csak Robert Fico, aki egyébként később politikai példaképének nevezte Orbán Viktort, közösen emlékeztek meg azt hiszem a Mária Valéria hídról Párkányban és Esztergomban, és akkor mondta, hogy hát politikai példakép számára Orbán Viktor, de a szélsőjobb is elkezdett Orbán Viktor felé fordulni, és elkezdték azt mondani, hogy ez az ember nagyon jól csinálja, ezt felerősítette a Covid, a mindenféle, ahogy Európa ellen fordultak a szélső jobb oldaliak, mint a csúnya globalisták ellen. Orbán Viktor abszolút példakép lett, és ezt láthattuk Romániában is, amikor George Simion megpróbált felülni erre a vonatra a legutóbb az elnök választáson. Úgyhogy volt egy ilyen sodrása ennek a dolognak, na és ez a kártya váromlott most össze.
0: Tehát, hogy nagyon röviden, hogy igazából Orbán Viktorban a szlovák társadalom leginkább egy Fico szövetséges látott, és ezért lett érdekes az, ami történt Magyarországon, hogy ahogy ő meggyengül.
2: Van ennek az éremnek egy másik oldala is. Tehát ez főleg ugye a Fico választók, az a rurális, falusi idősebb választói réteg, amely ilyen szemmel figyeli a politikát. A fiatal, liberálisabb választók, a városi választók szemében meg Orbán Viktor lett az illiberális mumus. Ők sokkal nyugatosabbak, ugye. Van egy óriási generációs különbség, és egy generációs ellentét Szlovákiában, hogy feszül, de van egy népi urbánus ellentét is, és ezek a dolgok így összeálltak, és hát ugye a liberális, vagy az úgynevezett pozsonyi kávéház, ahogy a fővárosi liberális értelmiséget nevezik, nagyon reálisan figyelte azt, hogy Orbán tulajdonképpen mit csinál, és látták a nyugati példákat, látták azt, hogy ott hogy tud működni a demokrácia, mik azok az alapértékek, amiket 89 óta ők szerettek volna ebben az országban meghonosítani, és hát az történt, hogy ez Orbánnal gyakorlatilag nem hogy elveszett, hanem a mainstream politika fordult ezek ellen az értékek ellen, és Fico pedig követi Orbánt, mint egy kiskutya. Úgyhogy volt egy ilyen része is ennek a történetnek, igen.
0: Nick, nyilván egy britnek nincs akkora rálátása, meg annyira napi követése így a magyar politikára, mint egy szlováknak. Ott miért lett érdekes Orbán Viktor, meg a, nem is Orbán Viktor, hanem tényleg az elmúlt két évnek az eseménye, ahogy megerősödött Magyar Péter, hogy elkezdett feltörni a Tisza, és ahogy aztán az vezetett oda, hogy az addig a hírekben azt lát, a hírekben látott Orbán Viktor, aki nagyon erős volt, az egyszerűen így megbukott gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra.
1: Hát én egy történelmi és egy rövidebb távú válaszot nem. Első sorban 89 óta elég nagy érdeklődés van Magyarország irány, jóval nyugaton, Nagy-Britanniában is, jóval nagyobb, mint azt ember várna egy kis közép-európai.
0: Tényleg ezt minek tudod?
1: Hát nem tudom, ezt én próbáltam mindig ezt hazafűzni, én próbáltam erősíteni ezt, mert én véletlenül ide jöttem a 80-as években, és maradtam, nagyon tetszett nekem, és a mai napig nagyon tetszik itt, és akkor én próbálok mindig népszerűsíteni Magyarország, akkor valószínűleg csak az én munkám miatt. Nem, hát a Duna miatt, írtam egy egész könyvet a Dunáról, a Kárpátokról.
0: Nem tudom, Puskásék miatt, tehát hogy tényleg valami. Tehát ez nekem nagyon furcsa meg, és ezzel megleptél, hogy Magyarország miért érdekesebb egy britnek, mint mondjuk, nem tudom, Csehország, vagy Lengyelország, akik ráadásul még több lengyel vendégmunkás is volt Nagy-Britanniában, mint magyar. Tehát, hogy ezzel most egy kicsit megleptél tőlem.
1: Aki idejött, szerintem találta, úgy, mint én, ez a szeretet, ez a vendégszeretet. Ezt az, hogy Magyarország talán rossz hírneve van bizonyos körökben, hogy nem tudom, migráns ellenes, bevánduló ellenes, külföldi ellenes, xenofó, valami ilyesmi, azt érdekes módon, ez egy nagy ellentétben, amit az emberek találnak, ha ide jönnek. Budapest ez egy különleges, biztonságos, csábító hely, főleg a fiataloknak, és akkor mindig, és volt Magyarország, vagy mondjuk 89 óta, valami jó hírneve, megmagyarázhatatlan talán. Én írtam erről a Duna könyvem, Kárpátok könyvem próbálni meg több emberek ide csábítani. Politikailag szerintem az utolsó két évről kérdeztél, szerintem a váltás, a változás, az esély, hogy valami politikai földrengés történhet, ez mindig vonzó. Nálunk Nagy-Britanniában változnak a miniszterelnöket, de elég nehéz. Ha 50 000 ember tüntet az utcán, ha 100 000 ember tüntet, lesz egy pár cikk az újságban, de aztán vége. Itt Magyarországon is gyakran közép, Kelet-Európában, ha van 100 000 ember az utcán, lehetséges, nem biztos, de lehetséges, hogy kormányváltás jön. És azt, hogy valaki, Magyar Péter kijött a Fideszból, és kezdett nagyon sikeresen kampányolni, hűha, megint lesz forradalom Kelet-Európában. Az volt valahogy a hangulat, azért figyelték az emberek, és aztán persze a képek, amit látták április 12-én, hogy több 100 000 ember az utcán táncol, azt, hogy fiatalok fél négykor a nagy körúton kiabálnak, hogy hősök a rendőrök felé, és a rendőröknek lemegy az ablak, és integetnek a fiataloknak. Ezt nehézebben elképzelni Nagy-Britanniában. És
0: hát itt is nagyon nehéz volt.
1: Igen,
0: hozzáteszem. Tehát, hogy ez itt is nagyon nehéz volt, de valóban, hogy London az nem így van meg nekem, hogy akkor ez történne, majd pedig aztán tényleg Nagy-Britanniában sem a legstabilabb most a politikai helyzet, tehát tényleg úgy váltják egymást a miniszterelnökök, ahogy azt itt Magyarországon az elmúlt 16 évben aztán főleg nem szoktuk meg, de nagyon érdekes volt, amit mondtál, azért, mert én például a német ismerőseimmel, meg az osztrák ismerőseimmel, hogyha beszélgetek, akkor szoktam ezt észrevenni, hogy nekik a magyarok még mindig egy kicsit ilyen rebellis figurának vannak meg, amit én például nem gondolok a magyarokról, de most te is erre utaltál tulajdonképpen, hogy...
1: És persze az volt az egyik vonzó vagy csábító dolog az Orbán Viktornak sokáig, azt, hogy ő rebel volt, egyfajta, igen, egy ellenálló, és ő próbálta nagyon kultiválni ezt a imázse, amikor írta, hogy valami számizdatot csinált, amikor már több mint a fél média volt a kezében, és ő még mindig beszélt számizdatról, ami kicsit furcsa volt.
0: Igen, csak az fogott meg tényleg abban, amit mondtál, hogy az, hogyha kimegy Magyarországon 100 000 ember az utcára, akkor az Nagy-Britanniában még mindig az ugrik be elsőre az embereknek, hogy vagy akkor forradalom lesz, vagy valamilyen nagy dolog fog történni, amit nem feltétlenül gondolnak akkor, hogyha ez Nagy-Britanniában történik, vagy Franciaországban történik ezek szerint.
1: Igen, az is van. Szerintem Nagy-Britanniában a Farage és az ő pártja miatt de sok országban, Nyugat-Európában most persze van, a szélső jobb egyre erősebb lesz, Németország, Franciaországban, máshol is. De azért, nem biztos azért, mert a szélső jobb ideológiai erősebb, de hanem azért, mert az emberek elegük van a korrupt elitból. És főleg Nyugat-Európában ez egy korrupt liberális elit. Az az érdekes itt Magyarországon, hogy ez egy korrupt jobboldali elit volt, és az emberek itt is szavazták a korrupt elit ellen. Akkor ilyen szempontból a szegény Orbánék, ők lették az áldozat a saját üzeneteknek ilyen szempontból. Nagy az érdeklődés Nyugat-Európában, Amerikában, mert hát idéznék itt egy magas rangú, mondjuk tisztás politikus, aki mondta nekem több mint egy év ezelőtt, hogy mi fogunk mutatni Európának az út a szélső jobboldali alagútból. Uh-huh. És akkor nem rohantak brit politikus itt, ellenzéki brit politikusok, vagy nem tudom, zöld politikusok, vagy német se, de szerinte úgy tudom, hogy például Szerbiából jöttek elég sokan, hogy tudnak ők jövőre, vagy amikor legközelebb lesz választás Szerbiában, kirúgni a Vučićot, akinek hasonló hírneve van most Szerbiában, mint Orbán volt Magyarországnak. Biztos nagy érdeklődés van Törökországban arról, hogy sikerült Magyar Péternek ezt csinálni. Persze egy teljesen más ország, más körülmények közt. A demokrata párt Amerikában, akik most keresnek nagy kudarcok után új vezetők, mit tudnak ők tanulni ez a kis Magyarországról, akkor változás van, izgalom van, eltűnt az Orbán, hogy sikerült a magyaroknak. Ilyen kérdésekkel jönnek.
0: Nagyon érdekes, amit mondtál az amerikaiakról, külön a New York Times is például nagyon sokat foglalkozott a magyarországi változásokkal, és én megmondom őszintén, nagyon ritkán olvasok igazán jó minőségű külföldi cikket Magyarországról. Szükségszerűen néha felületesek lesznek ezek a cikkek, sok ilyen apróságot egyszerűen nem tudnak rendesen elmagyarázni az olvasóknak, viszont M. Gessennek volt a New York Times-ban egy

0: párhuzamokat, hogy akkor Magyar Péter, nem tudom, a szlovák Igor Matovics-e, vagy Orbán Viktor olyan, mint Nigel Farage, hogy szerintetek egyrészt volt-e ilyen párhuzamkeresés, mennyire volt ez jellemző, és ha volt, akkor mennyire ülnek ezek a párhuzamok, vagy szerintetek van-e bármi, ami analóg, akár a brit helyzettel, vagy akár a brit személyiségekkel, akár a szlovákiai személyiségekkel?
1: Szlovákia ilyen szempontból azért érdekes, mert ugye nekünk volt egy Igor Matovicsunk, aki egy ilyen hordószónokként elég sokáig benne volt a politikában, mikor 2020-ban egészen váratlanul számára és váratlanul megnyerte a választásokat, és hát bele is bukott ebbe az egész történetbe. Ő ugye a korrupció ellenességre és a különböző performanszokra húzta fel a politikáját. Általában azok szokták Magyar Pétert hozzá hasonlítani, akik azt mondják, hogy a politikai kommunikáció volt az, ami Magyar Pétert a csúcsra vitte ebben a történetben, de itt szerintem sokkal több az eltérés, mint a hasonlóság. Tehát Magyar Péter azért sokkal tudatosabban, sokkal profibban csinálta azt, amit csinált. Neki teljesen egyértelmű célja volt az, hogy ő leváltsa Orbán Viktort. A csapat, ami körülötte kialakult, sokkal profibb volt. Igor Matovics egy olyan széles gyűjtőpártot hozott létre Szlovákiában, ahol mindenféle lokális megmondó embereket gyűjtött bele egy pártba, meg mindenféle mini pártokat, ebből alakította ki a kis politikai mikroközegét, és ennek aztán egészen váratlan mindenféle következményei voltak, és hát volt egy ilyen természetes lerohadása ennek az egésznek, meg összeomlása. És Matovics a politikai ösztöne mindig a felszínen tartja, de ő valószínűleg már nem fog választást nyerni. Soha nem volt olyan stílusú vagy típusú politikus, mint Magyar Péter. Aki viszont nagyon szeretne Magyar Péterre hasonlítani Szlovákiában, az Michal Šimečka, a progresszív Szlovákiának a vezetője, de ő azért, mert ő nagyon szeretné megverni Ficót, ezért most minél több dolgot megpróbál ellesni Magyar Pétertől, és megpróbálja leutánozni, vagy megpróbálja adaptálni a szlovák viszonyokra, amik azért elég mások, mint a magyarok.
0: Ő is kommentelget mindenhova Facebookon, vagy mi az, amit ő vásol?
1: Kicsit arrogánsabb megnyilvánulásokat próbálja most másolni. Ő egy ilyen nagyon jól nevelt politikai karakter volt, oxfordi diák, tényleg a párt is mindig a tisztességességet hangsúlyozta, a visszafogott megnyilvánulás, stb. És látszott, hogy elérte ezzel a plafonját, és muszáj egy kicsit konfrontatívabbnak lenni, mert valahol azon a pályán kell legyőzni Robert Ficot, ami számára hazai pálya is Magyar Péter, ugye ott győzte le Orbán Viktort a saját hazai pályáján. És ezt próbálják ellesni, ezért kérdezgetik tőle nagyon sokan Szlovákiában, hogy van-e nekünk Magyar Péterünk, vagy lehet-e nekünk Magyar Péterünk. És mindig azt mondom, hogy én még nem látok olyan embert, mert Michal Šimečka nem lesz Magyar Péter soha. De ő azt mondja, hogy minél többet akar tőle tanulni. Úgyhogy ilyen párhuzam talán létezik.
0: Ez nagyon érdekes. Csak Matovicsról jutott eszembe, hogy egy szlovák ismerősömmel beszélgettem róla, és ő is egyébként megvonta a Magyar Péter Matovics párhuzamot, viszont ő is kiemelte azt a különbséget, hogy szerinte, már amennyire ő rálátott itt a magyar eseményekre, szerinte Magyar Péter valóban jó politikus, és céltudatos, és tudja, hogy mit kell csinálni, míg Matovics olyan jó fej, meg szimpatikus, és jól tudott ellavírozgatni addig, amíg választást nem nyert, de onnantól kezdve nagyon sokan rájöttek, hogy igazából, vagy hát legalábbis a szlovák ismerősöm így fogalmazott, hogy ő egy vajas kenyér megkenését sem nagyon bízná rá, mert ott már gond van, tehát ez a céltudatosság hiányzott belőle, meg az a valóban jó politikusság, ami aztán alkalmasra tette volna, hogy valóban tudjon kormányozni. Nick, Nigel Farage, Orbán Viktor, Andy Burnham, Magyar Péter, nem tudom, hogy lehet-e ilyen párhuzamokat vonni a brit politikában, egyáltalán megpróbáltak-e ilyeneket keresni, hogyha te az otthoniakkal beszéltél?
2: Itt egy nagy hátrányban vagyok, hogy nem élek Nagy-Britániában, és 40 éve nem éltem ott. Akkor valamennyivel próbálok követni a mindennapi brit politika, ami elég Brexit óta elég olyan inzuláris, elég benéző, ami fáj nekem, mert volt egy korszak, amikor a britek érdeklődni.

0: elfelejtették, ami történik Európában, és persze meg mindig vannak sokan, akik igen, de nagyjából nem követnek ennyivel olyan pillanatról pillanatra az események itt. Kíváncsi vannak, hogy sikerülhet valaki kirúgni egy Orbán Viktor féle politikus, de nem ennyire tudnak ők, és én nem ennyivel ismerem a brit belpolitikát, hogy tudnék párhuzamot mondani. Nem tudom, ez nagyon érdekes lesz megnézni mostantól kezdve, mert van most ez a pillanat a magyar politikai történelemben, hogy elég népszerű még mindig a Tisza kormány és a Magyar Péter személyesen, de hogy fog ő tudni válni? Volt egy nagyon jó cikk, egy levél a miniszterelnöknek, a Telkes Andrásnak által a Népszavában július vége fele, hogy azért szavazták olyan sokan a Tiszára, hogy ők várták egy csendesebb ország, ahol a magyarok nem mindig kapnak egy üzenet, hogy kit kell utálni. És azt Nagy-Britániában van nagyon sok utalás van most a politikában, a mindennapi életben, és azt is szerintem azért is figyelnek Magyarországra, hogy sikerülhet egy olyan figura, mint Magyar Péter, aki úgy, mint Orbán Viktor, elég asztó, fog-e tudni ő álomférfi lenni, és nem csak kampányvezérként. És én egy kicsit kétlem, hogy mert olyan sokan utálnak Magyar Pétert, nagyon sokan szeretik, de egyedül az Orbán Viktornak talán valamikor volt ereje és karizmája összeegyesíteni a magyarok. Ha ő nem indult volna ez a jobboldali irányba, hanem ha ő maradt volna a középén, ha a 2011-es alaptörvény nem lett volna olyan egyoldalú, nagyon sok magyar panaszkodták volna, de meg is maradták volna vele. De és most az Magyar Péter ígér egy új alkotmány. Ha ez egy okos alkotmány, ha sikerül bevonni a minden irányból, a magyar politikából, a Baka András segítségével, akkor megint szerintem Magyarország egy sikertörténet lehetne, ami az egész világ fog nézni, hogy tud egy olyan asztott, polarizált ország valahogy újra összejönni. De ebben a pillanatban 2026. augusztusban kicsit nehéz elképzelni, hogy a magyarok újra együtt tudnak bármit csinálni.
1: Ezt nagyon nehéz elképzelni, viszont pont amit az előbb említettél, hogy tavaly beszéltél egy tízás politikussal, aki már akkor arról beszélt, hogy a szélsőjobboldali gondokból, abból Magyarország fog majd, meg a Tisza párt fog majd szerinte kiutat mutatni Nyugat-Európának, meg úgy általában a világnak. Ambíciók tehát vannak, ilyen jellegű ambíciók vannak, és nekem az volt az érzésem különben, hogy külföldön néznek is így a magyarországi választásokra, hogy hoppá, igen, valóban vannak mondjuk előretörések, mondjuk tényleg Nigel Farage Nagy-Britanniában, vagy Robert Fico Szlovákiában, távol nem menjünk, de tényleg az AfD is erősödik Németországban, és a Franciaországban is nem lehet annyira biztos, hogy nem majd löpenék nyerik a választásokat. Tehát, hogy itt nagyon sok minden van, és úgy tűnik, hogy ezek a trendek így e felé mennek, és nekem ez volt a megélésem, hogy viszont külföldön ez volt a nagyon érdekes, hogy hoppá, az egész ilyen szélsőjobboldali előretörésnek az előfutára az Orbán Viktor volt, és hoppá, őt most megbuktatták, és nem is kicsit buktatták meg a magyarok, hanem tényleg a sokkal nagyobb választási vereséget mértek rá, mint amit ő valaha nyert, pedig nagyokat nyert. Tehát, hogy nekem ez volt a megélésem, hogy ez a nagyon érdekes, és ebbe próbálnak meg igazából sokan még kapaszkodni is, tehát nem csak megérteni, hanem inkább így kapaszkodni abba, hogy hát ha a magyaroknak sikerült, akkor meg a magyarok ezt meg tudták csinálni, akkor akkor ez nálunk is megtörténhet. Nekem legalábbis ez volt a megérésem, és nem tudom, hogy Nagy-Britanniában akár, vagy Szlovákiában ez mennyire volt erős, ez az oldala.
2: Volt egy ilyen elképzelés Szlovákiában, viszont szerintem ez egy elég csúnya tévút. Ugyanis Orbán Viktor az csak egy része volt annak a szélső jobboldali előretörésnek, ami Európában létezik. És Szlovákiában azt is láthatjuk, hogy Robert Fico egyrészt egyáltalán nem olyan erős, mint Orbán Viktor bármikor is volt Magyarországon. Neki sokkal korlátozottabbak a lehetőségei. Másrészt a szélső jobboldalnak van egy sokkal modernebb, a fiatalok között nyomuló változata, illetve egy ereje, ugye a Republika nevezetű párt, ami a Marián Kotlaba féle mozgalomból nőtte ki magát, és megpróbál sokkal mondjuk itt szalonképesebb lenni, mint amilyen Kotleba volt.
1: Amik az nem nehéz.
2: És ez nem nehéz, viszont ugye erre épített az AfD is, megpróbálták behozni az ember a szélső jobb oldalt, szalonképessé váltak egy csomó német szemében, és most egyre erősebbek Németországban. A Republika pontosan ugyanezt akarja csinálni a saját szerény eszközeivel. A probléma az, hogy hát nekik nincsenek olyan tehetséges politikusaik, mint mondjuk az AfD-nek vannak, tehát náluk itt azért visszaköszön még a régi primitív, tehát ez a szélső jobboldali attitűd, de ettől függetlenül, tehát az a helyzet Szlovákiában, hogyha mondjuk Simecska, aki Magyar Péter szeretne lenni, megbuktatná az ő Orbán Viktorát, Robert Ficót, akkor neki nem lenne vége a munkájának, mert az új szélső jobboldal, amely ugyanarra a választói célcsoportra startolna rá, ami a Robert Ficóéké volt, az megpróbálna ezt begyűjteni, és ott lenne az új erő, és ez egy örök harc lenne. Magyarországon is a látszat az, hogy most Orbánnal együtt bedőlt ez az egész történet. De én azért megnézném egy-másfél-két év után, hogy a mi hazánknak a preferenciái hogyan fognak kinézni. Miután a Fidesz mondjuk nem fogja tudni magát összeszedni, mert gyakorlatilag az eszme is, meg a gazdasági átország is, meg minden összeomlott. De ott van Torockai László, aki most foggal körömmel próbálkozik megszerezni azokat az embereket, akik a Fideszből most ki kellett, hogy elvránduljanak, és megpróbálnak maguknak új, valamiféle establishment ellenes irányt keresni, mert Orbán Viktornak pont az volt a varázsa, hogy ő volt a kritika szelleme. Európában is. Ő volt az az ember, aki megmondta a gonosz korrupt establishmentnek, hogy ti milyen rosszak vagytok, és csúnyák vagytok, és veletek el fogunk számolni. Orbán Magyarországon megbukott, és most jön Torockai László, és ezt fogja kiabálni Magyar Péternek, hogy ti vagytok a gonosz establishment, és mi le fogunk veletek számolni. A Republika pont ugyanazt csinálja Szlovákiában. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas és érdekes politikai erővonal átrendeződés lesz.
0: Igen.
1: Ha össze kellene foglalnatok, hogy, és erről már mind a ketten beszéltetek, hogy mit gondolt az átlag szlovák és az átlag brit a magyarokról, és ez hogyan változott az elmúlt 100 napban az új kormány beiktatása után, akkor azt hogyan tudnátok röviden összefoglalni? Egyáltalán van-e valamilyen tényleg szignifikáns változás abban, hogyha mondjuk azt mondják Nagy-Britanniában, hogy Hungary, azt mondják, hogy Magyarska, akkor valami más, valami szignifikánsan másra gondolnak-e, vagy máshogy ítélik-e meg a magyarokat a politikai változás miatt, meg amiatt, hogy rengeteget volt rólunk szó a hírekben, mint április 12-e előtt?
0: Hát a britek sajnos nem figyelnek. Az 100 nap elmúlt azzal, hogy én írtam egy pár cikk erről, más újság a Guardianban, egy másik, pár másik újságban volt egy-két cikk a Financial Timesban, de nagyjából sajnos a britek nem figyelnek Magyarországra, nem változott a véleményük, tudnak, hogy bukott az Orbán, tudják, hogy valamilyen ember bejött, akinek nagyon nehézen kiejteni a neve, de sajnos a britek nagyon benéznek. Ez az egész Starmer Burnham színház, ez nagyon elvitt az figyelmük. A Farage-nak az a cirkusz az nagyon viszi a figyelmük, és nem foglalkoznak. Megint a britek foglalkoznak sajnos a saját világával, valamennyivel a Hormuzi helyzet, az Irán-Amerika helyzet, de sajnos benéző, elszigetelt ország lett belőlük.
1: Tehát nem annyira, tehát hogyha arról van szó, hogy nem tudom, más jelente Magyarország, akkor igazából nincs erről olyan erős gondolat.
0: Nincsen, sajnos.
2: Nálunk figyelnek, mindenki máshogy. Tehát ez politikai gusztus alapján dől el. Igazából a választások előtt volt egy óriási várakozás, hogy akkor most mi történik, hogy ha Orbán nyer, akkor marad minden a régiben, és akkor a Fico választók meg a Republika választók azt mondják, hogy oké, most akkor ezt az irányt kell követni. Robert Fico valószínűleg szanaszét ölelgette volna Orbán Viktort, és akkor megy minden tovább. Úgyhogy Magyar Péter nyert, és hogy ez már azért pár héttel a választás előtt eléggé körvonalazódott, elindult egyfajta várakozás azzal kapcsolatban, hogy akkor ez most mit hozhat Szlovákiára nézve. És nagyon érdekes volt, hogy tehát Robert Fico abszolút elhallgatott a választás után Magyarországról, azóta gyakorlatilag szerintem nem kommentált szinte semmilyen módon magyar politikai eseményt. Pár koalíciós partnere finoman odaszúrt Magyar Péternek, vagy talán néha egy kicsit explicitebben, de maga Fico elengedte a témát, tehát hogy nem foglalkozik. Akkor foglalkozik vele, amikor közeledni kell Magyar Péterhez, megpróbál vele haverkodni, ugye eljött a V4-es találkozóra és Gödöllőre, megpróbált minél pozitívabban viszonyulni a V4-es újraépítéshez, és ő ilyen szempontból közelíti meg, mert ő egyedül maradt és izoláltan maradt azzal a hozzáállással, amit Orbán Viktor mellett szeret fel magára, és most nagyon egyedül érzi magát, úgyhogy neki vissza kell valahogy hintapolitizálnia magát nyugatra. Neki ez mindig ment, illetve mindig próbálkozott ezzel, hogy lengett ide-oda. De visszatérve, a liberálisabb közegben, akik úgy tekintettek Magyar Péter győzelmére, hogy Dávid legyőzte Góliátot, a nyugati demokrácia párti erő legyőzte az illiberális szörnyeteget, ők most azt figyelik, hogy tehát számukra most árnyalódik Magyar Péter politikai karaktere. És okoz meglepetéseket. Tehát, hogy most döbbennek rá arra, hogy hát Magyar Péter nem egy liberális messiás, hogy ő valójában egy jobboldali, erősen konzervatív értékeket valló politikus, aki a Fidesz világában szocializálódott, ergo mondjuk hasonló elképzelése és véleménye van mondjuk a határon túli magyarokról, vagy a Trianonról, lehet, hogy nyilván szofisztikáltabb, meg visszafogottabb, meg politikailag is ez éri meg neki jobban, de mégis ott van a háttérben az, hogy ő mondjuk Felvidékről beszél, ami általában a szlovákiai sajtóban, meg a politikai körökben kiszokta verni a biztosítékot, hogy mi nem vagyunk Felvidék, mi Szlovákia vagyunk, és a magyarok azt mondják, hogy Felvidék, akkor ők irredenták, és visszacsatolás, és mit tudom én, hogy soha nem fogják elfelejteni, még mindig fáj nekik Trianon, stb. És ezek a régi reflexek aktiválódnak akkor, amikor Magyar Péter használja a Felvidék kifejezést mondjuk egy államközi viszonyban, akkor az államfő Peter Pellegrini pirít rá, hogy Magyar Péternek nem kéne ezt a szót használnia. Aztán a szlovák liberális értelmiségiek, mármint akik értik is, hogy mi ez a Felvidék szó, meg tudják árnyalni, megpróbálják elmagyarázni a többieknek, hogy ettől nem kell félni, mert hogy nem feltétlenül azt jelenti a magyarok számára, mint számunkra, akkor azt mondják, hogy ti hazárulók vagy, és elkezdődnek a végtelen...
1: Ez ismerős különben, igen. Ez.
2: Abszolút. Elkezdődnek ezek a végtelen partalan viták a szavak értelméről, és a többi, és aztán mégis valahogy mindig odajugadunk ki, hogy hát oké, akkor a magyarokban még mindig ott él a trianoni kisördög, és hogy ez már valószínűleg nem változik meg, míg világ a világ, és még folyik a Duna. De hát... igen, akik el tudják ezt engedni, ezt a mindennapi kis belénk ivódott nacionalizmust, meg sovinizmust, azok úgy figyelik ezt az egész Magyar Péter történetet, hogy mit tud kezdeni azzal a nagyon találó kifejezéssel, amit Záruk Péter, Farkas és Török Gábor hozott be ugye a köztudatba, ez az abszolút köztársaság intézménye, ahol egy ember kezében összpontosul az összes hatalom, hogy mennyire tudja megállni Magyar Péter, hogy ezt az abszolút köztársaságot lakja be, vagy mennyire tudja ezt elengedni és demokratizálni Magyarországot. És akkor odafigyelnek ezekre az apróságokra, mert hát Robert Fico hasonlóan próbálta meg leépíteni a jogállamot, mint Orbán Viktor, csak neki soha nem volt meg az az ereje, ami Orbán Viktornak megvolt, tehát nem sikerült neki.
1: Meg valószínűleg a szlovák választási rendszer miatt nem is lesz meg soha senkinek az az ereje.
2: Hát ez több, mint valószínű, igen. De hogy társadalmi szempontból is figyelik az, hogy a magyar társadalom hogy dolgozza fel azt a borzasztó, hosszú ideig tartó polarizációt, ami meghatározta a mindennapokat, a közbeszédet, beleívódott az emberek hétköznapjaiba. Szlovákiában ugyanez a helyzet. Beszéltem a törésvonalakról, a generációs törésvonalak, a lakhely szerinti törésvonalak, a politikai hozzáállás szerinti törésvonalak. Hihetetlenül polarizált a szlovák társadalom is. És mindenki azt várja, hogy ha majd történik egy katarzis élménnyel járó politikai változás, ami 2027-ben a szlovák választások idején egy kitűzött cél a progresszív Szlovákia és az ellenzék számára, hogy hasonló győzelmet arassanak Robert Fico és a jelenlegi kormánypártok felett, mint amit Magyar Péter Orbán felett, hogy majd ez hoz valami depolarizációt a társadalomban, ami szerintem nem fog megtörténni, mert ez nem így működik a társadalom, de a politikai szlogán szintjén nyilván ez egy létező dolog, és ott van.
0: Szeretnék korrigálni a korábbi válaszom, mert nem teljesen igaz, hogy a britek nem foglalkoznak a külpolitikával, nem ennyivel foglalkoznak az európai politikával, de foglalkoznak Oroszország, az orosz-ukrán konfliktus, foglalkoznak főleg a fiatalok az Izrael-Palesztin konfliktussal, és foglalkoznak Trumppal. És például az, hogy a Magyar Péter nem orosz barát, mint Orbán Viktor, azt nagyon sok briteknek ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ő állt, és ha nem kiállt olyan erősen, de valamennyivel ő nem akadályoz Európai Unió és a NATO segíteni Ukrajna. Ez egy pozitívum nagyon sok briteknek. Azt is, hogy azt mondta, egy kis hezitálással, de az, amikor úgy döntött a Magyar Péter és a Tisza kormány, hogy Magyarország meg is maradt bent a nemzetközi bíróságban, az ICC-ben, és azt is mondta, hogy ha a Netanyahu idejönne, akkor kellene bebörtönözni, betartozni és küldeni a bírósághoz. Ez nagyon népszerű volt, mert nagyon nagy a düh, a brit fiatalok Izrael ellen most azért, mit csinálták Gázában, és most a West Bankban, a Cisjordániában, akkor az is fontos. És az is, hogy nem olyan a Magyar Péter nem ennyire nagy barát a Trumpnak, az is számít. Akkor talán ez a három téma, és ha nem figyelnek a európai belüli dolgok, meg is ezt a három helyzet figyelnek, és azért is, és mindegyikben a Magyar Péter jó hírneve van.
1: Igen, ez azért fontos különben, meg azért ilyen szemfelnyitó dolog, hogy külföldön mi az érdekes. Magyarországon úgy önmagában az izraeli-palesztin konfliktus, ez azért nem feltétlenül kerül a címlapokra, vagy legalábbis nem akkora téma, mint ahogy mondod, hogy
0: Nagy-Britanniában, Nyugat-Európában. Minden héten tüntetések vannak Izrael ellen.
1: Igen, hogy mennyire fontos téma, hogy mi történik Gázában, mit csinálnak ott az izraeliek, mit csinál Benjamin Netanyahu, és hogy ezzel tudott tulajdonképpen jó pontokat szerezni magának egy bizonyos nyugat-európai közegben legalábbis Magyar Péter, hogy azt mondta, hogy ha Netanyahu idejönne, akkor mi úgy cselekednénk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság azt megkövetelné egyébként. Tehát ez tök érdekes, miközben itthon ennek olyan nagy visszhangja nem volt. Összességében mondott valamit, nagyot mondott különben, de nem volt az, ami feltétlenül megrázta így a közvéleményt. A határon túli magyarokra, meg a szlovákiai magyarokra specifikusan azért térjünk ki még külön, mert azért az egy nagyon érdekes dolog, hogy ők hogy élték meg a változásokat. Te mit éltél meg? Hát te magad is szlovákiai magyar vagy, tehát hogy igazán érintettként tudsz erről nyilatkozni, de hogy ők hogyan látták a magyarországi eseményeket most. Várakozás volt, érdeklődő figyelem volt. Mennyire értették az egész Magyar Péter jelenséget például a szlovákiai magyarok, mondjuk Dunaszerdahelyen, hogyha valaki oda elment, akkor mennyire folytathatott hasonló beszélgetéseket Magyar Péterről, meg a magyarországi eseményekről, mint mondjuk Budapesten vagy Székesfehérváron?
2: Ez nagyon-nagyon függ attól, hogy milyen sajtót olvasott az a bizonyos szlovákiai magyar, akiről beszélünk, vagy akinek a véleményét esetleg megkérdeztem. Igazából hát ugye eltérnek a vélemények. A szlovákiai magyarok sem egyívásúak, bármennyire is gondolják ezt így nagyon sokan Magyarországon, hogy mi egy az egyben mindannyian a Fideszre szavazunk. Ez ugye a számok szintjén sem igaz, mert a határon túli magyarok többsége nem szavaz. Viszont ugye az a soft power építés, ami az évek során történt magyarországi adófizetői pénzekből Magyarországon is, illetve bocsánat, Szlovákiában is, Romániában is, ugye Vajdaságban is, az azért meglátszik. Az idősebb generáció, amely az interneten kívüli hír forrásokat használja, és nem olvas, tudom én, Telexet, Direkt 36-ot, független sajtót. Nekik egészen más volt a megélésük a NER 16 TV-ről, mint azoknak, akik figyelemmel kísérték a független sajtót is. Úgyhogy a társadalom egyik részében volt egy óriási csalódottság, amikor a nővérke az orvosnál kicsit könnyes szemmel kérdezte meg tőlem, hogy most akkor mi lesz, hogy megverte a Magyar Péter az Orbán Viktort, akkor egy kicsit azért az engem is szíven ütött, hogy vannak emberek Szlovákiában, magyarok, akik rettegnek a változástól, illetve azt, amit Magyar Péter jelent, mert olyan démonizált figura.
1: De mitől tartanak? Tehát, hogy elvesznek a támogatások, hogy nem foglalkoznak már a határon túli magyarok, elveszik a szavazati jog, nem? Tehát, hogy
2: mindennel, de külön ezt így nem, vagy mindentől tartanak, de nem tudják ezt igazán megfogalmazni. Tehát ilyen összeomlástól tartanak, mert Orbán Viktor számukra egy olyan ember volt, aki mindent összetartott, és most ő nem lesz, és akkor minden széthullik, és jön Brüsszel, meg Washington, felvásárolnak minket, megvesznek kiló, stb. Ezt ismerjük Magyarországon is. Tehát volt egy nagy magyarországi Fidesz választókhoz nagyon hasonló reakció. És volt nyilván egy olyan reakció is, hogy nagyon pozitív várakozással tekintettek arra, hogy Magyarország, ami hozzánk nagyon közel áll, hogy most végre kikerül ebből a dobozból, és most elindulhat egy egészen más demokratizálódási folyamat. Én ezt magamon is érzem, én soha nem éreztem magam, és ez független igazából a Tiszától, vagy Magyar Pétertől, vagy bármilyen ilyen dologtól, attól függ ez az egész, az, hogy én közelebb érzem magam Magyarországhoz, hogy a választások előtt rengeteg emberrel beszéltem Magyarországon, bejártam mindenféle városokat, riportokat készítettem, beszélgettem emberekkel, és egyszerűen valahogy így egymásra tudtunk hangolódni. Volt egy olyan hangulat az országban, bármilyen politikai elkötelezettségtől függetlenül, hogy rengeteg jó ember ebben az országban jobbá akarja tenni ezt az országot. És mindegy, hogy azt, aki ezt az egészet vezeti, Magyar Péternek hívják, vagy Gipszi Kapnak, vagy bárkinek, van egy ilyen drive, egy ilyen flow az emberekben, hogy ezt most meg kell csinálni. És ezt nagyon sokan érzik a határon túl is. Kollégáim, az én kis buborékom, ott tényleg sokan vannak, akik azt várják, hogy ebből most tényleg valami jó lesz, és egy olyan országgal történik valami jó, ami számunkra borzasztóan fontos, mert bizonyos szempontból ez is a hazánk. Azon felül, hogy Szlovákiában, vagy Erdélyben, vagy bárhol máshol élünk, és ez egy Közép-Európára is kiterjedő jelenség, vagy legalábbis hatással van a környező országokra, tehát ilyen szempontból is fontos számunkra, hogy valami történik, és kíváncsian várjuk az eredményét tényleg.
1: Nick, te itt voltál már a 89-90-es rendszerváltáskor is, és az április 12-i választás után több olyan elemzés is született, meg szociológusok nyilvánultak meg, például Kovács Imrével volt egy nagyon hosszú és nagyon tanulságos interjú szerintem 24.hu-n pár nappal a választások után, aminek az egyik gondolata az volt, hogy ez a választás, ez azért volt más, mint ami 89-90-ben történt, mert itt nagyon sokaknak az az élménye lehet, hogy ebben ő valóban részt vett, hogy ő ehhez hozzátette a magáét, és hogy 89-90-ben meg nem ez volt az érzés, hanem az volt, hogy értelmiségiek alapvetően végigvittek valamit, meg összeomlott persze a szovjet blokk, és akkor ez igazából megtörtént velünk, most pedig mi csináltuk ezt meg. De hogyha össze kell hasonlítani 2026-ot és 89-90-et, hogy milyen érzések voltak benned akkor így a magyar társadalommal kapcsolatban, és az akkori változásokkal kapcsolatban, és a mostanival kapcsolatban, milyen hasonlóságokat és milyen különbségeket látsz?
0: Egyrészt a hasonlóság úgy volt 89-ben a magyar politika, mint, vagyis mondjuk az MSZMP, mint egy szélvédő. Mindenki gondolta, hogy ez olyan erős. Emlékszem, beszélgetések külföldi, brit és nyugat-európai diplomátákkal, akik azt gondolták, hogy a Kádár János után fog jönni Grósz Károly, ha ezt a név még mindig valakit emlékszik, és ahelyett eltűnt a szélvédő, hirtelen kinyomják a sok millió kis darabok, és tovább vezetnek új szélvédővel, talán új autóval, akkor teljesen más rendszerváltás lett. De igaz persze, amit a Kovács Imre mondta, hogy nem olyan sok ember Magyarországon vett részt ebben. Emlékszem Prágában, amikor Wenzel téren voltam, több százezer ember, akik a házkulcsot csináltak, csingilingizték a kulcsokkal, hogy idő van a kommunistáknak elmenni. Viccelődték, odavitték a talicskával szént oda Mikulás napján, hogy rosszul viselkedett a párt, ezt kapta a lépcsőházban. Ilyesmi nem volt Magyarországon. Ilyen szempontból, igen, ami nagyon más volt, az, hogy részben a reformkommunisták nagyon fontos szerepe volt 89-ben. Most 2026-ban reformfideszesek nem létezték. Azok a puhább emberek a Fideszben, Németh Zsolt, Navracsics Tibor, többen voltak, nekik nem volt a bátorságuk szakítani a pártjával, vagy kritizálni erősen azt a irány az éveken át, amelyik Orbán Viktor választott. Pedig a Pozsga Imre, a Nyers Rezső, a Németh Miklós, a Szűrös Mátyás, ezek mind valahogy segítették szétszakítani, széttörni, tönkretenni az MSZMP. Ilyen ember, ez nem történt a Fidesz-el, és talán azért, vagy emellett azt, hogy nagyobb volt a változás. És az is nagyon érdekes volt itt.
1: Mert hogy most nagyobb volt a változás.
0: Most nagyobb volt a változás. Ilyen szempontból nem volt olyan sima, hanem itt április 12-én egy nagy váltás történt egy napról a másikra. Azt is elég ügyesen, nem tudom mennyivel őszintén, de nagyon ügyesen a Magyar Péter beszélt, hogy például az akták, a titkos szolgálati akták nyitni, hogy valahogy befejezni a befejezetlen forradalom, ami nem sikerült befejezni 89-ben. Persze olyan sok év után vannak viták, hogy igazán mit lehet megtudni a 3P3-as, a 3P2-es, per 1-es, per 4-es. Talán lesz érdekes, milyen volt akkor a viszonyok a Oroszországgal. Meg egy szlogen vagy skandálázás, sok újságíró észrevettek, ez a ruszkik haza szó, ami hatékony volt 89-ben, és hatékony volt idején is. De milyen vicces, nem, hogy most Orbán Viktor ellen használnak az ő szavai igazán. És az is egy szakadék, egyfajta szakadék. Meglátjuk, milyen nagy ez a szakadék lesz. Igazán már a nagy liberális Nyugat-Európában próbálnak ma hasonlítóságot, hogy mennyivel más vagy hasonlítható Magyar Péter Orbán Viktorral, és a liberális mindig olyan találnak ilyen jobboldali emberek nagyon gyanúsnak, és de szerintem még mindig nem tudunk, milyen lesz a Tisza kormány igazán 100 nap után. Még mindig mindenki kíváncsi, nagyon sok szép szavak vannak, nagyon sok ígéret, de még mindig nem tudunk, hogy fog a Magyar Péter kezelni az óriási hatalom, ami most örökölt a NER rendszerből. Igen, az nagyon érdekes lesz most.
1: Említetted, hogy itt nem voltak most reformfideszesek, mint annak idején. Lehet, hogy erre lett volna, aki azt mondja, hogy hát a legnagyobb reformfideszes az Magyar Péter, mert igen. Igazából, tehát hogyha valaki szembefordult azzal, amiben volt, akkor az ő volt.
0: Az igaz, de amikor januárban kérdeztem tőle interjúban, idén januárban, hogy tessék mondani Péter nekem azt a 4-5 pillanat az utolsó 16 év alatt, amikor teljesen úgy éreztél, hogy nem bírom ezt tovább. Ő nem tudta említeni egy se, csak a Bicskei úgy, ami végül is az utolsó pillanat volt, amitől lett politikus, de nem tudta említeni, nem tudom, 2015 az Öcsényi beszéd, vagy Öcsényről beszéd az Orbántól, amit én teljesen láttam nagyon csúnyának, és vagy más pillanatok, nem volt ilyen, nem tudta idézni egyet se. Akkor igaz, hogy ő kilépett a Fideszből, de nem volt reform fideszes. Az egy dolog, hogy lenne a fekete bárány fideszes koktélpártikban, és mondani, hogy milyen csúnya ez a kormány, de az kilépni egy olyan partizán műsorban. Talán azért volt olyan nagy ez a partizán interjú, mert eddig néma csöndben volt.
1: Mennyire látjátok tartósnak ezeket a változásokat, amik most Magyarországon történtek? Igen, mennyire látjátok tartósnak?
2: Én nem hiszek a tartóságban a politikai szempontból, főleg nem a 21. században és egy olyan turbulens korban, mint amilyenben élünk, de bízom benne, hogy vannak értékek, és vannak folyamatok, amelyek tartósnak tudnak bizonyulni. Politikán, neveken és mindenféle izmosokon felül a társadalomban.
0: Én tartósnak látom, mivel a magyarok valahogy fölébredték. Nagyon sokan mondták nekem, a Tiszás kampány rendezvénynél van, hogy azt, hogy bíznak a Magyar Péterben, és egy Tiszás kormányban, és szavaznak rá, és sikerülni fog, ők mondták, hogy ha ő nem teljesít, amit ígért, akkor fogunk holnaptól kirúgni őt is. Akkor ilyen szempontból én úgy érzem, hogy a Tiszapart nem csak Magyar Péterből, egyrészt nem tudunk, mennyire fog ő személyesen bírni ez a hatalom, nem tudunk, mit fog ő személyesen csinálni, de nagyon sok tehetség és politikusok szerintem vannak most a Tiszapartban, és nem is tudunk, meddig fog tartani a Tiszapart. Többen mondták nekem a Tiszás, elég magasrangú tiszások, hogy nem ők képzelnek a Tisza, mint a Fidesz, hogy ez hosszú, tartós párt lesz, hanem de nem tudom, a szavazó nép, ha sikeres lesz ez a kormány, akkor nem biztos, hogy a magyar nép fog engedni a Tisza csak szétolvodni magát, és úgy viselkedni, mint egy mint egy szülőföld új pártoknak, hanem szerintem láttunk ez például Romániában a National Salvation Frontban. Szerintem az eredeti cél Romániában a forradalomkor volt, nem, vagyis azt mondták, hogy nem akarnak egy pártot csinálni. A Prágában a Civil Forum, Občanski Forum, a Szlovákiában a People Against Public Against Violence, ezek nem indultak, mint akarnak tartós politikai pártok, csak végül is az lett. Tehát Szlovákiában kevésbé, de végül is nem... Csak ennyit tudunk most, hogy bukott a Fidesz, valószínűleg nem fog visszajönni a Fidesz, valószínűleg nem fog visszajönni az Orbán Viktor, de mit fog tudni, tehetséges-e, elég tehetséges lesz-e a Tisza ezt a nagyon nehéz, világválságos, viháros korszak lovagolni, túljutni, bizonyítani a magyaroknak egy alapbiztonság és jólét, vagy nem. És milyen pártok, említettél Mark a Mi Hazánk, ők nagyon várnak, hogy bukik ezt a kormány, és ők fognak ellopni a Fidesztől a sok szavazók. Nem tudunk, mennyire tátos lesz a Tisza. Nagyon érdekes, hát mindig érdekes itt, azért még mindig vagyok itt, mert mindig soha nem unalmas a magyar belpolitika, vagy külpolitikát.
1: Még két kérdésem van, és az egyik, az specifikusan hozzád szólnék, pont azért, mert szerintem te vagy az egyetlen itt hármunk közül, akinek volt ideje, meg szerencséje leülni hosszabban Orbán Viktorral is, és Magyar Péterrel is beszélgetni. És ráadásul a fiatal Orbán Viktorral még sokkal többet tudtál találkozni. Nem tudom, mikor találkoztál utoljára egyébként Orbán Viktorral. Tehát van egy...
0: Összefutottam vele Beregsoránynál a 22. márciusban, szerintem utoljára. Az kivéve, hogy sajtókonferenciákon.
1: De most, hogy tudtál beszélni Magyar Péterrel, mennyire futott át a fejeden az az összehasonlítás, hogy Magyar Péter mennyiben hasonlít akármiben a fiatal Orbán Viktorra, meg mik voltak azok, amiket mind a kettőjükben láttál, ami aztán végül is mind a kettőjüket sikerre vezette?
0: Az energia. Amikor 2024 június, májusban először találkoztam, utaztam 24 órán át vele kampányrendezvényre Kelet-Magyarországon, mondta is, hogy ő nagyon tetszett neki a fiatal magyar Orbán Viktor, és szeretne hasonlítani saját magát. Őt sokat tanulta a fiatal Orbán Viktortól. Közben nagyon, amikor két év múlva beszéltem vele idén, láttam, vagy hallottam tőle, hogy nagyon sokat tanult. A média mindig figyel arra, hogy mit mondott a Magyar Péter, de szerintem érdekes is kérdezni, hogy mit tanult a Magyar Péter ez a két év, az a 700 település, város, a falukban, és szerintem nagyon sok minden igaz, amikor azt mondja, hogy ő jobban ismer a magyar akarat, mint más politikus, mert nagyon is tud figyelni. És most van az óriási feladat, nagyon kevés politikai tapasztalat nélkül, hogy visszaadni ezt, adni a magyaroknak, amit akarnak, mert a nép nem türelmes. Nem mindig türelmes.
1: És azt mondom, hogy két kérdésem van, még egy maradt, és szeretem, főleg egy ilyen adást szerintem jó, hogyha valami pozitív dologgal zárunk le, és az pedig az, hogy mi az a dolog a magyarországi életben, az itteni létben, amit hogyha megkérdeznek tőletek Szlovákiában vagy Nagy-Britanniában, akkor azt ilyen specifikusan ki tudjátok emelni, hogy igen, az csak itt van, azt csak itt tudom megkapni, és emiatt kimondottan jó Magyarországon létezni.
2: Hát én olyan szempontból vagyok érdekes, hogy én ugye csak az életem mondjuk egyharmadát töltöm Magyarországon, hogyha éppen úgy van. Tehát nagyon sok szocializációs szál fűz Magyarországhoz, de én alapvetően ugye Szlovákiában élek, igaz, Komáromban, pár száz méterre a határtól. De ugye említettem, hogy elmélyült a kapcsolatom valahogy Magyarországgal, és nem tudom, Szlovákiában, ugye azt szokták mondani, hogy Szlovákia kulturálisan a legközelebb álló ország Magyarországhoz, és most kezdem felfedezni, hogy lehet, hogy nagy általánosságban, és nagyon sok dologban így van, de rengeteg dologban nem. Nem tudom teljesen pontosan megfogalmazni, hogy miért, de nagyon sok dologban Magyarország annyira specifikus kódokkal rendelkezik, kulturális emberi kapcsolatok szintjén létező kódokkal, amiket tényleg csak Magyarországon tudok átélni. Szlovákiában soha nem jutottam el ideig. Lehet, hogy bennem van a hiba, lehet, hogy én vagyok rosszul kódolva, és egyébként ez egy tök általános emberi dolog, de mindig valahogy úgy elmélyíthetőbbnek tartottam a saját kapcsolatomat Magyarországgal, mint Szlovákiával. És ez nem csak a nyelvben, hanem a gondolkodás tempójában, a gondolkodás módban, a gondolkodás színességében, sokszínűségében is megmutatkozott, és ebben is megtapasztaltam. Úgyhogy meg kell elégedned egy ilyen nagyon nem konkrét válaszsal, de tényleg van egy olyan nagyon egyedi kapocs, pedig én nagyon utálom a mindenféle ilyen nemzetkarakterológiai dolgokat, de tényleg van egy olyan nagyon érdekes kapocs, amit csak Magyarországon lehet megkötni ember és ember között, ha fogalmazhatok ilyen nagyon nem konkrétan.
1: Sokkal konkrétabb volt, mint gondolod egyébként. Nick?
0: Ami zavart engem legjobban Magyarországon mindig az volt az, hogy két magyar nem tudnak egyetérteni bármiben, hogy elég nagy a feszültség köztük, és azt, hogy ez a hiányzó önbizalom gyakran, és ez az áldozat hangulat gyakran, hogy a történelem nagyon rossz kártyák osztott nekünk. Ebben a pillanatban nem érzem azok. Úgy látom, pont azért, mert a világ figyel Magyarországra, hogy van egy büszkeség, van egy valamennyivel erősebb önbizalom, főleg a fiataloknál, van egy büszkeség, mi magyarok vagyunk. És ez nem csak a foci miatt, vagy a...
1: Hát amiatt általában ugye nehéz, most az utóbbi pár évben azért volt egy-két jó évünk. Nem akarok emlékeztetni itt az angol úriembert 2022-es Wolverhamptoni estére, ott a 4-0-ra, de igen, ugorjunk. De hogy igen, ezt, tehát hogy a büszkeség, ami megjelent szerinted igen, itt az utóbbi, az, és ezt az utóbbi hónapokhoz kötöd.
0: Igen, szerintem igen. Nem most hirtelen a magyarok nem áldozatok, nem a ganasz nyugat csinált valamit velünk, hanem mi csináltunk valamit saját magukért, és büszkék újra magyarok lenni. Meglátjuk, mi lesz belőle, de úgy látom, főleg a fiataloknak ez egy jó pillanat.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Nektek pedig a figyelmet köszönöm, bárhol is követtetek minket, akár YouTube-on, Spotify-on vagy SoundCloud-on, kérem ne felejtsetek el feliratkozni, és azt se felejtsétek el, hogy a Direkt 36 minden munkáját, akár ezt a podcastot, a cikkeinket, a filmjeinket azért tudjuk készíteni, mert támogatóink állnak mögöttünk. Ha még nem vagy a támogatói körünknek a tagja, akkor kérlek, hogy csatlakozz hozzá, és akkor tudjuk végezni továbbra is a munkánkat, és tudunk folyamatosan új dolgokkal jelentkezni nektek. Nagyon szépen köszi még egyszer a figyelmeteket, Galavics Patrikot láttátok, hallottátok, sziasztok!

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, így csiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyóiratban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer faj testtömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot.

0: el a szivárgást, vitatják, hogy a teljes feladatot megörökölték volna. Tehát tervek készülnek, közbeszerzése is sor kerül valamikor. Az ügyet régóta követő Greenpeace a kármentesítés eredeti, végleges módját szorgalmazza. A jelen pár milliárdos félmegoldás elfogadhatatlan, összegzi a Telex.
1: A Föld szélfutta homok dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Tótum Faktum a 90.3-as megahertzen Reinával.
1: És Jerryvel. A vendégünk pedig Szapudi István, asztrofizikus és jazzzenész. Ez egy elég érdekes kombináció az én számomra, bár te a könyvedben írod, ott írod, nem, talán valami interjúban mondod, hogy elég sok fizikus foglalkozik zenével. Hogy él meg ez a kettő egymás mellett, az egyik hivatás, a másik hobbi, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Én igazából mind a kettőt elég komolyan veszem, de nyilván az egyik az a, mondjuk így a day job, a nappali munkám, bár csillagászként ez néha éjszakai munka, és a másik pedig, az pedig mondjuk a szenvedély, úgy lehet mondani. De a kettő szerintem nagyon hasonlít egymáshoz egyébként. Egyrészt, tehát a zenének van egy nagyon erős matematikai struktúrája, és a tudománynak nyelve is a matematika, tehát a zeneelmélet és a matematika az gyakorlatilag ugyanaz. Másrészt meg számomra azért érdekes, mert valahogy engem mindig valamilyen okból az idő az, ami legjobban megfogott. Tehát ugye a kozmológiának, amivel én foglalkozom, az idő a lényeg, az univerzum története gyakorlatilag a nullától napjainkig, és a zenében is az idő a leglényegesebb. Tehát a zene az az idő művészete, gyakorlatilag az időt kell kontrollálni. Különösen a jazzben, ahol meg aztán még gyakorlatilag az időnek a különböző beosztása, tehát hogy hogyan jön be egy hang a dobhoz, meg a basszushoz képest, tehát minden időben zajlik.
0: Hát nekem gyerekkoromban egyébként az volt az alapélményem, hogy ha a zenét megállítod, akkor nem hallasz semmit. Hogyha egy képre ránézel, és úgy marad a szemed, akkor a képet látod. Vagy ha moziban leállítod a filmet, akkor azt az egy képet látod. Idő nélkül zene nincs nyilván. Idő nélkül kép az létezhet.
2: Így van, ez például érdekes is, hogy feleségem az Andi fotós, és ő úgy meg tudja állítani az időt, hogy tök jól néz ki. Én sokkal jobb vagyok mondjuk filmezésben, mert ha időben jól tudok komponálni, de abban a pillanatban, hogyha elmegyek mondjuk second shooternek hozzá egy ilyen izéhez, akkor én, az én képeim mindig egy kicsit
0: furcsák,
2: hogy megállt az idő, és én nem szeretem megállítani. Tehát az időben a folyamat nekem fontosabb, mint az.
0: Egyébként voltak rá példák, sőt vannak is rá példák, hogy egyszerre valaki zenész, és konkrétan csillagász, nem pedig csak egyszerűen fizikus, ott van a Grant Pierre Attila, ott van, más nem mondjuk a Brian May, hogyha legtriviálisabb példát akarnánk mondani. Mind a hárman fizikusok, és hát nem mondjuk nem jazz, de hát zenészek is. Nálad hogy jött, mikor jött ez a zene iránti vonzalom? Azt tudom, hogy te nagyon korán elkezdtél már zene elméletet, meg akusztikát, gitárt is tanulni.
2: Hát őszintén szóval engem mindig is nagyon érdekelt a zene, és még elsős általános iskolában beválasztottak, tehát kaptak a szülőm egy levelet, hogy ezt a gyereket zeneiskolába kell küldeni, és a szülém azt mondták, hogy nem, ők nem fogják azt a hegedűt hallgatni otthon, úgyhogy kb. 13 éves voltam, mire tényleg a sarkamra álltam, és azt mondtam, hogy most már én veszek egy gitárt, vagy vegyetek nekem egyet, és akkor kezdtem el zenélni.
0: A hegedű az nagyon sok gyereknek megkeserítette a zeneiskolai életét. Akkor gondolom a szolfézs is szerint.
2: Tehát az az érdekes, hogy én mindezeket először magamtól kellett, hogy megtanuljam, mert 13 éves korban elmentem a zeneiskolába, és azt mondták, hogy 13 évesen ilyen öregekkel mi már nem foglalkozunk. És akkor ezt mind magamtól kellett megtanulni, és amikor Baltimore-ba, a Peabody konzervatóriumba felvételiztem, akkor meg már nem számított, akkor el tudtam járni bármilyen órára, meg szolfézsre, de én igazán csak egyetemi szinten tanultam tanártól. Előtte magamtól kellett az ilyen alapokat, amit a gyerekek a zeneiskolába tanulnak.
0: És te a fizikát is ezzel párhuzamosan kezdted tanulni, mert ugye te 90-ben kezdted el az ELTE-n a fizikus
1: kutatószakot. Elméleti fizikát tanultam.
2: Elméleti fizikát tanultam. Ez a három dolog érdekelt már gyerekkoromtól kezdve, mondjuk így komolyabban, hát a zene, a filmezés és a tudomány. És akkor apám egyszer azt mondta, hogy Hát igen, a tudomány mellett lehet zenélni, meg filmezni, de zenélés mellett nem lehet tudomány. És még ebben igaza volt, tehát tényleg úgy van, hogy nehéz lenne tudományt csinálni, ha mondjuk valaki professzionális zenészként megpróbál abból megélni, tehát az egy nagyon kemény élet, tehát nagyon sok barátom professzionális zenész, és tényleg olyan szerencsém, hogy nagyon sok profi zenésszel játszom együtt, és tehát nem könnyű. Na,
0: hát a jazzzenészek zöme, ahogy egyébként a festőművészek zöme is, azért nem jellemző, hogy meg tud élni a saját szakmáján belül. Nagyon sokan mondják nyilván, úgyhogy ez egy nagyon jó, hogy így két vagy három lábon állsz egyszerre.
1: Várjál, de azt kihagytuk a számításból, hogy ugye te Amerikában élsz alapvetően, igen, a Hawaii Egyetemen tanítasz. Igen. Magyarul lehet, hogy ott más ez a helyzet, tehát lehet, hogy ott meg lehet élni a zenéből, kérdezem én.
2: Hát őszintén szóval szerintem nagyon hasonló a világ minden táján, tehát gyakorlatilag nyilván akik nagyon a topon vannak, tehát nyilván Pat Metheny megél a zenéből, de mondjuk egy helyi jazzzenésznek ugyanúgy, ahogy itt is egy helyi jazzzenésznek Budapesten, tehát rengeteg fellépése van, tanít, jó esetben van neki egy zenekari állása esetleg, vagy egy zeneiskolai állása, és mindent össze kell így neki kombinálni ahhoz, hogy valahogy megéljenek a zenéből, és akkor persze jazzzenész, de nem csak jazz. Tehát én csak olyan zenét játszom, amit szeretek. De egy profi zenész az mindent eljátszik, amiért fizet. Tehát ez a másik dolgom miatt nem szívesen lennék így profi zenész.
0: Ha már említetted Pat Metheny-t, akkor én azért rákérdeznék arra, hogy nálad effektíve a jazz hogyan jött, miért pont a jazz jött, illetve visszafelé megyek, ez a két szám, amit hallottunk, az első a Seg Funk volt, ugye ez az aktuális együttesednek, hogy hát nem tudom mennyire aktuális, ez még 2019-ben aktuális volt, az egyik ilyen húzós száma. Engem azért nagyon erősen emlékeztetett így az Oregonra is, Pat Metheny is hatások is voltak benne, és egyáltalán jó értelemben vett fúziós jazz, amit annak aztán a 80-as években eléggé rossz konnotációi lettek, de számomra azért a 70-es évekbeli fúziós jazz vedőreportos túl, meg Jaco Pastoriustól, és hát főleg Mahavishnu Orkesztrástól azért az egy nagy szenzáció volt. Szóval ezek neked már 13 éves korodban így megfogalmazódott benned, hogy ezeket akarod követni, vagy voltak kitérők rock felé, kortárs zene felé?
2: Hát szerintem ahogy minden gitáros, akkor először gitár vesz kezében, nyilván én is a könnyű zenével, tehát a rock zenével kezdtem. Magyar zenekarok közül a KFT, LGT, Pantera, ezek voltak a kedvenceim, meg sok másik is. De siófoki könyvtárban valamilyen okból meg volt Jimi Hendrix összes lemeze, és akkor így 13 éves koromban, meg 14 éves koromban minden nap bementem a könyvtárba, és akkor Jimi Hendrixet meg LGT-t hallgattam, mert ez a kettő, ebből minden megvolt. És akkor ezen kezdtem el felnőni, és akkor innen ugye a Jimi Hendrixből lassan jött a blues, mondjuk már, hogy 15 éves koromban már elindultam a blues meg a jazz felé, és aztán onnan már
0: visszafelé.
2: Onnan már nem volt megállás, tehát onnan már 15 éves korom után már csak a jazz volt a mindenem. De az tény, hogy ugye abban az időben, hát tényleg ez a fúziós jazz, tehát például akkor nagyon szerettem John McLaughlin-t, Oldie Meola-t, a Magyar Rádió Jazz versenyén egyébként bejutottunk a duónkkal, Bényei Tamással, aki azóta ugye a Hot Jazzbandnek a trombitása, de ő gitározott akkor. Együtt gitároztunk, és játszottunk számokat az Aldi Meol, a John McLaughlin, Paco de Lucia lemezről, meg saját számokat is. Tehát
0: az a Friday Night in San Francisco.
2: Friday Night in San Francisco, az Tehát akkor ugye 5 kazettám volt, és akkor a rádióból felvettem valamit, és akkor ha már egy újabb dolgot fel akartam, akkor valamit le kellett törölni. Tehát ugyanazt a zenét sokszor meghallgattam, mire letöröltem, és akkor így alakult ez ki.
0: Ja, akkor volt a lemezbörze helyett a Göcei Zsuzsával, és...
2: Igen.
0: Sőt, még a magyar rádióban is voltak ilyen jazzestek, nagyon sokszor.
2: Éjszaka voltak jazzműsorok, és akkor azt én felvettem a kazettás magnumra.
0: Valamelyikre az 5 közül.
2: A 5 kazettán, aztán később lett több is, de volt, nem tudom, így akkor ez más világ volt, akkor volt, nem tudom, egy évig 5 kazettán volt, és mindig minden jazzműsornál gondoltam, hogy most akkor mit töröljek le, vagy letöröljem el, vagy inkább ezt csak meghallgatom, és majd legközelebb törlöm, ez ilyen dilemma volt.
0: Egyetlen egy lemezed, ami fönn van Spotify-en, már sokszor beszéltünk így magán beszélgetéseken, azon kívül van még neked, azt nem mondom, hogy számtalan, de több. Több is, viszont milyen formációid vannak? Ugye beszéltünk erről a szegről, van a Art Ensemble, melyik H betűs a Hawaii, nem Hawaii, Honolulu, ez az Honolulu Art Ensemble. Azt kint alapítottad, ugye?
2: Igen, az inkább free jazz-szerűség, de azért nem teljesen free jazz, kitaláltam ezt a műfajt, hogy open flow, ami azt jelenti, hogy nem annyira, tehát nem Ornette Coleman-re, vagy az Art Ensemble of Chicago-ra kell gondolni, bár nekem hát az egyik abszolút kedvencem, egyébként a Weather Report is, de az Art Ensemble of Chicago.
0: Hát az, igen.
2: És tehát arra utal a cím, a Honolulu Art Ensemble, de ez egy kicsit az open flow azt jelenti, hogy nem feltétlenül annyira ez a wall of sound, és iszonyatos, tehát lehet, hogy vannak benne olyan részek, de néha meg sokkal minimalistább free jazz.
0: És van még neked egy Love Supreme Redux című számod is, vagy nem tudom,
2: igen. Csak a magunk.
0: Hát csak ha már a free jazzről beszélünk, ugye, mert hát nekem a free jazznek az egyik csúcsa a Coltrane-nek a 66-os évjáratú lemezei és koncertjei, aztán szegény meghalt, azt hiszem 67 elején talán valamikor. Szóval ez, igen, tehát az Art Ensemble of Chicago az egy tényleg egy meghatározó műfaj volt annak idején.
2: Igen, és nekem különösen, mert amikor, tehát 3 évet éltünk Chicagóba, és még az elején volt egy jam session, amit Malachi Favors, az Art Ensemble of Chicago bőgőse tartott, és elmentem oda, és körülbelül, nem tudom, közönség az szinte alig volt, és kb. 5 ember volt a közönség, és 3-4 jazzzenész, és akkor ott játszottam velük. A koncert után adott hozzám a Malachi Favors, hogy oké, akkor itt van egy cím, leírta, hogy hova menjek oda, kopogjak be az ajtón vasárnap délután, és mondjam meg, hogy ő küldött. És akkor elmentem oda, ez volt a Velvet Lounge nevű hely, amiről még a Downbeat is írt, hogy ez kb. Az utolsó hely Amerikában, ahol a jam sessionen keresztül tanítják zenélni
0: wow.
2: az embereket. És akkor ez úgy kb. Chicagóban vannak jó, meg rossz környékek, és ez így a rossz környék elején volt, tehát oda kicsit szépen bementünk, és tényleg bekopogtam az ajtón, gitárral a kezembe, mondtam, hogy a Malachi Favors küldött, és rögtön brother, megöleltek minden, tényleg nem azért, de mi ketten voltunk fehér emberek, minden vasárnapot voltunk ezentúl, és tényleg olyanok voltak, így rögtön befogadtak erre az ajánlásra, és akkor minden vasárnapot játszottam, és akkor vettem egy könyvet a chicagói jazzről, és így szép lassan egy fél év alatt rájöttem, hogy mindenki, akivel együtt játszom, benne van abban a könyvben. Tehát tényleg ilyen nagyon régi, nagy emberek, akiknek, tehát ugye az Art Ensemble of Chicagót ismertem, de ez egy egész, ez egy mozgalom volt Chicago, aminek az egyik csúcsa volt az Art Ensemble of Chicago, és annak a, tehát mit tudom, Billy Bloomfield, Art Taylor, Von Friedman, tehát tényleg olyan, olyan emberek játszottak ezeken a helyeken, hogy tehát ott valahogy belecsöppentem, úgy, ahogy a Peabody konzervatóriumban megtanultam a klasszikus zenét, és hát előtte is azért a jazz volt mindig a fő fókuszom, de itt viszont így zsigeri módon, tehát egyszerűen minden nap tanultam, minden vasárnap, mikor ott voltam, tanultam.
0: És ezek itt közönség előtt zajlottak?
2: Közönség előtt, igen.
0: És voltak is felvételek róluk? Vagy
2: hát ez az, hogy egy utólag, ugye ez még azért nem voltak akkor telefonok, és ráadásul még egy fényképem sincsen, mert kb. Féltünk kamerával oda menni, egyszer gitárral oda mentem, és akkor...
1: 90-es évekről beszélünk?
2: Igen, 90-es évekről beszélünk, és különösen volt egy dobos, az Ajaramu, és ez így kb. Ő volt a mentorom, de olyan volt, mint egy zenmester, tehát így mindig mutatóan játszottam, ugye ugyan, hogy eleinte 5 percet játszhattál, aztán 10 percet, de már egy fél év múlva már egész este benne voltam kb. A zenekarban, aki folyamatosan játszott, és akkor mikor vége lett, mindig olyat hozzám, és mondott valamit, kb. Egy mondatot, de olyat, mint egy zenmester, hogy egy hétig azon gondolkodtam, hogy mit értett alatta, hogy mit tudom, mondta, hogy when you play, you really play. Úgy kb. Ilyeneket mondott, és akkor én gondoltam, most akkor ezt mi értette ott a harmadik számba?
0: Szidás volt a dicséret.
2: Nem, tehát nem volt se szidás, se dicséret. Ezt tényleg csak az zenmesterre tudom hasonlítani, és mindig mondott valamit, és a végén úgy felül megőrültem, átforgattam, meggondoltam, és mindig rájöttem azért, hogy mire gondol.
1: Volt egy heted végén.
2: Igen, volt egy hetem, és akkor mire visszamentem, megpróbáltam már azt így magamévá tenni azt a tudást, amit olyankor adott, de ő tényleg egy ilyen hihetetlen jazz zenmester volt, és érdekes, hogy a dobosokkal nekem mindig nagyon szoros ilyen, tehát ugye az idő, tehát egy jazz zenekarban a dobos a mester, mert ugye a jazz az afrikai dobzenéből származik, igen. És a dobzenekart a mester dobos vezet, és mindenki dob. Pat Metheny is azt mondta, hogy a jazz zenekarban mindenki dobos. Elsősorban. Ez az első. És tényleg
0: te próbálkoztál dobolással?
2: Nem, soha. Ja. Csak a gitáron maximum, de úgy, tehát olyan értemben nem, hogy mondjuk dobfelszereléssel, vagy hasonló.
0: A Kaziban múlt szerdán, azt hiszem, nem múlt kedden, vagy kedden, jazz persze akkor van, csak igen, jazz neked fellépés, igen, ezzel az adással egy időben van mindig. Ott egy Sly Juhász nevű
2: tapolt a dobos. Igen, és ez egy marci basszusgitár.
0: Igen. A Sly Juhászt Amerikából ismered, vagy Magyarországon él?
2: Én a Marcin keresztül ismertem meg. Tehát az itteni, tehát ez megint olyan hihetetlen számomra, hogy tényleg vannak itthon zenész barátaim, mint a Marci, vagy az Elhinger Tibi, Gavalle, Csaba. A Zrubka Zsombor, tehát tényleg van egy csomó barátom, és amikor hazajövök, akkor már várnak, és játszunk együtt. Tehát ez, és rajtuk köztül még több zenészt megismerek, és például a Sly-t, azt a Marcin keresztül ismertem, mert ő mostában a Sly-jal szokott sokat játszani.
0: Igen, Elhinger Tibi, hogyha hallja ezt az adást, akkor készüljön fel, mert lehet, hogy a két hét múlva lévő adásban majd őt hívjuk el vendégnek.
2: Írtam neki, nem tudom, hogy észrevette, de remélem, hogy hallgatja.
1: Szerintem hallgassunk most egy kis zenét.
0: Hallgassunk egy kis zenét, aztán utána visszajövök, maradjatok velünk.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Totum Factum a 90.3-as megahertzen, és mielőtt átadnám Rénának a szót, egy rövid szolgálati közlemény. Jön a Tilos 35. születésnap pénteken a Dürer kertben, szeptember 4-én. Az esemény leírását a Facebookon is megtaláljátok. Ez az esemény a Tilos 35. évfordulójának alkalmából jön létre. Gyertek, ingyenes, érezzétek magatokat jól, lesznek fellépők, lesz tombola, és lesznek gyerekprogramok is. Szóval Totum Factum Rénával.
1: És Jerryvel, a vendégünk pedig Szapudi István, asztrofizikus és jazzzenész. És eddig már sokat beszélgetünk, vagy a zenéről beszélgettünk, nem tudom, hogy ne ugorjunk-e oda.
0: Odaugorjunk, mert...
1: Hogy hogyan is kerültél te Amerikába, mint asztrofizikus, mint csillagász? Mondhatok ilyet? Nevezzük úgy
2: egyébként
1: is?
2: Egyébként a hivatalos címem az csillagász, de egyébként elméleti fizikus vagyok lélekben. Bár azért figyeltem is meg teleszkópokon párszor. Hát úgy kezdődött a dolog, hogy én a Szalai Sanyi volt a témavezetőm, és nála írtam a PhD-mat, és egyébként ő amellett, hogy a világ egyik tényleg legcsúcsabb kozmológusa, a Pantera együttes gitárosa is volt, és az érdekes, hogy a Pantera együttes már így 12 éves koromban a kedvencem volt, mert akkor így megdöbbentem, hogy van olyan zene, ami nem klasszikus zene, de nem énekelnek benne, és így állandóan azt figyeltem, hogy mikor lesz már Pantera, meg abban volt szintetizátor, és akkor még elég ritka volt az is, tehát ezek a különleges hangok is. Tehát most emlékszem arra, hogy hallgattam a Szokol Rádion kb. A Panterét ilyen kisgyerekkoromban, úgyhogy mikor megtudtam, hogy ő tehát hazajött Magyarországra egy évre, és akkor kezdtem vele dolgozni itt Magyarországon, és akkor később kimentem hozzá Baltimore-ba, és nála csináltam a PhD-mat a Johns Hopkins Egyetemen, de ott van a Peabody Konzervatórium, az gyakorlatilag egy ilyen testvéregyeteme a Johns Hopkinsnek, és akkor oda is be tudtam iratkozni klasszikus gitárszakra, és akkor mind a kettő csináltam egyszerre.
0: És akkor te ilyen turmix lettél, hogy...
1: Turmix?
0: Hát igen, nálunk például a TTK-n egy turmixoknak hívták azokat, akik egyszerre voltak. Volt egy csoportás, mint például az Imola, ő egyszerre volt finn szakos és matematika szakos, és a TTK-n ő volt a lila bölcsész, a bölcsészkoron meg ő volt a kocka TTK-s.
1: Szíves.
0: Igen, hát szíves. Igen. És végül akkor ott el tudtál helyezkedni, ott maradtál. Jelen pillanatban te a Hawaii Egyetemen tanítasz, az University of Hawaii. Igen.
2: De előtte voltam Kanadában és Angliában, és utána kerültem.
0: És mióta jössz ott?
2: 2001 óta, tehát 25
0: wow. éve. És rendszeresen jársz az a Magyarországra.
2: Rendszeresen, igen.
0: És a kozmológián belül neked mi a fő? Először is ugye, hát te nem csak kutató vagy, vannak neked ismeretterjesztő előadásaid, és a YouTube-on lehet találni ilyeneket elég szép számmal. Kb. Én nekem úgy tűnt kicsit olyan, mint mondjuk a Neil deGrasse Tysonnak az ismeretterjesztő dolgai, és az baromira tetszett már nekem nem tudom hány éve.
1: Gondolom.
2: Hát kösz szépen, ezzel magasra helyezted a mércét. Mondjuk úgy az ismert terjesztés, nem mondanám, hogy ez a fő profilom, tehát ha néha megkérnek egy olyan előadásra, nyilván megcsinálom, de azért a Neil deGrasse Tyson kb. Ebbe a abszolút.
0: Igen.
2: Tehát még emlékszem, még diák voltam egy konferencián, talán Princetonba, és akkor a Neil deGrasse Tyson még postdoc volt, és ott volt, és meg akkor mondtam, na ez a srác, ez még messzire fogja vinni.
0: Azt nem tudom elképzelni, hogy mint postdocoz. Nekem mindig ő az ilyen, nem tudom, nagy professzor, aki... Ismered? Egyébként? Nem. Zseniális az űrge, tényleg.
2: Igen, tehát az, hogy tehát ott már akkor nekem diáknak feltűnt, hogy a kommunikációban milyen effektív, tehát hogy milyen világosan fejezi ki magát, milyen lelkes, milyen egyedi, tehát így megjegyeztem a nevét, pedig nem, tehát nem a tudományos tehát nem emlékszem, hogy miről beszélt, csak így, hogy húha, így is lehet egy adást tartani.
0: De jók egyébként, én nagyon, nagyon szeretem, meg hát azért ez eléggé hálás téma, mert lehet róla, hogy ugye még az adás előtt beszéltünk erről, mindent szét lehet szedni a legapróbb részletekig, és lehet úgy is beszélni róla, hogy a középiskolás is megértse. És szerintem az ismeretterjesztésben pont ez a poén, hogy úgy el tudod magyarázni a dolgokat, hogy aztán a végén tényleg, azt nem mondom, hogy minden korosztály, de mondjuk akinek vannak alapvető matematikai és fizikai fogalmaik, az megértse az egészet. És gondolom a zenéről is hasonlóképpen azért tudnál beszélni.
2: Hát legalábbis.
0: Hát épp most fog egyébként egy olyan zenei könyved megjelenni, amit most írsz, ami hát azért az egy elég magas léc, ugye a 24 fokú skáláról, mikrotonális skáláról. Most készül, vagy már éppen majd, hogy nem elkészült, majd ki tudja, hogy hol jelenik meg és mikor. Te ezzel foglalkoztál már korábban behatóban, zeneelmélet tanulmányokat végezve, vagy csak ez egy újabb? Mert amit most hallottunk, ez a Art of Pi, ha itt tetszik, ami egy most készülő lemez, vagy filmzene lemeznek az egyik trackje volt, azért ennek is elég sok köze van ehhez a témakörhez. Hogy jött ez neked?
2: Hát az igazság, hogy tehát egyrészt hallgattam már korábban is mikrotonális zenét, tehát azért a fülembe volt, hogy nem csak az a 12 hang létezik a oktávban, mint ami a európai klasszikus zenében van, tehát például az iráni, indiai, török, arab zenében vannak más hangok, és hát játszottam, azt nem mondanám, hogy indiai zenét, de Baltimore-ban az egyik kollégám egy indiai tablás srác volt, és egy másik kollégámnak volt szitárja, amit meg én kölcsön kértem, és akkor vele nagyon sokat zenéltünk együtt. tehát valamennyire a fülembe volt, de az érdekes, hogy ez a 24 fokú egyenletesen temperált zenéhez inkább intellektuális úton jutottam el. Ugye nem tudom, hallottatok az Engine de Part?
0: Jó, de. Ez most egy nagy flash-a. Illetve volt még talán februártól májusig, vagy mikor?
2: Igen, tehát az Engine de Part az a lényeg, hogy egy olyan gitáron játszik a gitáros a zenekarban, amiben az oktáv nem 12 fokra van osztva, hanem 24 fokra, tehát ez látszik is azon a gitáron. És hirtelen nagyon, nagyon feljött ez a zenekar, és kb. Ezzel egy időben még tavaly év vége felé egy haverom csinált egy ilyen internetes, Mitch Kale-nek hívják egyébként, és csinált egy ilyen internetes kompozíciós szoftvert. Ő régen basszusgitározott a String Theory nevű zenekaromban, és szóval megmutatta nekem, hogy nézzem meg milyen, és tök jó volt, de mondtam neki, hogy annyi ilyen szoftver van, és mivel hallottam az Engine de Poitre, mondtam, miért nem csinálsz olyat, ami 24 fokú, az akkor tényleg új lenne. És láss csodát, egy hét múlva már lehetett 24 fokú hangokat beírni, és meg lehetett hallgatni, hogy szóval, mit tudom, egy ilyen teljesen furcsa akkord.
1: Én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy szól, bár...
2: Hát ebben a zenében ugye az Art of Pi,
1: igen?
2: Az ugye arra utal, hogy Art of Fugue, az ugye a fuga művészete, igen. Bach-tól, ez egy fuga volt egyébként műfajilag, egy poszttonális 24 fokú, tehát 24 fokú egyenletesen temperált hangközökre épülő aleatórikus fuga, és ebben minden hang a pi számjegyeire épül. Tehát az összes hang, amit hallottatok, az a pi-ről szól, és ebből már írtam kb. 4-et, de úgy gondoltam, hogy ugyanúgy, hogy Bach egy egész sorozatot írt ebből, én is megpróbálok a pi-ből csinálni egy teljes ilyen sorozatot. Na és így visszatérve az életi történetre, hogy elkezdtem csak így bepötyögni ebbe a kompozíciós szoftverbe ilyen hangokat, meg meghallgatni, és akkor rájöttem, hogy igen, de most így össze-vissza valami random hangokat elkezdek bepötyögni, tehát hogy
0: mi ez a rendszer,
2: és akkor elkezdtem kiszámolni dolgokat, de az, hogy kiszámoljam 24 fokra, vissza kell térnem a 12 fokra, hogy hogy is van ez pontosan, és akkor egy csomó dolgot a 12 fokú zeneelméletre egyrészt meg is, tehát mondjuk felelevenítettem a konzis időkből, az ellenpont, meg összhangzattan részéből, de másrészt meg megpróbáltam nagyon mondjuk matematikai alapokra helyezni, mert ugye a klasszikus, ugye amit így hívnak, hogy common practice, nem tudom, magyarul lesz pontosan mi a legjobb szó rá, de a Palestrina Bach által megalkotott összhangzattan ellenpont gyakorlat, ami gyakorlatilag fennállt kb. Bartók Stravinskyig, és máig is azért használatban van minden szinten, az igazából matematikai alapokra épül, és akkor ezt megpróbáltam nagyon mélyen megérteni, hogy milyen akusztikai és matematikai, tehát csoportelméleti módon lehet ehhez hozzáállni, mert akkor így direktbe tudtam általánosítani 24 fokú zenére, tehát ez az általánosítás, ezt megpróbáltam annyira konzervatívan, amennyire lehet, a 24 fokú zenére általánosítani a szabályokat, amiket ismerek 12 fokú zenére, és akkor utána persze már bármit lehet csinálni, de így akkor nem az van, hogy csak véletlenszerű hangokat írok be egy ilyen szoftverbe, hanem már van valami fogalmam arról, hogy mit is csinálok. És akkor olyan sok minden kijött ebből, hogy aztán gondoltam, hogy akkor már leírom, ha már ezt egyszer kitaláltam, akkor más is elolvashatja és megtanulhatja.
0: Két kérdésem van. Az egyik, hogy itt én úgy érzem, hogy egy pár perce kerülgetjük itt a szobában az elefántot, és nem beszélünk róla. Ugye Pitagorasz óta a zene és a matematika az nagyon-nagyon szorosan összefügg. És van egy szerző, 20. századi szerző, aki ezt, a zenét és a matematikát plusz a képzőművészetet egy könyvbe gyúrta, ez a Hofstetter, aki a Gödeleser Bach című könyvében ezt gyönyörű szépen megfogalmazta. Ez rögtön ez ugrott be az egész történetről, hogy igazából te tökéletesen így össze tudod hozni ezt a kettőt, és hogy ha már a filmezést említettük, akkor igazából magát a képzőművészetet is. Tehát ez egy gyakorlati megvalósítása talán. Ez a mű, ami most készül, ez a 24 fokú skála alapvetései, nem tudom magyarul, hogy lehetne normálisan lefordítani, mert te angolul írod. Ez egy nagyon szép elméleti része az egésznek. Ez a Pi művészete, vagy akár a filmzene, ez meg a gyakorlati része. Igen. Gondolom. Igen. Olvastad egyébként a Gödeleser Bachot?
2: Abszolút, az egyik kedvenc a könyvem, tehát nagyon, az tényleg fantasztikus. És mielőtt
0: nekem is egyébként
2: írtam Jan Einasztóval, aki egy legenda a kozmológiában, és néhány más szerzővel egy kozmológia könyvet, és pont a Gödeleser Bach inspirált arra, hogy én abba beraktam 30 dialógust, illetve triológust, mert három szereplő van benne, ami ugyanúgy, ahogy a Gödeleser Bachban ugye Achilleus és a teknős beszélget, itt mondjuk három ember beszélget, három generáció, egy középkorú professzor, egy fiatal professzornő és egy diák, és akkor mindenki kicsit másképpen látja ugyanazt a dolgot, és de ez volt tehát hogy egy kicsit viccesen, mint a Gödeleser Bachban így rávilágítani a különböző oldalira ugyanannak
0: igen.
2: A témának. Tehát abszolút a Gödeleser Bach az abszolút egy
0: infelizmus. Tehát valaki ez iránt, tehát nem is tudom, ezt nem merném interdisziplinitásnak nevezni, mert tulajdonképpen nem egy olyan határmesdjét fogsz meg, ami ott létezik, hanem összekötöd őket. Tehát a zenének a matematikai alapjai azok egyébként mindig is híresen minden egyes zeneelmélet tudós azt mondta, hogy tessék a matematikáját megnézni. Gyönyörű szépen le lehet vezetni a Quint körtől kezdve a nem tudom mindent.
1: Én nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye itt amit te itt kidol, amivel foglalkoztál, az a 24 fokú egyenletes temperálás, és azt mondod, hogy ezt a 12-ből bontottad ki, vagy arra abból kivetítve, de most az, a 12 fokú skála az egyenletes? Mert én úgy, nem értek a zenéhez, de én úgy tudom, hogy nem egyenletes külön. Hogy hívják, ezt távolságok vannak az egyes hangok között?
2: Tehát ugye Bach óta, hogy ő írta, Voltemper írta, klavír, tehát ő vezette be azt, hogy minden hang nem egyenlő. Tehát gyakorlatilag, de most nem akarok túlzott részletekben, de az, amikor az egyenletesen temperált skálában 12 teljesen egyforma félhang van, mindegyik egy picit hamis, tehát mindegyik egyfajta közelítése a tökéletes, mondjuk pitagoraszi hangköznek, ami egyszerű egész számok arányaira épül, de itt a kettőnek a 12. gyöke szerint haladnak a frekvenciák, és van egy kis hiba nagyon sok hang közben, az oktáv kivételével mondjuk, és ez a hiba, ez mondjuk tolerálható, hozzá lehet szokni, de egyébként vannak olyan, tehát a mikrotonálzenek van egy olyan verziója, amikor valaki egyszerűen tökéletesen akarja, mondjuk a csemballó egy jó példa, hogy mondjuk valaki játszik egy adott hangnembe egy csemballó, barak csemballó darabot, azt tökéletesen behangolják, és az a hangnem gyönyörűen szól, és akkor áttérsz egy másik hangra, akkor meg már nagyon hamis, mert ez nem egy kompromisszum, tehát a zongora az egy kompromisszum. És akkor ez a 24 fokú egyenletesen temperált skála, ez ugyanígy egy kompromisszum, tehát ott se teljesen tökéletes, tehát bizonyos hangközökhöz ez sokkal jobb közelítést ad, mint a 12 fokú, de ez is egy kompromisszum, tehát itt minden hang egyenlő. Tehát ettől mondjuk ez például ebben a fúgában tényleg minden hang egyenlő, ez egy ilyen poszttonális fúga, tehát experimentális zene, nem tudom, van, aki hamisnak hallja, hogyha az ember sokat hallgatja, akkor...
0: Hát nézd,
2: akkor
0: a tritónust is hamisnak hallották nagyon sokszor még középkorban, és aztán kiderült, hogy gyönyörű szépen használható is.
2: A tritónus, ez egyébként egy nagyon érdekes hangköz, hogy ebben, ahogy ezen a könyvön dolgoztam, akkor értettem meg a tritónust sokkal jobban, mint korábban, mert megpróbáltam kidolgozni egy matematikai, és nem kidolgozni, igazán követtem egy korábbi módszert, amivel a különböző hangközöket próbáltam, így mondjuk, ha lefordítanám, durvaság szempontjából, tehát amelyik nagyon rosszul hangzik, mondjuk egy kis szekund, amikor két hang így súrlódik, és tényleg kellemetlen hatást kell, vagy egy quint, ami ugye egy tökéletes konszonancia, az pedig nagyon szépen össze van hangolva. És a tritónusra az jött ki, hogy iszonyatosan jól hangzik tulajdonképpen akusztikailag. És az érdekes a tritónusban, hogy a klasszikus zenében a tritónus azért diszonancia, mert egy aktív hangköz. Tehát a tritónus egy olyan hangköz, most nem akarok túlzottan sok zenélméletet.
0: Egész nyugodtan. Mondani,
2: de az a lényeg, hogy mondjuk például egy ilyen klasszikus, autentikus kadenciában, ami a G7-es akkord, például a C akkordra megy, a H és az F között van egy tritónus, és a H az a C-re rá akar menni, az F pedig az E-re. Tehát, hogy arról van szó, hogy a G7-es akkord az egy aktív akkord, ami után egy megnyugvást szeretnénk kapni, és az a C akkord. De egyébként meg maga ez a hangköz, a H és az F közötti tritónus hangköz, az nem hangzik csúnyán, és például Miles Davis az abszolút konszonanciaként használja, és ez mindig egy, nem gondolkodtam el korábban ezen, hogy csak így tényként tudtam, hogy igen, hát a jazzben mondjuk van egy C major skála, egy C-dur skála, abban nem szabad F-et játszani, az egy tiltott hang, és helyette F-sharp, és fist kell játszani magyarul, és Miles Davis az így, tehát az a fist, az a C-től egy tritónusra van ugyanúgy, mint ahogy a H és az F közt egy tritónus van, és Miles Davis így bejátszik ilyen gyönyörű trombita hangon, és így hosszan megmarad azon a hangon, és így nem gondoltam annyira bele korábban, hogy zenelméleti szempontból ez miért jó.
0: És működik.
2: De most már látom, hogy miért jó. Azért, mert kontextuális szempontból ez az F sharp itt ebben a bocsánat, FISZ ebben a szituációban. Én angolul tanultam az elméletet, elméletek tudom a magyar szavakat is, de néha angolul jut eszembe, tehát a FISZ az tulajdonképpen mehetne persze a G-re, hogyha, de az is része ennek az akkordnak, és a jazzben abszolút egy díszítő ilyen színező hangként jelen van, és gyönyörűen hangzik akusztikailag. Tehát a programon kihozta, hogy a tritónus, ez egy nagyon jó akusztikai hangköz. És kezdetben ez így meglepett. És ugyanígy a kis terc, az meg elég diszonásnak jött ki, és akkor úgy rájöttem arra is, hogy a hangnak így akusztikailag milyen mennyire diszonáns, vagy mennyire konszonáns egy hangköz, az tényleg szintaktikai dolog is. Tehát, hogy a zene elméleti háttere annak a hangköznek nagyon fontos, de mondjuk valaki megpróbál játszani egy kis tercet egy basszusgitáron, akkor hallja, hogy milyen rosszul hangzik. Tehát minél mélyebben vagyunk, annál diszonánsabb. Tehát az is számít, hogy milyen regiszterben használjuk azt a hangot. Tehát az érdekes, hogy ott megint arról van szó, hogy egy ilyen kis terc, az mondjuk tényleg fel C-re játszunk egy S-t, akkor az, ha lefelé menne a D-re, ugye az egy fél hangra van tőle, akkor egy nagyon diszonáns C-D nagy szekundra jutnánk, és felfelé meg nem nagyon tud menni, hova tudna menni. De ugyanez a hangköz, hogyha például a összhangzatos mólban tekintjük, akkor meg már egy, akkor az, tehát mondjuk tegyük fel az A összhangzatos mólban, ugye a gisz, az F és a gisz között, ugyanaz egy bővített szekundum, de ugyanaz a hangköz egy kis terc, és az viszont rá akar menni tényleg a ára. Tehát ott a kontextus miatt valójában diszonanciaként szerepel, igaz, hogy zenelméletileg mi azt szekundnak hívjuk, csak bővített szekundnak, de akusztikailag ugyanaz a hangköz, és tényleg oda akar menni. Ez... Tehát így mindegy, ezt kicsit mélyebben megértettem, de lehet, hogy ezt
0: Engem az egészben az döbbent le, hogy tulajdonképpen minden kontextus függő. Hát ahogy a John Cage is mondta, hogy igazából nincs olyan abszolút zene, mert egy adott esetben, hogyha fölötted szól egy Beethoven szimfónia, az tekintetet zajnak hallódni akarsz, ugyanakkor, hogyha egy ütvefúró játszik ritmikusan alattad az utcán, az lehet zene is. Úgyhogy ez csak, és ugyanez a hangokkal, hogyha már te valamit megszoksz, ahogy egyébként, mit tudom én, ahogy beszélgettük műsor előtt, Munir Basir, aki az iraki népzenét gyűjtötte össze, és ott azon az udon,

0: Van 13, 15, 17 különböző egyenletesen osztott az oktávot valamennyire, és az ő elméletében, ha 24-re osztod, akkor nem kapsz, akkor ez nem különbözik a 12-től valójában. Aha. Most nem akarok a technika részébe jönni, miért. És akkor van ez a Julián Carrillo nevű mexikói zenész, aki 1895-ben kezdte el ezt csinálni,
1: és
0: csinált egy olyan zongorát, ami 96 részre
1: osztott el az oktávot. Hogy lehet azon játszani?
0: És az az érdekes, hogy néztem, az a zongora máig is létezik, benne egy múzeumban van, csak képet láttam róla, szívesen kipróbálom, és az egész zongora egy oktáv.
1: Gondoltam, hogy csak egy oktáv.
0: És az érdekes, hogy ugyanolyan fehér és fekete billentyűk vannak rajta, nem tudom miért, de tehát az nem jelent kb. Semmit, az a fehér és fekete billentyű, csak hogy orientálhat magad, de ő 96-ra osztotta fel. És
1: dokumentálható, hogy játszott rajta?
0: Azt nem tudom, hogy játszott rajta, de a YouTube-on vannak egyébként darabok Julián Carrillótól, amit, tehát például olyan hárfán játszanak, ami mondjuk negyed hang.
1: Aha.
0: Hangközre van hangolva, meg hegedűsök. Tehát például hegedűn ugye el lehet játszani.
1: Hát igen.
0: Tehát nagyon sok ilyen, tehát hegedűk vannak benne, áthangolt hárfa, stb. És tényleg, és énekes, tehát például énekesek is, azért nem olyan könnyű ezt kiénekelni, de ki tudják énekelni, ahogy az indiai énekesek is abszolút kiéneklik.
1: Hogyne?
0: Ott ugye, ha jól emlékszem, 22 srúti van egy oktávban, és abszolút kiéneklik, tökéletes, tartják azt a negyed hangot, és gyönyörű, tehát csak itt most az a különbség, hogy azokban a zenékben, ahol ilyen hangok vannak, azok általában nem annyira összhangzatos zenék, mint az európai zene, tehát például, tehát az egy nagyon különleges, tehát az európai zene az tényleg egy, tehát az európai ellentpont és összhangzattan az egy nagyon sajátos dolog, tehát mondjuk az indiai zenében van pár alaphang, és akkor afölé játszol dallamokat, tehát ott nincsen ilyen értelembe vett összhangzattan például.
1: Tehát ott inkább ilyen drónikus hatás van, nem?
0: Tehát van egy drón, mondjuk a tampura játszik, igen, gyakorlatilag egy tiszta quintet, meg oktávot, stb. És akkor abból arra az alap drón hangra neked ahhoz képest kell érzékelned azokat a negyed hangokat. Viszont amikor ilyen összhangzat szerűen érzékeled a negyed hangokat, mivel ehhez vagyunk szokva.
1: Hoppá, telefonáról jön, úgyhogy fülest föl. Szervusz, kedves telefonáló. És valahogy halló.
2: Sikerült?
1: Nem sikerült. Halló? Nem sikerült. Akkor majd legközelebb.
0: No, szóval csak azt akartam mondani, hogy teljesen más hallgatni ezt a teljesen összhangzatos 24 fokú zenét, mint azokat a zenéket, ahol jelenleg ilyen jellegű hangokat használnak. Tehát pont ezért dolgoztam ki ezt az elméletet, hogy tényleg lehessen egymástól független szólamokat összerakni, ahogy ugye ebbe a fúgába is megpróbáltam.
1: Ezt egy egyetemi tankönyvnek szánod, vagy egy általános ismeretterjesztő műnek?
2: Ez ennyi, annyira friss ez a könyv, amit...
1: Még nem jelent meg.
0: Hát őszintén szóval tehát a technikai mélység, amennyire belemegyek, az inkább egyetemi tankönyv, mint egy ismert terjesztő. Tehát ez inkább tényleg zeneszerzőknek, meg olyan zenészeknek, akik szeretnének ebbe mélyebben belemászni, azoknak szól. Tehát ismert terjesztésnek valószínűleg egy kicsit túl technikai.
1: hogy visznek egy kicsit durván. Na, én azt mondom, hogy zenéljünk még egy kicsit, aztán utána visszajövünk, ti addig maradjatok velünk, nem sokára újra beszélgetünk. Sziasztok!

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Tóton Faktum a 90.3-as megahertzen, és mielőtt átadnám a szót műsorvezető társamnak, Rénának és vendégünknek, megint bemondom, hogy pénteken lesz a Tilos Rádió 35. születésnapi buli a Dürer kertben. Gyertek, ingyenes! Lesz sok zene, kaja, pia, meg ami kell. És még egy szolgálati közlemény. Zene közben volt egy betelefonálónk, úgyhogy ha szeretne adásba szólni, akkor azt most tegye meg. Szóval Tóton Faktum Rénával.
1: És Jerryvel. Vendégünk Szapudi István, asztrofizikus és jazzzenész. És...
0: ott tartottunk, hogy hányféle felosztása lehetséges az oktávnak.
1: A 96 az nagyon érdekes volt, ugye? Az a 12x8.
2: Így van, tehát tulajdonképpen a fél hangnak a nyolcad része, tehát 16-ot hangra van osztva az oktáv. Tehát mondjuk az is persze, tehát amit fél hangnak hívunk, annak még a nyolcad része.
1: Az egyetlen hallható a különbség?
2: Abszolút, tehát az emberi fül képes ezt megkülönböztetni, csak nyilván nem olyan szinten, mint mondjuk a szolfésben, amikor megtanuljuk do, ré, mi, fá, szol, lá, ti, do, stb. És akkor, de mondjuk A, B, tehát hogy van két hang, és köztük van egy ilyen kis különbség, azt szerintem az emberi fül meg tudja különböztetni, de attól is függ, hogy milyen regiszterben.
0: Hát megszokás kérdése az egész nyilván. Tehát ugyanolyan, mint hogy egy balettáncos teljesen máshogy jár, mondjuk, mint egy, nem tudom, díjbirkózó. Más mozdulatokat kell tudni hozzá. Ennyi. Még arról beszéltünk, hogy szintén adáson kívül, hogy te neked most ugye két hónapig vagy most Magyarországon, és általában évente szoktatok jönni, és neked most csak egy fellépésed volt itt a Kaziban. Általában azért több szokott tenni, ugye? És ha igen, akkor hol szoktatok még föllépni?
2: Fú, hát az IFK-zvézóba léptünk fel.
0: Ó, ez sajnos már szegény.
2: Ugye ott nem tudom, talán nincs most már annyi lehetőség.
0: De az, most én nem akarok marhaságot mondani, és javítsanak ki a hallgatókat évedek, de én azt hiszem, hogy az vagy megszűnt, vagy volt egy olyan időszak, amikor megszűnt, most megint van talán?
2: Igazán nem tudom, azt tudom, hogy tulajdonos váltás volt, hogy tehát azóta én nem voltam ott. Akkor hát voltunk a Budapest Jazz Clubban, az Opusban is voltunk. Tehát több, igazából nagyon sok helyen játszottunk, most ezek jutnak eszembe, de idén egyelőre a Kazi és a Füles az, ami...
0: Igen. Voltak régen egyébként más helyek is, hát a szép emlékű Jazz Café például a Balassiban, az nem tudom, hogy mennyire nem volt ez, meg az a 90-es években volt egy nagyon jó barátommal nagy kedvenc helyünk, hát egy ilyen icike-picike, úgy nézett ki az egész, mint hogyha egy tulajdonképpen mini diszkó lenne, ilyen tükrökkel, meg talán még diszkógömb is volt, de csak is közel jazzt adtak. Marha jól nézett ki.
1: A Jazz Club, ahova te jársz?
0: Az a BEC, amit mondott az István. Igen, az a Budapest Jazz Club, csak én mindig BEC-nek szoktam mondani, mert...
2: Én meg majdnem BJC-nek mondtam, mert rájöttem, hogy... az nem biztos, hogy jó lesz.
0: Voltak egyébként ők is a Tilosban. Arról mesél még, hogy... A lemezkiadás, ezt minden zenésztől meg szoktam kérdezni, lemezkiadás mai helyzet, ez mennyire engedi meg neked, hogy klasszikus hanghordozón terjeszd a lemezeidet, vagy inkább felraknád valahova, streamingre, vagy akár Bandcampre, mert ha jól tudom, akkor neked ugye CD-id jelentek meg, hát különféle formációiddal. Ezeket lehetett itthon kapni, gondolom.
2: Hát őszintén szóval nem tudom, hogy így lehetett-e kapni, tehát jelentek meg CD-ink, de hogy egy hangszer, vagy mondjuk CD-boltba mennyire lehetett kapni, azt nem tudom, mert nem én intéztem ezt a részét általában soha. De hát a jövő nyilván már nem a CD, sajnos, úgyhogy...
0: Hanem a vinyl-e.
2: Az a vicc, hogy tehát vagy az ember streamingre kirakja, és ha akar valamilyen ilyen maradandó apokalip akusztikus időket is kibíró dolgot sem, akkor meg a vinil. Tehát hogyha most a következőt, azt szeretném esetleg valamilyen vinil verzióban is kinyomni, mert én nagyon szerettem gyerekkoromban a vinilt, és hát még van is egy ilyen lemezjátszom, meg pár ilyen KFT, meg LGT lemezünk ott van, amit tudunk hallgatni, sőt, még Pat Metheny is van. És jobban szól egyszerűen. Tehát nem tudom, hogy pontosan mi az, ami jobban szól benne, de van egy barátom Honolulu-ban, aki ilyen nagyon hifi rajongó és szakértő, és neki tényleg ilyen hiper, a legdrágább CD lemezjátszó van, meg olyan lemezjátszó, aminek 2 méteres karja van, meg stb. És akkor ővel csináltunk olyat, hogy ugyanazt meghallgattuk vinil és CD-n, és mindig jobban szólt a vinil.
0: Hát analóg, hát ugye pontosan ugyanez a különbség, mint mondjuk egy zongora meg egy hegedű között, hogy a zongora az kvantált. Ahogy a CD is kvantált, bitekből áll az egész zene. Egy hegedűn ugye bármilyen hangot ki tudsz játszani, tök mindegy, hogy hanyatfokú a skála, lehet 55 fokú, vagy 96 fokú is. Ugyanúgy egy analóg vinil, az nem nullákat és egyeseket tárol, hanem azt megpróbálja úgy visszaadni, amit hallott. És egyébként ezen nagyon jót mondta, hogy apokaliptikus kibírás. Ugyanis tényleg arról van szó, hogyha egy vinil lemezt beraksz a szekrénybe, és mondjuk nem teszed ki extrém hőhatásnak, akkor azt 200 év múlva is le tudod játszani. Úgyhogy nagyon sokan azt szokták csinálni, hogy digitalizálják, egyszer lejátszák, digitalizálják a lemezt, aztán hogyha az valahogy elveszik, vagy tönkre megy, vagy nem tudom mi, akkor még egyszer. Ugye az analóg cuccoknak az a problémájuk alapvetően roncsolódnak minden egyes lejátszásnál. De azt hiszem, hogy találtak ki már olyan módszert, hogy a lemezt úgy játsszák le, hogy letapogatják, de szerintem abban is van valami digitális trükk, tehát az sem ugyanaz, mint hogyha ténylegesen ráhelyeznél egy kart és a tűle játszaná.
2: Hát igen, amikor én a mi időnkben rongyosra hallgattuk a leveleket, és utána vettünk még egyet, igen. Ha nem szólt.
0: Sercegős. Én vettem úgy egy magma lemezt annak idején egy barátomtól, amikor sehol máshogy nem lehetett kapni, emlékszem, 1001 Celsius fok az volt, a Joskó Seffer, ha mondani, ő játszott rajta, az ott talán a második magma lemez. Alig lehetett hallgatni a zenét, de hát azt is én tovább hallgattam, mert az valami annyira fantasztikus volt. Igen, az tényleg zseniás. A streamingen meg hát gondolom, ott nem nagyon lehet ebből, nem mint hogyha neked nyilván nem ez a fő bevételi forrásod, de hát pénzt keresni szerintem azzal nem nagyon lehet.
2: Jó, hát nem tudom. Igazából nem tudom, hogy ebből mennyi pénzt lehet keresni, mert még eddig én soha egy centet se kerestem, ja. De ott van egy csomó zeném van streamingen, de még nem kerestek meg, hogy.
0: És a diákjait szoktak koncertekre járni?
2: Az érdekes, hogy itt Magyarországon többször jártak már a diákok, és volt is egy olyan fénykép, ahol 4 generáció, tehát az én témavezetőm a Sanyi, én, aztán az András, a volt diákom, és az ő diákja, a Mína, tehát 4-en egy fényképen rajta voltunk, tehát ez abszolút, tehát a mondjuk ez a déd
0: fantasztikus. És volt olyan is, hogy mondjuk egy diákod kifejezetten fizika órát, pontosabban csillagászat vagy asztrofizika órára ült be, de aztán megtudta, hogy te zenélsz, és akkor ő is rákapott a zenélésre?
2: Hát őszintén szóval én nem szoktam ezt annyira összekeverni. Mm-hmm. Tehát mondjuk így nem szoktam.
0: Nyilván nem mondod órán, hogy igen, persze.
2: Vagy itt Magyarországon más, mert tényleg mindenki tudja, és itt De Amerikában szerintem kb. Senki nem is tudja a intézetben, hogy én szoktam zenélni. Más néven, hát, tehát álnéven szoktam.
0: Ja, igen, ezt mondtad.
2: Csinálni.
0: Mit is mondtad? Táltos néven. Igen,
1: ennek van valami oka, hogy álnéven csinálod kint?
2: Hát az eredeti oka az volt, hogy nem akartam összekeverni a két dolgot. És az, hogy pont Táltos, az úgy volt, hogy volt egy nagyon kedves dobos barátom, és zenekart csináltunk, és akkor volt egy darabik, hogy minden héten szombaton egy helyen játszottunk, és adjunk nevet a zenekarnak. És akkor így elkezdtem, kitaláltam, mit tudom, 5-6 nevet, és egyik a Táltos volt, és azzal kezdtem, és mondom, kipróbálom, hogy ezt egy amerikai ki tudja ejteni, milyen, és mondtam, hogy Táltos, fú, ez nagyon jó hangzik, és ő tökéletesen kiejtette, ez marha jó, legyen az.
1: SH-val a végén?
2: Hát SH-val írtam, hogy el tudják olvasni. Nyilván meg az angolban nincsen A, tehát egy apostrofot tettem bele, de attól főleg így leírtam, és tökéletesen felolvasta. És aha, azt mondom, és tényleg egy amerikának ez így megy, persze, ez nagyon jó, és olyan jól hangzik minden, és akkor felvettük a zenekarnak, meg én is felvettem ezt a nevet, és azóta senki nem tudta kiejteni. Tehát így körülbelül ez a teszt, ez egy annyira intelligens, meg nem tudom én,
1: egy tájtos
2: művelt srác volt, hogy így kapásból kiejtette, és soha senki nem tudta azóta kiejteni, de most már mindegy, ez így megragadt.
0: Hát van pár ilyen név egyébként, amikor az hagyján, de a drága anyukám, aki Szűcs, őt próbálták Amerikában, hát azt ne tud meg ott milyen szenvedés volt belőle, ráadásul ugye hosszú művel, hát ilyen Skooks, vagy valamit ilyesmit mond, Szűcs. Szooks.
2: Igen, ez
0: is. Igen.
2: Az egy kicsit. Az én nevem se könnyű egyébként.
0: Jó, hát igen.
2: Az igazi nevem sem, tehát egyik se, se az István, se a Szapudé, se a Tártos, így alakult.
0: Na, hát köszönjük minden esetre, hogy itt voltál, és nagyon remélem, hogy azért még talán az elkövetkezendő egy hónapban valahol föl fogsz lépni. Mi 2 hét múlva találkozunk ugyanitt veletek, kedves hallgatók, és folytatjuk a műsort. További jó szórakozást.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, így csiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: A szépséges nyírfa, Bottyák népmese. Élt egy faluban egy öreg ember a feleségével. Igen, nagyon szegények voltak, még kenyérre se lakhattak jósor. Összeszedte egyszer az öregasszony a maradék tüzelőjét, hogy befűtsön a kemencébe, de nem tudott alágyújtani, mert nem volt apró fa a háznál. Azt mondta az öregasszony az emberének.
1: Eriggyél ki az erdőre, vágj ki egy nyírfát, apró fát hazsogatunk belőle.
0: Fogta az öreg a fejszét, kibaktatott az erdőbe. Körül szemlélődött, melyik nyírfa lenne a legalkalmasabb. Nem sokáig keresgélt. Mindjárt meglátott egy szépséges szép nyírfát, oda ment hozzá, ki akarta vágni, de amit megrendítette a fejszéjét, egyszer csak susogni kezdtek a nyírfa levelei, himbálózni az ágai. A nyírfa lehajolt az öreghez, és emberi nyelven könyörgött.
2: Essék meg a szíved rajtam, öreg apó. Ne vágj ki. Mindent megteszek, amit csak kívánsz.
0: Elhökölt az öregember, még a fejszét is kiejtette a kezéből.
3: 77 évet megéltem, de ilyen csodát még nem láttam.
0: Nem bántotta a nyírfát, hazaballagott, és azt mondta a feleségének.
3: Hoztam volna egy szép kicsi lönköt apró fának, de egy nyírfa emberi hangon szólalt meg. Ne bántsd engem, öreg apó, mindent megadok, amit csak kívánsz. No, én hajlottam a szavára, nem vágtam ki.
1: Lám, nem akarja a nyírfa, hogy kivágják. Na, na jó van. Eredjé csak, törd el róla legalább egy ágat, hadd legeljenek a báránykáink.
0: És visszakelgette az embert az erdőbe. Az öreg apó mindjárt meglátta a szépséges nyírfát, oda ment hozzá, meghajolt előtte, és így szólt.
3: Rám parancsolt az asszony, törjem le az ágadat. Ha már tégedet nem vágtalak ki, a báránykáinkat akarja etetni a leveleiddel.
2: Ne vágj ki, apuka, és ne törd le az ágamat se. Kívánjon akármit az anyuka, teljesítem.
0: Mit tehetett az öregember? Hazaballagott. Elcsodálkozott, amikor hazaért, halomszemre állt az udvarán az aprófa.
3: No, asszony, látod-e, mennyi aprófánk van?
0: De az öregasszony neki támadta.
1: Miért csak gyújtost kértél a nyírfától? Be kellene fűteni a kemencébe, tüzelünk meg nincsen. Na, erigyé, kér tőle fát.
0: Kiabálva, szitkozódva kergette vissza az öreget az erdőbe, fogta az öreg a fejszéjét és elindult. Oda cammogott a nyírfához, meghajolt előtte és alázatosan elmondta kérését.
3: Hogy nekünk tüzelőt, szépséges nyírfa, elfogyott a fánk. Nincs mivel befűtenünk.
2: Elhagy haza, öreg apó. Meg lesz, amit kértél.
0: Fogta magát az öreg, hazament. Amikor a ház elé ért, csak elámult. Tele volt az udvarfával. Felfűrészelt, összehasogatott, halomba rakott fával, de az öregasszony még most is elégedetlen volt.
1: Hát Istenem, miért csak fát kértél a nyírfától, hiszen egy maroknyi lisztünk sincs. Na, eridjél vissza, kérjél tőle lisztet is.
3: Nem tehetem, hallod-e? Az imént kértem tőle fát.
0: Rárivált az öregasszony az emberére, szitta, mint a bokrot. Fogta a piszkafát, és kikergette a házból. Vette az öreg a fejszéjét, és nagy búsan kiment az erdőbe. Megállt a szépséges nyírfa tövében, meghajolt előtte, és kérlelni kezdte.
3: Nyírfácska, szépséges fehér nyírfa. Megint elküldött hozzád az asszony, hogy kérjek tőled lisztet. Segíts rajtunk, ha tudsz. Hagyj egy keveske lisztet.
2: Eredj. Öreg apó haza. Meg lesz, amit kértél.
0: Megörült az öreg, hazaindult, sebesen szedte a lábát. Ment egyenesen a kamrába. Hinni sem merte, hogy lisztje lesz. Belépett, hát szinte tele volt a kamrája lisztje. Úgy megörült az öreg, olyan jó kedve kerekedett, hogy minden régi baját, nyomorúságát elfeledte.
3: No, nem lesz többé gondunk kenyérre.
0: Bezzeg az öregasszony, amint meglátta az emberét, kiszaladt a házból, és szívta, szapulta, jól leteremtette.
1: Vén bolond, te fajankó, te tök fej, hát miért csak lisztet kértél? Na, lóduljál oktalan, kér tőle két láda aranyat.
0: Hozzávágta a vízhordó rudat, és kikergette. Elindult nagy búson a szegény öreg, kibandukolt az erdőbe, oda ment a nyírfához, meghajolt előtte, és felkiáltott neki.
3: Szépséges nyírfa, megint elküldött hozzád az asszony. Két láda aranyat kér.
2: Menj, öreg, menj. Megadom, amit kértél.
0: Hazaindult az öregember, odaért a házuk elé, benézett az ablakon, és mit látott? Ott ült az asszony a lócán, aranypénzben válogatott. Csak úgy csillogtak, ragyogtak kezében az aranyak. Belépett az öregember a házba, két láda állt az asztal mellett, tel is tele aranyjal. akkor már az öreg is elvesztette józan eszét. Ő is neki állt aranyat szemelni.
1: Jól el kell rejtenünk ezt az aranyat, nehogy meglássa valaki.
3: Úgy bizony, mert ha megtudják, hogy ennyi aranyunk van, még elkunyarálják, hogy elveszik tőlünk.
0: Gondolkodtak, tanakodtak, aztán a pincébe rejtették az aranyat. Éltek, éldegeltek, elégedetten, hogy annyi pénzük van. Csak hogy az arany nem hagyta nyugodtan őket, éjjel-nappal járt az eszükben. Attól féltek, hogy valaki ellopja a ládát. Törte a fejét az öregasszony, hogy őrizhetné meg az aranyat, addig törte a fejét, még kitalálta. Azt mondta az emberének.
1: Na, erigyél öreg a nyírfáthoz, kérd meg, hogy tegyen bennünket erős és nagyon-nagyon félelmetessé, hogy minden ember rettegjen tőlünk, hogy elfusson előlünk mindenki.
0: Mit tehetett az öreg ember? Ment az erdőbe. Meglátta a szépséges nyírfát, meghajolt előtte, és elmondta kérését.
3: Tégy bennünket, szépséges nyírfa, erős és nagyon-nagyon félelmetessé. Olyan félelmetes, hogy mindenki rettegen tőlünk, mindenki fusson előlünk, senki se bántsa az aranyunkat.
0: Megsuhintotta a nyírfa leveleit, meghimbálta ágait, aztán mondta az öregnek.
2: Menj haza, öreg, amit kértél, teljesítem. Mindenki félni fog tőletek, nem csak az emberek, de még az erdő vadjai is.
0: Hazament az öreg, benyitott az ajtón.
3: No. Megígérte a nyírfa, nem csak az emberek, de még az erdő vadjai is rettegnek tőlünk. Mind elfutnak előlünk.
0: Alig, hogy ezt kimondta, sűrű barna szőr lepte el mindkettőjük testét. Kezük, lábuk mancsokká változott, mancsokon karmok nőttek. Szólni akartak, de nem tudtak, csak morogni tudtak, meg bömbölni. Mind a ketten medvévé változtak.

0: az egerecske. Volt egyszer egy egerecske. Ez az egerecske elment országot, világot látni, szerencsét próbálni, s amint ment mendegélt, talált egy krajcárkát. Hí, megörült az egerecske a krajcárkának.
1: Na, most mit vegyek ezen a krajcárkán? Magyarót? Nem, azt nem veszek. A magyarónak el kellene dobni a héját. Diót? Annak is el kellene dobni a héját. Talán mandulát vegyek? Ugyan minek, a héját annak is el kellene dobni. Veszek káposztafejet. Azám káposztafejet. A káposztából házat építek magamnak, azám házat. A nagy leveleiből építek falakat, meg födelet. A kicsi leveleiből jó, puha ágyacskát csinálok. Még paplanocska is telik belőle. Ó, de jó lesz, ó, de jó.
0: Hát vett egy káposztafejet, s abból olyan szép házat épített, hogy aki látta, megcsodálta. Na, tehát múlt az idő, és egyszer az egerecske kihajolt az ablakon, hadd lássa mi újság odakint. Ihol jött éppen a báránykas, amint meglátta a szép házacskát, ablakocskában az egerecskét, felszólt hozzá.
2: Egerecske, nem vennél feleségül engem?
1: Vennélek bizony, ha szépen énekelnél? Húj, de csúnyán énekelsz, menj csak tovább egy házzal.
0: Alig ment el a bárányka, jött egy kis kacsa. Az is megkívánta a szép házacskát, s felszólt az ablakba.
3: Hallod, egerecske? Nem vennél feleségül engem?
1: Vennélek bizony, ha szépen énekelsz? Elég!
0: Cincogott az egerecske, s bedugta a fülét, hogy ne hallja az égtelen csúf hápogást.
1: Fel is út, le is út, nem kell ezt a néken.
0: Elment a kacsa nagy szégyenkezve, s mindjárt jött egy tyúkocska. Bezzeg, hogy az is szeretett volna ott lakni a káposztaházacskában.
2: Egerecske, elmennél le feleségül?
1: Ha szépen énekelnél?
2: Odán! Három, még mahatba jársz!
1: Elég, ne tovább! Még a házacskám is összedül, olyan csúnyán énekelsz! Nem kell ez feleségnek!
0: Elment a tyúkocska, s nyomban jött utána egy círmos cicácska. A bajuszát pödörgette, magát illegette, billegette, s felszólt az egerecskének.
3: Egerecske, kedves egerecske, elvennél engem feleségül?
1: Hát bizony, ha szépen énekelnél, pedig bajuszkád van.

0: Egyszerűen megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak. Hét nap és hét éjjel mindettek ittak, táncoltak. Addig ettek ittak, hogy egyszerre csak minden elfogyott. Ja, Istenkém, mi lesz most?
1: Na, ne búsulj, édes cicácskám. Majd hozok én neked ételt és italt is elegendőt. Csak te maradj itthon, őrizd a mi házacskánkat.
0: Ment, mendegélt az egerecske. Addig mendegélt, hogy egy kutacskához ért.
1: Na, abból iszom egyet!
0: Mondotta az egerecske, s hopp, beleszökött a kutacskába. Azán beleszökött, de most hogy ő kijönnét? Hely, úszkált az egerecske jobbra-balra, de nem tudott kimászni a kutacskából. Na, most itt hal meg, szörnyű halálnak halálával, itt bizony. Dehogy hal, a círmos cicácska nyugtalankodott, hogy oly sokáig elmaradt az ő uracskája, s utána ment. Addig ment, mendegélt, hogy éppen a kutacskához ért.
2: Édes kicsi uracskám, már most hogyan húzzalak ki? Megfoghatom a fülecskédet.
1: Né, az fájna.
2: Hát talán a lábacskádat fogja meg.
1: De az, se, az is fájna.
2: Talán a farkacskádnál fogva húzzalak ki.
1: Jó lesz, édes feleségecském. Fogd meg a farkincámat.
0: Megfogta a cicácska az egerecske farkincáját. Szépen kihúzta, aztán elmentek egy diófa alá, ott leültek, és várták, hogy az egerecske ruhája megszáradjon. Ó, jaj, de mi történt? Egyszerre csak leesett egy dió, és éppen az egerecskének a fejére esett. Egerecske fejét betörte a dió, és akkor a púpot ütött rajta, mint az öklöm.
2: Ó, mit csináljak?
1: Nyalogosd a fejem búbját, hogy ne fájjon.
0: Nosza, a cicácska nyalni kezdte az egerecske feje búbját. Nyalta, és közben nagyokat csettintett a nyelvével.
2: Ó, de pompás, ó, de jó!
0: Addig nyalta, nyalogatta, míg egyszer csak ham, bekapta az egerecskét egészen. Azóta eszi meg a macska az egeret. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: A hangyák hálája. Kínai népmese. Volt egyszer egy fiú, úgy hívták, hogy Lu Yin. Messze lakott a várostól, és amikor elérkezett a vizsgák ideje, jókor felkerekedett, hogy idejébe beérjen az iskolába. Amint ment, mendegélt, nagy zápor kerekedett. Az esőzés megduzzasztotta az útját keresztező hegyi patakokat, és amikor odaért, azt látta, hogy a megáradt patakban egy egész bolyra való hangya ergődik, egyre távolabb sodródva a parttól. Bár nagyon sietős volt az útja, azt gondolta, nem hagyja nyomorultul elpusztulni a hangyákat. Nagy sietve letört egy veszőt, és bedugta a vízbe. A hangyák felkapaszkodtak a rögtönzött hídra, és valamilyen partra jutottak. De amint megmenekültek, már is eltűntek a szeme elől.
1: Ej, gondolta magában Lu Yin, igazán megköszönhették volna fáradozásomat. De azután nem törődött többé a dologgal, hanem folytatta útját. Idejében be is ért az iskolába. Neki ült a feladatnak, minden tudását összeszedve írt. Igen ám, de az egyik szót hibásan írta. Örömet akart írni, de elfelejtette az O betűkre kitenni a pontokat. Így az örömből orom lett, ami egyáltalán nem ugyanaz. De nem vette észre a hibát, s átnyújtotta feladatát a tanítónak. Abban a szempillantásban, honnan-honnan nem, ott termett négy hangya. A fiú nem akart hinni a szemének, oly csodálatos dolog történt. A négy hangya oda telepedett a két U betű fölé, s az oromból egyszerűen öröm lett. A tanító nem is vett észre semmit, s Lu Yin kitűnőre vizsgázott.
0: Így hálálták meg segítségét a hangyák. S Lu Yin egyúttal megtanulta, hogy nagyon kell ügyelni a kicsi pontokra is.

0: Nyúlházikó. Cseremisz népmese. A nyúl házat épített magának. A ház pompás volt, bár kicsike. Minden volt rajta, ahogy illik. Tető is, ablak is, ajtó is. Felépítette a nyúl a házát, és elfutott vendégségbe, még az ajtót is elfelejtette bezárni. Amíg őkelme vendégségben vigadozott, az üres házba betévett az erdei tücsök.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip, cirip.
0: Fújta a nótáját.
1: Takaros házikó.
0: Azzal lefeküdt a lócára, és elaludt. Hazatért a nyúl, és ő is a lócára heveredett. Feküdt az egyik oldalán, majd a másikra fordult, és véletlenül megnyomta a tücsköt.
1: Cirip.
0: Sziszent fel a koma.
2: Hát ez meg mi?
0: Rémült meg a nyúl, és kiugrott a házból. A gyáva nyúl az úton ugrándozott, és csak úgy húlt, potyogott a könnye. Ekkor találkozott egy medvével.
3: Miért sírsz, te nyúl?
2: Valamelyik vadállat betelepedett a házikomba. Nem is tudom, mi lesz velem most télen.
3: Sose búsulj, segítek én rajtad.
0: Elindultak kettesben a nyúl házikója felé. Amikor odaértek, elbődült a medve, ahogy csak a torkán kifért. Amint a tücsök meghallotta a medve bömbölését, nyomban válaszolt rá.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip, trrr, trrr.
3: Ki tudja, ki mindenki lehet odaben.
0: Fülelt a medve, aztán elinalt az erdőbe. Magára maradt a nyúl a házikója előtt. Nézett jobbra, nézett balra, majd megint sírva fakadt. Kis idő múltán megint az úton ugrándozott a nyúl, és csak úgy potyogott a könnye. Ekkor összetalálkozott a rókával.
4: Nyuszokám, pajtásom, hová szaladsz? És miért sírsz?
2: Jaj, rókakóma, nincs már nekem házacskám. Valamilyen vad állat bevette magát, és ki nem megy belőle.
4: Segítek én rajtad. Nem hagylak el a bajban soha.
0: Elindult a kettesben a nyúl házikója felé. A róka egyenes bemegy a házba, csapkod a farkával, s mérges hangon kiáltja.
4: Hé, hey, aki a házban van, kifelé, de szaporán. Ha nem megy ki szépszerével, megkarmolom a körmömmel, megharapom a fogammal.
0: A tücsök így válaszolt a rókának.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
4: Ki tudja, ki lehet, mi lehet odabent.
0: Fülelt a róka, aztán elfutott az erdőbe. Nézett jobbra, nézett balra a nyúl, aztán megint elindult ugrándozva az úton, és megeredtek a könnyei. Ekkor találkozott a kakassal.
5: Nyulacskám, cimborám, miért sírsz?
2: Jaj, kakas barátom, nagy baj szakadt rám. Egy-kettőre itt a tél, a házikomba meg valamilyen vadállat telepedett meg. Se engem be nem enged, ki adta kergetni a medve, ki a róka, de egyik se bírt vele.
5: Sose búcsúj, barátom, segítek neked.
0: Elindult a kettesben a nyúl házikója felé. Körüljárta a kakas a házikót, megnézte mindenfelől alaposan, és a következő nótára zendített.
5: Bezárlak! Fejed veszem, levárlak!
0: A tücsök nem jött ki a házikóból. A kakas a küszöbre állt, és újra rákezdte.
5: Bezárlak! Fejed veszem, levárlak!
0: A tücsök így válaszolt a lócáról.
1: Cirip, cirip!
0: A kakas felugrott a lócára, a csőrébe kapta és lenyelte a tücsköt. Boldog volt a nyúl, két hátsó lábára állt, úgy táncolt, ugrabugrált. A kakas meg még egyszer tüzetesen körülnézett, majd nagy büszkén megint az ajtóban, megcsavargatta a szárnyát, lábujjhegyre emelkedett és nótára gyújtott. Semmilyen más nótát nem tudott. A nyúl meg azt gondolta.
2: Nem csak, hogy megharagudott a kakas. Most már engem akar bezárni a házikomba. Nekem akarja levágni a fejem. Ez így nem lesz jó.
0: És azzal elnyargalt az erdőbe. Ezután a nyúl nem is tért vissza többi a házikójába, és újat sem épített. Azóta nem él házikóban, hanem csak úgy egyszerűen a bokor tövében.

0: Míg hazai természetes élőhelyeiken az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent az ürgék száma, a Liszt-Ferenc repülőtér gondozott gyep területein becslések szerint akár 10 000-en is élhetnek. Sokuk végzi reptéri járművek kereke alatt. Népes kolóniájuk ragadozó madarakat csábít a területre, és ez komoly repülésbiztonsági kockázatot hordoz. Ezért a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület szakmai felügyeletével a Citellus Life program keretében több éves áttelepítés indult. Az ürgéket a kesznyéteni tájvédelmi körzetbe költöztetik. Itt különleges kamerával önkéntes ürgeőrök figyelik éjjel-nappal, nem fenyegetik-e a jövevényeket ragadozók, nincs-e szükségük kiegészítő etetésre, itatásra, ismerteti a sokszínű vidék. Egy holland vállalkozás buborékgátja a folyók és csatornák műanyag szemetének akár 86%-át is képes megfogni, mielőtt az a tengerbe kerülne. Egy légszivattyúhoz csatlakozó lyuggatott csövet fektetnek a mederbe, ferdén a víz folyás irányára. A berendezés felfelé áramló buborékfüggönyt hoz létre, amely mind a felszíni, mind a mélyebben úszó hulladékot a partnál kialakított gyűjtőhöz sodorja. A Great Bubble Barrier cég szerint termékük nem zavarja sem a halakat, sem a hajóforgalmat. Jelenleg Amsterdamban, Katwijkben, Harlingenben és a portugáliai Vila do Condénál üzemeltetnek gátat. Terjeszkednének Európában, az USA-ban, kiváltképp pedig Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a legszennyezettebb folyók vannak, közli a Euronews. A halász Giacomo de Molla a szicíliai Mazzara del Vallo közelében óriási furasziklát pillantott meg a tengerfenéken. Föntről legalábbis annak vélte, szabadtüdős búvárúszó lévén lemerült, hogy szemügyre vegye. Hajóroncs tárult elé, melyet angolnák, csattogó halak és egyéb tengeri lények garmadája vett körül. Bejelentése nyomán megérkeztek a hivatásosok, a rendőrség örökségvédelmi részlegének különleges búvárai. Megállapították, hogy a 46 méter mélyen nyugvó roncs 21 méter hosszú és 6 méter széles. Az ókori római hajó, amely mintegy 2000 éves süllyedt el, több száz bort, olívaolajat vagy gabonát tároló amforát szállított. Bővebb vizsgálatokra és állagmegóvó intézkedésekre majd eztán kerül sor, írja a HVG.
1: Ezek voltak a hírek.

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, incsiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattok a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

0: te lo vamos a sacar ahí para.
1: Várjuk, kezdjük el. Jó estét kívánok! Ez itt a 90.3, a Tilos Rádió, és benne a kedesti drogműsor. Van nekünk számunk is, ugye? Valamint telefonszámunk
0: 2-15-37-73.
1: Három. Ezen lehet betelefonálni. És hát az van, hogy ugye most mindenki, aki az elmúlt 16 évben háttérbe szorult, óriási felszabadulásban, teljes változásban, most mindent lehet. Ami nem teljesen igaz, hogyha csak a drog területén nézzük azt, hogy most minden, amit a kormányzat rendeleti törvény, vagy rendeleti szabályozásból törvényerőre emelt, akkor azt mondhatjuk, hogy mostanra Európa egyik legproblémása, vagy leggátosabb, legdurvább drogtörvénye van életben, törvényi szinten Magyarországon, de ez csak a látszat, valójában most van itt a lehetőség, hogy változást érjünk el. Egyrészt maga a drogpolitikában is kell egy súlyos szemléletváltás, illetve ahhoz köthetően hát különböző szolgáltatások és intézmények újraépítése. De van nekünk egy másik vonalunk, ez pedig a cannabis vonala, és azon belül is az orvosi vagy gyógyászati felhasználása a cannabisnak. Vendégünk Szelesztei Miklós, a Magyar
0: Orvosi
1: Cannabis Egyesület képviselője. Volt a kérdés, mert hogy...
2: Sziasztok, tökéletes.
1: Voltál már nálunk, éppen az előbb azon gondolkoztunk, hogy ez mennyire nagy időtávban volt, és sajnos itt tényleg lassan ilyen 10 évesben gondolkozhatunk, de én azt gondolom, hogy annak idején még a... Hát miért? Egész egyszerűen az első körben, mint a tűcserét, ez már a 2010-es évek eleje volt, tehát bőven 10 éven túl vagyunk a magyarországi drogháború. Igaz, hogy különböző szintjei voltak, de a magyarországi drogháború történetében bőven túl vagyunk a 10 éven. És hát, nehéz is így visszaemlékezni, hogy mi volt akkoriban a téma, de annyiban könnyű helyzetünk van, hogy nem sok minden változott azóta, már pozitív értelemben, tehát gyógyászati kanabiszról, felhasználásról sem igazán beszélhettünk. Kezdjük nagyon messziről, hogy...
2: Hát kezdhetjük. Egyébként a legutolsó beszélgetés azt szerintem úgy zárult, hogy nagyon bízunk benne, hogy lesz valami előrelépés, de kevés esély van rá. Igen, most léphetünk abba a szakaszba, hogy nagyon bízunk benne, de lehet, hogy több esély van rá, és bizakodók vagyunk. Úgyhogy igazából...
1: Jó, akkor nézzük, kezdjük egy kicsit messziről, hogy hogyan áll most a világban a orvosi cannabis felhasználása. Mert hogy közben azt szerintem, amikor mi beszéltünk, akkor kezdődött egyébként a legalizációs hullám akár az Egyesült Államokban, illetve biztos, hogy azóta történt a hát ilyen dekriminalizációs, legalizációszerűség Németországban, körülöttünk igazából Csehországban már a MDMA és a gomba gyógyászati felhasználásánál tartanak. Volt egy erőteljes ketamin robbanás minden területen. Úgyhogy azt gondolom, hogy a különböző korábban a szürke zónában lévő illegális szerek használata az erőteljesen megugrott így a világban, vagy hát inkább a nyugati oldalon. Nem, hát vegyük Thaiföldet, ahol egyébként szintén a legszigorúbb törvényekhez képest utána volt egy nagyon súlyos kannabisz legalizáció, amiből azóta talán visszakozni
2: is próbálkoztak,
1: mert ugye az talán a másik véglet volt, hogy nem kell csinálni ezt a dolgot. Szóval, hogy tényleg nagyon sok minden történt. Te hogy látod? Ez most inkább a világra nézve, hogy...
2: A világra nézve az mindenképpen egy előrelépés, hogy most már mondjuk az ENSZ meg az Európai Unió szervezetei is egy kicsit reálisabban, meg ha az orvosi felhasználást nézzük, akkor betegközpontúban állnak ez az egész kérdéshez. Ugye Amerikában most éppen egy pár hónapos hír, hogy a legszigorúbb listáról átsorolták a kanabiszt egyel enyhébb listára, ami azt jelenti, hogy most már nem egy olyan kábítószer, aminek kizárólag rossz hatásai vannak, hanem most már ki lehet mondani róla, hogy vannak gyógyhatásai is. Ugye egyébként az opioidok ebbe a kategóriába tartoznak, tehát eddig a kanabisz az veszélyesebb volt, mint az opiátok, most ugyanabba a kategóriába került, tehát ki lehet mondani, hogy van különböző egészség javító vagy tünet javító hatása, például fájdalom csillapítás esetén is.
1: Mondjuk azt gondolom, hogy nem tudom, hány 20 államban, vagy hánynál tart már, ahol legálisan
2: hát ha az orvosit nézzük,
1: nem az orvosi,
2: akkor
1: úgy általában
2: körülbelül 20, igen, de
1: szóval, hogy azért nem egy
0: az orvosi, ez kell,
2: az 41 most hát, lett egyébként, ez pont egy ma raktuk ki is, ez egy elég friss hír, hogy az egyik legkonzervatívabb állam, Georgia állam pont most ezen a héten fogadta el az orvosi cannabis szélesebb körű legalizációját, úgyhogy most ott is egy nagy lépés ilyen szempontból, ugye hát a konzervatívok még ezt is nagyon-nagyon nehezen tudják elfogadni, hogy beteg emberek használhassanak akár THC alapú gyógyszereket vagy készítményeket, és most sikerült ezt is elfogadni, és egyébként az ottani kormányzó szintén nagyon konzervatív, ki is jelentette, hogy ezt mindenki fogadja el, hogy itt nem lesz rekreációs legalizáció, nem erről van szó, de a betegeknek segíteni kell.
1: De akkor ez egy tök fontos dolog, hogy akkor ezt tud párhuzamosan futni, tehát hogy miközben igen, van a rekreációs használatnak a legalizációs, dekriminalizációs ilyen mozgalma, vagy hogy hívjuk, hogy emellett egyébként az orvosi felhasználás, az szintén, illetve annak a elterjedése, vagy kiterjedtsége, az függetlenül működik. Ez egy tök fontos pont szerintem, mert inkább a másik kérdésem az az, hogy mondjuk az elmúlt 10 évhez kapcsán akkor lényegesen több kutatásunk is van. Illetve azt mondanám, hogy főként Amerikából jönnek akkor ezek a kutatások jelentős része. Ez jól gondolom, vagy ez ilyen világméretűen lehet máshonnan is?
2: Világméretűen egyébként nyilván angol nyelven íródnak a kutatások, általában valahogy kapcsolódnak Amerikához, vagy ilyen angol nyelvterületen kutató orvosokhoz, vagy ugye biológusokhoz, de például Izraelből nagyon sok kutatás jön még. Most legalábbis, amiket én figyelek az elmúlt időszakban, Ázsiából egyre több kutatás jön közel-keletről, Kínából is, Koreából is, Japánból is.
0: Mondjuk Izraelben, hogy ott az orvosi használat?
2: Már nagyon-nagyon régóta legális. Az volt talán az egyik legelső, és a mai napig egy úttörő helyszín ilyen szempontból egy nagyon jó minta lehetne, akár Magyarország számára is, ugye zárójelben más országok szintén, de Izrael abból a szempontból, hogy egyébként ott sem legális például a rekreációs használat, tehát semmi olyasmi nincs még, ami Amerikában sem, hogy úgy tekintenek erre, mint valami trójai falura, hanem nagyon szigorúan kizárólag az orvosok, de ott úgy, hogy egyébként még reklámok is futnak a tévében, ahol a biztosítók reklámozzák, hogy igenis lehet orvosi kanabiszt feliratni, és azt a biztosító fizetheti nekik, és az a tévében megy reklámként.
0: De növény, tehát...
2: Igen, van növény is, van olaj is, van kapszula is, van kenőcs is, szájspré, igen, nagyon sokféle
1: formában. Igen, most, hogy így mondod, szerintem a Sativex volt, aminek kapcsán mi annak idején igen, biztos, hogy beszéltünk, annak a magyarországi bevezethetőségéről. Én nem láttam Sativex reklámot, nagy felhasználási robbanást.
2: Igen, ez nem változott azóta se. Igazából az elmúlt időszakban ugye még inkább egy ilyen nyomasztó hangulat alakult ki még az orvosok körében is, ugye, mert egyre több nehezítés voltak ezek a drograziák, stb., tehát mindenki még távolabb akarta magát tartani az egésztől, úgyhogy még Sativexet se nagyon írnának fel az orvosok.
1: Sőt, hát a Magyarország ugye ő olyan szinten a drogháború pártiként lépett föl, hogy ez nem csak így belföldön volt az, hanem azt hiszem az ENSZ valamelyik utolsó ilyen módosításában is komoly lobby tevékenységgel magam elé állítva ellene szavazott, miközben azt hiszem az uniós országoknak volt egy ilyen egyessége, ugye ők együtt szavaznak erre, tehát mintegy a partneri viszony szembe köpve sikerült ezzel szembe menni, hogy szerinted mi volt ez a súlyos ilyen kanabisz ellenesség? Tehát azért is kérdezem, mert hogy közben pedig pont a két példa, amit az előbb beszéltünk, az Egyesült Államok, azt hiszem Trumpnak is volt már olyan megnyilatkozása, amelyik egyébként a kanabisz felhasználás, és itt nem is csak az orvosi kanabisznak, tehát azt gondolnám, hogy akkor az végképp egy ilyen zöld utas cucc, de hát ahogy Izrael szintén egy ilyen technológiai partnerként különösen fontos partner, szóval hogy lehet az, hogy Magyarországon ez a vonal indult el, tehát amiből egyértelműen az orvosi felhasználás is kizáródva volt, mert hogy egész egyszerűen illegális drogként volt kezelve, amelyik soha, semmikor, semmilyen módon nem ütheti át ezt a falat.
2: Igen. Hát ugye ugye Fidesz volt az a párt még a 2000-es évek elején, akik ugye szigorították a drogtörvényt, tehát ez egyébként visszavezethető oda, hogy tradicionálisan is ez egy nagyon komoly téma náluk. Egyébként az elmúlt mondjuk 10 évben, vagy mióta itt voltam, azóta is voltak próbálkozások, amíg még a Fidesz kormányzott, hogy akár csak mondjuk mint ipari felhasználás, tehát ipari gender lehessen különböző ágazatokba bevonni.
0: Arról de még itt is beszéltünk, voltak biztos, egyszerre Kapolcson volt.
1: Igen, ez egy tök fura volt nekem, hogy az óriási drogháború közepén egyébként, azt hiszem a Művészetek Völgyében egy olyan trendik is, egy egész udvart, vagy nem tudom mit
2: dedikált. Igen, idén is lesz a Kenderkert, igen.
1: Dedikáltak, amiben egyébként a úgymond állami intézményrendszerből ott volt a Haller József, mint a drogkutató részéről, a másik végén pedig közösen lehetett, nem tudom, krémet csinálni, valamilyen kozmetikai krémet Kenderből. Tehát, hogy, és akkor eközött pedig a teljes paletta, hogy mi mindenre jó a Kender és mire felhasználható.
2: Sőt, azt megelőzően a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet, ami ugye egy kormányzati intézet, még támogatta is ezt az eseményt, tehát nagyon ott úgy volt, és egyébként az intézet nagyon komolyan vette, hogy valahogy be kellene hozni a Kendert ezekbe a különböző iparágokba, de még úgy is, hogy egy kormányzati intézmény odállt, még úgy is volt egy utolsó pont mindig, ahol ez megakadt. Én egyébként mindenféle összeesküvés elméletek nélkül itt nagyon, tehát itt miniszteri szinten mentek oda az akkori miniszterelnökhöz, hogy itt jönnek Törökországból például befektetők, jönnének Közel-Keletről, arab befektetők, jönnek
0: innen,
2: és minden szinten, tehát úgy is, hogy akkor jó, hogyha máshogy nem megy a politika rész, hogy akkor pénz, akkor pénzzel biztos be lehet jutni, és az utolsó lépcsőn ott mindig visszagurították, hogy akármennyi pénzről legyen szó, akár mit tudtok, erre a kanabiszra, a Kenderre. Nem.
1: Én összeesküvés elmélet nélkül nem tudok másra gondolni, mint amit egyébként eddig is gondoltunk, és az elmúlt itt több mint egy hónapban egyértelműen látjuk, hogy itt olyan kézirányítás volt, hogy egyébként nem tudom elvonatkoztatni azt, hogy Orbán Viktor nem tudom mikor mondta azt még a Schmidt-Pál előtt, hogy ördögtől való igen. Minden ilyen ja, droghasználat. Tehát ez egész egyszerűen van egy személyes ellentéte ezzel a droggal, és innentől kezdve nincsen ér.
0: Nem összeesküvés elmélet, ez tök nyílt. Tehát igazán
1: fél hát azért mondom, hogy összeesküvés elmélet nélkül nem tudok másra gondolni, mint hogy ez volt a kiinduló pontja, és hogy egész egyszerűen ez innentől elbukik. Csak hogy ez megint ez a fajta ilyen csőlátásban, hogy itt egy ilyen nagyon széles skálán mozog a Kender, igen. A felhasználási lehetősége. Na és akkor vissza az egészségügyi igen. Vonalra, hogy ha akárhogy is nézzük, tehát hogy és ez most nem a személynek szóló kritika, csak az van, hogy ha van egy ilyen mondjuk egy magyar orvosi kannabis egyesület, akkor annak ez a célja, hogy valamilyen módon ezt meghonosítsa, vagy elfogad, vagy ugye ez egy lobbizon, de hát, hogy itt nagyon hamar kiderült ezek szerint tizenvalány éve ezelőtt, hogy itt nem igazán lehet lobby. Hogy mi történt akkor veletek az elmúlt 10 évben?
2: Hát, hogyha röviden összefoglalnám, akkor az, hogy az elején volt egy hatalmas lendület, ugye voltak betegek, akik támogattak, orvosok, akik támogattak, meg mi, akik itt civil aktivisták, egyébként mindenkinek van valami személyes érintettsége, beteg a családban, vagy ismerős, vagy hozzátartozó. És akkor egy nagy lendülettel megalakítottuk az egyesületet, és egyébként nagyon olyan szempontból nagyon jól tudtunk előre haladni, hogy még pont a Covid előtt, tehát a lezárások előtt egy héttel mi benn voltunk az akkori egészségügyi minisztériumban, az EMI-be, benn volt velünk egy orvos, egy jogász, aki egyébként egy szülő, egy anyuka, akinek a gyereke epilepsziás, és kanabiszkészítményt használ, és ott voltunk egy ilyen másfél-két órás beszélgetésen, ami jól zárult szerintem, csak utána jött a Covid, és az egész úgy, ahogy van, elhalt. Rendeztünk ezután egy konferenciát, ahova nagyon sok mindenkit meghívtunk külföldről és Magyarországról is, és két napon át egy nagyon jó kis rendezvény volt. A Sativex, amit az előbb mondtál, szintén sikerült elérni, hogy betegek megkapják. Egyébként volt olyan, aki használta is hosszú távon, csak annyira drága volt, hogy nem tudta már tovább használni. És aztán valahol félúton, így a Covid tájékán tényleg nagyon elhalt ez az egész, és főleg nem a Covid-ra kenve, de ott tényleg annyira nem volt kapacitása senkinek, se az egészségügyi minisztériumnak, se a politikának, hogy ezzel foglalkozzon, hogy onnantól kezdve, és aztán egyre szigorúbb drogtörvények. és ez vezetett oda, hogy az elmúlt két évben körülbelül mi se nagyon erőltettük tovább. Volt egy-két interjú, egyébként az egyik interjúban pont ezt a kérdést tették fel, hogy szerintem ki az az a felelőse annak, hogy ezt Magyarországon nem lehet, és ott el is mondtam, hogy ez Orbán Viktor, ő az egyetlen ember, aki ezt nem engedi, amúgy körülötte a minisztériumban nagyon sokan támogatják, és van, aki használja, és egyébként... Úgyhogy most itt tartunk, igen.
1: Mindjárt tovább megyünk, hogy akkor mi innen most elrugaszkodva mi lesz, de hogy azért kicsit visszatérve a ismeretterjesztésre, hogy egy ilyen kis rövid leírás, hogy mi is ez az orvosi felhasználás, mert hogy hát ez ilyen keveredik, tehát hogy érted, CBD olajokat már lehet kapni, azért, hogy hívják, öngyógyításban szerintem a gyógyszerek nem rendeltetésszerű felhasználása szerintem az lehet az első helyen az öngyógyításban, az alkohol a második, de azt gondolom, hogy növekszik az a generáció, amelyik egyre szélesebb körbe használja öngyógyításban, tehát hogy abszolút amúgy jelen van valamilyen formában. De mi az, amit lehet tudni? Mi az, ami hatásos? Hogyan tud ez jól működni? Mi az, ami teljes ilyen kamu dolog, vagy ilyen csak marketing?
2: Hát ugye a legelső felhasználás, ami bizonyított, és most már 20-30 éve gyógyszer is van rá, ugye ez a kemoterápia mellékhatásának a kezelése, az étvágygerjesztés, a hányinger csillapítás, de egyébként a fájdalomcsillapítás is, meg az egész életvégi depresszió, és ehhez egyébként még ott van még ugye a HIV betegek, az éces betegeknek a súlyos tünetei, és ugye ez az, ami Amerikában elindította ezt az egészet. Tehát ugye ezeket lehet mondani, erre van egyébként receptre felírható szintetikus THC készítmény, a dronabinol, ami egyébként kifejezetten ezekre a tünetekre való, és akkor ezen túl van még a szklerózis multiplex.
0: Megállítod, hogy ez Magyarországon receptre felírható, tehát TB támogatott?
2: Hát Németországban biztosan, Magyarországon szerintem így nem, de egy nagyon érdekes dolog, majd kitérhetünk rá, tehát hogy ugye van európai gyógyszerkönyv, tehát az, ami Európában egyébként elérhető, az hivatalosan Magyarországon is elérhető kellene, hogy legyen. Tehát elméletileg ez is elérhető kellene,
1: mert
2: legyen,
1: benne
2: mert benne van. De nyilván, hogyha az orvos nem tudja, akkor nem fogja felírni, ha ne, akkor nem támogatja.
0: Bocsánat, itt van itt ez az ilyen egyedi engedélyeztetés eljáráson keresztül amúgy elérhető. Vagy ez amúgy annak, hogy valaki...
2: Hát például a Sativex esetében, mivel hogy nagyon be van határolva, hogy az kizárólag szklerózis multiplexel összefüggő fájdalom és görcsösség kezelésére való, de egyébként, mivel THC és CBD van benne, egy csomó minden másra is lehetne használni, és ugye ezekre kell beadni ilyen egyedi igényt, és utána bizonyítani, hogy akár kutatásokkal, vagy akár az orvosi javaslat, meg a tünetek alátámasztják, hogy ezekre valóban adható-e. És vannak ilyen egyedi igénylések, ahol ezeket igen, így ki lehetne harcolni.
0: Tudok, hogy szerintem epilepsziára.
2: Igen, az egy másik gyógyszer.
1: Bocsánat, csak hogy magamnak is tisztázzuk ezt a dolgot. Tehát ahonnan elindultunk, mert most gyógyszerekről beszélünk.
2: Igen, tehát a betegség tüneteket, hogyha a betegség csoportokat nézzük, akkor van ugye ez a kemoterápiával összefüggő tünetek, akkor van a fájdalom, az egy nagy ilyen tünetcsoport, ugye többféle fájdalom, többféle betegség, akkor van az epilepszia, egy másik nagy csoport, illetve az ilyen neurológiai betegségek, ebben beletartozik az Alzheimer-kor, a Parkinson-kor, az epilepszia, és akkor nyilván itt felmerül a kérdés, hogy most akkor hátfájásra is feliratja ez orvos, hogyha valaki ezt mondja, vagy egyébként csak a súlyosabb, akár rákos, vagy más ilyen. Például ugye az ALS, ugye most egy hírhet betegség lett ugye az elmúlt években, szintén egy olyan betegség, ami így vagy úgy, de kötődik az Sativexet is, az izomlazító és az ilyen hatásai miatt, tehát itt nagyon ilyen nagyon-nagyon súlyos, nagyon-nagyon egészségkárosító betegségeknél abszolút előjöhetne, és az opioidokat is hátra szüntetne.
1: Na de pont ezért kérdezem, hogy alapvetően, amikor orvosi kanabiszról beszélünk, akkor úgynevezett növényről beszélünk, és a növény beszerzéséről, vagy alapvetően inkább már az abból készült különböző egyéb készítményekről?
2: Igazából ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy nemzetközileg is elfogadott, főleg itt a betegszervezetek által lefektetett ilyen meghatározás, hogy a felhasználás módja dönti el. Tehát a növényt is lehet felhasználni egészségügyi céllal, abból készült kivonatokat, az abból készült kapszulákat, egyébként krémet, kenőcsöt, pakolást, kúpot, hüvelykúpot, végbélkúpot, nagyon sokféle formában lehet használni. És az a kérdés, hogy az az adott tünet, meg ugye a beteg az orvossal együtt egy betegségre használja a készítményt, és nem pedig azért, hogy kikapcsolódjon szombaton, vagy azért, mert fáradt.
1: Jó, ez egyébként, amíg az Egyesült Államokban a legalizációs hullám előtt, ez ilyen visszatérő poén volt, vagy poén forrás volt, hogy mivel mész az orvoshoz, amire végül felírja neked a dolgot, és ez egyébként szerintem tök jól feloldja ezt a legalizációs dolog, hogy ez akkor innentől kezdve tényleg csak a gyógyászati orvosi felhasználásról szól, és nem pedig egy másik mozgalom terepszik rá, vagy így.
2: Meg hát, ami még fontos, hogy az orvossal közös azt is fontos megállapítani, hogy ha vannak kontraindikációk, mellékhatások, olyan betegcsoportok, akiknek nem javasolt, vagy csak bizonyos dózis, vagy csak bizonyos forma, például mondjuk egy 6 éves epilepsziás gyerek nem fog elszívni egy cigit, de még vaporizálni sem nagyon valószínűleg, ő inkább kapszulát fog szedni, vagy valamilyen más formába, vagy csak nagyon
0: olajat, amilyen...
2: vagy olajat, vagy mondjuk első körben nagyon alacsony THC-t, vagy csak semennyi THC-t, inkább csak CBD-t, és ugye ezt mind ugye ne a szülő döntse el, mondjuk egy fekete piaci vásárlást követően, hogy azt se tudja, hogy mit vesz, és azt se tudja, hogy mit ad a gyerekének, hanem az orvossal közösen. De lehetnek így szívbetegek, vagy akár skizofrénre hajlamos betegek, akiknek meg kell állapítani, hogy ez való neki, vagy ez nem
1: való neki. Ez a terápia részeként történik, ahogy egy 5-szer beállítás is megtörténik, tehát ott is egy csomó minden mást is vizsgál az orvos, hogy egyébként mit írjon fel, sőt, közben is módosíthat, hiszen értelemszerűen nem fog tudni mindent előre megállapítani. Hogy ugye az van, hogy van egy növényünk, van ennek egy ilyen hatékony felhasználása, több évtized telik el, kutatások bizonyítják azt, hogy egyébként ennek valós hatása van, tehát ténylegesen tudja ezeket a különböző tünetet, ütések következményeit valamilyen módon enyhíteni. Hogy mégis mi az Isten az, ami rávehet embereket arra, hogy mondjuk mások szenvedésére azt mondjon, hogy nem.
2: Én megint csak vissza tudok térni ehhez az egész kormányzati vagy ex-kormányzati kérdéshez, hogy azt lehetett látni, hogy ott is, ahol volt személyes érintettség, akár mondjuk
1: Nyilágos.
2: Nem már, vagy lehet, hogy túl nagy titkot, mondjuk nem is fogok ezzel elárulni, de hogy miniszterek, akik használnak CBD olajat, vagy most már ex-miniszterek, akik használnak CBD olajat, mert ilyen vagy olyan betegségük van, vagy a gyerekeiknek, vagy a szüleiknek ilyen vagy olyan betegségeik vannak, és akkor ők nyilván máshogy álltak egyik napról a másikhoz a kérdéshez, akinek meg nincs érintettsége, vagy annyira nagyon ellene van valamiért, az lehet, hogy képes azt mondani, ami tényleg egy megbetendő dolog, hogy azt mondja, hogy hát az epilepsziás gyerek szenved, akkor szenved.
1: Csak hogy közben pedig a CBD olajoknak itt a 0,01% alatti THC tartalma.
2: Hát nagyon alacsony, igen.
1: Tartalma, tehát hogy azoknak egy ilyen aranykora van éppen felfutó, tehát hogy az elmúlt években...
2: Hát most már lecsengő inkább, de...
1: Igen, lecsengő, de volt egy időszak, amikor egymás után jöttek a CBD igen. Shopok, sőt, aztán volt az a bolt, amelyik nyitás után
2: fél
1: órával már sikerült teljesen bezáratni végleg. Szóval, hogy ez egyszerűen teljesen hihetetlen, és egy kicsit elnézést, hogy itt a demagóg részhez, de ugye annyira így jellemzi ezt az elmúlt 16 évet, hogy igazából az, ami a tehát, hogy az életszerű, és mondjuk így, hogy a társadalom mi igény jelenik meg, hogy ez nem érdekes.
2: Igen. Egyébként az ARS kapcsán jut eszembe, hogy a Karsai Dánielnek is az eutanázia, hogy hát a valahol ott is van a társadalomnak egy része, aki úgyis ellene lesz, mert nem tudja belegondolni, vagy nem hajlandó belegondolni, és egy másik része, aki empatikus, és tud így gondolkodni.
0: Hogy tudja más szenvedését nézni. Most mondani, hogy
1: nem. Hát jó, mondjuk azért szerintem össztársadalmilag ez még mindig egy nagy kérdés nekünk, hogy egyébként a szolidaritás és az empátia az mennyire sérült.
2: Ráadásul ugye, ami még itt egy nagyon érdekes dolog, hogy például egy epilepsziás gyerek esetében, és ha már ugye a CBD olajról beszélünk elsősorban epilepsziás gyerekek esetében, itt ugye tényleg nem tud senki és semmi sérülni. Tehát, hogy nincs törvényszegés, nincs áldozat, nincs bűncselekmény. Ez egy olyan készítmény, aminek semmilyen pszichoaktív hatása nincs, ezt egyébként a WHO is kimondta, nem lehet hozzászokni, nagyon súlyos mellékhatásokat nem tud okozni, de ilyen borzasztó nagy dózisokban sem tud komoly mellékhatásokat okozni, és segíthet gyerekeknek a súlyos tünetein.
1: No, és akkor, tehát hogy mi az a mostani helyzet, tehát amiket itt már elkezdtünk érinteni, tehát hogy van az a része, hogy Magyarországon a kannabisz, illetve a kannabisz készítményeknek egy része illegális, de vannak termékek, amelyek ezek szerint bekerültek valamilyen módon a rendszerbe. Ez nem tudom, hogy azon belül lehetnek ugye államilag támogatott gyógyszerek, meg lehetnek olyanok, amiket egyáltalán csak be tud szerezni beszerzési áron. Ez, illetve a másik, amit már az előbb így pedzegettél, hogy hogyan viszonyul ez az egész mondjuk így az európai törvényekhez, meg áruk szabad mozgásához, meg mert hogy azt látjuk gyógyszerekben is egyébként, hogy azért az internet világában elég sokan szereznek be dolgokat külföldről. És például pont az előbb említett HIV vagy AIDS betegek esetén egy látványos dolog volt az, hogy a különböző élet fenntartó gyógyszereknek a beszerzéséhez is már ehhez a vonalhoz kell fordulni.
0: Hát a hepatitis C esetében most már megrendelt a generikus készítményeket Indiából.
1: Hogy állunk ebben most akkor? Mi az ilyen szűk keresztmetszet? Tehát, hogy ezek szerint valamilyen módon mégiscsak hozzá lehet jutni, de hogy nagyon-nagyon kevés orvos az, aki ezt bármilyen módon egyáltalán adja a nevét hozzá, vagy elindul. Akkor gondolom ez mégiscsak olyan, hogy valahol van egy ilyen review, hogy kihez kell fordulni, hogyha ilyet akarsz fel. Gondolom van három ilyen orvos. Most nagyon sok mindent kérdeztem, mert a másik ilyen vonal, hogy ez mennyire... Tehát, hogy az orvostársadalomról azt gondolnád, idézőjelben, hogy hát ha valaki nyitott arra, hogy egyébként gyógyszerkészítményeket bevegyen, és hogy nem morális alapon kell megítélni a dolgokat, akkor azt gondolnád, hogy ez ilyen támogatott dolog. Én meg, ez abszolút szubjektív, ilyen személyes tapasztalat, és inkább ilyen SM beteg kapcsán, hogy tökre nincsen meg, tehát nem az van, hogy csak úgy besétálsz az orvoshoz, és így felveted, és akkor azt mondja, hogy támogatunk, meg ilyesmi, hanem hát én nem tudok róla, nem javaslom, igazából nem nagyon támogatom.
2: Egyébként ezt a részét, azt a részét meg tudom érteni az orvosok oldaláról, hogy amit nem ismernek, az arra nem fogják rögtön azt mondani, hogy na, akkor gyerünk holnaptól felírom és kezdjük el használni, mert neki sincsen semmilyen tapasztalata se az adagolással, se a lehetséges
0: mellékhatásokkal.
2: De egyébként a protokollok elérhetők, van hozzá egy tájékoztató, vannak egyébként ugye külföldi szaklapokban nagyon-nagyon részletesen leírt esettanulmányok, egyébként itt Magyarországon is végeztek klinikai vizsgálatot, Sativex-el is, Epidiolex-el is, meg más kanabisz gyógyszerekkel is, tehát lehetne ebből tanulni. De az egyik vonal, amit most szeretnénk újra elindítani, hogy az oktatásba mindenképpen be kell vezetni, hiszen ott kezdődik el, hogy az orvos kijön az egyetemről, és hozzájön az első beteg, aki azt mondja, hogy hát ilyen vagy olyan tünettel már
1: az esetleg... orvos képzésre gondoltok.
2: Igen, az orvos képzésre, és hogyha ott jön egy beteg, és azt mondja, hogy én már használok valamit, vagy szeretnék használni, és én együtt szeretnék dolgozni az orvosommal, és az orvos azt se tudja, hogy mi az, az egy probléma. Hogyha ott már megtanulta, vagy van alapismerete, akkor lehet, és akkor nyitni fog. Ezután jön, hogy egyáltalán hova tud nyúlni, honnan tudja beszerezni, mit tud felírni. Ugye itt már a rendszert kell egy kicsit megreformálni, és itt kellene bevezetni ezeket a már meglévő gyógyszereket, tehát a Sativex-et, Epidiolex-et, stb. Ezekhez kell majd valami támogatás a társadalombiztosítástól is, ez egyébként már most is működik. És akkor vannak a teljesen feketén, amiket kérdeztél, hogy hát azért így is, úgy is hozzá lehet jutni a különböző CBD olajokhoz, meg az egyéb forrásokból. Ezeket kellene úgy szabályozni, hogy a betegek javára, és egyébként ugye aztán később az orvostársadalom javára is, hogy ebből rengeteget lehetne tanulni.
0: És ezt lehet tudni, most mi a gyakorlat Magyarországon? Tehát, hogyha valaki... Nem tudom, milyen nehéz megkapni ezt az egyedi elbírálása, támogatást, vagy egyáltalán, tehát hogy tudom, azt lehet, hogy hát hány beteg kap most Magyarországon valami ilyen?
2: Hát ilyen információ pontosan nekünk nincsen. Egyébként ilyen adatigényléseket például TASZ szokott végezni, úgyhogy szerintem velük lehet majd esetleg egy újat ilyet csinálni, hogy változott-e valami mostanában. Azt tudom, hogy az Epidiolex, ami egyébként egy TB támogatott gyógyszer epilepsziás gyerekeknek. hát az orvosok is, akik tudják, hogy van, és már van olyan betegük, akinek esetleg már elintézték, ott sem automatikusan merül fel ez, hogyha már kimerültek az egyéb kezelések, hanem sok esetben a szülőknek kell kérni, vannak csoportok, ahol megbeszélik, Virágos. Hogy az én gyerekem használja, te mit tudsz róla, stb., hogy adagolod. Vannak orvosok, akik kifejezetten ellenzik, annak ellenére is, hogy itt Magyarországon is vannak jó tapasztalatok. Ez a jövő kérdése, hogy esetleg egy újabb generáció például már máshogy fog ez állni orvosként is.
1: Na de hogy akkor, te hogy látod, hogy, hogy akkor ezek szerint a politikusokat kell mondjuk első körben meggyőzni, és ez egy ilyen fölülről lefelé jövő dolog, tehát hogy most tudom én, módosítani kell ezt, be kell vinni azt, tehát mennyi időt, fogalmam nincs erről, mert hogy ez ilyen egészségügyi dolog lesz, tehát hogy innentől kezdve, vagy pedig az orvosokat kell, amit te mondtál, hogy először legyen egy ilyen felhasználási igény az orvosok részéről.
2: Én a nemzetközi tapasztalatok alapján azt tudom mondani, hogy az alulról jön minden országban, minden esetben, tehát a betegek és a betegszervezetek, a civilek kezdeményezik, ők beszélnek az orvossal először, és amikor az orvos már a 128. beteggel találkozik, na, már ez is CB-dől ölszed meg, már ez is ezzel nyagat engem, akkor muszáj lesz vele foglalkozni, főleg, hogyha már használja, és úgy megy el ugye sok ember orvoshoz, nem mindegy, hogy amellett milyen gyógyszereket szed, például, hogyha valaki nagyon sok THC-t fogyaszt, nem mindegy, hogy hogyan altatják be egy műtét. Ehhez sokkal több altatószert kell adni neki, esetleg felébredő műtőasztalon, nagyon nem mindegy. Tehát ezekből egy idő után a társadalom tud olyan nyomást helyezni az orvosokra, és aztán a politikusokra is, hogy itt vannak betegek, akik kipróbálták az összes lehetséges gyógyszert, egyetlen egy dolog van hátra, amit már lehet, hogy ki is próbáltak, csak nagyon félnek, mert börtönbe kerülhetnek, és működik nekik, akkor kellene nekik egy legális utat biztosítani. És ezt megint egyébként alulról jövőleg lehetne betegszervezetként nyomást gyakorolni.
1: Na, akkor elérkeztünk a mosthoz. Kb. Hogy akkor a Magyar Orvosi Cannabis Egyesület, akkor ez most újraéled.
2: Igen, így van.
1: Egy főnix madárként.
2: Azt a főnix madárat szándékosan kerültem volna, de inkább azt mondom, hogy...
1: Nem csak, hogy a lelkesedés újra megvan, tehát hogy ezzel tök jó lenne foglalkozni, és hogy igazából kell is vele, mert különben nem lesz magától.
2: Mindenképpen kell vele foglalkozni. Nagyon sokat tanultunk az elmúlt évekből, akkor is, amikor ilyen különböző zsákutcákba, meg kudarcokba fulladtak a különböző kezdeményezések. Úgyhogy ezeket felhasználva, egyébként informálisan már voltak megkeresések, meg mozgolódunk, amennyire csak lehet.
0: Mint a kormány, minisztérium felül?
2: Hát igen, olyan szakemberek, orvosok, meg ilyen hát akár más civil szervezetekkel együtt is, akikkel össze tudunk fogni, és akkor igazából az első lépés az lenne, hogy fel tudjuk mérni, hogy egyáltalán a társadalom most hogyan áll hozzá. Ugye eddig azt lehetett tudni, hogy még az is, aki támogatólag állt hozzá, nem biztos, hogy szívesen beszélt róla nyíltan, vagy nem vállalta fel a nevét, lehet, hogy egy súlyos beteg, mondjuk híres ember használ mondjuk valamilyen cannabis készítményt, de nem mert volna róla beszélni, és ott választás után nagyon sok emberről kiderült, hogy ilyen vagy olyan témában most már sokkal inkább meg tud nyilatkozni, úgyhogy most ennek eljöhet az ideje, és ezért szeretnénk egyébként fel is hívni ezeknek az embereknek a figyelmét arra, hogyha ezt szerették volna támogatni, vagy szeretnének kiállni ilyen ügy mellett, akkor most itt a lehetőség, hogy akár az egyesületünk kell együtt, vagy akár más szervezetekkel együtt, akkor tudjuk ezt a harcot elindítani.
1: Ez most így forgott a fejembe, hogy alapvetően az egészséggel való kapcsolatos ilyen nyilvánosság is problematikus, illetve egy csomó esetben ez teljesen magán, úgyhogy kinek milyen egészségügyi problémája van, hogy ezt felül tudja ezt írni, vagy inkább itt ez a kannabisznak pont a drog besorolása volt az, ami inkább visszatartó lehetett ebben?
2: Igazából az, hogy tehát azok az emberek, akik mondjuk azt, hogy a saját magányukba úgy döntenek, hogy kannabiszt használnak egy súlyos betegség tüneteinek csillapítására, nem kockáztatják azt, hogy akár csak egy fél órát is el kelljen tölteni az életükkel azzal, hogy rendőrségre járjanak, vagy bírósági tárgyalásra, vagy magyarázkodjanak, akár a munkahelyükön, vagy bárhol, hogy ők így döntöttek, és ez a félelem, ez eléggé bele lett táplálva az emberekbe. hogyha rosszul néznek valahol, vagy rosszul szólalnak meg, akkor annak következménye
1: lehet. Ez teljesen értem, és hogy mondjam, tehát, hogy a cannabis rekreációs használatának legalizációs ilyen törekvéseinél, ez tökre érthető meg innen, de hogy egész egyszerűen az, amikor itt most nem drogról beszélünk, hanem egy gyógygyászati felhasználásról, amikor a szenvedést meg a betegséget akarod enyhíteni, tehát hogy tökre egy ilyen más keretrendszerben van.
2: Én egyébként ebben az egész orvosi cannabis közegben a legerősebb, a leghangosabb és a legjelentősebb ilyen réteget mindenképpen a beteg gyerekek szüleit tartom, mert ők tényleg nem fognak azzal foglalkozni, hogy ki mit gondol róluk, és ki mit mond róluk a munkahelyen, egyetlen. Vagy akárhol, és ők ki fognak állni mindig, és egyébként itthon is így volt, bármikor, amikor akár egy cikk miatt, vagy egy interjú miatt azt kérte tőlünk valaki, hogy na akkor szedjetek már elő egy beteg embert, aki ezt tényleg használja, és tényleg tud valamit róla mondani. Mindig ott volt egy szülő, akinek volt egy beteg gyereke, és elmondta, hogy mennyit segített neki. És ez szerintem most is így lesz, és egyre inkább így van. És ezeknek a szülőknek egyéb tényleg megvan az erejük és az a lehetőségük, hogy bárkit meg tudnak szólítani, mert ezen mindenki tud szimpatizálni és empatikus lenni.
1: És akkor hogyan tovább? Tehát, hogy mi mondjuk te szerinted így a legoptimálisabb, meg a legoptimistább, vagy legyen a legoptimistább, az optimális, meg az, hogy mi az, amire úgy érzed,
0: hogy
1: ugyanúgy csak helyben járunk.
2: A legoptimistább dolog az szerintem, hogy a következő 1-2 évben én nem szeretnék túlzott ilyen idealizmusra hozzáállni. Nagyon sok munka van most, tehát ezt is tudjuk, hallottuk informálisan is, meg hivatalosan is lehet tudni, hogy az egészségügyi minisztériumban most nagyon sok munka van, úgyhogy ezért türelmesek is vagyunk, és abszolút látjuk, hogy nem ez lesz az első dolog, hanem ez lehet, hogy csak a 142. dolog lesz, viszont nagyon sok embernek fontos, úgyhogy szeretnénk a következő hónapokat arra felhasználni, hogy az Egyesületet meg tudjuk mutatni, hogy itt van ezeknek az embereknek, amúgy szakemberek, és végre szakemberek dolgoznak ugye az Egészségügyi Minisztériumban, és a döntéseket is ők fogják hozni, hogy megmutassuk, hogy az Egyesület milyen anyagokat tud összerakni, milyen más mintákból, akár Izraelből, de akár Lengyelországból, például Csehországból, amik így közelebb is vannak, még politikailag is egy jó gyakorlatot ide lehetne hozni szinte egyik napról a másikra, úgyhogy más rendszereknek a hibáiból már tudtunk tanulni, és tudjuk jobban csinálni, és ezeket össze tudjuk gyűjteni, és le tudjuk tenni az asztalra, és szerintem ezek a szakemberek per politikusok, ezek nyitottan fognak ez a kérdéshez állni. Én legalábbis így látom az eddigi munka alapján.
1: Jó, tehát ez azt jelenti, hogy 1-2 év.
2: Én azt mondom, hogy reálisan, hogyha jövőre el tudunk jutni oda, hogy például a parlamentben már felszólalásokban, meg javaslatokban megjelenik ez a kérdés, az már egy nagyon nagy lépés. Hát, hogyha előbb megtörténik, az a szenzációs lenne, de azon kell dolgozni, hogy a betegeknek minél előbb tisztázva legyen a helyzete, és ne kelljen szoronganiuk attól, hogy mit, honnan szereznek be, és hogyan használnak.
0: És mik a kilátások így Európa szinten? Mi van Lengyelországban, mi van mondjuk Németországban? Mit tehet az, akinek fájdalma van, vagy nincs étvágya a kemótól?
2: Lengyelországban igazából már Németországot is leelőzték, ugye hát előbb vezettek be orvosi cannabis programot. Ott egyébként cannabis virágzatot is fel tudnak írni betegeknek, tehát el tud menni a házi orvoshoz. Nyilván egy vizsgálat után megállapítják, hogy milyen típusú készítmény jár neki, és utána az egészségbiztosító ezt fedezi. Csehországban ugyanígy, pont most bővítették egyébként, eddig csak speciális orvosok, most már házi orvosok is írhatnak fel cannabis készítményeket, és ugye ehhez egyébként egy ipar is kapcsolódik, mert nyilván be kell szerezni ezeket a készítményeket, termeszteni kell ezeket a készítményeket, ezeknek van minősége ellenőrzése, van receptfelírása, van hozzá egy online rendszer, amihez tartozik, tehát ez mind egy olyan dolog, ami egyébként az ipart is tudna itthon is fejleszteni, akár az egészségipar, de akár az agráripart is.
0: Hát lehet, pont ezen gondolkozom, amikor az elején mondtad az amerikai helyzetet, hogy azért ott ott így megtapasztalták, hogy azért ezzel lehet keresni, szóval lehet, hogy ez a gazdasági része is egy kicsit nyomja.
1: Ez nálunk azért nem szokott előre. Probléma lenni. Lásd csak az uniós pénzek behozatalát. Na, jó, hát, hát nekem utálsz és elutasítod, akkor még akár vesztesz is.
2: Igen, tehát nekem ez volt a legnagyobb sok, hogy még a pénzzel se lehetett motiválni, amikor letettünk egy olyan programot az asztalra, hogy Izraelből, meg Csehországból, meg Németországból tudnánk behozni már kész rendszereket, és ezzel ennyit meg ennyit lehetne spórolni az embereknek, meg ilyen iparokat lehetne elindítani, és senkit nem.
1: Nekem egyébként ugyanez volt az ártalomcsökkentésnél, tehát ugye én azt gondoltam, hogy az ártalomcsökkentés tűcsere vonal az teljesen a pragmatikus vonal, hiszen nem akarod látni, és onnantól kezdve, hogy ez így betereled, igen, akkor ez mint a svájci modell, tehát ott se szabadságharcosok, hogy hívják, hanem idős hölgyek hozták ki, mert szerették volna használni a parkot. Tehát, és nem, ez nem működik nálunk. Tehát, ez a pragmatikus vonal, vagy legalábbis idáig nem nagyon működött, de hát azért bízunk benne, hogy...
0: Tényleg, hogy az európai kapcsán még a... Hogy mi van Ukrajnában? Mert ott is volt az, hogy ott engedélyeztek a PTSD színek, és ott azért ez egy ilyen nagy mezőgazdasági... Nem tudom.
1: Terület.
0: Nagy a mezőgazdaság Ukrajnában. Szóval, hogy egyébként ők még el is láthatnák Európát, nekem ez a fix ideál.
2: Nem, egyébként a háború óta nehéz ilyen adatokat, meg nyilván nagyon sok minden felborult, de egyébként az egyik legnagyobb kendertermesztő volt ebben a térségben Ukrajna. Most is egyébként jelentős területen termesztenek, csak nyilván limitáltak a kapacitások. De egyébként az orvosi kanabiszt legalizálták, ott most én úgy tudom, hogy importálják a készítményeket egyelőre. Nyilván az a leggyorsabb, mert akkor ugye csak meg kell vásárolni, vagy be kell hozni az országba. És nem csak PTSD-re, de az volt az egyik ilyen fő hívó szó, hogy azok a katonák, akik hazatérnek a háborúból, akkor őket lehet kezelni, de egyébként a rákos betegek, az epilepsziások, a szklerózis multiplexesek, tehát ugyanaz a betegség csoport van máshol is, és el fogják kezdeni őket ellátni, még így a háború alatt is, ami azért nagyon durva, hogyha belegondolunk, hogy nálunk már háborús vészhelyzet sincsen, ott háború van, és el fogják látni a betegeket.
0: Na igen, ott, hogy volt egy pont, ahol ez a pragmatikus szemlélet így elég nyilvánvaló volt, hogy valami kell, mert szóval, hogy így talán könnyebb volt. Nem, én abban bízom egyébként, hogy azért mondott olyan hívószavakat ez az egészségügyi miniszter, amik kapcsán azért így lehet bizakodni. Tehát az, hogy azért tudományos bizonyítékokon alapuló orvoslás, meg a nemzetközi jó gyakorlatok, azért ez így elhangzott az ő, nem tudom, bizottsági meghallgatásán is, meg az összes jelenszínűen. Szóval, hogy hátha nyitottabbak ezekre a típusú ilyen nagyon gyakorlati érvekre, hogy hát... a bizonyíték működik.
2: Igen, így van, ráadásul tényleg itt vannak már a gyógyszerek, azok, amik elérhetőek, tehát hogy nagyon nem is kellene forradalmasítani, nyilván ez még csak az első lépés, tehát már régebben is kaptunk kritikát amiatt, hogy a Bayer szekerét toljuk, mert ők gyártották anno a Sativex-et,
1: vagy az egyik
2: alvállalkozója. Igen, stb. Gyógyszeripari ügynökök is voltunk, stb. De hogy ez lenne az első lépés, és amikor látják az orvosok azt, hogy itt van egy készítmény, amit nem kell elszívni, amitől nem fognak megőrülni az emberek, hanem jobban alszanak, jobb az étvágyuk, kevesebb izomgörcsük van, és javult tőle az életminőségük, akkor majd elmennek egy kongresszusra, és elmesélik a többi orvosnak is, hogy képzeljétek el, ezekkel a gyógyszerekkel kevésbé értünk el jó eredményeket ezzel az új gyógyszerrel, tök mindegy, hogy miből van, egyébként lehetne taplógombából is, teljesen mindegy, de elértünk nagyon jó eredményeket.
1: Arra van valamilyen, tehát hogy nem tudom, hogy hogy alakult ez a máshol, hogy amit te is mondtál, hogy ez tehát hogy egy iparág alakul, ami elkezdi ezt gyártani, és hogy értem, hogy egy jelentős része az gyógyszer készítményé válik, de hogy van egy jó része, amelyik marad növényi származék, ami ugye azt tudjuk, hogy minden ilyen helyen, ahol bevezették, ott az első ilyen problematika az volt, hogy jelentősen megugrott még a fekete piaci árhoz képest is a költsége. És hát ez azért nagyon sokakat tud arra vissza, vagy ez egyik ilyen félelem az volt, hogy az ugyanúgy visszalök a szürke zónába, meg az illegális piacra. Hogy ez... Tehát ugye ez valós félelem volt, vagy csak részben?
2: Visszagorva, hogy egyáltalán vannak ugye a növényi alapanyagú, vagy a növényi formájú készítmények, Egyébként Magyarországon is a magyar gyógyszerkönyvbe tavaly bekerült, mivel hogy az európai gyógyszerkönyvbe bevették, ezért Magyarországon is lehetne most már növényi alapú kanabisz gyógyszert patikában. Nem, ez nem jelenik, igen, ez nem jelenik meg a közlönyben. És itt egyébként egy magisztrális készítmény formájában, hogyha lenne egy olyan gyógyszerész egy patikában, aki nyilván orvosi vényre berendeli valahonnan, és ott a patikában el is készíthetné, akár csinálhat belőle egy kivonatot, vagy, vagy más formában, mint gyógyszert, magát, a növényt fel lehetne használni már most, a mai nap. Ugye ez csak megint a törvényi, meg a szabályozás kérdése, hogy az orvosok tudjanak erről.
1: De akkor mi az akadálya annak, hogy nyitni egy ilyen patikát? Hát, ami specifikusan, mint ahogy a CBD boltok is ugye, megnyíltak, és előbb megnyílik az első patika, akiben az összes ilyen...
0: Hát de kéne akkor valaki, aki receptre felírja.
2: Igen, tehát ahhoz az is kell, hogy valaki felírja receptre, tehát azért ez csak egy állomása ennek az egésznek.
1: Én ezt értem, csak
0: hogy... Megízd a boltot, és várod a vevőket.
1: Nem erre gondoltam, hanem pont arra, hogy mint egy ilyen láncot így igazából élővé teszel. Tehát az, van egy orvos, aki ezt felírja, igen. Ő felírja. Akkor utána megvan a patika, aki ezt kiáltja. Tehát, hogy egész egyszerűen, hogyha minden feltétel egyébként adott hozzá, hogy ez élő legyen, akkor ugyanúgy, ahogy az adott esetben az érintettek beszedik az összes egyes apró információt, hogy mi jó, mi nem jó, kihez kell fordulni, ha ő talán ebben tud segíteni, ő talán ebbe, akkor így kijön egy ilyen ellátási lánc.
2: Igen, egyébként ez pontosan így néz ki, és a kérdésed másik része, hogy esetleg, hogyha túl drága lesz, akkor visszaterelődnek a betegek a fekete piacra, és ezt nagyon sok ország, Kanada például, mondjuk, hogy elrontotta, de hogy ebből lehetne tanulni. Ugye Németországban vannak biztosítók, akik fedezik a költségeket, tehát ott az, hogy mennyibe kerül az orvosi kanabisz mondjuk egy betegnek, azt is mondhatnám, hogy teljesen mindegy, mert a biztosító, ha nem is teljes egészében, de egy jó részét fizeti, tehát biztos, hogy olcsóbb lesz, mint hogyha fekete piacról kell megvenni. Az, hogy ugye az újonnan bevezett rekreációs törvény mellett a rekreációs kanabisz az nagyon drága, vagy drágább, mint a fekete piacon, az egy másik kérdés, meg azoknak az rossz, az akik rekreációs használják.
1: Rekreációs használják, de most az
2: itt a társadalombiztosítási rendszert kell ugye úgy átalakítani, hogy abba be lehessen vonni az orvosi kanabiszt, és akkor a betegeknek nem kell baromi sokat fizetni, csak egy normális összeget, például az Epidiolex, ami egyébként gondolkozom rajta, hogy mennyi egy üveg, mert hogy sokkal több a hatóanyag, mint amit a boltokban lehet kapni CBD olajat, mert ugye ez is egy ilyen CBD olaj, de ilyen tized annyira jön ki a betegeknek, mert hogy a TB finanszírozza ezt a CBD olajat, amit az epilepsziás gyerekek kapnak, és elmehetnének egy boltba és vehetnének CBD olajat, de sokkal jobban járnak azzal, hogyha ezt a CBD olajat veszik, mert olcsóbb. Még akkor is, hogyha ezzel mi mostan megint a gyógyszeripar ügynökeivé válunk, és nyilván lesz olyan gyerek, akinek nem az a CBD olaj lesz jó, amit ez a gyógyszerkészítmény produkál, hanem egy másik, de akkor azt is tudná támogatni a TB, és akkor az is lehetne olcsó.
1: Tulajdonképpen de nekem ebből az egészben az jön le, hogy ez amúgy, tehát persze van ennek egy ilyen hivatalos folyamata meg minden, de hogy ez tényleg mostán csak az akaratról szól.
2: Igen, politikai akarat, nyilván a szakmának is kell azért egy paradigmaváltás ezzel kapcsolatban, bár tényleg nem olyan bonyolult dolog ez, hogyha az ópiátokat mellé rakjuk, és azt mondjuk, hogy hát használunk ópiátot is, és tudjuk, hogy kell használni, és tudjuk, hogy mik a veszély, és mégis használjuk, ez egy sokkal kevésbé veszélyes szer, meg tudjuk tanulni, és tudjuk használni.
1: Hát meg hány olyan gyógyszer volt, amiről már azóta derült ki, hogy egyébként jobb,
2: a benzodiazepinek
1: jobb, ha nem használjuk.
2: Igen, így van, igen. Nagyon sok ilyen készítmény van, és megtanulták az orvosok, sőt, évről évre felülvizsgálják magukat, és kijönnek új ajánlások, hogy hoppá, eddig így használtuk, most már nem így fogjuk használni. És ugyanez van a kanabisszal, semmi különbség nincsen, ugyanúgy hatóanyagok vannak benne. Ugye a különbség, ami még egy kicsit ijesztő az orvosoknak, hogy főleg amikor a növényről beszélünk, hogy hát abban több száz vegyület van, és hát honnan tudjuk, hogy melyik mit csinál, és ez hordozza a veszélyt, de ugyanakkor ez egyébként egy pluszt is tud adni abból a szempontból, hogy ugye a különböző hatóanyagok egymást ki tudják egészíteni, egymás mellékhatásait tudják mérsékelni valamennyire. Ugye tudjuk, hogy ha valamiben több a CBD és kevesebb a THC, akkor például nem okoz olyan szorongásos tüneteket, mint amit egyeseknél ki tud váltani. És ugye ez a több féle hatás, és ez a játék ezekkel a hatóanyagokkal, ez ad lehetőséget arra, hogy nem arról van szó, hogy mire jó az orvosi kanabisz, hanem hogy hogyan tudjuk használni a különböző formulákat, a különböző összetevőket, a különböző beviteli módszereket az adott betegséghez, meg tünetekhez mérten.
1: Hát nem tudom. Vannak még ilyen gyógyszercégek, hogy ilyen csinálnak ilyen családi napot? Hasonlót, ahol így megpróbálják megnyerni az embereket. Szóval én várom az első ilyen Bayer cannabis családi napot, hogy együtt legyen. Jó. Én lelkes vagyok. Értem, hogy én tökre várom, hogy így átforduljon a gondolkozás. Azért, mert hogy én egyébként fordítva is gondolom, tehát hogy azt, hogyha egyébként ez át tud menni, akkor az a rekreációs használatnak is egyébként egy óriási lökést tud adni. És hogy egyébként érdemben tudjunk róla beszélni, és ne erről a csak tiltó, vagy engedő.
0: Ja,
1: vagy
0: nem a használt mennyiségének, hanem az arról szóló
1: diskurzusnak. Igen. Jó, van esetleg, vagy így pont most vagyunk így a csúcson?
0: Igazából, mert azt egy ilyen merült fel közben, amíg van időnk, hogy akkor a környező országokat akartam csak végigvenni, végig gondolni, hogy van olyan, ahol nincsen orvosi kanabisz.
2: Szlovákia. Kb. Ennyi.
0: Romániában van.
1: Horvátország.
2: Igen, Románia még azért érdekes, mert ott is például a szülők elindítottak egy nagyon komoly kezdeményezés, volt belőle parlamenti törvényjavaslat, és aztán abból visszakoztak, tehát nincs annyira nem jó helyzetben vannak, mint mondjuk Csehország vagy Lengyelország, de ott például hatalmas kendetermesztés és hatalmas ipar van erre felhúzva, tehát ennyivel biztos, hogy előrébb vannak. Szlovéniában abszolút fényévekkel előttünk járnak, ott most megszavazták, tehát konkrétan a társadalom szavazta meg, hogy
1: legyen orvosi kanabisz. Elég sokan fényévekkel előttünk.
2: De hogy ez a balkáni vagy közép-európai térség, ez Magyarország és Szlovákia az a utolsó két ország.
1: Hát jó, végül szerintem ezzel lehet lobbizni, hogy ne legyünk Szlovákia. Ez még megfogta.
0: Nehogy már ebben is megelőzőleg. Próbáljuk az utolsó előtti helyen befutni, hát ha mi is tudunk mutatni.
1: Jó, én tökre kívánjuk, hogy akkor mi? Moke?
2: Igen, Magyar Orvos Kanabisz Egyesület, és tényleg várunk mindenkit, aki szeretne segíteni orvosként, politikusként, betegként, hozzátartozóként. Kell a segítség.
1: Jó, akkor nagyon szépen köszönjük, vendégünk van Celesztei Miklós, a Magyar Orvosi Kanabisz Egyesület képviselője. Találkozunk már a maratonon, úgyhogy gyertek, és akkor adakozzatok. Találkozunk. Sziasztok.
2: Köszönjük, sziasztok.
3: Sziasztok.

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, így csiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos Adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

Jó, szevasztok. Tilos Rádiót hallgatjátok, FM 90,3, benne Totoja Klub, és egy petek szobás külön kiadás. Ismét magyar rap zenével készültünk nektek, nem is akármilyen

per il laboratorio. Per il laboratorio. Oh, my God.

vagyok. Csoportokat alkotunk, úgy leszünk nagyok. Rendben van a karmám, eleget adok. Cserébe beatet, a legjobb attól kapok. Tehetném a nagyot, de nem

0: fél rötérre. Változnak az érzések, elszívtam már fákat, még sincsenek képérvek, valamit tenni kell. Teltettek az évek, de nem változtam semmit.
1: Ugyanúgy élek,
0: SP-k énekelnek nekem, csábít a terem. Ez az én kertem, benne rohadt alma terem. Budapest boldog, benne nincsen nekem helyem. Egy hópehely az égen, megint

0: Én a tücsökben tart örökké a nyár, tavasz, nyár, ősztél, ismerem ezt már. Nem kaptam eleget az élettől talán, de basztam én is sokszor.
1: Még akkor is, ha fáj. Még akkor is, ha fáj. Még akkor is, ha fáj. Még akkor is, ha fáj.
2: Egész nap csak dolgozik, annak egyszerűen nincs ideje pénzt keresni. Bármilyen abszurdnak is hangzik ez a mondat elsőre, a folyamatos, görcsös...

Jé, a legnagyobb hibám, amit 98 óta MC-ként elkövettem, hogy nem mentem el a motelre, amikor hívott a bankos, aztán az őrületbe kergettek azok az alapok. Úgyhogy amikor hívott a bohém, hogy össze

megveszett az eszed tár. Az egész nem létező szakma elhitte, hogy végre letettem a reverendám. De teszek rá ezer lapáttal, teszek rá örökké, mit gondoltok, itt maradok, szó mi szó, de tisztelettel az egyetlen méreg.

0: Nekem a stressz miatt kell!
1: Jó, tehát... Folytassuk. Szerintetek mit akart mondani a szerző azzal, hogy hello haver, fogd a csomódat, bazd meg anyádat. Ki magyarázta meg?
2: Áj, tudom talán.
1: Tessék, tere.
2: Itt van a füzetemben. Bele is írtam. Ez a megalofon.
1: Nem szó sincs meg. A többiek mit mondanak?
3: Megalofon. Ez egy metafória. Bazd meg anyád, azt jelenti, elege van.
1: Úgy van, helyes. Egy pillanat, mindjárt jövök.
4: Nem tesz egyelővé Istennám, a pénz nem tesz egyelővé Istennám. Ja, a pénz nem tesz egyelővé Istennám.
5: A pénz, most már menni fog szerintem.

próbák és próbálkozások. Munkások vagyunk, világkötők, fegyvert kovácsok. Az évek telnek, de telítődnek is. Egyre komfortosabb a lét elidőzve így. Az évek telnek, de telítődnek is. Egyre komfortosabb.

0: mi legyen már. Mi? Faktor? F-A-K-T, labor, dot, face. Johnny 5, extra speciál. 26. Mi legyen már? Hogy mi legyen, mi legyen, mi legyen, mi legyen már?
1: Na mi legyen, mi legyen?
2: Oké, ja. Mikrofon próba, füstös a kibaszott laborba. Yes, sir. Faktor. Avatar, toruk, maktor. Yes, yes, yes, yes. Mindenki kontaktol. Yes. Mi a fasz? Ja, ja, ja, ja, mi a pályafész? Itt a boomer, nézd mit

Laboratorium Records.

Faktor Dém 2026.

Dead.

Ha fájni kell, hát fájjon. Ha fájni kell, hát fájjon. Ha fájni kell, hát fájjon. Ha fájni kell, hát fájjon. Fájjon, fájjon.

Szabé, azt

keresztedet elpakolják szépen egy farakásra. Ő menj be, te meg menj csak fel egy tetőtéri lakásba, mint sok hasonló tag, akinek kétes a hivatása. Üst alatt pattogva üszkösödik a hasábfa, gyorsabb halált ígér, mint egy viper a harapása. Töménytelen munka van a hatásban, a volt futárt vártad, de rossz

egyik sem fog veled hálni, máshogy csak all inclusive nyaraláson ver egy pár piát. Szeged meg alszik csak a jéghideg homokban, és sajnos nem is nagyon lehet detektálni.

ezért maradtok a possziból ki. Mert könnyű átlépni rajtatok, mint az osztrák határon. Éhes tinédzser, posztpánkkal álmodik, és az apró fejsz

0: ti valamilyen szempontból részt vesztek ezeken a dolgokban?
1: Hát az egész kultúrának az építés előttünk tudjuk.
2: A hírnév miatt mindig a hírnév a legfontosabb. Yes, igen. Az, a kemény budapesti stílus nem győzhet ilyen mainstream eseményen.
1: Meg is mindenhol vonatokon lehet látni, falakon mindenhol, minden szép van bombázva, ez a lényeg az egésznek. Ez egy tradíció, érted?
3: Stílus felénk van.
4: Lazul, hazelnut, lazulgat, my brain is nuts, rough terrain, laser sign, lőjetek le,
5: Labor, BHC,

0: bunkó meg a gyökér.
1: Hé, itt a Ledo, figyelj!
2: Faktornál. Fut a dob, kutakodj, mert itt a Ledo. Ugyanott vagyok, ahol te nem hello. Mutatom,

серчик Фойд Тугатун.

Majket jöttő mehet a játék, nem már meg hallod a szettet, az agyad elszáll, szádat csak társd, szemed emeg láss, labi játszik, haver nem is kell más, egy,

Kutott az ajtón a káosz. Csalogat két oldalán a három. Lemegyek hozzá, csak küzdjek meg vele. Így elindult a pokolba a világ hülye gyereke. A pokolnál is mélyebbre megyek. Vándor utam közben elkoptatok két fejszényelet. Az éjjel se lehetne sötétet. Kétek a savat üdítőnek kígyó mérgeket.

az ütem kopog, én meg levegőt sem kapok. De innen-onnan lopok, nehogy ne legyen elég. És mire belekezdhetnék, már elfeledkeztem rég. Szálljál velem most testvér, figyelj csendben, ahogy szájalok. Lehet, hogy aztán a sok, mit a szavakkal átadok.

hogy mi nem tetszik bennem, azt már te se vágod. Ezért folyton lesen állok, minden sutát leszanálok. Még nem jut át, miért pofázok, ritkán fut át a kód. De ha egyszer rádobok, haverén durván betalálok, és rád ömlik minden, mi eddig a kukába.

nekem megszállok. Fejeket megszállok, rossz állom. Az egész pakítanak a nagy számok. A vegetatív idegrendszerem meg megszállom. Azzal, hogy lélegzem. Helyeken megszállok, fejeket megszállok, rossz állom, az egész pakítanak a nagy számok. A vegetatív idegrendszerem meg megszállom, azzal, hogy lélegzem. Ha érteném, nem írnám, csak élném. De minden

megszállok, fejeket megszállok, rossz állom, az egész pakítanak a nagy számok. A vegetatív idegrendszerem meg megszállom, azzal, hogy lélegzem. Helyeken megszállok, fejeket megszállok, rossz állom, az egész pakítanak a nagy számok. A vegetatív idegrendszerem meg megszállom, azzal, hogy lélegzem. De fix.

hétköznap hip-hop. Mielőtt ez a földiné teli lanna, azt kezdjük előről, beleöröl. Még egy kis sav a borsát, az előző kör. Azt kezdjük előről, beleöröl.

fú de cool és fú de koi. Élet hosszú piszekben. Ilyen Blanti 42. A szabad készhajt mindent, mégsem szabad semmit. A fal az marad messze innen, és nem szabad senki. Porfelhő az égbolt fenn, a nekem jutó plafon. A pillanat a vadon, utópia futó padon. De inverz minden nap, a lap, hogy a 24 az 40.

0: megért a blantit.
1: Ahhoz bazd meg rövid az élet, hogy ne tudjam meg mennyit érek. Ti elhittétek volna, de hirtelen megvitt egy meghitt lélek. Az angyalod lazalaci, ha mi gyúrjuk, te sop az araci. Az étoét kik, megbolondít és úgy kerget haza.

Na, ey. Újra kemény, jó, most minden erény. Fiúból hölgy lesz, a lányokból meg legény. Már nem számít semmi, lájkolj is ennyi. Később egy nász szarát is majd meg lehet enni. De itt van Nil Blanti, a mérleget táncsi. Hogy ki kire számíthat, vagy hogy hogy megy a tánci. Egymást kell pipázni, makkosba járni. Inkább tatúz, csekkolja az

és a valóságot hisszük el, a korszakot visszük el, és tisztelettel mondom, válogatott dumások itt fész mögött a fronton, úsz az áral, én meg sodrom, a családdal töröm csontom, ha kell, haver, itt együtt szállunk el, mindenki egyért itt, vezérek nélkül, de ha hallod a zenét, Blanti vezényel végül itt, mindenki testvér, már mindenki szédül, ezen pillanatként feltállalva terítékül, ja. Mindenki egyért itt, vezérek nélkül, de ha hallod a zenét, Blanti vezényel végül itt, mindenki testvér, már mindenki szédül, ezen pillanatként feltállalva terítékül.

Programajánló következik. A Tilos Rádió alapításának 35. évfordulójának alkalmából újból születésnapi programmal készültünk szeptember első hétvégéjére, hogy együtt ünnepelhessünk veletek a Dürer kertben. Ahogy a Tilos szülőnapok alkalmával eddig is, így csiklandó tilosos bográcsokkal, tombola utáni pezsgővel és tortával készülünk. A bulira a belépés ingyenes. További támogatásért cserébe tilosos sportékák közül válogathattuk a Tilos adománypultban. Mindenkit várunk szeretettel. Programajánlót hallottatok.

Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez volt már a Kristálykert rádiónk szórakoztató esztát zenei magazinja, amit ma DJ Minek prezentált nektek. Az utóbbi bő órában élőben innen a stúdióból, előtte pedig egy remek jó kis mixet hallottatok. Hallgassatok minket továbbra is. Itt van mellettem kedves barátom Gaulamin, azaz Krisztián, ő fog nektek a továbbiakban zengedezni, hogyha szeretnétek velem találkozni, akkor hétvégén, 5-én Győrben játszunk lent Minik DJ társaságában. Ez itt viszont továbbra is a Tilos. Hallgassatok minket. Sziasztok, sziasztok, sziasztok.